0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
2: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
4: könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és meghívjuk önöket, imádkozzák velünk a szeretetláng rózsafűzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, püspökeinkért, papjainkért, szerzeteseinkért, szerzetesnőinkért, kispapjainkért, jópapi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, a gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért és hallgatóiért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott jó szándékért.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és tölts be lelkemet a Te lelkeddel. Járja át lelkemet a Te kegyelmed, és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlán kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljen Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megtel azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
0: Isteni megváltunk, öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk keresztet mély áhítattal.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek Te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek Te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek Téged, mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!

0: Szíve szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által. Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve, könyörög érettünkig, hozzád menekülünk. Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szívet szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szívet szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szívet szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szívet szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szívet szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szívet szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szívet szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szívet szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szívet szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szívet szeretet lángja által.
0: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve, könyörög érettünkig, hozzád menekülünk. Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve, könyörög érettünkig, hozzád menekülünk. Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre,

0: és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíve, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíve, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíve, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíve, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíve, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíve, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíve, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíve, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíve, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíve, szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Szeretett láng litánia. Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmaz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmaz nekünk!
0: Szent Lélek Úristen,
1: irgalmaz nekünk!
0: Szent Háromság Egyisten,
1: irgalmaz nekünk!
0: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy szeretet lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretetláng minden emberhez eljusson.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretetlángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy szívének szeretetlángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy szűzanyánk szeretett lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy a szeretett láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretett lángja világítson nekünk a halál óráján.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: irgalmazz nekünk.
0: Imádkozzál éretünk Istennek, Szent Anya,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Szentlélek, Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltárain trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
1: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök Atyához.
0: Imádkozunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szereted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egy szülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére a mi gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tűze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja.
2: Amen.
0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Köszönjük, kedves hallgatók, hogy együtt imádkoztak velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban mélyülő hittel a Szent Misén című műsorunkban tovább megyünk. Ott hagytuk abba az elmúlt műsorban, hogy milyen okok vannak, amelyek a liturgikus normák iránti engedetlenséghez vezetnek. És ott szerepel a történelem gyérismerete, a rítusok teológiai jelentésének szem elől tévesztése, az újdonság iránti megszállottság és a bizalom hiánya. Tehát sokszor nem hisszük, hogy a liturgia képes megszólítani az embereket a jelek nyelvével, nyelvének a segítségével. Sokszor hosszasan magyarázzuk a rítusokat, és nem hiszünk a szentségek hatékony voltában, hogy valóban isteni erejük van megtenni azt, ami a jelentésük. Nem kevesen vannak, akik azt hiszik, a visszaélések abból adódnak, hogy a római misekönyv általános rendelkezésén belül rejlenek a hibák. És ehhez hozzájárult az is, hogy a papa nép elé fordulva mondja a Szent Misét annak elejétől a végéig, hogy a liturgikus szövegek fordítása sokszor banális és elterjedt az a hiedelem, hogy beszélt nyelv használata elegendő a Szent Mise érthetőbbé tételéhez. Tehát ez van egyik fajta engedetlenség. A kihágások, a normák be nem tartása és a liturgikus szabályok gyakori változása legtöbbször azért történnek meg, mert felületesek az érdekelteknek az ismeretei. A normák értelmezését a személyes hóbortnak vetik alá, és ezt lelkipásztori okokkal magyarázzák az emberek. Ez a kifejezés manapság mindent megmagyaráz. Eltakarja a visszaéléseket és összezavarja a híveket. Már nem bíznak a misekönyvben található utasításokban, hanem azzal bajlódnak, hogy ezeket értelmezzék. Egyes mozgalmak és csoportok új gyakorlatokat vezetnek be azzal a szándékkal, hogy megújítsák a liturgiát. És akkor ebből szórakoztatás és látványosság lesz, nem pedig a misztérium meghallgatása, összeszedettségben és háladásban. Egyes püspökök úgy vélik, hogy a szentszék dikasztériumai kétértelmű magatartást tanúsítanak. Egyik oldalon egyetemes normák érvényesek, másik oldalon a mozgalmaknak megengedik a különféle módokon való ünneplést. Ezt mondja Nicolas Bux az egyik könyvében, vagyis Mélyülő hittel a Szent Misén című könyvében. Második János Pál megkísérelte, hogy kijelölje a határokat, amikor az Ecclesiae Eucharistiae kezdetű enciklikában előre jelezte egy önálló, jogi jellegű dokumentum kibocsátását, amelyet az Isten tiszteleti kongregáció a hittani kongregációval egyetértésben el is készített, és napvilágot is látott 2004-ben. Ez a Redemptionis Sacramentum című iránymutatás néhány olyan dologra nézve, amit a Szent Misén be kell tartani, illetve amit el kell kerülni. Úgy tűnik, ez visszautal a Trentói zsinat Decretum Deus Observandis et Evitandis in Celebrationem Missae című dokumentumára, ami a római misekönyvről szóló fejezet. A De Defectibus in Celebrationem Missarum Occurrentibus vázát jelenti. Ha ezt a 6. Pál által kiadott misekönyvbe beillesztették volna, nem nyílt volna meg az út a súlyos visszaélések és vétkek előtt. Második János Pál dokumentuma megmutatja, mi a helyes módja a misézésnek a pap részéről, és a misén való részvételnek a hívek részéről. Javítja a téves magatartásokat, és meghatározza az erkölcsi felelősségeket, hozzárendelve ezekhez a kánoni szankciókat is. A zsinat utáni időszak válsága olyannyira meggyökeresztette a visszaéléseket, hogy sokan azt hiszik, ezek részei a zsinat által előirányzott reformnak. Ezzel szemben a dokumentum bevezetése éppen ennek ellenkezőjét tanúsítja. Kétségtelen, hogy a zsinat liturgikus reformja nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a hívők tudatosabban, tevékenyebben és gyümölcsözőbben vegyenek részt az oltár szent áldozatában. Sajnos nem hiányoznak azonban az árnyékok sem. Ezért nem hagyhatók szó nélkül az olykor nagyon súlyos visszaélések, amelyek ellenkeznek a liturgia és a szentségek természetével, továbbá az egyház hagyományával és tekintélyével,
és napjainkban különböző egyházi körökben gyakran megcsúfolják a liturgikus ünnepléseket. Néhol a liturgia területén elkövetett visszaélések mindennaposak, amelyek nyilvánvalóan megengedhetetlenek, és meg kell szüntetni azokat. Ekkor 1988-at írtak, a liturgikus konstitúció létrejöttének 25. évfordulóját, és az aggódó figyelmeztetés oka nem más, mint hogy a visszaélések hozzájárulnak az egyháznak egy csodálatos szentségről vallott helyes hitének és tanításának elhomályosodásához. Ezáltal megakadályozzák, hogy a hívők bizonyos módon átéljék a két emmauszi tanítvány élményét, vagyis megnyílt a szemük és felismerték őt. A visszaélések a szabadságról alkotott téves felfogásban gyökereznek, amely szerint azt tehetünk, amit csak akarunk, miközben azt kellene tennünk, ami méltó és igazságos. Nem figyelnek rá, hogy a látható jeleket pedig, amelyeket a liturgia használ a láthatatlan isteni valóságok jelzésére, Krisztus vagy az egyház választotta ki. Olvashatjuk mindezt a Sacrosanctum Concilium 33-as pontjában. Ezen kívül a szent ünneplések szerkezete és formái a keleti és nyugati szertartások hagyományának megfelelően összhangban vannak a folyamatos apostoli hagyomány, melynek ugye hűséges és gondos továbbadása az eljövendő nemzedékeknek az egyház sajátos feladata, egyetemes szokásaival is. A liturgikus szabályok mindezt gondosan őrzik és megvalósítják. Mindnyájan kijelentjük, hogy mi vagyunk az egyház. Arról azonban megfeledkezünk, hogy az egyháznak nincsen hatalma afelett, amit Krisztus alapított, és amit a liturgia változhatatlan részét képezi. Ha ugyanis elszakítanánk azt a kapcsolatot, ami a szentségeket az őket alapító Krisztussal és az egyház alapítás eseményeivel összeköti, az a hívőknek nemhogy használna, hanem súlyos kárára volna. A szent liturgia ugyanis szorosan kapcsolódik a tanítás elveihez. Ebből következően a jóvá nem hagyott szövegek és szertartások elgyöngítenék vagy elszakítanák a lex orandi és a lex credendi közötti szükséges kapcsolatot. Tehát a szent liturgia az egyetlen, mindenki által vallott hitet fejezi ki és ünnepli, amely az egész egyház öröksége. Nem határozhatják azt meg az egyetemes egyháztól elszigetelt helyi egyházak. Aki ezzel szembefordul, megtámadja ezzel a római ritus egységét, amin éberen kell őrködnünk. Az ilyen személy nem végzi hitelesen lelkipásztori munkáját, illetve a liturgia megújítását nem megfelelő úton akarja végrehajtani, hanem inkább megfosztja a híveket a kincsüktől és örökségüktől, amire jogot formálnak. Ezekből az önkényes cselekményekből tanbeli elbizonytalanodás, kétség és botrány származik, valamint szinte elkerülhetetlenek a keserű reakciók. Ezzel szemben minden hívőnek joga van ahhoz, hogy igazi liturgiája és különös szentmiséje legyen, amely megfelel az egyház által akart és meghatározott formának, ahogyan azt a liturgikus könyvekben és egyéb törvényekben és szabályokban előírja. Ugyanígy a katolikus népnek joga van ahhoz, hogy a szentmise áldozatát csorbítatlanul mutassák be érte, teljes összhangban az egyházi tanítóhivatal tanításával. Végül a katolikus közösségnek joga van ahhoz, hogy úgy mutassák be érte a legszentebb eukarisztiát, hogy az valóban az egység szentsége legyen, teljesen kizárva minden hiányosságot és olyan gesztust, ami megoszlást vagy pártoskodást kelthetne az egyházban. Mint hogy általában azok, akik a visszaéléseket elkövetik, hajlanak az ökumenizmusra, elsősorban azt kellene átérezniük, mennyire szükséges a katolikus egyház egysége. Föl kellene fedezni azt a két megjegyzést, amit a II. Vatikáni zsinat emelt ki a római liturgiával kapcsolatban, a józanságot és a nemességet, amely tulajdonságok szükségesek és kiegyenlítik egymást. Ezekről lehet felismerni a római ritust a helyi liturgikus ünneplésekben,
amikor eltűnik az állítólagos új formák mögött, mint az új mozgalmak és közösségek rituáléiban, vagy bizonyos plébániák illegitim liturgikus változataiban. Sőt, egy bizonyos egyházmegye liturgikus irodája, akolitusok és lektorok számára készített iránymutatás és szabályzatában, ami teljes mértékben téves és félrevezető. Csak egy példa az átváltoztatással kapcsolatban, miután megemlíti az irománya lehetőséget, hogy az átváltoztatott ostyát és bort meg lehet tömjényezni, jobb ügyre méltó buzgósága hozzáteszi, hogy nem kell ilyenkor gyertyák a csengőket, ceremoniáriust és az asszisztencia más részvevőjét mozgatni, mert ez csak olyan volna, mint a régi áldoztató rács, amely eltakarja az oltárt a hívek elől. Amellett, hogy egymás mellett sorolja fel a személyeket és a dolgokat és az elválasztó elemmel kapcsolatos tudatlanságot, ugye ilyen nyugaton az áldoztató rács, keleten az ikonosztáz, amely a zsidókor óta a személy és a hajó elkülönítésére szolgált, az itt megnyilvánuló személy úgy véli, hogy a misztériumot jobban lehet látni, ezek nélkül, az akadályok nélkül, és ez jelenti a jobb részvételt. Szegény gyertya tartok, ugye szegény áldoztató rács, nem mondom az ikonosztász, mert nem mondhatok rosszat a keletiekre. Az a bűnük, hogy kizárják a híveket a liturgiából, a liturgiában való részvételből. Úgy tűnik, hogy azokon a helyeken, ahol nagy kárt okozva elbontották ezeket, mégsem növekedett meg a hit. Végezetül a misekönyv új fordításai lehetőséget kínálnak arra, hogy a római misekönyv általános irányelvei a helyükre kerüljenek. A szövegben számos olyan dolgok vannak, amelyek leszűkítették a misztériumot és kiigazításokat kellene tenni. Nagyszent Gergely miséje, így lehet nevezni ezt a tridenti misét, a római ritus rendkívüli formáját, és József Ratzinger ezt írta ezzel kapcsolatban. Azt hiszem, ez az első dolog. Le kell győznünk a kísértés, hogy despotaként lépjünk fel, vagyis olyan emberként, aki saját tulajdonaként tekint a liturgiára, és fel kell ébreszteni magunkban a szent iránti érzéket. A második lépés az lehet, hogy megállapítjuk, hol hajtottak végre drasztikus kurtításokat, hogy világos és szerves módon visszaállítsuk a kapcsolatot az előttünk lévő történelemmel. Én magam ilyen értelemben beszéltem a reformjáról, mondja, ám megítélésem szerint, olvashatjuk József Ratzinger című Dio Eil Mondo című könyvében, meg kell előznie a nevelés folyamatának, amely visszaszorítja azt a törekvést, hogy a liturgiát kiszolgáltassuk a személyes invencióinknak. Kedves hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk, maradjanak velünk!

0: Kedves Máre Rádió hallgatók, egy picit beszélnénk a papoknak a felelősségéről. Tulajdonképpen egyre súlyosbodó jelenségekkel kell szembenéznünk. Az ige liturgiát sokszor lesülyeztik töltelék kommentárokkal, mini prédikációkkal, könyörgésekkel, amelyek olyanok, mint a hozzászólások a közösség részéről, majd az áldozati liturgiát lecsökkentik a minimumra. Nagyon sok helyen előtérbe kerül a személyesség, a szereplési vágy, úgy vélik, hogy manipulálhatják a misét, felcserélik a szövegeket különösen, hogy egyre személyre szabottabb és jelentőség teljesebb legyen a liturgia. A rendkívüli lelkipásztori kisegítők rendszeres feladatot kapnak, mert mindenben kiváltják a celebrást, önkiszolgáló szentáldozás a hívek részéről, ugye nyugaton, akik maguk mártják a kehelybe a szentostját. Tehát a hívek az eukarisztikus imát részben vagy teljesen együtt mondják a pappal. Az előírt liturgikus öltözékek a kazula használatát mellőzik sokan, stóla nélkül, stóla kazula nélkül, stóla kazulán, vagy egyik sem a kettő közül. Európai misszionáriusok, akik az inkulturáció nevében európai szokásokat ültetnek át a missziós területekre, vagy fordítva, vagy benszülött szokások Európában. És ugye a püspökök nem tűrik el, és nem is szabad, hogy ilyen visszaélések történjenek, hiszen a legszentebb szentséggel kapcsolatos felelősség abból származik, hogy azt az Úr az apostolokra bízza, és az egyháznak töretlenül hittel kell azt megőriznie. Ha az egyház megyében minden eukarisztikus ünnep a püspökkel egységben történik, az ő tekintélye alatt, a püspök őrködik fölötte, hogy a hívek a katolikus egyház szentmiséjén vehessenek részt, és ne ilyen bizarr performanszokon. Ezért a püspöknek sokszor, ugye meg is teszik, képzést tartanak az eukarisztiával kapcsolatban, hogy a szentséget méltón szépen ünnepeljék meg visszaélések nélkül. A liturgikus szabályokban lefektetett alkalmazkodási szabadságot a bensőséges részvételre tekintettel lehet alkalmazni. A liturgikus cselekmények hatékonysága nem a szertartások állandó változtatásától, hanem Isten igéjében és az ünnepelt misztériumban való elmélyüléstől függ. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 4 óra.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, Inára hívjuk Önöket. A következő közel egy órában a szentségimádást közvetítünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomból, ha tehetik, tartsanak velünk, imádkozzunk ma este is együtt.

0: áldunk és magasztalunk, jóságos Jézusunk. Köszönjük, hogy itt jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. És köszönjük a lehetőséget. Köszönjük, hogy ide jöhettünk, hogy hódoljunk neked. Hogy hálát adjunk az életünkért. Hálát adjunk azért, hogy meghallottuk a te hangodat. Hálát adjunk, Urunk, mindazért, amire nap mint nap tanítasz minket. És köszönjük neked, Urunk Jézusunk, hogy te megígérted, hogy velünk maradsz a világ végéig. És köszönjük a sok lehetőséget, amikor megtapasztalhatjuk a te jelenlétedet. Köszönjük, hogy a te igédből táplálkozhatunk. És köszönjük, Urunk Jézusunk, papjainkat, akik nap mint nap hirdetik nekünk az evangéliumot, és szent lelked vezetése által megérthetjük mindazt, amit egyen-egyenként általa üzensz nekünk. Hálát adok, Uram Jézusom, minden egyes papért, akik ezt a hivatást választották. Köszönöm, Uram, hogy először is meghallották a te hívásodat, és döntöttek te melletted, lemondva olyan dolgokról, amikre lehet, hogy azelőtt vágytak. Te melletted döntöttek. Hálát adok, Uram Jézusom, minden egyes alkalomért, amikor kiszolgáltatják nekünk a szentségeket. És Uram Jézusom, bocsásd meg nekünk, hogy mégis olyan sokszor közömbösek vagyunk, hogy mégis olyan sokszor a magunk bajáért fordulunk hozzád, és megfeledkezünk papjainkért imádkozni. Bocsásd meg nekünk, Urunk, hogy nem vállalunk elég felelősséget, hogy imádkozzunk őértük. Bocsáss meg, hogy egyre jobban fogynak azok, akik válasszák ezt a hivatást. Adj nekünk kellő éberséget, Uram, hogy ne csak magunkért és a közelünkben levőkért forduljunk hozzád, hanem papjainkért is nap mint nap kérjünk, hogy egyre többen meghallják a te hangodat, és hogy általuk tudj szólni hozzánk, áldunk és dicsőítünk téged, Urunk Jézusunk, és hálát adunk neked minden kegyelemért, amelyet papjaink által adsz nekünk. Áldott legyen, Uram, a te szent neved, most és mindörökké. Amen.
1: Amen.

Áldalak Jézus Krisztus, az élő jelenlétedért. Hálát adok a felszentelt szolgáidért, akik által nap mint nap megújítod az áldozatodat itt az oltáron. Köszönöm, Uram, hogy a kenyér és bor átváltoztatásának ereje mellett megadtad nekük azt az erőt is, hogy az emberi szíveket, az emberi életeket átváltoztassák. Köszönöm, Uram, a bátorságukat, hogy meghallották és elfogadták a te hívásodat, hogy jöjj és kövess engem. Köszönöm azt a bátorságot, hogy az életüket adták, hogy használd őket, és cselekedj általuk. És mégis kérem, hogy újítsd meg ezt a bátorságot, hogy erővel is, hatalommal hirdessék az evangéliumot, hogy örömhíré váljanak, hogy megelevenedjen általuk a te szavad és ígéreted, hogy mindazok, akik hisznek benned, ugyanazokat a dolgokat cselekszik, amit te tettél, sőt, még nagyobbakot is azoknál. Köszönöm, Uram, hogy a kor kihívásai, nehézségei, feladatai, viharai közepette is szólsz a te szolgáidhoz, hogy bátorság, én vagyok, ne féljetek. És hálát adok, Uram, hogy velük vagy, velük maradsz, és megerősíted őket. Amen. Amen.

Áldott légy Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Hálatárt szívvel borulunk le elődbe, és hálátunk elsősorban a te szent jelenlétedért. Hálát Jézusom azért, hogy egy szívvel, egy lélekkel hozhassuk elődbe papjainkat, felszentelt szolgáidat, akik igen tudtak mondani a te hívásodnak, akik meghallották a te hangodat, és megérezték azt a meghivatást, amire meghívtad őket, hogy az élet szentségére igen tudtak mondani. És ezért van most hála a szívünkben, hisz azt is mondod, Jézusom, hogy az aratnivaló sok, a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjen munkásokat aratásában. Szükségünk van, Uram, papokra, szükségünk van, Uram, arra, hogy a fiatalok is meghallják a te hívó hangodat, hogy az a sok fiatal, akit meg akarsz szólítani, akiket meg akarsz hívni, igen tudjanak mondani a te hívásodnak, hogy rád figyeljenek, hogy bátorságot kapjanak, hogy hitet kapjanak tőled, hogy saját erejükből nem tudják ezt megtenni, csak veled, benned és általad, Uram, tudják megtenni ezt a hivatást. Segítsd, Uram, a döntéseikben, hogy a döntésük igazi legyen melletted, hogy nap mint nap megújuljanak te benned, és valóban a te akaratod szerint tudjanak dönteni. De hálás szívvel köszönöm meg, Jézusom, mindazokat a felszentelt szolgáidat, akik hűségesek hozzád, kérjük a kitartás kegyelmét, hogy áld meg őket, hogy valóban hűségesek legyenek hozzád, hogy mindig téged tudjanak hirdetni, a te dicsőségedet. Áld meg, Istenem, hogy arcuk sugározza te fényedet, hogy mindannyian észrevegyük, hogy a szolgáid által üzensz hozzánk. Ezért légy áldva és magasztalva, most és mindörökké. Amen. Amen.

Igen, Urunk Jézusunk, köszönjük, hogy meghallod a mi hangunkat, és köszönjük, hogy megnyitottad a mi szívünket, hogy igent mondjunk erre a

előttünk, hogyha nem áldásban hordozzuk őket. És kérlek, Uram, minden jelenlevővel és hallgatóval, hogy küldd el a te szent lelked bölcsességét nekük, hogy dönteni tudjanak minden helyzetben, szolgálatukban, az Atya igazsága és akarata mellett, hogy különbséget tudjanak tenni a jó és a rossz között, és dönteni, Uram, a jó mellett. És kérünk, Urunk, hogy áld meg fiataljainkat, akiket meghívtál erre a hivatásra, hogy ők is dönteni tudjanak az Atya igazsága és hívása mellett, hogy semmilyen világi és múlandó dolog ne tudja elterelni a figyelmüket arról, ami a te utad, és ami a te hivatásod. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és köszönjük, hogy jelen vagy köztünk. Amen.

Köszöntelek, élő Úr Jézus Krisztus! Hála van a szívemben, hogy élő Isten vagy, és itt vagy velünk. Szükségünk van rád. Rád van leginkább szükségünk, a te jelenlétedre. Te itt vagy velünk, és kérlek, tisztíts meg minket, hogy mi is veled legyünk. Hálásan köszönöm, Uram, hogy papokat adsz nekünk, és adtál, és hogy elhívod a fiatalokat, hogy szolgáljanak téged. Kérlek, tisztítsd meg az ő szívüket, lelküket, hogy elfogadják ezt a meghívást, hogy a tiéd legyenek, Uram, a szolgálatban. Hálát adok neked, Úr Jézus, hogy te választod ki a papokat, te kiválasztod és elhívod őket, hogy neked szolgáljanak a mi javunkra, Uram. Köszönöm, Uram, hogy te mi

Minden szükségest megadsz nekik, hogy te adsz hitet nekik. Az egyetlen dolgot, amit nem lehet tanulni, csak hit, csak kegyelmi ajándékként elfogadni tőled, Uram. És te adod, adod bőségesen. Kérlek, Uram, segítsd meg őket, hogy megmaradjanak a hitbe, hogy éljenek ebbe a hitbe, amit tőled kaptak. Látod, milyen sok a támadás a világ részéről, hogy megpróbálja meggyengíteni a papjaink hitét, mert akkor kiüresedik a liturgia. De te, Uram, te megerősíted őket a hitben, te adsz nekik erőt, hogy szolgáljanak neked, hogy a te dicsőségedre álljanak az oltár mellett, és a mi javunkra, Uram. Kérlek, tisztítsd meg az ő hitüket, hogy az így megtisztulva megsegítse őket, hogy befogadják a te szent lelked fényét, hogy a szent lélek fényével a szívükbe, lelkükbe tudjanak szolgálni, kiszolgáltatni számunkra a szentségeket, amire olyan nagy szükségünk van. Hála neked, Úr Jézus, hogy bőségesen árasztod a hitet, megerősíted és fenntartod papjaink hitét. Te benned, a te megváltásod és az örök életben. Hála és dicsőség szent nevednek. Amen. Amen.

mindegyik Urunk Jézus Krisztus, az élő valóság, mert te megígérted, hogy velünk maradsz életünk minden napjáig. Köszönöm, hogy te vagy az élő vízforrás, ahova elvezetnek bennünket a te felszentelt szolgáid, akik által részesülünk ebből az élet forrásából, amelyet felkínálsz nap mint nap a mi számunkra, egyházad javára, felszentelt szolgáid javára. Erőt és hatalmat adsz nekik, hogy ezt megtehessék, kiszolgáltassák, részesítsenek bennünket. Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakíts szívünket a te szíved szerint, de legfőképp az újabb papír szerzetesi hivatásra jelentkezőkét, Istenem. Tedd őket alázatosá, szelidé, formáld őket a te képmásodra, Istenem. A te követésedre, a te igénynek, Istenem, folytatására, továbbadására, megélésére. Köszönjük, Istenem, hogy ebben a megpróbáltatott világban, amikor azt érezzük, hogy egyházunk üldözés alatt van, erőt adsz és bátorságot az újabb papi hivatásra jelentkezőknek, hogy ne meglettenjenek, mert ne elcsüggedjenek, hanem rólad példát vedve állhatatosan kitartsanak a te igazságod mellett, a te alázatosságod mellett. És ez élő valóságá váljon továbbra is, hogy ég és föld elmúlik, de az én igém el nem múlik. Erre kent fel őket. Amen.

Valóban nagy vagy, Urunk Istenünk, és valóban hála tölti be a szívemet. Nem csak a teremtett világ csodájáért, hanem egyházadért, Uram, amit rendeltél számunkra. A te jelenlétedért, a te bölcsességedért, hogy felszentelt szolgáidat hagytad hátra, akik népednek kiszolgáltatják a szentségeket, amiket te alapítottál, ahonnan erőt kapunk, békét kapunk, amelyekkel formálódunk. Áldott légy, Uram, és hála legyen minden felszentelt szolgádért, és személyesen is hálát adok, Uram, azokért, akiket utamba rendeltél, akik a tékozló fiút tárt karokkal fogadták, akik irgalmat gyakoroltak, a te irgalmadat gyakorolták fölöttem, hogy elfogadható és befogadható vagyok. Hála legyen, Uram, a te felszentelt szolgáidért, hála legyen áldozatos életükért, hála legyen minden szemmiséért, amelyet itt ebben a templomban és az egész világon bemutatnak. Hála és dicsőség legyen neked, Uram, és csodálom és áldom a te bölcsességed, a te gondviselésedet, hogy nem hagyod, hogy szanaszét menjünk a világba saját fejünk után, hanem egyházad és felszentelt szolgáid által tanítasz minket, édesgetsz minket, hívsz minket, összegyűjtesz minket. Uram, áraszd ki egyházadra és felszentelt szolgáidra a te szent lelked bőségét, és töltsd be, Uram, örömmel és hálaadással és dicsőítéssel és köszönettel szíveinket, hogy minden nap megköszönjük a te felszentelt szolgáidat, akikkel megajándékoztál minket. Köszönöm, Uram, hála és dicsőség nevedért, nevednek most és mindörökké. Amen.

0: Köszöntelek Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönöm Jézusom, hogy a szívünkbe ültetted a vágyat, hogy téged keressünk. Köszönöm Jézusom, hogy te elhozod nekünk azt a békét, azt az örömet, amire oly nagyon vágyunk és oly nagy szükségünk van. Ez a béke és öröm, ez nem az, amit a világ ad. Ez maradandó és örök. De bocsáss meg nekünk, Uram, hogy mi mégis oly sokszor mullandó és világi örömöket keresünk, és nem nálad keressük szívünknek a gyógyírt, az életünkre a megoldást, hanem a világban. Én elődbe hozom, Uram, felszentelt szolgáidat, akik épp úgy kivannak téve a világ szellemének, kísértésének, talán még jobban, mint mi. Mert ők élharcosok elől vannak, és a gonosz jól tudja, hogy hova célozzon. Atyám Istenem, küld el szent lelkedet, erősíts meg szent lelked által felszentelt szolgáidat, hogy minden nehézségükben, minden megpróbáltatásukban rád figyeljenek, minden megoldást nálad keressenek, magányukban és elkeseredésükben hozzád tudjanak fordulni, hisz az örök élet igéi azok nálad vannak. Én köszönöm Jézusom, hogy te megmutattad minnyájunknak, hogy az igazi béke és öröm az csak is általad és nálad lelhető fel. Mutasd meg és világosítsd fel felszentelt szolgáidat a te szent lelked által Isten igazságát, hogy mindig és mindenkor bármilyen zűrzavar van körülöttük, meglássák, hogy mi az Isten akarata az ő életükben. Bármilyen vágy ébredt fel az ő szívükben, bárhogy visszatekintenének és hátratekintenének, mindig emlékeztesd őket arra, hogy csak is veled és általad lehet üdvösségre jutni. Erősíts meg szent lelked által felszentelt szolgáidat, Uram, hogy a mullandóság, a csillogás, a villogás ne befolyásolja őket, bármivel is kecsegteti, sem hatalomra törekvés, sem irigység, sem gazdagság utáni sóvárgás ne tudja őket befolyásolni és meginoktatni az ő igenükben, amit neked kimondtak. És erősíts meg szent lelked által szolgáidat, hogy az a vágy, ami a szívükben előtör a család után, vagy saját gyerek után, mindezt megtalálják a közösségükben, megtalálják általunk, a mi szeretetünkben, a mi elfogadásunkban és törődésünkben. És köszönöm, Uram, hogy megáldod mindezt beteljesülésre. Amen.
1: Amen.

Köszöntelek, drága Jézus Krisztus, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. És hálát adok neked, Uram, hogy itt lehetünk. Íme itt térdelek előtted is, mindnyájan közösen itt felszentelt szolgáidat hozzuk eléd be, Uram. Hálát adva neked, értük. Köszönjük, Urunk, hogy vannak nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy példát mutatnak nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy mutassák az utat feléd. Ezért kérünk téged közös kérésünkkel, hogy áld meg őket. Oly nagy szükség van arra, Uram, hogy téged tükrözzenek. Ezért te oltalmazd őket, te vezesd őket. Kérünk, Urunk, hogy te formáld őket, az ő életüket, az ő gondolataikat, szavaikat és tetteiket, Uram, hogy mindez általad nyilvánuljanak meg mindig minden helyzetben. Köszönjük, Urunk, a szent miséket és a szentségeket, amelyeket kiszolgáltatnak nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy te vigyázol ránk, hogy pásztorokat küldtél nekünk általuk, és add, Uram, hogy legeltessék a te nyájadat, a te dicsőségedre, a mi örömünkre. Áldott légy ezért, Urunk, Jézus Krisztus, most és mindörökké. Amen.

Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, ebben a szentségben, kint szenvedésed emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki él

Kedves hallgatóink, lassan búcsút veszünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomtól, ahonnan az elmúlt egy órában szentségimádást közvetítettünk. A tehetik, tartsanak velünk. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai estéjük, amilyennek csak szeretnék.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a pokolokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,

0: hírgalmadra.
1: Első titok, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál. Mi is az alázatosság? Maga az igazság, mely életet támaszt bennünk. Gyakran éljük át, hogy erőfeszítéseink, szorgalmunk, kitartásunk ellenére is szétesnek hétköznapjaink, elromlanak dolgaink. Ilyenkor még görcsösebben meg akarunk felelni az eszményképünknek, még több erőt fordítunk arra, hogy feljebb emelkedjünk a tökéletesség lajtójáján. Ha nem elképzeléseink szerint haladunk, beteg lesz a lelkünk, és esetleg másokat is bedekké teszünk. Az alázat abban áll, hogy nem ijedünk meg nyomorúságainktól, hanem legbelsőbb szobánkban, lényünk legmélyén találkozunk Istennel. Ez a találkozás gyógyít minket. A találkozás az igazság pillanata, amikor elismerjük és Istennek adjuk sebezhetőségünket.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg

0: Dicsd meg a gonosztól.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelem áll teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelem áll teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadról.
1: Második titok. Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentetessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Erzsébetet látogatva a méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben,

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Harmadik titok. Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: szívesen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmasra.
1: Negyedik titok, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentértessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutatott.

0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézus,
3: bocsáss meg bűnöket.

0: vannak írva a mondra.
1: 5. titok. Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: Gonosztól.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van

0: te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te szentszül a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelmetes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te szentszül a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te szentszül a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te szentszül a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mi

hatalmas szűzanya. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve ki.

0: Jézusom, vezess engem a te utadon, ne engedjem el soha a te kezedet. A te kegyelmed éltessen engem, a te szeretetért lak bennem, a te tisztaságot költözzék belém.
1: A te test legyen a szemem előtt, ha nem a lélek, ne jelen,
0: hanem az örök élet, nem csak ma soknak, de magamnak is szívből megbocsássak, mindig neked hálát adni tudjak, és ha választanom kell, kettőnk között Jézusom, mindig csak te és sohasem én legyek az első. Amen.
2: Imádkozzál életünk Istennek, Szent Anyja,
3: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Szentséges Szűz Isten Anya Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, melyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a Szent Olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Krisztus, ami Urunk által.
3: Amen.
2: Rózsafűzér királynője,
3: könyörög érettünk.
2: Béke királynője,
3: könyörög érettünk.
2: Fény királynője,
3: könyörög érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa levele a liturgikus képzésről folytatott oregoni tanácskozásra. Hűséges szolgálat. Az istentiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium sajtónyilatkozata az oregoni találkozóról. 14. Leó pénzügyi segítséget küldött Kolumbia földrengés sújtotta területeinek. 14. Leó új tagokat nevezett ki a gazdasági tanácsba, közöttük Németh László bíborost. 108 éves korában elhunyt a kínai Benedikt Chao atya, a világ legidősebb trapista szerzetese.
1: Leó pápa levele a liturgikus képzésről folytatott oregoni tanácskozásra. Hűséges szolgálat. A Szentatya augusztus 14-én pénteken közzétett levelet küldött Arthur Roche bíborosnak, az istentiszteleti szentségfegyelmi dikasztérium prefektusának, aki az augusztus 14-e és 19-e közt az Egyesült Államok Oregon állama Mount Angel Bentés apátságában tartott konferencián vesz részt. Leó pápa levele a szent liturgia végzésének bensőséges, áhítattal teli végzésére buzdít, mindig köteles engedelmességgel az évényes rendelkezések lelkiismeretes betartása iránt. Leó pápa szívélyes üdvözletét küldi Arthur Roche bíborosnak és mindazoknak, akik az oregoni Mount Angel apátságban összegyűltek, hogy Isten népe liturgikus képzésének fontos témájáról tárgyaljanak. Ferenc pápa a Desiderio Desideravi, vágyva vágytam kezdeti apostoli levelében, amelyben a liturgia teológiai és lelki mélységének szépségét írta le, hangsúlyozta mind a papság, mind a világi évek figyelmes és folyamatos képzésének szükségességét az egyetemes egyház liturgikus életének újjáélesztése érdekében. Ezt követően arra emlékeztetett minket, szól Leó pápa levele, hogy ez a fajta képzés nem néhány szakértő szak területe, hanem Isten egész népének belső készsége. Ezért Leó pápa arra buzdítja a tanácskozás tagjait, hogy Krisztus testének minden szintjén keressenek konkrét utakat a liturgikus képzéshez. Ugyanakkor nem zárhatják ki azok képzésének prioritását, akik az ordó, a papság szentsége által arra hivatottak, hogy misztagógák legyenek, vagyis hogy kézenfogva vezessék a híveket a szent misztériumok ismeretébe. A liturgikus képzés első konkrét lehetőségei abban a szokásban rejlenek, hogy minden vasárnap összegyűlünk az eukarisztia ünneplésére, szól a pápa levele. Ezek az ünneplések a liturgikus év éves ritmusába ágyazódnak, amelynek középpontjában a húsvéti misztérium áll. Ezért elengedhetetlen, hogy mélyen formatívak, alakító jellegűek is legyenek, elősegítve az Ars Celebrandi, a liturgia ünneplése művészetének egyre mélyebb megértését, amelyet nem csak a liturgiát ünneplők, hanem az egész közösség is kifejez. Így módon megfelelő képzés és állítatos istentisztelet révén a katolikusok felkészülnek a liturgiára, a liturgia által is. Továbbá a szent misztériumok méltóságteljes ünneplésének előmódítása érdekében Leó pápa kifejezetten hangsúlyozza a jóváhagyott szövegek és utasítások hűséges követésének szükségességét. A Szentatya utal a II. Vatikáni Zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúciójáról szóló katekézisére, amelyben felhívta a figyelmet arra a tiszteletre, amelyet mindazoknak, akik az isteni misztériumok ünneplésének előkészítésére hivatottak, különösen a papoknak, a Szent VI. Pál pápa és Szent II. János Pál pápa által kiirdetett szertartások iránt kell tanúsítaniuk. Lényeges, hogy ez a tisztelet az Isten iránti készséges rendelkezésre állás és bizalom belső magatartásából fakadjanak, alázatot mutatva Isten nagysága előtt és őszinte hűséget tanúsítva az egyházi közösség iránt. Leó pápa végül Máriára, a bölcsesség székére bízza a megfontolásaikat, és készséggel adja rájuk apostoli áldását mindazokra, akik jelen vannak ezen a találkozón, a bölcsesség és a béke zálogaként az Úrban. Kelt a Vatikánban 2026. június 29-én Szent Péter és Pál apostolok főünnepén. 14. Leó pápa. Az Isten tiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium sajtónyilatkozata az oregoni találkozóról. Ferenc pápa 2022. június 29-én Desiderio Desideravi kezdetű apostoli leveletet közzé Isten népének liturgikus képzéséről, amelynek útmutatásával az Isten tiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium plenáris ülése 2024. február 6-ától 9-éig megvitatta a liturgikus képzés útjainak lehetőségét felszentett papok és világi évek számára. A dikasztérium e kezdeményezés jegyében folytatni kívánva a reflexiót, ezért találkozót szervezett 2026. augusztus 14-e és 19-e között az Egyesült Államokban az oregoni Mount Angel bencés apátságban. A rendezvényre számos különböző hátterű és egyházi tapasztalattal rendelkező bíborost, püspököt és világi hívet hívtak meg közös emlékezésre azzal a céllal, hogy közös, konkrét és működőképes javaslatokat dolgozzanak ki. A bencés szerzetesi közösség választása kifejezi az imádságos környezetben való részvétel szándékát annak a lehetőségével, hogy a liturgia formáljon minket. A hatnapos találkozó nagy boldogasszony ünnepe táján több mint egy tanulmányi konferencia, inkább a liturgikus képzésről folytatott lelki megfontolás ideje lesz, hogy a II. Vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúciója által kijelölt úton haladjanak. Szól a dikasztérium augusztus 14-én pénteken közzétett sajtónyilatkozata. A Szent Atya üzenetet küldött Roche bíborosnak, az Isten tiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium prefektusának, amelyben gyümölcsöző munkát kíván a résztvevőknek, egyúttal hasznos témákat is kínál nekik a találkozó céljának eléréséhez.
0: 14. Leó pénzügyi segítséget küldött Kolumbia földrengés sújtotta területeinek. Leó pápa azonnal vészhelyzeti adományt nyújtott az augusztus 10-én 7,4-es erősségű földrengés által sújtott kolumbiai egyházmegyéknek. Leó pápa a szolidaritását fejezte ki Kolumbia népével, amelyet az ország nyugati részét sújtó erős 7,4-es erősségű földrengés rázott meg. Lelki közelségét a szerdai augusztus 12-i általános kihallgatáson is kifejezte, amikor megújította részvétét és imáit az áldozatokért, a mentő alakulatok munkatársaiért és az egész kolumbiai népért. 14. Leó szolidaritása kézzelfogható formát öltött a szeretett szolgálat dikasztériumán keresztül küldött első sürgős pénzügyi adomány révén is. Az összeget a földrengés sújtotta egyházmegyéknek szánják, és a dikasztérium prefektusa Luis Marín de San Martín érsek, az apostoli nunciatúra és a helyi püspöki konferencia közötti megbeszélések nyomán döntöttek róla. Augusztus 11-én, miközben a polgári védelem csapatai és más mentőszolgálatok az összeomlott épületek és templomok romjai között kutattak, és kezdeti becsléseket adtak ki a halálos áldozatok számáról, amely a legfrissebb adatok szerint több mint 200, Leó pápa táviratot küldött Kolumbiába, amelyben kifejezte részvétét és szolidaritását az egész országgal. Augusztus 12-én szerdán az általános kihallgatáson 14. Leó ismét kifejezte szolidaritását kolumbiai testvéreinkkel és nővéreinkkel, akik a közelmúltbeli földrengés következményei miatt szenvednek, amely számos halálesetet és sérülést, valamint jelentős anyagi károkat okozott.
2: Leo pápa imádkozott az Úrhoz, az elhunytak örök nyugalmáért, biztosította a híveket arról is, hogy imádkozik az áldozatokért és családjaikért, valamint mindazokért, akik mozgósítást végeztek a mentési és segélyakciókban. Ahogy Venezuela esetében tette, amelyet júniusban szintén erős földrengés sújtott, Leo pápa azonnal elküldte Kolumbiának első pénzügyi adományát, a szolidaritás konkrét jeleként ebben a vészhelyzetben. A 100 000 eurós összeget közvetlenül a Szociális Lelki Gondozás Országos Titkárságának, a Caritas Colombiának küldték, amely az egyház központi koordinációs központjaként szolgál a segélyek gyűjtésében és elosztásában. A szervezet biztosítja, hogy a segély eljusson a földrengés által sújtott egyházmegyékhez. Az összegről a kedvezményezettekkel állapodtak meg, és ez az első hozzájárulás, amelynek célja a legsürgetőbb szükségletek kielégítése. További konkrét segítségnyújtás következik, amint a szükségleteket azonosítják, és haladéktalanul közlik a dikasztériummal. A katasztrófa utáni első órákban már megkezdődött a párbeszéd Luis Marín de San Martín érsek, apostoli fő alamizsnás, és a kolumbiai püspöki konferencia elnöke Francisco Javier Munera Correa bíboros között, aki tájékoztatta őt az érintett területeken uralkodó helyzetről. Eközben egy jelentés készül a legsürgetőbb szükségletek felmérésére, ismét a szeretetszolgálat dikasztériuma kezdeményezésére. Az egyház Isten családja, mondta a prefektus, egy olyan egyház, amely figyel a szenvedésre és a szükségletekre, és testvériséggel és hatékonysággal válaszol rájuk. XIV. Leo új tagokat nevezett ki a gazdasági tanácsba, közöttük Németh László bíborost. Augusztus 11-én 14. Leo pápa új tagokat nevezett ki a gazdasági tanácsba, és megerősítette több személy pozícióját. A Szent Atya kinevezte Grzegorz Risz bíborost, Krakó érsekét, Németh László bíborost, Belgrád érsekét, Jean-Paul Vesco bíborost, Algír érsekét, és Roberto Repole bíborost, Torino érsekét és Szúza püspökét a gazdasági tanácsba. Ugyanakkor Leo pápa kinevezett 4 világi tagot is a testületbe. Denis Duvent, a francia orvosi kutatási alapítvány felügyelőbizottságának elnökét, Gisela Lichtensteint, az ipari és pénzügyi vagyonkezelő vállalat vezérigazgatóját, Paolo Nuzinert, a vatikáni kommunikációs dikasztérium általános ügyek igazgatóságának vezérigazgatóját, és Elena Wettstein principátot, a UBS Group AG európai nemzetközi értékesítési menedzsmentjének vezetőjét. Denis Duvern, aki 1953. október 31-én született Lyonban, a Párizsi Kereskedelmi Főiskolán és a Nemzeti Közigazgatási Iskolában végzett. 2007 és 2009 között a Europe Insurance CFO Fórum elnöke volt, amely csoport elősegíti az átlátható pénzügyi beszámolást. 2016 óta az AXA vezérigazgatója, 2017 óta pedig a francia Orvosi Kutatási Alapítvány felügyelőbizottságának elnöke is. Gisela Lichtensteini hercegnő, aki 1990. június 26-án született az ausztriai Feldkirchben, környezetmérnöki diplomát szerzett a Zürichi Egyetemen. Befektetési, banki és mérnöki területen dolgozott Londonban, Kanadában, Szingapurban és Svájcban, jelenleg pedig az ipari és pénzügyi vagyonkezelő vállalat vezérigazgatója. Paolo Nuziner, aki 1963. június 13-án született Bergamóban, Olaszországban, közgazdaságtan és üzleti diplomát szerzett a milánói Szent Szív Katolikus Egyetemen. Pályafutása során vezető pozíciókat töltött be ipari szektorokban, multinacionális vállalatoknál, katolikus kiadóknál, egyetemeken és az egészségügyben. 2015. júniusa óta a Kommunikációs Dikasztérium általános ügyek igazgatóságának főigazgatója. Elena Wettstein principátó, aki 1987-ben született Rómában, a Roma Tre Egyetemen szerzett közigazgatási mesterdiplomát számvitel és pénzügyi elemzés szakon. Miután nemzetközi tapasztalatokat szerzett a vagyonkezelés és a pénzügyi szolgáltatások területén, többek között Olaszországban, az Egyesült Államokban és Svájcban, jelenleg a UBS Group AG, egy svájci alapítású nemzetközi pénzügyi szolgáltató és befektetési bank európai nemzetközi értékesítési menedzsmentjének vezetőjeként dolgozik. A pápa megerősítette Reinhard Marx bíborost, München és Freising érsekét a gazdasági tanács koordinátoraként, valamint Charlotte Kreuter Kirchhoffot, a düsseldorfi Heinrich Heine Egyetem jogtudományi karának német és külföldi közjog, nemzetközi jog és európai jog professzorát alelnökként. További tagok Odilo Pedro Scherer bíboros, a brazíliai São Paulo érseke, a kanadai Gerald Cyprien Lacroix bíboros, Quebec érseke, a 10. Pius világi intézet tagja, és az amerikai Joseph William Tobin bíboros, New York érseke. Tagként megerősítette Leslie Jane Ferrart, a Westminsteri főegyházmegye vagyonkezelőjét, és Alberto Minalit, a Revo biztosító vezérigazgatóját, valamint az ausztrál Brian Edwin Ferme prelátust titkárként.
1: Száznyolc éves korában elhunyt a kínai Benedikt Chao atya, a világ legidősebb trappista szerzetese. A Kínában született 108 éves trappista atya a megpróbáltatások idején is tanúbizonyságot tett az evangélium iránti hűségéről. Benedikt Chao atya a hongkongi Lantau szigetén található Öröm-szizanya apátság kínai trappista szerzetese július 31-én hunyt el, 108 éves korában. Temetését augusztus 14-én nagyboldogasszony ünnepe vigíliáján tartották Hongkongban. Az 1918-ban Hebei tartománybeli Chengtingben született Chao atya 1941-ben 23 éves korában lépett be az Öröm-szűzanya apátság trappista közösségébe. 1947-ben tette le ünnepélyes fogadalmait, 49-ben szentelték pappá. 1974 és 1998 között az apátság perjeleként szolgált. Chao atya fontos és fájdalmas időszakokat élt át szerzetesi közösségében, mindig bátran tanúságot téve az evangélium és az egyház iránti hűségéről. 1937-ben a kolostort japán megszálló erők foglalták el, 1949-ben pedig a kolostort az új kínai kommunista hatóságok lebontották. Sok szerzetes letartóztattak, deportáltak vagy megöltek. Chao atya néhány rendtestvérével Kína más régióiba, majd Kanadába és az Egyesült Államokba menekült. Itt egy utahi apátságban tanulta meg a sajtkészítés technikáját. Az 1950-es években Hongkongba költözött, és 1956-ban más szerzetesekkel együtt apátságot épített Lantau szigeten, amelyet később az Öröm-szizanyának neveztek el Chengtingi kolostor emlékére. Az 1980-as években trappista tejgazdaságot alapított. Megpróbáltatások, csend, ima és munka révén Chao atya állandó tanúságtétel marad az Isten kezére való teljes ráhagyatkozásról és a közösségben megélt testvéri szeretetről. 79 évig élt szerzetesként és 77 évig papként. Ő volt a világ legidősebb trappista szerzetese.
0: A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Köszöntöm a Mária Rádió Miriam hallgatóit. Felvidéki beszélgetésünkben ismét az online téren keresztül szólítjuk meg a műsorunk beszélgető partnerét, aki ez alkalommal Józsa Mónika, karvezető, egyetemi tanár, oktató és kántor. Szeretettel köszöntjük őt, e heti vendégünket.
1: Üdvözlöm én is a Mária Rádió hallgatóit, és téged is, Tefi. Jó hallani a hangodat újra.
0: Kedves tanárnő, a hallgatóknak is elmesélném azt a dolgot, hogy mi már ismerjük egymást, mert volt szerencsém az ön kórusában néhány évig énekelni. A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem diákkórusának tagja voltam magam is, tehát egy növendéke, és a mai alkalommal épp a karvezetésről szeretném, hogy meséljen a kórusmozgalomban folytatott tevékenységéről, az oktatásban is a közös, a kórus éneklés élményeiről, de nem csak erről, hanem tágabb értelemben a közösségi éneklésről. Ennek a kántorkodás is része, amikor az Isten házában énekelnek együtt a hívek, és ott miként vezeti őket. Ezekből érződik mindaz, hogy van egy irányító jelleg is abban, amit ön folytat, tehát a karnagy és a kántor szerepe is. De ezekről azt hiszem, hogy ön tudna bővebben beszélni a hallgatóknak. Akik rendszeres hallgatói a műsorunknak, találkozhattak már önnel, az ön hangját, az élettörténetét megismerhették egy korábbi beszélgetésünk kapcsán. Most azt a momentumot ragadnám meg, hogy egy nemrégiben ünnepelt kerek születésnap az emberöltő felén túl szerettem volna meginvitálni önt és visszatekinteni karvezetői tevékenységére. Hogy érzi, mik azok a dolgok, amik segítették önt a kórus énekléshez? Hogyan vált ön karnaggyá?
1: Nagyon szerteágazó mindez, amit most kérdeztél. Ez a bizonyos visszatekintés, hogy hogyan vált belőlem karnagy, ez maga is nagyon összetett, hiszen nem volt nekem soha szándékom, hogy én karnagy legyek, nem is tudtam, hogy ilyen hivatás létezik egyáltalán. És ez valahogy mondhatnám, hogy úgy hozta az élet, vagy azt is szoktam mondani, hogy nem én választottam a hivatást, hanem a hivatás választott engem. Viszont bizonyára, hogy ebben is a Jóisten keze működött, és a gondviselés terelgetett engem ezen az úton. Az biztos, hogy a közvetlen dolog, ami ehhez közel hozott, az maga az éneklés. Gondolom, hogy ezzel minden kollega így van. Tehát gyerekkortól kezdődően a családban volt egy énekes jelenlét, egy olyan közeg, ahol a szülők állandóan énekeltek. Aztán ebbe mi így belenőttünk. Aztán a szülők beírattak zeneiskolába. Akkor a templomi szolgálatok, a gyerekkortól kezdve az akkori plébános úr engem odaültetett az orgonapadra, és már gyerekként vezetett arra, hogy majdan egyfajta utánpótlást ő neveljen a falunak, egy kántori személy, tehát aki vezeti a híveket. És mind-mind, tehát hogy az ember így visszatekint, és akkor ezek olyan mérföldkövek, ugye ha 60-an túl már az ember észreveszi ezeket a mérföldköveket, és sok ilyen van, sorolhatnám talán aztán maga a kántorképző, amit Budapesten végeztem 4 éven keresztül a középiskolai koromban, tehát amikor gimnazista voltam, ott találkoztam például először olyan zeneoktatási módszerrel, amit idehaza nem tapasztaltam meg. Picit betekintettünk a Kudály módszer szerinti zeneoktatásba, de aztán folytathatnám a sort azzal, hogy el is kezdtem tanítani a zeneiskolába hegedűt, de az rövid véget ért, mert hát ugye az akkori párt és hatalom ezt nagyon nem támogatta, ezt követően pedig a Csemadokban hosszasan 10 évig dolgoztam a Csemadokban. Szóval sok-sok ilyen volt, míg aztán végül is a Pozsonyi Zeneművészeti Főiskolára jelentkeztem, a karvezetői szakra, és közben eltelt 10 év az érettségét követően.
0: Tanárnő, ez alatt a tanulmányok során ön kórustagként énekelt már?
1: Ez egy nagyon fontos momentum, hogy amikor én énekaros tag voltam, az tulajdonképpen a középiskolai éveim alatt kezdődött, ott volt néhány év énekkar, a Galanta gimnáziumban jártam én középiskolásként, és Balogh Csaba, Isten nyugosztalja, a Balogh Csaba karvezető keze alatt énekeltem, de aztán természetesen Magyarországon a kántorképző ideje alatt ott állandóan volt karének, és volt karvezetés is a kántorképző ideje alatt, tehát tulajdonképpen karvezetéssel én a kántorképző ideje alatt találkoztam Budapesten. Nem sokkal az érettségit követően pedig a szlovákiai magyar pedagógusok Vassajos kórusába akkor még a csehszlovákiai magyar tanítók központi énekkara néven működött ez az énekkar, annak is a tagja lettem, és akkor volt már egy nagyon kevés karvezetői gyakorlatom, amit a kántorképző ideje alatt szereztem, és akkor ott rám is bízták az énekkart, tehát Vasrajos, Isten nyugosztalja, nagyon sokat köszönhetek neki, és sokat tanultam tőle. Olyan bizalommal volt irántam, hogy rám bízta az énekkart sokszor egy-egy szereplés erejéig is, illetve ott is szólampróbákat vezettem, tehát az is egy nagyon jó iskola volt. 12 évig volt szerencsém az ő keze alatt énekelni, és az ő irányítása alatt énekelni. Tehát ilyen apró, hogy is mondjam, csak így csepegtető módszerre kapta az ember ezeket az élményeket, és ezeket a szakmai tudást, szakmai felvértezést, még akkor is, hogyha ez nem egy hivatalos iskola volt. Aztán ez nekem végül is nagyon megtetszett, és Budapesten volt lehetőségem, aztán a Budapesti Népművelési Intézet mellett működött egy olyan tanfolyam, ami abban az időben Párkai kurzus néven futott, tehát egy felsőfokú karnagyképző tanfolyam. Ez is 4 évig tartott, és oda bejelentkeztem, aztán ott már tulajdonképpen hivatalosan elkezdtem ezt az utat tanulni.
0: Ebben az a szándék is benne leledzett már, hogy egyszer saját kórust alapíthasson?
1: Nem volt ebben ilyen szándékosság, csak szerettem én ezt csinálni, érdekelt, és nagyon szerettem énekelni. Tehát mindez az éneklésen keresztül, hogy kórusénekesként is nagyon jól éreztem magam, és amikor engem így kiállítottak a kórus elé, hogy akkor most én vezessem az énekkart, akkor meg ott is jól éreztem magam, és mások is azt mondták, hogy jó, ez milyen jól áll a kezemre, és hogy jól csinálom, tehát hogy a visszajelzések is olyanok voltak, hogy valószínűleg érdemes ezen az úton egy picit tovább menni.
0: Szívesen muzsikáltak önnel együtt. Mit jelent a karnagyi tevékenység? Hogyan képzeljük el ezt a hallgatókkal? Mit csinál egy kórusvezető?
1: Ez nagyon-nagyon szerteágazó. Mindenek előtt, most ha a saját kórusaimra gondolok, a karvezetőnek kell kiválasztani a darabokat, hogy milyen műveket fogunk énekelni. Azt az ember mindig az aktuális felkérésekhez, szereplésekhez igazítja, hát egyáltalán a tervekhez, hová készülünk éppen, mik az előttünk álló feladatok. Tehát nagyon gyakran célirányosan választ az ember darabokat. Aztán, mikor már kiválasztotta a darabokat, akkor ugye ezt el kell kezdeni betanítani. Hát azt kell mondjam, hogy ha valaki csak szólóban énekel, akkor is, most a hallgatóimra gondolok például, tehát nagyon jó, ha azt meghallgatja egy külső fül.
0: Ez egyetemi hallgatókra, diákokra?
1: Igen, nyilvánvaló, de hogyha egyénileg is énekel a hallgató, tehát akkor is jó, ha azt egy külső, egy gyakorlott fül, egy élesebb hallású fül, egy szakavatott ember meghallgatja, mert olyan tanácsokkal tudja ellátni az énekes magát, a saját hangjára vonatkozóan, hogy abból az illető profitálni tud, és látja, tudja, hallja, hogy merre menjen, milyen irányba menjen tovább. Na most akkor, amikor az énekkar együtt ül, és ott van 30-40 ember, ez ott is érvényes minden egyes énekesre külön-külön. Tehát ők is elvárják attól a vezetőtől, aki kinn áll előttük, hogy azon túl, hogy betanítja a műveket, a darabokat, és hogy azokat az ő szaktudásával megpróbálja összerakni, össze gyúrni, egy gyönyörűséges harmóniává formálni, azon túl az énekeseknek is olyan szakmai tanácsot tud adni, hogy hogyan formálja szebbé az ő hangját. Tehát tulajdonképpen a hangképzés is része, egy nagyon fontos része ennek a munkának, hiszen az énekest egyénileg is fejleszteni kell, hogy az ő hangja szebb, teltebb, rezonanciadúsabb, nagyon vívő erővel rendelkezzék, és szebb legyen. Másrészt meg magát a hangszert, mint énekkart, ha szabad így fogalmaznom, is össze kell hangolni, össze kell csiszolni. Tehát maga az énekkarnak a hangzása, aki ugye egyénekből áll, sok énekesből tevődik össze, hogy az is szépen szóljon, hogy annak egységes legyen a hangzása, és ugyanakkor alkalmas legyen mind ezeknek a kórus műveknek a megszólaltatására. És hát aztán azon kívül természetesen jó pedagógus is kell legyen, de egy kicsit pszichológus is kell legyen, mert a közösség állandóan felvet olyan problémákat, amit oldani kell, és nagyon-nagyon sok összetevője van még ennek a... Egy kicsit menedzser is kell legyen, egy kicsit szervező is kell legyen a karvezető.
0: Ön hogy érzi, hogy melyek azok a tulajdonságok, amikben a leginkább fejlődött, mert a kórusok igénybe vették önt a munka során, és kívánták, hogy bizony etéren helytálljék?
1: Bizonyára sok ilyen van, de nekem most hirtelennyében egy dolog jut eszembe, amit említettem az imént még, hogy annak idején a Csehszlovákiai Magyar Tanítók Központi Énekarában, amikor énekeltem, és már nem emlékszem valami nagyon bonyolult dolgot, illetve tudom, mit is énekeltünk, egy vaslajos művet énekeltünk, az volt a cím, hogy Varázsének. És ez, ha jól emlékszem, valami tizenvalahány szólamú mű volt, tehát minden szólam még tovább osztódott, tehát nagyon sok szólam volt, és akkor emlékszem, hogy Vaslajos utasított bennünket, hogy ott az a tenor kettő, az ott alacsonyan intonál, a mély basszus tessék ide-oda, minden szólamot csiszolgatott, és én azon csodálkoztam, hogy a fenébe hallja ki ebből az őrült nagy masszából, ebből a harmónia toronyból az egyes hangokat. Hogyan hallja ő azt, hogy az pont az a szólam alacsony, vagy az magasabb. Erre nem tudtam képzelni, hogy ez hogyan lehetséges, hogy valaki ezt hallja. És hát azt kell mondjam, hogy azért az évek során az ember csiszolódik és fejlődik ebben a tekintetben is, hogy meg lehet tanulni ezt is. Rá lehet nevelni az ember hallását, a saját magam fülét ráhangolni arra, hogy igenis kihallom azt, hogy tényleg ez a szólam alacsony, azt kell ott megemelni, még mindig nem elég magas, még vagy ott éppen az hibázik. Én magam sokszor voltam, hogy kezdő karvezető koromban, gondolom, hogy a kollégák is vannak így, hogy összeáll a darab, aránylag jól szól, de úgy nem is hallom, hogy mit kéne, tehát mitől lesz ez szebb, mit kéne javítani még rajta. Mondják, hogy egy gyakorlat teszi a mester, tehát, hogy ezt is mind meg lehet tanulni aztán, hogy akkor már az ember hallja, hogy aha, ott azt kéne kijavítani, meg ez nincs rendben, meg azt arra vigyázzon XY, mert ott ez a probléma, tehát, hogy meg lehet tanulni ezt is.

0: A szakmaiságon belül mennyire látja fontosnak ezt az ösztönösséget, a zeneiséget, hogy ez egy jó karnagyban meglegyen?
1: Az egyik dolog nyilván a zeneiség, tehát az borzasztó fontos, mert mikor az imént a különböző tulajdonságot kezdtem sorolni, akkor talán még azt is hozzá kell tenni, hogy a karnagy kell legyen egy picit varázsló is sokszor. Úgy formálja, úgy igazítsa a dolgok menetét, a darabokat, hogy mintha varázsolna a színpadon. Tehát nagyon fontos egy picit a vizualitás is. Vagyis a karnagynak egyrészt nagyon-nagyon muzsikusnak kell lenni. Tehát érezni kell a zenének a belső törvényszerűségeit, és azt megfelelő módon kell tudnia kivetíteni, tolmácsolni a kórustagok felé, nem csak szóban, verbálisan, hanem vizuálisan is. Tehát borzasztó fontos a hallgatók, az énekesek részére az, hogy az ő vezetőiknek a jeleit értsék. Tehát a karvezetőnek a kommunikációja az a próbán ugyan verbálisan történik nagyon gyakran, de a koncerten a verbális kommunikációja már nincsen lehetőség. Ott már csak vizuálisan tud muzsikálni a karvezető, és tudja muzsikára ösztönözni, és muzsikára bírni a rábízottakat, tehát az általa irányított csoportot, az énekeseket.
0: Ez a szakmai jelzéseken kívüli kifejezőséget takarja? Testbeszédet, mimikát? És akár?
1: A mimika is nagyon fontos része, az egészen biztos, mert hiszen az, hogy én hogyan muzsikálok, az arcomon is kell, hogy tükröződjék. De talán ennél fontosabb az, hogy a kéznek a jelei, tehát az, hogy mikor indul egy szólam, hol lép be, hol hagyja abba, hogyan bontakozik ki egy-egy dallamív, egy-egy dallamvezetést, hogyan tudja vezetni az énekes, azt mindent kézzel kell elmagyarázni, tehát olyan, mintha a karvezetőnek a kezéből egy ilyen láthatatlan szálak kapcsolódnának a kórushoz, és ő ezeken a láthatatlan szálakon keresztül irányítja és vezeti az énekeseknek az énekét, az ő muzsikájukat. Tehát, hogy ez is nagyon fontos része a karvezető egyéniségének, zeneiségének.
0: Kedves tanárnő, azt szeretném kérdezni, hogy a kórusokkal végzett munkája során mennyire volt lehetősége egyfajta Isten élményt is megtapasztalni, isteni jelenlétet abban, ahogy együtt zenélnek, amilyen témájú zeneműveket adnak elő, vagy amilyen helyzetben, közegben, közönség vagy helyszínen adódik alkalmuk. Volt-e olyan, amikor a zene szépségén túl látta tükröződni valahol Isten kegyelmét is?
1: Nyilvánvaló számtalan ilyen esemény volt, vagy ilyen alkalom. Ezeket nehéz lenne számszerűsíteni. Tehát az egyház zenében való jelenlét, tehát a kórus muzsikában nagyon gyakran kerül terítékre az egyház zene. És ezeknek a műveknek a szépsége, ennek a megformálása részben a próbákon is szóba kerül.
0: Közös szövegértelmezés is? Vagy elmélkedés is? Akár amikor ilyen mély tartalmú vallásos szövegeket dolgoznak fel?
1: A szövegértelmezés az mindig nagyon fontos. A zene megjelenítése, a muzsikálás az akkor hiteles, hogyha azt a tartalmat jelenítem meg, amit a zeneszerző elképzelt. És a zeneszerzőt is nyilván a szövegek ihletik meg, amikor egy-egy szövegre kompozíciót ír. Mi a zeneszerző elképzelését próbáljuk megjeleníteni, tehát hogy nélkülözhetetlen nem csak az egyházi szövegeknél, hanem minden más, például az idegen nyelvű szövegek. Tehát kell, hogy az énekes azon túl, hogy elénekli azt, ami a kottában van, a hangjegyeket egymás mellé rak, kell, hogy érezze a tartalmat is mögötte, tehát tudja, hogy miről énekel. Ez elengedhetetlen akár csak egy népdalnál is. Számos olyan népdalunk van, hogy olyan mély drámák vannak besűrítve abba a picike négy sorba, hogy az embernek sokszor a szíve hasad meg attól a gyönyörű dallamtól.

0: végre. Tehát ott tudjuk tolmácsolni azt, amivel mi foglalkoztunk hosszú-hosszú próbákon keresztül, azt közvetítjük a közönségünk felé. És ebben olyan szép történetek vannak nagyon sokszor, tehát amikor egy-egy föllépésnél jól sikerül egy-egy mű, hogy látom az énekeseken, amikor ők énekelnek, hogy csillog az arcuk, hogy a szemek csillognak, hogy szinte összegyűjtöm a szemeket, nem is látom az embereket, csak a szemeket látom, és azt látom, hogy ők hogyan muzsikálnak, és olyan gyakran vannak olyan pillanatok, hogy a kis ujjam rezgését is érzékelik, tehát olyan pici mozdulatokkal, pár centis gesztusokkal hajlékonyan tudom vezetni, mert mindenre reagálnak, hogyha ők is egy ilyen átszellemült, átélt zenei tolmácsolást közvetítenek a közönség felé.
1: Tanárnő, megosztana a hallgatókkal egy olyan élményét, ami ennyire megérintette önt lelkiekben és a szülőföldjéhez köti?
0: A Galántai énekkarral 2 éve vagy 3 éve, ha jól emlékszem, 17-ben Kárpátalján énekeltünk, Nagy-Dobronyban. Nem jártunk még korábban Kárpátalján, úgyhogy nagyon nagy várakozással mentünk oda. 2 fellépésünk volt, az egyik egy nagydobronyi református templomban, és ott énekeltük Szokolai művét. Szokolai Sándor Imarontás ellen című műve, aminek az alcíme az, hogy Fohász Erdélyfalvaiért. És nagyon szép a szövege is. Nagyon megérinti a lelket, hogyha az ember csak a szöveget végigolvassa, és én el is szoktam mondani a közönségnek ezt a szöveget, tehát hogy ízleljék meg először a szavakat, a szövegnek a mélységét, mielőtt zenei köntösben tolmácsoljuk ezt a gyönyörűséget. El is énekeltük aztán, és mindjárt az elején valahogy az érintett meg. Sokan voltak egyébként a templomban, autóbuszokkal jöttek, tehát nem szoktunk mi ahhoz hozzá, hogy buszokkal jönnek kóruskoncertre. És az érintett meg, hogy egy felvidéki magyar kórus Kárpátalján Erdélyfalvaiért könyörög. És ezt úgy elmondtam ott a közönségnek is, és olyan, mintha a nyelvből egy hidat, és a muzsikából egy hidat szőttünk volna az anyaország köré, hogy nagyon-nagyon megható volt, nagyon szívhez szóló maga az előadás, és nagyon emlékezetes. És az ottaniak is, hát, megkönnyezték. De persze sok ilyen volt azon túl is, az oborvidéki hangversenyek közül is, amikor olyan helyeken fordultunk meg, ahol már nagyon régen nincsenek magyar iskolák. Bicsáp apátin például volt egy ilyen, 60-as években megszüntették ott már a magyar iskolákat. Azt mondták, mikor ott szerveztük a koncertet, hogy ó, itt már nem tudnak magyarul, de érdekes módon a templomban, a misén magyarul énekeltek. Tehát a kántor magyar volt, a plébános nem is. De hát nyilván már csak az idősek, tehát hogy kézzel fogható tanúi vagyunk annak, hogy mennyire épül le a magyar nemzetiség azokban a falvakban, és oda vittük ezeket a koncerteket, és nagyon emlékszem, hogy a Galántai kórussal énekeltünk egy karácsonyi dalt, Berkes Sándor karácsonyi népdalrondóját, mikor ott utána a kórus művet követően az egyik néni ott a padban így fölállt, a kezét az égnek emelte, és azt mondta, hogy bejött a mennyország. És oda jött hozzám, és megölelgetett a mű végén, holott még messze nem volt vége a koncertnek. Tehát, hogy ezek olyan csodálatosan szép emlékek, hogy szívet melengető egy hosszú év távlatából is.
1: Tanárnő, hogyan látja a kórus mozgalomnak, a karéneklésnek a jelentőségét abban, hogy itt a felvidéki magyarságon milyen hatást gyakorol ez az anyanyelvünk megőrzésére, értékelésére, egy helyes, egészséges önérzet kialakításában?
0: Kodálynak van egy

0: nem biztos, hogy szó szerint tudom idézni az ő gondolatait, de ő mondja így, hogy a társadalmi szolidaritásnak egyik legszebb példája a kar, mármint az énekkar. Hogy sokan egyesülnek valami szép nemes megvalósítására, amit egy-egy ember nem tudna megvalósítani, ha még olyan tehetséges is. Hogy ahol minden ember munkája egyaránt fontos, és ahol esetleg egy-egy ember hibája tönkreteheti az egész produkciót. Azt szerettem volna ezzel érzékeltetni, hogy nagyon fontos az, hogy legyen ilyen közeg, hogy jöjjenek össze az emberek, és hogy énekeljenek. A magyarság szempontjából sokszor tapasztaljuk azt, hogy egy-egy értékes, szép gondolat, egy-egy gyönyörű vers, egy ima, egy fohász, még prózában is megérint bennünket. Hát még, hogyha ez egy olyan gyönyörűséges zenei köntösben kerül terítékre, amit a zeneszerző megálmodott, és azt elénekelni, úgy érzem, hogy az énekesnek, mert hogy én magam is éneklek is, és sokszor énekes szerepben vagyok jelen a színpadon. Ezeket az imákat, ezeket a gyönyörűséges szövegeket elénekelni, az sokkal, sokkal nagyobb élmény, sokkal jobban megérinti a lelket, az énekes lelkét is, és gondolom, hogy a közönségnek a lelkét is. Tehát ezeket tolmácsolni a közönség fele, és énekesként ebben feloldódni, és ezt közvetíteni, ez egy olyan lelki élmény, egy olyan hatással van az emberre, hogy az csak azt tudja, aki ezt műveli. Tehát én mindenképp bíztatnék arra, hogy keresse azokat a lehetőségeket, ahol énekelhet, és az énekkar erre igazán kiváló zenei fórum, hiszen nagyon sokan egyáltalán mindenféle zenei képzettség nélkül jönnek az énekkarba, de szeretnek énekelni, és szebbé is formálódik ott a hangja, tehát hogy részese mindannak, amit egyébként hangszerjátékosként is talán nem tapasztalna meg, hiszen ugye a hangszeres zene az eleve szöveg nélküli. Itt viszont hozzá társulnak ezek a szövegek, és hogy egészen konkrét példát említsek most, ha már egyszer Mária rádióban beszélgetünk. Például ugye ott van a Boldogasszony anyánk, régi nemzeti himnuszunk. Mindenhol ismerik, minden templomban éneklik, és mindenhol megérinti a lelket, és szeretik azt énekelni. Amikor ez fölcsendül, akkor biztos, hogy melegséggel tölti el minden hívőnek a szívét, és mindenki, aki ezt tudja énekelni, és énekli. Az énekkarral ez Bárdos Lajos feldolgozásában szoktuk énekelni, ahol maga a fődallam, az a férfi kar ajkán szólal meg. Tehát az általunk ismert népéneket a férfi kar énekli a háttérben, míg a lányok, a női kar három szólamú kánonnal körbefonják ezt a fohászt gyönyörű megfogalmazással, és fantasztikusan szép dallammal. Hirtelen egy olyan hasonlat jut eszembe, mint amikor a Jézus szíve körmeneteken gyönyörű kaput feszítenek ki az út fölé, és ott az oszlopot így körbefonják virágokkal, és csodaszép virágokat kreálnak a falusiak, és aztán hazamenve mindenki visz abból a virágból egy-egy szálat. Ez a dallam zenei köntösben csodaszépen van körbefonva, és a végén ez a sok fohász így egyesülve egy gyönyörű záróakkorddal tud megszólalni. Ez olyan elementáris erővel tud hatni a hívők felé, a közönség felé, hogy ezt énekesként megélni, hallgatóságként is megélni, szerintem egy igazi élmény.
1: Tehát egy komoly lélek jelenlétet jelent, és ebben talán beleérezhetjük magát a szent lelket is, amikor segíti ezeken a hangokon keresztül azt, hogy egy szív egy lélekként a szeretet köti össze az ott lévő jó szándékú embereket.
0: Az egészen biztos, tehát amikor a koncerteken az énekkar muzsikál, énekel, akkor én azt gondolom, hogy mindenképpen egyfajta híd jön létre, egyfajta kötődés jön létre az, az előadó együttes és az őket hallgató közönség között. De ugyanakkor ez a kötődés, ez a kötelék talán sokkal szorosabb az énekesek között, hiszen a kórus az egy olyan erős kötelék, ez egy olyan közösség, ahol ezek az élmények megsokszorozódnak, ezek a lelki feltöltődések, ez valami rendkívül bensőséges és bizonyos értelemben intim lelki szféra. Nagyon szép dolgokat lehet itt művelni, és remélem, hogy ebből a közönség is megérez valami szépet, nemeset, amit haza tud vinni.

0: azt szeretném még megragadni ezen a ponton, hogy Józsa Mónikát karnagyként elismerik itthon, Magyarországon is, és nemzetközi tekintetben is. Olyan elismeréseket tudhat a magáénak, amellyel ezt a különleges lelkiséggel vezeti a kórusokat, mint a Cyril Metód érdemkereszt, vagy a Szent László király érdemkereszt. Ezen kívül a Szlovákiai Köztársaság ezüst plakettje, vagy épp a Magyar arany érdemkereszt. Tanárnő, mit jelentenek ön számára ezek az elismerések, amelyek vallásos tekintetben érik önt? Hogyan tud ezek által növekedni lelkiekben, vagy segíteni a jelenlegi kórusaiban a kórustagok hitét is?
1: Biztos, hogy jól esik minden elismerés, hiszen azt tükrözi, hogy az emberek, a kollégák, a szakmai körök figyelemmel kísérik és követik a munkásságomat, de mindig hozzáteszem, hogy ez soha nem az én egyéni érdemem. Elsősorban mindig egy közösségnek a munkája, annak az elismerése, mert hiszen a karvezető az nem egy szólista, nem egy szólózenész, egy szóló muzsikus. Bármit, amit létrehoz, azt csak a rábízottakkal együtt tudja. Az általa vezetett közösséggel tudja, és ebben a közösségnek a munkája ugyanúgy benne van, mint az enyém. Tehát, hogy ők saját maguk, mindenki belefekteti ugyanezt ezt az energiát, és csak közösen tudunk létrehozni szépet, nemeset, bármit, értéket, őseink kincsét, ha ápoljuk, azt mindig közösen tesszük. Tehát egyrészt a közösséget illeti mindez az elismerés. Egyébként meg, ha egy picit úgy visszautalok a feltett kérdésre, hát konkrétan elhangzott a Szent László érdemkereszt is. Szent László királyunk ugye az erő megtestesítője, tehát hogy egyfajta tartást is ad. Azt gondolom, hogy ez a díj is egy kicsit az ő tartásából, az erejéből és a hitéből ismerít számomra, és egyfajta példaértékű.
0: Tanárnő, az idei év 2021, bízunk benne, hogy más lesz, mint a tavalyi. Melyek azok a dolgok, amelyekben úgy látja, hogy van lehetőség a kórus muzsikára? Hogyan tudja tartani a kapcsolatot jelenleg a kórusaival, vagy van-e olyan közös tervük, amit az év folyamán elképzelhetőnek látnak, hogy megvalósul?
1: Ebben a vírusos időszakban ugye a kórusok is elhallgattak. Tehát csak online tudjuk tartani a kapcsolatot egymással, de online kóruspróbát tartani az talán szólampróbát esetleg talán még lehetne, de egyébként a kórusmunka szerintem nem igazán elképzelhető ilyen formában, vagy legalábbis nem olyan értékű, mintha jelenléti formában történne. Természetesen tartjuk a kapcsolatot, de az leginkább abban merül ki, hogy egy picit énekelgetünk, inkább csak egy szólamunkat. Én bízom benne, hogy azért előbb-utóbb csak vége szakad ennek a szigorú rendnek, amikor nem lehet kimenni, és amikor nem lehet énekelni, és beindul a régi rend. Vannak terveink, vannak meghívásaink, konkrétan például a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vaslajos Kórusával is egy egyházzenei kórusfesztiválra kaptunk meghívást Kolozsvárra, de még tavaly őszre, az adventi időszakban lett volna, aztán azt áttették most húsvét utáni időszakra, hogy húsvét után vajon meg tud-e valósulni, vagy még tovább csúsztatják majd az időpontot, ezt nehéz megjósolni, de például ez egy nagyon nagyszabású rendezvénynek ígérkezik, ahol ősbemutatók is hangzanak majd el számtalan énekarnak a jelenlétében, vagy tehát, hogy ilyen hosszabb ez a fesztivál. őszre is vannak terveink, magyarországi meghívás. A Galántai Kórussal például Bécsbe van egy meghívásunk a bécsi adventi időszakra, ott egy koncertet fogunk majd, remélhetőleg majd tudunk adni. Tehát vannak ilyen terveink, és hát Isten segedelmével bízom benne, hogy meg is tud majd valósulni.
0: Tanárnő, több kórust is megnevezett, akikkel számol és várja majd az új közös próbákat. Azt kérdezném, hogy mennyire jellemző az, hogy karnagyként ez a vezető szerep valahol az emberek személyére is irányul, nem csak az éneklésükre, és gondol rájuk akár imában. Szokott-e imádkozni a kórusaiért?
1: A rám bízottakért, igen. Ebben nem csak a kórusok, hanem a tanítványok is benne vannak, és mindenképpen szoktam a koncerteken is, amikor az ember kimegy a színpadra, én azzal szoktam kimenni a közönség elé, hogy Isten dicsőségére és mindannyiunk örömére. Szinte minden koncert előtt van egy ilyen fohász bennem. Olyasmikért szoktam fohászkodni, hogy én tudjak közvetíteni feléjük olyan dolgokat, értékeket, amik nekik örömet adnak, amitől ők gazdagabbak lesznek, ami egyfajta lelki töltekezést ad számukra. De ez gondolom, hogy a pedagógiai munkában is nagyon fontos, hogy azon túl, hogy az ember ne csak a szakmai dolgokat adja át, az is nagyon fontos természetesen, de ezen túl kell még valami plusz, amitől úgy érzi a hallgató, hogy kapott az illető tanártól, hogy valami miatt példaértékű az, amit ő közvetít, ez az illető tanár. És ehhez mindenképpen kell egy lelki támasz, és kell Isten segedelme, Isten segítsége, ez anélkül nem megy, és a Szentlélek közvetítése.
0: Köszönjük szépen Józsa Mónikának azt, hogy a Felvidéki Beszélgetések műsorunkban itt volt velünk, és kívánjuk a szűzanya oltalmát, segítségét, és azt, hogy sokszor zenélhessen, énekelhessen még az ő örömére, Isten dicsőségére, miként elhangzott.
1: Köszönöm szépen!
2: Mária Rádió.

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Hát ugye, sokszor kérdezik tőlem, mint ferences szerzetestől, hogy hát milyen tanácsot tudnék adni. És pedig, hogy kérdezik, hogy mibe érdemes a mai világba befektetni. Aranyba, telekbe, részvénybe, ingatlanba, miben? Én mindig azt szoktam válaszolni erre, hogy gyerekbőrben. Igen, nagyon fontos, hogy gyermekeinket szeretettel ne csak befogadjuk, ne csak neveljük, hanem hogy tegyünk meg mindent azért, hogy tényleg nagyra nőjenek, és családunknak égkövei legyenek. Utolsó ítéleten úgy se fog szembejönni velünk, se a ruhánk, se a házunk, se az autónk, semmi, csak a gyerekeink, unokáink. És hát ugye ez egy jó befektetés, mert mindig mondják, hogy miért nem a halálunkon van az örök ítélet. Hát azért, mert az ember életébe elindít hullámokat. Milyen hullámokat? Hát ugye a jó cselekedetek jó hullámokat indítanak el, a rosszak meg rosszakat. Tehát biztos, hogy Szent Ferencnek halála az utolsó ítéleten nem csak azt fogják megköszönni, amit ő tett, hanem amit mi is, az ő szerzetesei, meg Szent Ferenc atyának lelkületét hordozó világiak tettek. Minden pohár vizet megköszön a Jóisten, és minden pohár vizet, amit gyerekeink, unokáink adtak, azt nekünk is valamilyen módon meg fogja köszönni. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos, hogy igen, nyithatsz bankszámlát mennyek országában, a szépen jól nevel gyermeked által, unokáid által, az ő tetteik, jó cselekedeteik Isten előtt kedvesek. Mostan ugye ez a bevezető után elmondanám, hogy most 13-án kezdődik augusztusban a Csíksomlyói ifjúsági találkozó. És ugye fiataljainkat, 14-15-17 éves fiatalokat nem lehet ketrezbe tartani. Az a jó, hogyha találkoznak hasonló értékrendű, gondolkodású fiatalokkal. És most különösképpen a nagymamákhoz, az szülőkhöz szólok, hogy gyerekeinket regisztráljuk be, iratsuk be erre a Csíksomlyói ifjúsági találkozóra. Tehát nagy élmény tud lenni a fiatalnak. Nem lehet mondani azt, hogy ide sem mehetsz, oda sem mehetsz. Ez egy olyan hely, ahova bátran elengedhetik a szülők, a nagyszülők, a gyerekeket, az unokákat. És miért ne tudnád kifizetni azt a költséget, nem olyan magas az unokádnak, ajándékozz meg, legyél egy ilyen nyári Mikulás, angyal. És de azt mondja, fiam, menjél el, ott van 6-700 olyan fiatal, akik te korabeliek, Erdély összes településéről, városáról vannak, ismerkedjél, barátkozzál, együtt imádkoztok, énekeltek, táncoltok, este a tábortűzködött, beszélgettek, az biztos, hogy jót tesz. Ugye nagyon sok régebb ugye voltak nagy családok, hát mi volt, mit tudom én, édesapám még 18-an voltak, első unoka testvérek. Hát azok mindegy utcában laktak. Hát milyen buli volt ott, a mindennap ifjúsági találkozó volt. De sajnos most olyan nagyon sok az egyke, magányos gyerek. Biztassuk, menj el, 3-4 nap, beköltözöl a többiek közül, sátorba vagy. Na, a szobák is vannak, azt is ki lehet bérelni, és jól érzed magadat. Jó lesz ott neked. Öröm lesz a te szívedben. És azt gondolom, hogy ez egy nagy-nagy lehetőség. Hát ugye egy ilyen ifjúsági találkozó, az annak idején az elsőket még én is szerveztem, többen is voltunk persze, és mindig nagy öröm volt, az év fénypontja volt, hogy együtt lehetünk, és Szatmár is, Nagy Károly is, Temesvár is, nagyváradi fiatalok együtt imádkozhatnak, énekelhetnek, ez igen-igen nagy lehetőség. Ingyen utazhat a gyerek, a diák, van ellenőrzője a vonaton. Engedd el, biztosan jöjjön el. Most ugye, hogyha a fiatal gyerekedet, az unokádat szépen tudod nevelni, és vallásos, jó magyar ember lesz belőle, hát akkor annál nagyobb ajándékot nem tudsz időskorodra magadnak adni, nem igaz? Tehát, hogy a kis kertedet, ha nem műveled, ha nem kapálod, nem, hát rágyázod. Vajon abból a kertből lesz szép virág? Biztos, hogy nem. Tehát meg kell adni a módját annak. És én azt gondolom, hogy hát ez egy ilyen csitt, ez egy biztos egy ifjúsági találkozó, ez egészséges, jó dolog. Adja az Isten, hogy tényleg, hát büszke örömmel, hozd el, küldd el, engedd el a gyermekedet. Ugye úgy van, hogy az egy Csíksomlyon van, az egy bekerített kert, egy olyan kert, ahol 3 hektár, hát ugye ottan van lehetőség mozogni, jönni, menni. A kapun csak azt engedik be, aki 14 évet betöltötte, és 24 év alatti. Tehát, hogy ő karszallagot kap, vigyázunk rájuk, tehát, hogy ügyelünk, hogy baj, ne essék ott a nagy kárt egymásban, ne tegyenek a fiatalok. És hogy én úgy tudom, hogy nagyon sok életre szóló barátság, szerelem, kapcsolat született egy-egy ilyen találkozón. Úgyhogy mindenkit csak biztatni tudok, hogy na, ide engedje el. Itt biztos, hogy nem fognak drogot árulni, biztos, hogy nem fognak nem tudom milyen butaságokat, alkoholt se engednek be, nem? Tehát, hogy vigyázunk a fiatalokra, azt szeretnénk, hogy boldogok legyenek. És én azt látom, hogy igen, mindig is boldogok. Tehát sírva szoktak a csit végén egymástól elválni és hazamenni. Gyermekeinkért még mit tudunk tenni? Ugye lassan kezdődik a tanév. Igen, hogy jó osztályba kerüljön. Nézzük meg, hogy ki az osztályfőnök, ki a tanítónő, ki a tanár. Hogy lehetne ezt úgy csinálni, hogy szép legyen, jó legyen, eredményes legyen. Nézzünk utána, hogy gyermekeinkkel mi van. Én folyamatosan járok a fiatalokkal, és azt gondolom, hogy amit egy tanácsot tudnék adni a igen, gyerekvállaló szülőknek, az az, hogy hát vidd magaddal. Tehát én bármerre megyek, gyerekeimet, unokáimat magammal viszem. Mit jelent ez? Hát, hogy mit tudom én, most is meghívtak, tartsak valahol egy misét, hát egyedül hamarabb oda menni, könnyebb lenne, de én úgy gondoltam, van egy mikrobuszunk, és telerakjuk azt gyerekekkel, és akkor elmegyünk együtt. Ők minisztrálnak, az elején végén mondanak egy-egy verset, és útközben itt-ott megállunk egy-egy dínyére, meg fagyira, meg minden, és jól el leszünk. Tehát, hogy nem kell a gyermektől irtózni, nem kell félni. Tehát én eddig felneveltem, hát ugye közel 7000 gyereket, és olyan örömmel, büszkén mondhatom el, hogy 35 év alatt nem volt úgy, hogy én valamelyik gyereknek azt mondta, gyerek szívem, hogy ne jött volna oda, hogy ne tudtuk volna megbeszélni azt, ami fontos. És nem kell elítélni a gyereket, a gyerek vázlatozik. Milyen olyan hülyeséget kitalál, megpróbálja megvalósítani, aztán nem mindig sikerül, nem mindig jön össze. De, hogy mondjam, mégiscsak megpróbálja. Aztán legtöbbször ő maga csodálkozik egy pár év múlva, hogy milyen hülye voltam, hogy volt nekem ilyen korosztályom is. Változik az ember. Amikor az egyik nő mondta, hogy megtalálta a szekrény alján a férje múltját. Közben ugye ez a férfi Hát 20-valahány éves volt, amikor elvégezte közgazdászati egyetemet, és aztán most ilyen nagy, hát befutott üzletember, és mindig kosztümbe jár, égle, vasalt, nadrágbas, ingbes, minden, és azt mondja, hogy elé került a szekrény aljába egy doboz, és ott az ő férjének a, hát, hogy mondjam, a tizenéves nyakkendői voltak meg, hát ilyen kiegészítők, és mutatta a képen, hogy hát milyen mikágeres, meg mindenféle hasonló nyakkendővel járkált az ő férje, és az el nem tudja képzelni, hogy hát hogy nézhetett ki, és tényleg a régi képeken mutatta, és hosszú haj, és hát ugye akkoriban, hogy volt, kinőttem. Igen, testvérem, kinövünk sok mindent. Nem kell pánikolni, hogyha a gyerek valamit kipróbál. Biztos, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem kéne kipróbáljon, de úgy mondjam, na, aki kezd itt megégeti a kályhán, aztán utána már jobban ügyel arra, hogy ne legyen semmi probléma és baj. Úgyhogy én azt gondolom, hogy szeressük a gyerekeinket, és próbáljuk meg bevonni a magunk életébe. Persze úgy kell azt a dolgot csinálni, hogy a gyereknek is meglegyen a maga öröme. Tehát, hogy na, nem mondjuk azt, hogy ez nem rád tartozik, ezt úgy se érted. Én, ha megyek temetni, oda is viszek gyereket. És persze, hogy előtte és utána megmagyarázom, hogy hova is menjünk, és mi fog történni, és hogy fog az alakulni. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy merjünk. Most ugye gombászás szezon van Székelyföldön, esik, és tényleg rengeteg gomba van. És hát így végezetül a Mária Rádió hallgatóinak elmondok egy kedves, ilyen régi gombásos viccet. Hát ugye három legény elindul gombászni, és közben eltévednek, és hideg lesz, és esik az eső, és besötétedett, és nagy bajban vannak, és imádkoznak, jó Isten, mi lesz velük, és megjelenik nekik a jó tündér. Na és hát, gombász testvérkék, hát mit kívántok? Mindenki egy-egy dolgot kívánhat. Tehát persze az első férfi mindjárt meg is szólal, hogy jaj, jó tündér, én nagyon fázok, éhes is vagyok, én nagyon-nagyon szeretnék otthon lenni. Súgy eltűnik, már mindjárt otthon is van, terített asztal, nyami-nyami, minden. A második, hát erre felbuzdul azt, hogy angyalka, én is szeretnék nagyon-nagyon hamar otthon lenni, jó melegbe, anyukával, apukával, itt félek, sötét van, hideg van, na, ott ő is hamar hazajel, kerül minden, és jön a harmadik is, és megszólal sírva, hogy jaj, angyalka, nézd, egyedül vagyok, fázok, hideg van, én úgy szeretném, hogy itt legyenek a barátaim is mellettem. Na, s erre megjelenik a másik két barát is, és ott vannak megint egyedül a hideg erdőben. Igen, jó dolog együtt lenni, jó dolog társra találni, és tegyünk meg mindent, hogy a gyermekeink akár a Csíksomlyói ifjúsági találkozón most augusztus 13-ától társakra, barátokra találjanak, olyanokra, akik amikor hideg van, amikor nehézség van, akkor is ott állnak mellettük. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Krisztus azonban feltámadt halottaiból, mint az elszenderültek zsengéjem. Mert amint egy ember által lett a halál, úgy egy ember által lett a halottak feltámadása is.

A keresztény hit középpontjában Krisztus feltámadása áll. Szent Pál ezt így fogalmazta meg. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, és hiába való a ti hitetek is. Az apostol emlékeztet bennünket arra, hogy Jézus legyőzte a halált, és feltámadásával új korszak kezdődött. Megnyílt az út az örök élet felé. Ezért nevezik Krisztust az elszenderültek zsengéjének. A zsenge az első termés, amely biztos jele annak, hogy hamarosan követi a többi is. Krisztus feltámadása tehát nem egyszeri csoda, hanem arra vonatkozó ígéret, hogy amit Isten benne véghez vitt, azt akarja véghez vinni mindazokban, akik hozzátartoznak. Nagy boldogasszony ünnepén ezt az ígéretet szemléljük Máriában. Amit Krisztus valamennyi hívőnek készített, abból ő már teljesen részesült. Mennybevétele azt hirdeti, hogy mindnyájunk végső célja az atyaháza. Ez a remény egészen más szemléletre tanít bennünket. Ha tudjuk, hogy életünk nem a sírnál ér véget, akkor más szemmel tudunk nézni a szenvedésre, a veszteségekre, és még a halálra is. Vajon úgy élsz, mint aki hisz a feltámadásban? Vagy netán úgy, mintha itt, a földön lenne minden reményed? A mai ünnep arra hív, hogy tekintetedet ne csupán a földi dolgokra szegezd, hanem az örök hazára is. Hiszen Krisztus ott rád is vár. Számodra is készített helyet. És azt szeretné, hogy majd a kellő időben elfoglald azt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kincs szenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére búzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
1: Mindenható irgalmas Istenünk, szerető mennyei Atyánk, neked ajánljuk egyházmegyénket, egyházközségünket, saját személyes életünket. Kérünk, küldd el a szeretet, az imádság és az egység lelkét, hogy egyre jobban megismerjük szent fiadat, Jézus Krisztust, mint üdvözítőnket és megváltónkat, és egyre jobban szeressünk téged. Adj nekünk reményt és vágyakozást a megújulásra, hogy közösségben közelebb kerüljünk hozzád, és hűségesen teljesítsük akaratodat. Szűz Mária, édesanyánk, imádkozzál érettünk, és vezess minket egyre közelebb, szeretett fiathoz, Jézus Krisztushoz. Amen.
0: Jézusunk, lelke örök pásztora, tekints irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák könyörgünk hozzád. Kérünk téged, a boldogságos szűzanya és boldog szilárd vértanú püspök közbenjárására, oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
2: Szívem első gondolata,
3: hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen.
4: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem.
5: Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek.
0: Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
4: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
0: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál.
4: Szavaim szelítséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagy meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
0: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
4: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Ámen.
0: Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
4: Örvendez, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
0: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
4: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, mely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
0: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és minnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
4: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
0: Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévejgőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
4: Sietes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.
0: Amen.
5: Az imaórák liturgiája, reggeli dicséret.
1: Nyisd meg, Uram, ajkamat,
0: hogy dicséretedet hirdesse szavam.
1: Jöjjetek, imádjuk a királyok királyát, aki ma vette fel mennyei országába a szűzanyát.
0: Jöjjetek, imádjuk a királyok királyát, aki ma vette fel mennyei országába a szűzanyát.
1: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újongjunk üdvünk sziklája előtt. Lépjünk szín elé háladallal, magasztaljuk őt hangos énekszóval.
0: Jöjjetek, imádjuk a királyok királyát, aki ma vette fel a mennyei országába a szűzanyát.
1: Mert az Úr valóban nagy Isten, az összes isteneknél dicsőbb király. A föld mélységei az ő kezében vannak, és övé a hegyek minden orma. Övé a tenger, az ő műve, a szárazföld is az ő keze alkotása.
0: Jöjjetek, imádjuk a királyok királyát, aki ma vette fel mennyei országába a szűzanyát.
1: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, hújunk térdre, Urunk, alkotónk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi meg házanépe és kezének nyája.
0: Jöjjetek, imádjuk a királyok királyát, aki ma vette fel mennyei országába a szűzanyát.
1: Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára, ne legyetek kemény szívűek, mint Meribánál Massza napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem, és próbára tettek, bár látták számos csodámat.
0: Jöjjetek, imádjuk a királyok királyát, aki ma vette fel mennyei országába a szűzanyát.
1: 40 évig terhemre volt ez a nemzedék, azt mondtam, ez a nép tévejgő szívű. Nem ismerték meg utaimat, ezért haragomban kimondtam eskümet, nyugalmam helyére nem juthatnak el.
0: jöjjetek, imádjuk a királyok királyát, aki ma vette fel mennyei országába a szűzanyát.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Jöjjetek, imádjuk a királyok királyát, aki ma vette fel mennyei országába a szűzanyát.
1: Napba öltöztél, legragyogóbb szép szűz, kétszer hat csillag koronádnak éke, lábad alá hull, zsámolyul a hold is, égi királynőnk.
0: Bűnt, halált, poklott, letiport erényed, Szent fiad mellett ősz, mint közben járunk, téged az ég s föld királynőjének val s zengi hatalmad.
1: Szent hitünk buzgó követőit védd meg, a tévejgőket hozd vissza a nyájba, s mind, kiket elföd a halálos éj még, hozd ki a fényre.
0: Kért Istent értünk, bűnösökért szent szűz, sírva könyörgünk, adj erőt, segíts meg, bármi veszélyben bíztató reményként csak te ragyogsz fel.
1: Áldjuk örökké a Szent Háromságot, ő adta néked koronádat szép szűz, ő tett meg téged a mi királynőnké és édesanyánká. Amen. Boldog vagy, Szűz Mária, mert általad jött el a világ üdvössége, már megdicsülve örvendezel az Úr színe előtt. Isten, te vagy az én Istenem, vírasztva kereslek.
0: Te rád szomjas a lelkem, testem utána deped, mint a puszta kiaszott földje.
1: Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted, hogy lássam hatalmad és dicsőséged.
0: Mert irgalmad többet ér, mint az élet. Hadd magasztaljon ezért ajkam.
1: Neked mondok áldást, amíg csak élek. A te nevedben tárom imára kezemet.
0: Mint dús lakomával teljék be lelkem. Ajkam újjongjon, szám dicsőítsen téged.
1: Még fekvőhelyemen is rád gondolok, hajnalig rólad elmélkedem.
0: Mivel védelmezőm lettél, így szárnyaid oltalmában örvendezem.
1: Lelkem szorosan átölel téged, és a jobbod szilárdan tart engem.
0: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Boldog vagy, Szűz Mária, mert általad jött el a világ üdvössége, már megdicsőülve örvendezel az Úr színe előtt.
1: Szűz Mária felmagasztaltatott az angyalok kórusa fölé, örvendezzenek a hívek és mondjanak áldást az Úrnak. Áldja az Urat, az Úr minden műve, dicsérje és magasztalja örökkön örökké.
0: Áldjátok az Urat, az Úr angyalai minnyájan, áldjátok az Urat, ti egek!
1: Áldjátok az Urat, ti vizek az égbolt fölött! Áldjátok az Urat, az Úr minden erői!
0: Áldjátok az Urat, nap és holdvilág! Áldjátok az Urat, égi csillagok!
1: Áldjátok az Urat, záporeső és harmat! Áldjátok az Urat, ti viharok!
0: Áldjátok az Urat, tűz és forróság! Áldjátok az Urat, hideg és hőség!
1: Áldjátok az Urat, dér és harmat! Áldjátok az Urat, fagy és nagy hideg!
0: Áldjátok az Urat, jég és hóesés! Áldjátok az Urat, éjek és nappalok!
1: Áldjátok az Urat, világosság és sötétség! Áldjátok az Urat, villámok és fellegek!
0: Áldja az Urat a száraz föld! Dicsérje és magasztalja örökké.
1: Áldjátok az Urat, hegyek és halmok. Áldjátok az Urat, mind, amik a földből sarjadtok.
0: Áldjátok az Urat, ti források. Áldjátok az Urat, folyamok és tengerek.
1: Áldjátok az Urat, tengeri lények, s minden, ami mozog a vízben. Áldjátok az Urat, égi madarak.
0: Áldjátok az Urat, vadak és házi állatok. Áldjátok az Urat, ti emberek fiai!
1: Áldja az Urat, Izrael! Dicsérje és magasztalja örökké!
0: Áldjátok az Urat, ti az Úr papjai! Áldjátok az Urat, ti az Úr szolgái!
1: Áldjátok az Urat, igaz szellemek és lelkek! Áldjátok az Urat, szentek és alázatos szívűek!
0: Áldjátok az Urat, Hananya, Azarja és Miszáel. Dicsérjétek és magasztaljátok örökké.
1: Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt. Dicsérjük és

0: a fiai királyuk miatt újongjanak.
1: Dicsérjék nevét körtánccal, kézidobbal, sziterával, zsoltárt zengjenek neki.
0: Mert népében kedvét találja az Úr, és a megalázottakat diadallal koszorúzza.
1: Örvendjenek dicsőségüknek a szentek, újongjanak nyugvó helyükön.
0: Szájuk Isten dicsérje, és kétélű kard legyen a kezükben.
1: Hogy a pogányokon bosszút álljanak, és a népeket megfenyítsék.
0: Királyaikat verjék békjóban, és uraikat vasbilincsbe.
1: Hogy végrehajtsák rajtuk az ítéletet, amint írva van, ez lesz dicsősége összes szentjeinek.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Úgy megdicsőítette nevedet az Úr, hogy dicséreted meg nem szűnik az emberek ajkán.
1: Örvendezve örvendek az Úrban, és lelkem újjong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett engem, és az igazság palástját terítette rám az ékszerekkel díszes mennyasszonyra.
0: Ma Szűz Mária felment a mennybe.
1: Ma Szűz Mária felment a mennybe.
0: És mindörökre Krisztussal együtt újjong.
1: Felment a mennybe.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Ma Szűz Mária felment a mennybe.
0: Jeruzsálem kedves, szép leánya felemelkedik, mint a hajnal pírja. Áldott az Úr, atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét.
1: Erőszabadítót támasztott mi nékünk, szolgájának, Dávidnak családjából.
0: Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által.
1: Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket.
0: Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék.
1: Az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért.
0: Hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk.
1: Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk.
0: Téged pedig gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját.
1: Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
0: Istenünk irgalmas szívétől, amellyel meglátogat minket felkelő napunk a magasságból.
1: Hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Jeruzsálem kedves, szép leánya felemelkedik, mint a hajnal pírja. Szűz Máriától született üdvözítőnket ünnepeljük és kérjük.
1: A kegyelemmel teljes miatt hallgass meg minket.
0: Örök ige, te Szűz Máriát köztünk lakozásod romolhatatlan hajlékává választottad, szabadíts meg bennünket a bűn romlásától.
1: A kegyelemmel teljes miatt hallgass meg minket.
0: Megváltunk, te Szűz Máriát köztünk lakozásod tiszta nászházává és a Szentlélek szentélyévé tetted, tégy minket is szent lelked templomává.
1: A kegyelemmel teljes miatt hallgass meg minket.
0: Királyok királya, te azt akartad, hogy anyát testestül, lelkestül hozzád vitessék az égbe, add, hogy mi is mindig az odafent valókra irányítsuk gondolatainkat.
1: A kegyelemmel teljes miatt hallgass meg minket.
0: Ég és föld ura, aki Máriát királynőként állítottad jobbodra, engedd kiérdemelnünk, hogy részt kaphassunk dicsőségedből.
1: A kegyelemmel teljes miatt hallgass meg minket.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket ki.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Mindenható örök Isten, te a szeplőtelen Szűz Máriát, fiad édesanyját testével, lelkével az örök dicsőségbe emelted. Add, hogy mindenkor az odafönt valókra törekedjünk, és egykor vele együtt részesei lehessünk dicsőségednek. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen az örök életre.
0: Amen.

Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk, hanem olyanokat, akik neked szolgálni szeretnének, és nem uralkodni helyetted. Akik a te igazságodat hirdetik, és nem a sajátjukat erőltetik ránk. Akik nem szégyelnek rólad mindenütt beszélni, de tudnak tapintatosan magukról hallgatni. Akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad bántás éri őket, hanem amikor miattuk téged ócsárlás ér. Akik hiszik mindazt, amit tanítottál, és azt nem csak velünk elhitetni akarják. Akik nem velünk versenyezve gyűjtik az anyagiakat, hanem velünk együtt járják a göröngyös utakat. Végül kérünk, Urunk, engedd megértenünk, hogy ők is csak emberek, s hogy ők is minél jobban megértsék, mi bennük keressük jóságos arcod fényét. Amen.

Dicsértessék a Jézus, és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat ezen a mai gyönyörű, szép szombati napon, mely egyben nagy boldogasszony ünnepe is. Remélem, kedves hallgatók, hogy velem ébrednek a mai reggelen. Ma ilyen ünnepi, hangulatú elmélkedéssel, napindítóval készültem. Egy picit nézzük meg, hogy nagy boldogasszony ünnepe hogyan függ össze a mi életünkkel, és hogyan függ össze akár a reményünkkel is. Nagyboldogasszony ünnepe minden évben arra emlékeztet bennünket, hogy Mária földi életének végén testestől lelkestől részesült a mennyei dicsőségben. Ez az ünnep azonban sokkal több, mint egy kiváltságos személy megdicsőlésének emléknapja. Arról beszél, hogy Isten mit készített az embernek. Arról, hogy a földi élet nem zsákutca, nem egy véletlenül elkezdődött és egyszer csak véget érő történet, hanem egy zarándokút, amelynek célja az örök élet. Mária nem azért lett nagy, mert rendkívüli dolgokat vitt véghez a világ szemében. Nem uralkodott országokon, nem írt könyveket, nem hagyott maga után gazdagságot vagy földi hatalmat. Nagysága abból fakadt, hogy egész életében Istenre figyelt. Amikor nem értette az eseményeket, akkor is bízott. Amikor fájdalom érte, nem fordult el Istentől. Amikor örömöt kapott, nem önmagát dicsőítette, hanem hálát adott. Talán éppen ez az, amiben a mi életünk is találkozhat az övével. Mi is nap mint nap olyan helyzetekkel találkozunk, amelyeket nem értünk. Miért történik velünk egy betegség? Miért veszítünk el valakit, akit szeretünk? Miért nem úgy alakulnak a terveink, ahogyan elképzeltük? Sokszor szeretnénk előre látni az utat, biztos válaszokat kapni minden kérdésünkre. Mária életében sem volt minden világos. Az angyali üdvözlettől kezdve egészen a keresztig számtalan olyan esemény történt, amely emberileg felfoghatatlannak tűnt. Mégis újra és újra kimondta szívével azt az igent, amelyet egyszer már kimondott Názáretben. A mai ember különösen nehezen él a bizonytalanságban. Mindent szeretnénk kézben tartani. Biztosítani akarjuk a jövőnket, megtervezni minden lépésünket, elkerülni a szenvedést és a kudarcot. Pedig az élet újra meg újra emlékeztet arra, hogy nem mi vagyunk minden esemény urai. Nagy boldogasszony ünnepe arra tanít, hogy a biztonság nem abból fakad, hogy mindenre tudjuk a választ, hanem hogy tudjuk, kinek a kezében van az életünk. Mária mennybevétele egy másik fontos igazságot is hirdet. A test nem börtön, nem fölösleges teher, hanem Isten ajándéka. Korunkban sokszor vagy túlzottan bálványozzuk a testet, vagy éppen elhasználjuk, kizsigereljük, mintha csupán eszköz lenne céljaink elérésére. A keresztény hit azonban azt mondja, az ember teljes valójában fontos Istennek. Nem csak a lelkünk, hanem egész személyünk meghívást kapott az örök életre. Ez méltóságot ad minden embernek. A fiatalnak és az idősnek, az egészségesnek és a betegnek egyaránt. Ez az ünnep a remény ünnepe is. A világ gyakran azt sugallja, hogy csak az számít, amit itt és most megszerezhetünk. Versenyfutás zajlik sikerért, elismerésért, anyagi javakért. Közben sokszor megfeledkezünk arról, hogy ezek közül semmit sem vihetünk magunkkal. Amit viszont magunkkal viszünk, az a szeretet, a hit, az irgalom, az önzetlen szolgálat, és mindaz a jóság, amelyet mások életébe beleírtunk. Ha visszatekintünk saját életünkre, valószínűleg nem azokra a napokra emlékszünk a legszívesebben, amikor sok pénzt kerestünk, vagy valamilyen sikert értünk el. Inkább azokra a pillanatokra, amikor szerettünk és szeretve voltunk. Amikor valaki mellettünk állt a bajban. Amikor mi segíthettünk másokon. Amikor megbocsánatottunk, vagy bocsánatot kaptunk. Ezek azok az értékek, amelyek már most az örökké valóság illatát hordozzák. Nagy boldogasszony arra is emlékeztet, hogy Isten gyakran a csendben munkálkodik. Mária élete nagy részéről alig tudunk valamit. Évtizedeken át egyszerű hétköznapokat élt. Dolgozott, gondoskodott családjáról, imádkozott, várakozott. Mégis ezek az elrejtett évek készítettek elő a megváltás történetének legfontosabb eseményeit. Ez bátorítás lehet számunkra is. Nem kell rendkívüli dolgokat véghez vinnünk ahhoz, hogy értékes életet éljünk.
Az Isten iránti hűség sokszor a hétköznapok apró döntéseiben mutatkozik meg. Egy türelmes szóban, egy becsületes munkában, egy őszinte imádságban, egy önzetlen segítségben. Mária mennybevétele azt is üzeni, hogy Isten nem feledkezik meg az emberről. Amit elkezdett bennünk a kerességben, azt be akarja teljesíteni az örök életben. Ezért minden nehézség, minden könny, minden küzdelem új értelmet kap. Nem hiába való a hűség, nem értelmetlen az áldozat, nem elveszett a szeretet. Isten előtt semmi jó nem vészel. Amikor ezen az ünnepen Máriára tekintünk, valójában saját jövőnket is szemléljük. Ő már célba ért, mi még úton vagyunk. Ő már látja azt, amit mi csak hitből remélünk. Élete arra hív bennünket, hogy ne csak lefelé a mindennapi gondokra nézzünk, hanem időnként emeljük fel tekintetünket az ég felé is. Mert aki tudja, hová tart, az a legnehezebb útszakaszokon sem veszíti el a reményét. Kérjük nagy boldogasszony, magyarok nagyasszonya közbenjárását, hogy megtanuljunk úgy élni, mint ő. Bizalommal, alázattal, kitartó hittel és szeretettel. Hogy életünk minden örömében és minden keresztjében felismerjük Isten vezetését, és egyszer mi is eljussunk oda, ahová ő már megérkezett. Az Atya örök szeretetének teljességében.

Mária életének egyik legszebb vonása, hogy soha nem önmagára irányította a figyelmet. A kánai mennyegzőn sem ő áll a középpontban, hanem egyetlen mondatával Jézusra mutat. Tegyetek meg mindent, amit csak mond. Ez az egész életének összefoglalása. Nem magát akarta láttatni, hanem azt, akit hordozott a szíve alatt, majd a karjában, végül a szívében egészen a keresztövéig. A mi világunk ennek szinte az ellenkezőjére nevel. Arra ösztönöz, hogy mutassuk meg magunkat, építsük a saját hírnevünket, gyűjtsük az elismeréseket, bizonyítsuk értékünket. Könnyen abba a csapdába esünk, hogy önmagunk körül forgunk. Mit gondolnak rólam, mennyire sikeres vagyok, elég jó vagyok-e mások szemében? Mária azonban arra tanít, hogy az ember akkor talál igazán önmagára, amikor nem önmagát keresi, hanem Istent és embertársait. Paradoxonnak tűnik, mégis ez az evangélium logikája. Aki önmagát akarja mindenáron megtartani, elveszíti. Aki pedig képes önmagát ajándékká tenni, az megtalálja élete igazi értelmét. Ezért is olyan fontos nagy boldogasszony ünnepe egy nyugtalan korban. Olyan korban élünk, amikor minden gyorsan változik. Új technológiák jelennek meg, társadalmi szokások alakulnak át, bizonytalanság övezi a jövőt. Az ember sokszor úgy érzi, mintha ingoványos talajon állna. Amit tegnap biztosnak hittünk, ma már megkérdőjeleződik. Ebben a változékony világban különösen nagy szükségünk van egy biztos pontra, amely nem változik. Mária élete ezt a biztos pontot mutatja meg. Isten hűsége nem múlik el. Az ő ígéretei nem évülnek el. Az ő szeretete nem függ a történelmi korszakoktól vagy az emberi divatoktól. Sokan azt gondolják, hogy a hit arra való, hogy megszépítse az életet, elvegye a fájdalmat, vagy megóvjon a nehézségektől. Mária története ennek épp az ellenkezőit bizonyítja. Az ő hite nem mentesítette a szenvedéstől. Átélte a menekülést Egyiptomba, elveszítette a 12 éves Jézust, végignézte fia elutasítását, végül ott állt a kereszt alatt, ahol egy édesanyja számára a legmélyebb fájdalom teljesedett be. Mégsem lett keserű. Nem fordult el Istentől. A hit nem a szenvedés hiányát jelentette számára, hanem azt a bizonyosságot, hogy Isten a szenvedésben is jelen van. Ez a felismerés a mi életünket is átformálhatja. Vannak keresztek, amelyeket nem tudunk letenni. Betegségek, vesztességek, csalódások, megromlott emberi kapcsolatok, magány, öregedés. Sokszor épp az okozza a legnagyobb fájdalmat, hogy nem tudjuk megváltoztatni ezeket. Nagy boldogasszony ünnepe azonban arra emlékeztet, hogy a kereszt nem az utolsó szó. A feltámadás és Mária mennybe vétele azt hirdeti, Isten minden könnyet számon tart, és képes olyan jövőt ajándékozni, amelyet emberi szem még nem látott. Érdemes ilyenkor saját életünkre is ránézni. Mi tölti ki a gondolatainkat? Miért dolgozunk, miért fáradozunk nap mint nap? Milyen örökséget szeretnénk hagyni gyermekeinkre, családunkra, közösségünkre? Nem csupán anyagi javakat örökítünk tovább. Sokkal inkább azt a lelkületet, amely bennünk él. Egy gyermek talán nem emlékszik minden ajándékra, amit kapott, de emlékezni fog arra, hogy volt-e otthon béke, közös ima, tudtak egymásnak megbocsátani a szülők, volt-e szeretet a hétköznapokban. Ez az igazi örökség. Mária életében különleges helye volt a csendnek. Az evangélium többször is megjegyzi, hogy szívében őrizte az eseményeket. Nem reagált azonnal mindenre, nem akart minden kérdést rögtön választ adni. Előbb imádságban hordozta mindazt, amit átélt. Nekünk is szükségünk lenne erre. Olyan sok zaj vesz körül bennünket, hírek, értesítések, vélemények, viták, elvárások. Néha már saját gondolatainkat sem halljuk. Pedig Isten legtöbbször nem a hangzavarban szól, hanem a csend mélyén. Ezért nagy boldogasszony ünnepe meghívás arra is, hogy időt adjunk Istennek. Nem csupán ezen a napon, hanem a hétköznapokban is. Néhány perc csendes ima, egy lassan elmondott rózsafüzér, a Szentírás egy rövid szakasza, egy hálával teli este, ezek apró dolgoknak tűnnek, mégis ezek alakítják át a szívünket. Ahogy a föld sem egyik napról a másikra hoz termést, úgy a lélek sem egyetlen nap élményéről növekszik, hanem a hűséges, kitartó találkozástól Istennel. Magyar népünk különleges szeretettel fordul nagy boldogasszony felé. Szent István király országát és népét az ő oltalmába ajánlotta. Ez a gesztus nem pusztán történelmi emlék. Ma is emlékeztet arra, hogy egy nemzet jövője nem csupán gazdasági eseményekben vagy politikai döntéseken múlik.
A közösség erejét végső soron az emberek hite, becsülete, családja, egymás iránti felelőssége és Istenbe vetett bizalma tartja meg. Ha ezek meggyengülnek, minden más alap is ingataggá válik. Ha azonban ezek élnek, akkor a legnehezebb történelmi időszakokat is túl lehet élni. Amikor tehát nagyboldogasszony ünnepén feltekintünk Máriára, ne csupán egy távoli, dicsőséges alakot lássunk benne. Lássuk azt az asszonyt, aki ugyanúgy végigjárta az emberi élet útját, mint mi. Örömmel is, könnyekkel, reményen is, bizonytalansággal, kérdésekkel is, hittel. Az ő megdicsőülése annak a bizonyítéka, hogy Isten hűséges azokhoz, akik rábízzák az életüket. És talán ez lehet az ünnep legmélyebb üzenete számunkra. Nem az a kérdés, hogy mennyire tökéletes az életünk, hanem hogy kinek a kezébe tesszük azt. Mária egész életével ezt tette, ezért lett földi útja mennyei beteljesedésé. Ha mi is napról napra Isten kezébe helyezzük örömeinket, félelmeinket, terveinket és sebeinket, akkor már itt a földön elkezdődik bennünk az a remény, amely egykor az örök élet teljességében bontakozik ki. Legyen nagy boldogasszony ünnepe ezért nem csupán emlékezés, hanem megújulás is. Legyen alkalom arra, hogy újra kimondjuk a magunk igényét Istennek, még akkor is, ha nem látjuk az egész utat. Mert aki Isten kezét fogja, annak nem kell előre látnia minden lépést, elég tudnia, hogy nem egyedül jár. És ez a bizonyosság már önmagában is, a mennyország előíze.

Ha nagyboldogasszony ünnepét szemléljük, talán érdemes elidőznünk az időtitkánál is. Egész életünket az idő határozza meg. Gyermekkorunkban sietetni szeretnénk, várjuk, hogy nagyok legyünk. Fiatal felnőttként azt reméljük, hogy előttünk áll az egész élet. Később azon kapjuk magunkat, hogy az évek egyre gyorsabban telnek. Egyre több emlékezetet őrzünk, és egyre több olyan ember hiányzik mellőlünk, akikkel valaha együtt jártuk az utat. Az ember gyakran fél az idő múlásától, fél az öregedéstől, betegségtől, attól, hogy egyszer már nem lesz rá szükség. Olyan kultúrában élünk, amely a fiatalságot ünnepli, de nehezen tud mit kezdeni az öregséggel. Mintha az ember értéke attól függne, mennyire erős, gyors, hasznos. A Szentírás azonban egészen más képet rajzol. Isten előtt az élet minden korszaka érték. Minden életkor ajándék, mert minden életszakaszban más tanulhatunk meg a szeretetről. Mária mennybevétele azt is hirdeti, hogy az öregedés nem pusztán fogyás, hanem érlelődés lehet. Ahogy a gyümölcs is hosszú idő alatt válik édessé, úgy az emberi lélek is hosszú évek alatt tanulja meg az alázatot, türelmet, megbocsátást és a bizalmat. Az idő nem ellenségünk, hanem Isten egyik legnagyobb ajándéka, mert lehetőséget ad arra, hogy egyre inkább hasonlóvá váljunk Krisztushoz. Talán mindannyian ismerünk olyan idős embereket, akiknek a jelenléte önmagában békét áraszt. Nem azért, mert életük könnyű volt, épp ellenkezőleg. Sokszor több szenvedést hordoznak, mint amennyit mi el tudnánk képzelni. Mégis megtanulták, hogy nem minden kérdésre kell választ kapni ezen a földön. Megtanulták, hogy vannak könnyek, amelyeket csak Isten tud letörölni. Ez a bölcsesség nem könyvekből születik, hanem megélt évtizedekből. Mária élete is ilyen érett hitet sugároz. Az evangéliumok nem mutatják, hogy türelmetlennek vagy kétségbe esetnek. Tud várni, tud hallgatni, tudja, hogy Istennek megvan a maga ideje. Milyen nehéz ezt nekünk elfogadni. Mi azonnali eredményeket szeretnénk. Ha imádkozzunk, gyors választ várunk. Ha dolgozunk, azonnali sikert szeretnénk. Ha szeretünk valakit, azt reméljük, hogy kapcsolataink mindig zavartalanok maradnak. Isten azonban sokszor lassabban formál bennünket, mint szeretnénk. A természet is ezt tanítja. A vetőmag nem másnap hajt ki. A fa nem egy nyár alatt növekszik óriássá. A szőlőtő évről évre érleli gyümölcsét. Ha ezt elfogadjuk a természetben, miért olyan nehéz elfogadni saját lelkünk növekedésében? A nagyboldogasszony ünnepe arra tanít, hogy ne veszítsük el a türelmet önmagunkkal szembe sem. Vannak hibáink, amelyeket újra és újra elkövetünk. Vannak gyengeségeink, amelyeket évek óta hordozunk. Néha úgy érezzük, semmit sem haladtunk előre. Pedig Isten nem úgy néz ránk, mint egy vizsgáztató, aki csak a hibákat számolja. Úgy tekint ránk, mint a szőlős gazda, aki tudja, hogy a terméshez idő kell. Az ő kegyelme csendesen, sokszor észrevétlenül dolgozik bennünk. Ezért olyan fontos a remény. A remény nem egyszerű optimizmus, nem azt jelenti, hogy biztosan minden úgy alakul, ahogy szeretnénk. A keresztény reményenél sokkal mélyebb. Azt jelenti, hogy bármi történjék is, Isten kezéből semmi sem ragadhat ki bennünket. Még a halál sem. Így válik nagyboldogasszony ünnepe nem csupán Mária dicsőségének ünnepévé, hanem a mi reményünk ünnepévé is. Mert amit Isten benne beteljesített, az nem csupán egyetlen ember története, hanem ígéret az egész emberiség számára. Ezért, amikor felhangzik az ünnepéneke, és tekintetünk Máriára emelkedik, valójában a saját hivatásunkra is emlékezünk. Arra, hogy nem a mulandóságra, hanem az örökkévalóságra vagyunk teremtve.

Végezetül, mint egy rövid műsor ismertető, hamarosan 8 órától táncokból szőtt történelem órát hallhatnak, majd ezt követi fél 9-kor a Napraforgó című műsorunk. 9 órakor ima szándékaikat fogadjuk, majd a dicsőséges rózsafüzért imádkozzuk. 10 órától az Iránytű című műsorával várja önöket Pál Feri atya. 11 órakor kapcsolunk Felsőbányára, onnan búcsús szentmisét közvetítünk, melyet a hét plébániája követ. Ezt követően napközi imaórát végzünk, majd 1 órakor szeretetlánk rózsafüzért imádkozunk, a békéért is imádkozunk, majd a zenés köszöntőt hallhatják, melynek a végén egy újabb műsor ismertető következik. Ma délután 6 órakor közvetítünk majd újból szentmisét. Áldott szép napot, ünnepnapot kívánok önöknek, kedves hallgatók! Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Jó napot kívánok! Virág Endre vagyok, jó zenével táncoljunk együtt. Kezdetnek vasvári friss csárdást és botos tánc alávaló zenét hallhattak Szlovákiából, hagyományos magyar zene következik ezután is.

Hegedült Kunc Gergely és Németh Dénes, cimbalmon játszott Liber Endre, brácsán Mester László, bőgön és harmonikán pedig Lelkes Tibor. További jó zenehallgatást a viszonthallásra!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdiónkból. Napraforgó műsorunk veszi kezdetét, és már az előző műsorban elkezdtünk beszélgetni egy témáról, hogy miért is veszélyesek a gyermekeinkre ezek az elektromos cigaretták, az energia, italok, vagy akár ha már nagyon abszurd dolgokat akarok mondani, akkor a drogok, mert szerintem már ezzel is találkoznak a gyermekek. Ezt a témát szeretnénk egy picit folytatni, és egy kicsit arról beszélgetni, hogy miért fontos az, hogy szülőként odafigyeljünk ezekre a dolgokra. Ugye a gyermekek nem egy búra alatt élnek, egy érintetlen, steril világban nőnek fel, hanem találkozni fognak ezekkel a dolgokkal, akár a nikotinnal, az alkohollal, az energiaitallal, a társas nyomásokkal, ugye digitális eszközök, digitális függőség is van már. A kérdés nem az, hogy szülőként el tudjuk-e zárni mindettől, mert nem tudjuk, hanem inkább az, hogy lesz-e mellette olyan szülő, aki időben beszél ezekről a dolgokról, józan mintát ad, határt húz, és nem fél kimondani, ezt nem engedem meg. Mert a szülői szeretet ugye nem puszta jófejség, kedvesség és dédelgetés, hanem gyakran keménynek is kell lenni a szülőnek, hogy megvédje, megóvja a gyermekét, és hogy legyen egy olyan közegben, ahol megkapja a megfelelő szeretetet, de ahol meg is tanulja, hogy mi az, ami veszélyes lehet lám, mi az, amit szabad, mi az, amit nem szabad. És néha az a legnagyobb szeretet az, amikor a szülő nemet mond arra, amire a gyerek még nem elég érett nemet mondani. Te hogyan látod, te sokat jársz iskolákba, és sokat vagy gyermekek között, miért veszélyes az energiaital, hiszen minden bolcnak a polcán ott van és kapható, és bárki megveheti, ugye nincsenek korlátok, hogy akkor most nem tudom hány éves korig nem vehetjük meg. Hány éves korban találkoznak ezzel először a gyerekek?
1: Ismételten köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit is, téged is, kedves Timmel. Köszönöm a meghívást, és hát legutóbbi műsor kapcsán is voltak visszajelzések, pozitív visszajelzések. Örülök, hogy a szülők hallgatják, és hát figyelemfelhívó, vagy akár ilyen vészcsengő rázogató is lehet ez a műsor. Igen, energiaitalok nagyon-nagyon fontos téma, erről is beszélni. Az egyik legnagyobb tévedés az, hogyha azt gondoljuk, hogy ha valami a boltban kapható, az biztosan ártalmatlan is. Egyszerűen ez nem igaz, mert hogy a bolti elérhetőség nem egészségügyi garancia, gondoljunk már csak a rengeteg élelmiszer adalékra, színezékre, amit próbál az élelmiszeripar belénk tömködni, sajnos elég nagy sikerrel. Ráadásul azt gondolom, hogy az energiaitalok azért különösen megtévesztőek, mert nem úgy néznek ki, mint valamilyen veszélyes szer, hanem a színpompás alumínium dobozba töltik, fiatalosa, csomagolása, teljesítménnyel, bulival, lendülettel kapcsolják össze, és hát ez a sok színkavalkád a gyerek szemében sokszor nem tűnik többnek, mint egy erősebb üdítő. Csak hogy az energiaital nem egyszerű üdítő, és így a közösségi oldalakon egy szakorvosnak a bejelentkezéséből, rövid videójából látom azt, hogy a szakma is kezdte húzni a vészharangot a téma kapcsán, ugyanis általában koffein, cukrot, édesítőszert, vagy valamilyen más stimulást tartalmaznak ezek az italok. Tehát nagyon-nagyon fontos gondolat, hogy ezt a szülők is, meg a gyerekek is jó, hogyha tudják, hogy nem üdítő, tehát semmiféleképpen nem lehet üdítőként fogyasztani. Ugyanakkor például az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia álláspontja szerint a koffeinnek és más stimulánsoknak egyáltalán nincs helyük a gyermekek és a serdülők étrendjében. Statisztika szerint ennek ellenére a 18 év alatti a körülbelül 60%-a fogyaszt rendszeresen energiaitalt. A 10 év alatti gyerekek esetében ez már 18-20% és növekszik. A felnőtteknél érdekes, hogy ez a szám 30%, tehát a felnőttek azok, akik mondjuk nem feltétlenül a célcsoport ez esetben, és ismét egy olyan szerrel állunk szembe, amit megint a gyerekeinknek akarnak eladni. Amit már mondtam, előbb az energiaitalok egyik fő összetevőjéről beszélnék, a koffeinről. Egyébként van egy ilyen nemzetközi standard, hogy energiaitalnak azt nevezik, azt az italt, ami legalább 15 mg koffeint tartalmaz 100 ml-ben, de igazából a felső határ az nincs meghatározva, vannak olyan energiaitalok is, amelyek 40 mg-ot tartalmaznak 100 ml-ben. Na most ez a 40 mg az körülbelül egy csésze erős presszó kávé mennyiségének felel meg, viszont hogyha azt mondjuk, hogy ezek a kis dobozok 300 millisek, akkor már rögtön 120 mg-nál tartunk, hogyha vesszük a fél literes kiszerelést, akkor pedig lehet szorozni fölfele, és hát általában a koffein, a benne levő koffein azért felel, hogy tervezetünkben a fáradtság érzetért felelő szerves vegyületet, az adenozint blokkolja, és ez miatt nem érezzük a fáradtságot. Emellett növeli a dopamin, a noradrenalin szintet is, ettől vagyunk éberebbek és fókuszáltabbak. Körülbelül 15-30 perc alatt hat, tehát ez az az érzés, amit az energiaital fogyasztók érezhetnek, ez a hirtelen megvilágosodás, vagy hirtelen serényebbek leszünk, csak hogy ez a hatás az körülbelül 30-60 percig tartó hatás. Viszont érdemes arra figyelni, hogy mi történik a szervezetünkben, mert hogy a gyerekeink szervezetében is ez történik. A koffein megemeli a pulzust, a vérnyomást, szűkíti az ereket. Az energiaitalnál ez a hatás erősebb, mert gyakran nagy mennyiségű cukorral társul, tehát körülbelül egy olyan 300 millis kis dobozban akár 8-10-15 kocka cukornak megfelelő cukormennyiség is lehet. Egyébként az üdítőitalokban is ez a mennyiség megvan, talán nem is tudjuk, hogy óriási mennyiségű cukrot veszünk magunkhoz. És van benne az agyműködést serkentő taurin, lehet benne guarana, amely egy természetes koffeinforrás, és érdekességképpen elmondanám azt is, hogy feltüntetik a milligramot, tehát ezeken az energiaitalokon, hogy mennyi milligram koffein tartalmaz, viszont az adalékanyagnak, a guarana nevű növény kivonatának a mennyiségét azt nem tüntetik már fel. Tehát ez azt jelenti, hogy a dobozon szereplő koffein mennyiség fölött lehet a koffein tartalma egy-egy energiaitalnak. Ráadásul a nagy mennyiségű szénsav gyorsítja a koffein felszívódását. Azt is mondhatjuk az energiaitalokról, hogy egy nagyon-nagyon jól megkomponált ital, a lényeg az, hogy minél hatékonyabban eljutassa a koffeint a vér áramba. És hát nagyon figyelemre méltó a hormonális hatása is, ugyanis az energiaital fogyasztásakor nő a kortizol, a stresszhormon mennyisége a véráramban, és az adrenalin mennyisége is, amely egyfajta felriasztott harcolj vagy menekülj állapotot idéz elő a szervezetünkben, tovább emelve a vérnyomást és a glükóz szintet. Szóval az egyik legkomolyabb hatás, többek között még erre ráadásként, hogy felboríthatja az alvaslendünket, de aztán jó rendesen, ugyanis csökkenti a melatonin szintet, nehezebben alszunk el, vagy ha el is alszunk, akkor rosszabb minőségű lesz az alvásunk. Tehát összegezve az energiaital, bár a nevében szerepel az energia, nem energiát ad, hanem inkább csak felpörget, kikapcsolja a szervezetünk fáradtság jelzőjét, és így már a tartalékainkat égetjük. Egyébként a kardiológusok is erre hívják fel a figyelmet. Mi jár ezzel? Rövid távon magas teljesítmény, hosszú távon viszont kimerülés, szorongás, ingerlékenység és alacsony teljesítmény. És amiről nagyon fontos beszélünk, és itt a szülőknek különösen felhívnám a figyelmét, hogy az a gond, hogy tehát magában is ez probléma, amit az energiaitalnál tapasztalunk, de nagyon elterjedté divatossá vált, hogy a serdülőink sajnos a bulikban elég gyakran fogyasztják alkohollal, többnyire tömény alkohollal együtt, és ez egy rettenetesen torzító koktél lehet. Egyébként szigorúan tilos alkohollal együtt fogyasztani, ez megjelenik a csomagoláson is, de hát nem igazán tartják ezt a szabályt be. Ugyanis az alkohol lassít és tompít, ez közismert, addig a koffein, az energiaitalban levő koffein stimulál és felébreszt, egy kicsit elhiteti, hogy kontroll alatt vagy, de valójában pont az önkontrollod esik szét. És hát a fogyasztó kevésbé érzi magát részegnek, ez a döbbenetes hatás, de ugyanúgy romlik az ítélő képessége. Tehát többet iszik, mint amennyit észlel. Ennek alapján gyorsabban alakul ki a túlivásnak és az alkohol mérgezésnek az esélye. Nem véletlen, hogy Amikor arról hallunk a hírekben, hogy a mentőnek ki kellett mennie egy tinédzser buliba, és elvitték a gyereket, vagy több gyereket is elvitték, és hát köznapi szóval na, kimosadtak, tehát azt jelenti, hogy ki kellett az alkoholt hirtelen el kellett távolítani a szervezetükből. Ez azért történik, és általában mindig serdülőkről van szó, mely, hogy ebben az állapotban nem tudják, hogy hol van a határ, nem tudják, hogy hol van az elég. Összezavarodik az idegrendszer is. Az agy egyszerre kap ellentétes jeleket. Itt jelzem az energiaital és az alkohol együtt fogyasztásával. Olyan, mintha az autóban ülnék, és egyszerre nyomnám a féket és a gázt. Valamiféleképpen egy ilyen zavart, impulzív viselkedést eredményez, agressziót, kockázatvállalást. Ezek a helyzetek, amikor ők, főleg, hogyha már jogosítványuk is van, beülnek az autóba, és aztán ők bírják az alkoholt, nem is annyira részegek, és akkor tekernek hatalmas sebességgel. Ugye a diszkó balesetek, sajnos ez a fogalom, ez épp eléggé ott van a köztudatban, elég gyakran, sajnos túlságosan is gyakran következik be. Érdemes beszélni egy kicsit a túladagolás tüneteiről, és most csak a koffein túladagolásról beszélek. Többnyire szédülés, felfájás, hányinger, megemelkedett pulzus, remegés, mellkasi fájdalmak, hosszú távon szívritmus zavar, akár epilepsziás roham és pánikroham, és hát a napi 150 mg koffein, az körülbelül 4 csésze erős presszó kávénak felel meg, az bizony már függőséghez vezethet. És hát nem mondjuk azt, hogy a legrosszabb esetben, ha van egy nem azonosított szívbetegség vagy keringési zavar, akkor akár halált is okozhat. Az alkoholt egyébként a koffein, az alkoholt is, a koffeint is a máj bontja le, és hát az a helyzet, hogy az enzimrendszerünk is különböző. Van, akinél kevésbé működik jól, így ezek az anyagok a vérben maradnak, tehát ezért történnek azok az esetek, hogy valaki jól bírja, működik ez, tehát ihat ezt is, meg azt is, alkoholt is, akar energiaitalt is, mert úgymond jó a mája, csak hogy a májt is hosszú távon hát nem nagyon érdemes kitenni ilyen hatásoknál. És a serdülőknél miért több a veszélyfaktor? Hát elsősorban azért, mert kevesebb ingerület átvívő receptoruk van például a kisagyban, ezért van az, hogy úgy tűnik, hogy ők jobban bírják. Tehát egyébként rosszul az alkoholt is, meg a koffeint is, viszont a tapasztalat hiánya miatt rosszabb határérzékelésük, nagyobb a hajlamuk a kockázatos viselkedésre is. Egyébként az energiaitalokkal kapcsolatban a probléma mélyebb része nem csak biológiai, hanem mondjuk nevelési is. Mert hogy az energiaital azt a mintát tanítja meg a gyereknek, hogy a saját belső állapotát kívülről kell szabályoznia, tehát hogyha fáradt vagyok, akkor iszom valamit, ha nem tudok figyelni, akkor felpörgetem magam, ha rossz a kedvem, akkor bedobok valamit, amitől jobb lesz a helyzet. Szóval ugyanaz a belső logika, amely később más szereknél is működik. Tehát nem azt mondom, hogy aki energiaitalt iszik, abból automatikusan függő lesz, ez nagyon komoly leegyszerűsítés volna, de azt viszont mondom, hogy az energiaital korán megtanít egyfajta veszélyes gondolkodásmódra, hogy nem pihenek, nem alszok, nem beszélek a feszültségemről, nem rendezem az életritmusomat, hanem gyorsan beavatkozom a szervezetembe valamivel. És hát komolyan fel tudom borítani az egyensúlyomat ezzel. Ezért nem lehet azt mondani, hogy csak energiaital, és a gyerekeknél különösen nem csak a doboz tartalmát kell nézni, hanem azt a mintát is, amit kialakít a gyerek. És hogy kérdésed, hogy hány éves korban találkoznak először, a szülők gyakran azt hiszik, hogy az energiaital középiskolás probléma, de ez tévedés, mert sok gyerek már 10-12 éves korban találkozik vele, és nem feltétlenül úgy, hogy rendszeresen vásárolja, hanem legtöbbször egy osztálytárshoz körbeadják, megkóstolják, egyébként nagyon-nagyon sokféle ízesítésben megkapható. Ízesítés, ugye az elmúlt alkalommal beszéltünk erről a sokféle ízesítésű dohány termékekről, vagy pontosabban elektronikus cigarettákról, tehát az ízesítés, a jó csomagolás, hát ez bizony számukra vonzó. És hát igen, a legnagyobb veszélye, hogy ártalmatlannak tűnik, és nem az történik, hogy a gyerek titokban szerhasználóvá válik, hanem egyszerűen csak részt vesz valamiben, amit a többiek is csinálnak, egy korty, egy doboz fele, és a szülő sokszor erről nem is tud, és mire észreveszi, addig már a gyerek nem lesz függő, de természetesnek tartja, hogy ezeket a szereket fogyasztja.
0: Azt hiszem, hogy nagyon ijesztőek ezek a dolgok, amiket itt elmondtál, és hogy tényleg szülőként nagyon oda kéne figyeljünk arra, hogy mivel találkozik a gyermekünk, mit iszik a gyermekünk, ugye a tiniket, vagy ezeket a bulizósakat, hogy itt mondtad, hogy alkoholel együtt fogyasztják, mert nem biztos, hogy vissza tudjuk fogni, de én úgy gondolom, hogy a megfelelő szülői hozzáállás, hogy itt a bevezetőben is mondtam, hogy tudjunk nemet mondani dolgokra. És én biztos vagyok benne, hogyha a szülő hozzáállás olyan, hogy igenis meg akarja nevelni a gyermekét, és itt szerintem nagyon fontos a magyarázat, hogy elmagyarázni a gyermeknek, hogy ez miért egy rossz dolog, és hogy miért van az, hogy kerüljen, mert ugye az energiaitalok, ahogyan te is mondtad, lehet, hogy jól néz neki, mert színes doboz. Én megmondom őszintén, megkóstoltam, egyszer engem is megkínáltak, és azt mondtam, hogy soha többé, nem tudom, hogy lehet ilyesmit meginni. Számomra borzasztó íze volt, de ugye mindannyian mások vagyunk, és a hozzáállás talán az, hogy én szülőként mit akarok megmutatni a gyereknek, és ugye itt említetted már az alkoholt. És akkor egy picit térjünk át az alkoholfogyasztásra. Ugye a mai kultúránknak a része az alkohol, akármilyen családi eseményen, összejövetelen, találkozókon mindig jelen van, és mindig ott van. De ugye mégiscsak meg akarom tanítani a gyermekemnek azt, hogy azért ez veszélyes, azért ezt nem lenne szabad minden eseményen részt venni. Nem lenne szabad én szülőként a gyermekemnek hagyjam, hogy olyan italokat igyon, ami alkoholt tartalmaz. Legyen ez akár egy nagyon minimális mennyiségű alkohol, mert sokszor találkoztam ezekkel a helyzetekkel, hogy a szülő ezt a citromos sört kínálja a gyermekének, és nem azt az alkoholmentes változatot, hanem amiben van azt hiszem 5% alkohol. Tehát, hogy ha már a szülő megengedi a gyermeknek, ó, csak megkóstolta, ó, csak egy pár korty, csak az a helyzet, hogy az a pár korty rászoktatja a gyereket arra, hogy na hát akkor legközelebb is csak egy pár korty, és akkor még csak egy pár korty, és akkor megyünk, na hát akkor már megkóstoljuk ezt az erősebb dolgot is. Tehát, hogy te hogyan látod ez? Ez mennyire probléma, hogy tényleg az alkohol az úgy jelen van a mindennapokban? Hogyan lehet ez hozzáállni? Hogyan tudom a gyermekemnek megtanítani azt, hogy ne fogadja el másoktól? Ez a stratégia? Ez a jó stratégia, hogy én szülőként otthon megmutatom neki, vagy megkóstoltatom ezt vele, és talán arra számítok, hogy akkor nem fog neki ízleni, és máshol sem kell, vagy hogyan tudom erre rávezetni a gyereket? Hogyan taníthatom meg neki a helyes utat?
1: Hát ez hatalmas téma igazából, a következő 8-9 percben nehéz erre úgy átfogóan választ adni, de megpróbálom. Igen, nagy probléma, tehát ha nézzük a statisztikákat is, akár magyarországi statisztikákat, vagy a helyieket is, előkelő helyen állnak a fiatalok, én is megdöbbentem az adatokat látva, míg az európai adatok szerint a 18 év alatti fiatalok 73%-a fogyasztott már alkoholt, vagy rendszeresen fogyaszt alkoholt, nálunk minden 10 fiatalból 8 már megtette ugyanezt, tehát több mint 80%. Ráadásul nagyobb részük már 16 éves kora előtt kezdett alkoholt fogyasztani. Magyarországi statisztikák is aggasztóak, az alkoholt fogyasztó 16 évesek európai rangsorában az anyaországi 16 éves fiúk a másodikok, Európai Uniós statisztika, a lányok pedig a negyedikek a tabellán. Tehát a fiúk, a 16 éves fiúk a másodikok, a lányok a negyedikek. És valóban így van a kultúránkban az alkohol szinte, mint egyfajta családi esemény részévé vált, és ez nagyon nagy probléma, mert ami állandóan jelen van az életünkben, azt a gyerek természetesnek fogja venni. Nálunk például a Kárpát-medencében, akár csak itt Székelyföldön is, az alkohol sokszor vendégség, lakodalom, keresztelő, temetés, ünnep, disznóvágás, baráti találkozásoknak a természetes kelléke. Én nagyon gyakran találkozom azzal, amikor egy-egy ilyen úgymond drogprevenciós órára megyek a diákok közé, és sorolom a drogok közé az alkoholt, akkor mindenki hülledezve néz, hogy az alkohol, hogy az drog, hogy az probléma, hogy hát igazából ez már annyira része a hétköznapi életnek, hogy fel sem tűnik. És nagyon érdekes, egy kicsit nyelvészkedni is szoktam ilyenkor, mert azt szoktam mondani nekik, hogy rengeteg szavunk van az ivásra, például a magyar nyelvben. És ez nem véletlen, hogyha valamit gyakran teszünk, akkor arra sok szavunk lesz. És mindig, én már van egy nagy listám ezekkel a szavakkal. Általában az alkoholizálás így kezdődik, hogy iszogat, italozik, pial, jót húz belőle, nyakol, szürcsöl, pityizzal, lütyül, és most csak néhányat emeltem ki, tehát nagyon gazdag a magyar nyelv ilyen szempontból, sajnos. És hát ezek a humoros kifejezések ráadásul oldják a súlyát, szinte bagatelizálják az alkoholfogyasztást, próbálják normálissá tenni a jelenséget, és sajnos ezt tapasztaljuk, hogy próbáljuk normálissá tenni a jelenséget, és hát ez a gyereknevelési elveinkben is átmegy, mert hogy a gyerek már egészen kicsi korától azt látja, hogy az alkohol nem egy különleges felnőtteknek fenntartott kockázatos dolog, hanem a társas élet része. Például ilyeneket mondanak nekem 5-6-os diákok, hogy hát az alkohol, hát az gyógyszer, hát nagytatám reggelente gyógyszerként fogyasztja reggeli előtt, és ezt el is mondja, hogy ez az egészség része, vagy ilyeneket mondanak, hogy vakcina. Hát ez azért veszélyes, mert a gyerek nem csak utasításokból, hanem elsősorban a szülői mintákból tanul, és hogyha azt látja például a felnőttektől, a szüleitől, hogyha öröm, akkor alkohol, ha bánat, akkor alkohol, ha jön a stressz, akkor alkohol, hogyha jön a vendég, akkor alkohol, tűtsünk valamit, akkor nem kell neki külön magyarázni, egyszerűen azt tanulja meg, hogy az alkohol az élet természetes kísérője. És hát a szülők esetleg mondhatják azt, hogy mi kulturáltan fogyasztunk alkoholt, és ez rendben is lenne, én is híve vagyok ennek, különösen a kulturált borfogyasztás esetében, de sajnos a gyerekek nem mindig ezt tanulják meg. Ők azt látják, hogy a felnőtteknek szükségük van valamire ahhoz, hogy lazítsanak, hogy beszélgessenek, ünnepeljenek, feloldódjanak, és ez már egy üzenet, ezzel már nevelünk mi felnőttek. Egy másik gond az, hogy a családi kultúrában nincs józansági minta sem. Tehát, hogyha a gyerek soha nem lát olyan ünnepet, ahol az öröm alkohol nélkül is teljes, hogyha nincs vendégség alkohol nélkül, hogyha hozzátartozik a férfiassághoz, a jókedvhez, a bátorsághoz, a jó társasághoz, az oda tapad az ital, akkor később a szülő hiába mondja, hogy te még ne igyál, mert a gyerek belül azt fogja érezni, hogy hát nálunk ez az élet része. És ha azt látják a gyerekek, hogy ez természetes, akkor eltűnik belőle az az egészséges óvatosság az alkohollal szemben. Nem azt fogja kérdezni, hogy ez veszélyes-e, hanem azt fogja kérdezni, hogy mikor leszek már elég nagy hozzá, hogy én is kapjak belőle. És gondolom, hogy a kedves hallgatók is érzik ezt a nagyon komoly különbséget. Mert hogyha egy gyerek úgy nő fel, hogy az alkohol természetes, akkor a első ivászatot már nem határ átlépésként fogja megélni, hanem egyfajta belépőként a felnőttek világába, és sokkal ma számára az alkohol nem is csak ital, hanem egyféle státus szimbólum. Azt mondja ki, hogy már nem vagyok gyerek, hogy én is bírom, én is tartozom valahova. És ilyenkor a társas nyomás is erősebb, mert hogyha a gyerek otthon is azt látta, hogy az alkohol normális, akkor a baráti körében hát kevesebb lesz a belső ellenállás, egyértelmű. Nem lesz bennem egy erős, előre kialakított mondat, amit egyébként a szülőknek lenne feladatuk, hogy megtanítsanak a gyerekeiknek, hogy én ezt nem akarom, hogy hogyan tudjak nemet mondani ezekre a dolgokra. Ezzel szemben inkább azt fogja érezni, hogy hát, hogyha mindenki csinálja, és otthon is ezt látom, akkor miért ne tenném? És ezt hívják normalizálásnak, és ez nagyon veszélyes, mert hogy egyik napról a másikra teszi függővé a gyerekeinket, és lebontja azokat a belső gátakat, amelyek később megvédenik. És azt gondolom, hogy ebben nagyon nagy a felelősségünk van. Néha szülők azt mondják, hogy inkább otthon igyék, mint máshol, és hát lehet ez akár stratégia, és első hallásra talán bölcsnek tűnik, de hogy a szülő azt gondolja, hogy jobb, ha mellettem próbálja ki, mint hogy később kontroll nélkül tenni, ez érthető logika, de veszélyes, mert hogy könnyen átcsúszik abba, hogy a szülő maga kezdi bevezetni a gyereket az alkoholfogyasztásba, úgy, ahogy egyébként az előbb is említetted a példát, hogy csak nullás a sör, hogy csak kevés alkohol van benne. Igen, csak hogy ezzel felhúztunk egy ilyen zsilipet, ami igazából normalizáltuk az alkoholfogyasztást a gyerek számára. Nem véletlen, hogy a nagyobb, a magukat komolynak gondoló áruházakban még csak a nullás citromos sört, hogy mondjuk ezt, azt sem adják ki 18 év alatt a pénztárnál, úgyhogy ez is egy jelzés valamiféleképpen.
0: Nagyon jó dolgokat mondasz, és én bízom benne, hogy ezekkel tudunk segíteni talán a szülőknek abban, hogy megmutassák a gyermeknek azt, vagy hogy egy picit jobban odafigyeljünk ezekre a dolgokra, mert úgy érzem, hogy nagyon rossz irányba halad a társadalom, és te is itt nagyon sok rémisztő példát említettél, hogy mennyire veszélyesek ezek a dolgok a gyermekekre, a fiatalokra, és nem csak, ugyanúgy a felnőttekre is veszélyesek, hogyha ugye ebből túlzottan fogyasztunk, vagy túl nagy mértékben fogyasztunk. Nagyon rohan az időnk, és hát elérkeztünk a műsorunknak a végéhez. Folytatni fogjuk még ezeket a beszélgetéseket, mert én azt érzem, hogy fontosak, és hogy kell ezekről a dolgokról beszélgetni, mert ugye részesei a mindennapjainknak, és nagyon fontos lenne a változást, talán hogy jobban odafigyeljünk bizonyos helyzetekben. Én köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál, és hogy együtt lehetünk ebben a mai műsorban is. Köszönjük szépen a hallgatóknak is, hogy velünk tartottak, további áldott szép délután, szép hétvégét kívánunk mindenkinek. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból, az elmúlt percekben Kertész Tiborral beszélgettem, és Szűcs Timáját hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomás helyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió Lelkigyakorlatos Háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves hallgatókat az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából. Elérkezett az ima szándékok fogadásának az ideje. Köszöntik Önöket
1: Tibor atya
0: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, hamarosan a dicsőséges rózsafüzért fogjuk elimádkozni itt a Sepsiszentgyörgyi stúdióban, a Szent József plébánia templom rózsafüzér tagokkal, férfi tagokkal, melyet felajánlunk elsősorban hálából. Hálából minden kegyelemért, a Jóisten jóságáért, a szűzanya gondoskodásáért, hiszen ma a boldogságos szűzanyát ünnepeljük, rá emlékezünk, és vele együtt imádkozunk, és vele együtt indulunk el az úton, de imádkozunk a betegekért, a családokért, az úton levőkért, a fiatalokért, és mindazokért, akik kérik és várják az imáinkat.
1: Kedves hallgatók, hívhatnak minket, kifejezhetik ima kéréseiket, ima szándékaikat. Ma 0259-420-555, illetve 0359-420-555-ös telefonszámok egyikén üzenetben is megtehetik a 0758-420-555-ös telefonszámon, és az internetes fórumon is megtehetik a www.mariaradio.ro honlapon az ima szándékra kattintva.
0: És van is egy telefonálunk, akit köszöntünk.
2: For the moment, your husband.
1: Próbálnánk.
0: Igen, csak a titkárnője szólalt meg. Addig is néhány üzenetet fogunk beolvasni. Így ír egy kedves hallgató. Imád kérünk önkéntes Lőrinc Anna néni részére, aki még kórházban van, az ülkei ima csoport. Tagjai imádkoznak érte, Uram, legyen meg a te akaratod.
1: Egy újabb hallgató a vonalban, tessék. Halló, tessék.
3: Az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Ezt a rózsafűz, a mai rózsafűzéreket és a szent iszéket szeretném felajánlani. Hálából a kapott kegyelmekért. Tetszik hallani, ugye?
1: Igen, tessék mondani, hallgatjuk.
3: A hálából kapott kegyelmekért, a boldogságos szűzanya tiszteletére, az egészségem javulásáért, a Mária Rádió minden dolgozójáért, fennmaradásáért, a beteg papbátyként, a családom egészségét, halottaim lelki üdvéjét, és minden betegért, aki nem imádkozik senki se. Kívánok Istentől áldott szép napot, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy hívott, imádkozzunk együtt.
0: A mai szentmiséket rózsafűzért felajánlom János atya gyógyulásáért, a hozzám tartozó lelkek nyugalmáért, jó magam gyermekeim egészségéért, szeretetért, gonosz távozásáért, a Mária Rádió munkatársaiért. Imádkozzunk együtt, Julianna írta.
1: Ezt a rózsafűzért szól a következő üzenet, felajánlom testi-lelki gyógyulásomért és gondjaink megoldásáért.
0: Halló, itt a Mária Rádió. Mindörökké, amen. Hallgatjuk? Halló? Mi jól halljuk Önt?
4: Halló?
0: Igen, várjuk, hogy ossza meg az ima kérését.
4: A Jézus Krisztus, ezt a rózsafűzértől szeretném ajánlani a Jóisten segítői gyógyító kegyelmét, amelyet minden nap szükségünk van rá, az minden betegért, különösen az öcsémért, a kisúlyos dolgonak, és nekünk segítséget, hogy tudjunk helytállni. Felajánlom az összes betegért, akár otthon, akár a kórházi ágyon, felajánlom a rádióért, minden munkatársaért, a képességért. És azért a szép ünnepen kérem a boldogságot, szűzanyát, hogy takarjon be minket védő palástjával. A békéért, alkalmas időjárási Jézuson bízom benned, dicsekessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását, maradjon velünk, imádkozzon együtt velünk.
1: Következő üzenet, így szól, ezt a rózsafűzért felajánlom hálából a szűzanyának, a kapott kegyelmekért, a családomért, gyerekeimért, szeretetért, békességét, egyetértésért, és egy fontos ügy megoldásáért, írta egy édesanyám.
0: E-mailben is érkezett imakérés, imád kérek lányomért, Adrienért, férjemért, magam egészségéért, szüleimért, testvéreimért köszönöm.
1: Tessék, Mária Rádió. Halló, tessék, élőben van.
0: Hogyha hall bennünket, akkor mondja el, vagy...
5: Halló?
0: Igen.
1: Igen, tessék, élőben van, hallgatjuk.
5: Dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
5: Ezt a rózsafűzést Önökhöz imádkozó fél szeretném ajánlani. Hallabul a kaput kegyelmek, itt a boldogságos szűzanyának és a mennyi atyának továbbá. Kérem a szűzanyóltalmát, az ő közben járását, a Szent Fiana, a gyermekem gyógyulásait, az egészségét, az ő munkahelyét, a munkahely megmaradásait, a kollégáért, a főnökeiért, a gonosz távozásáért, a család egészségét, a családomban a betegek gyógyulásáért, elhunyt szüleim lelkét, és nem utolsó sort Önökét, Isten fizesse mindenki segítői majd áldott szép ünnepet kívánom. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy hívott, imádkozzunk együtt.
0: Egy nagyváradi hallgató írja, ezt a rózsafűzért felajánlom testvéreimért, családjukért, gyermekeimért, unokáimért, a lányomért, az ő testi lelki betegségéből való gyógyulásáért.
1: Következő üzenet, hálából a drága szüzanyának ajánlom ezt a szent olvasót egy mindennapos hallgató Sepri Szent Györgyről.
0: Imád kérek lányom testi-lelki gyógyulásáért, drága szüzanyám, hallgass meg imámat, Csíkból egy édesanyja írta.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk, tessék, Mária Rádió. Halló, tessék, élőben van. Halló, halló.
0: Hogyha hall bennünket, akkor mondja el ima kérését, vagy ima szándékát, mi halljuk, hogy ön ott van. De addig is, amíg sikerül, egy újabb üzenetet osztunk meg, Magyarországról írják, családunkért, a Szentlélek vezetéséért, a családomnak a magán életében és a munka világában gyermekeimnek megfelelő katolikus pár találásáért. Köszönöm.
1: Következő üzenet a férjem megtéréséért, a gonosztól való szabadulásért, Isten fizeseit, egy névtelen hallgató.
0: Rózsafűzért Önökkel imádkozom, felajánlom fájdalmaim enyhüléséért, családi békéért, Csíksomlyói segítő szüzanya takarja be védő palástjával a közös életünket, és halottaimért imádkozom.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk, tessék, Mária Rádió.
6: Kérpessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
6: Tetszik hallani, ugye?
1: Igen, tessék mondani, halljuk.
6: Ezt a rózsafűzést, a szentmisét magukkal imádkozva felajánlom hálából az Úr Jézusnak és a szűzanyának, a megsegítő kegyelmeké, továbbá felajánlom az összes pobácsikért, akik reggel este a szentmisét mutatnak be nekünk, öregeknek, a Jóisten áldja meg őket, segélye meg, hosszú boldog életet adjon az Úr Jézusnak. Isten fizesse, hogy vájutottam, s meghallgattok. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük mi is, hogy hívott bennünket, imádkozzunk együtt.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom testvéremért, aki cukorbeteg és szívbeteg, hogy a Jóisten segítse meg, tudja felnevelni iskolás gyermekét. Nagyváradról a testvére írta.
1: Következő üzenet így szól, Istenem, köszönöm, hogy megsegítettél, további segíts meg a munkahelyemért, mert nagy szükségem van, ráfogjad a kezem, ne engedd el, bízom benned.
0: Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntjük, mindörökké, amen.
7: Szeretném magukat köszönteni. Szeretném köszönteni az égi édesanyánkat, a drága Jóisten segítsen meg, az egész Máriákat, akit ismerek. Adjon nekik erőt, egészséget, szeretetet, hittet a havadi rokonainak, Megyesen a drága családomért, és Nagyváradon Stőcs Máriáért. Adjon a drága Jóisten neki erőt, egészséget és boldog névnapot. Buszia Ibi legjobb barát, nője. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük, kedves Ibi néni, hogy hívott bennünket.
1: Következő üzenet így szól, ezt a rózsafűzért felajánlom hálából a szüzanyának a kapott kegyelmekért, családomért, gyerekeimért, szeretetét, békességét, egyetértését, egy fontos ügy megoldásáért, írta egy édesanyja.
0: elhangzó közös imákat, szentmiséket felajánlom saját magam testi lelki gyógyulásomért, férjem örök nyugodalmáért, a rossz szándékú személyek távozásáért az életemből. Köszönöm.
1: Egy újabb hallgató vonalban, tessék, Mária Rádió.
8: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Szeretettel köszöntöm a műsorvezetőket, valamint ezt a szentolvasót fel szeretném ajánlni drága férjemért, szüleimért, anyósomért, apatárs anyatársam és a nagyszámú rokonságért. Ott még voltam Csíkszeredából. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy hívott, maradjon velünk, imádkozunk együtt.
0: Csaba írja Szilágy Somjóról, szeretném a mai rózsafüzért és a mindennapi imát Gábor atyáért felajánlani. Együtt imádkozunk minden beteg babácsiért.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom testvéremért, aki haragban van a szomszédjával. Kérem a jó Istent, hogy békítsek őket, egy aggódó testvér Nagyváradról.
0: Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntjük.
9: Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
9: Ezt a rózsafűzét felszeretném ajánlani maga megészsége, mint hogy a lába meg van dagadva, hogy jöjjön helyre.
0: Ebben köszönjük szépen, együtt fogunk imádkozni, hogy meggyógyuljon és Isten útján járjon.
1: Ezt a rózsafűzét, szentmiséket felajánlom Fenyők úton testvérem Tópalvi Ferenc gyógyulásáért, anyukám gyógyulásáért, magam gyógyulásáért, Mária Rádióért, minden betegért, gyerekeimért, írt Udvarhelyről Margit.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából a szűzanyának, a kapott kegyelmekért, családomért, gyermekeimért, szeretetért, békességért, egyetértésért.
1: Tessék, Mária Rádió. Halló, tessék.
10: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindent.
10: Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió munkatársait, tehát én a szék nagy ünnepen. A rózsafűzért önökkel imádkozva szeretnénk felajánlni a családomért, gyermekeimért, unokáimért, családi békért és gyógyulásomért. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam. Egy áldott szép napot kívánok önöknek.
1: Viszont kívánjuk mi is. Köszönjük, hogy velünk imádkozik.
0: Kedves hallgatók, lejárta az ima szándék fogadására szánt idő. Hívjuk önöket, hogyha tehetik, kapcsolódjanak be az imába. Amint említettem, a dicsőséges rózsafűzért fogjuk imádkozni. A Szent József plébánia templom rózsafűzér férfi tagjaival, felajánlva azokért is, akiknek az üzeneteit nem sikerült beolvasni, akik nem tudtak élőadásba bejutni, a nap folyamán majd lehetőség lesz még, akkor is tartsanak velünk. Akik az önök ima kéréseiket fogadták,
1: Tibor atyám
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát. Föltámadásod és mennybe mehetelet, számunkra is megnyitotta az örök életet. Az szent kegyelmedet, hogy a rózsafüggé titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, az igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldázat követve szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyába, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszület fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, a harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szeretetünket vezérelje, szavainkat vezérelje.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, de különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmasságodra.
0: A dicsőséges rózsafüzér első szent titka, aki a halálból feltámadt. Az Úr Jézus lelke visszatér a halálra kínzott testbe. A test egy pillanat alatt dicsőségbe öltözik és feltámad. Egy angyal elhengereti a sírzáró követ és ráül. Az asszonyok, akik a keresztre feszített Jézust keresték, az angyal szavára örömmel sietnek a tanítványokhoz. Egyszer csak Jézus jön velük szemben, hozzáfutnak és leborulnak előtte. Ezt teszem most én is, hiszen itt néz rám.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az

0: érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, de különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A dicsőséges Rózsafüzé, második szent titka, aki a mennybe felment, most is az utolsó vacsora terméből indul, a Kedron patakon át, a Gecemáni kert ismerős fái mellett, az olajfák hegyére, onnan az égbe. Utolsó parancsa, tanúságot tenni rólad a föld végső határáig. Emelkedni kezd, és még utoljára megáldja őket. Így jön el ismét, mondja az angyal. Jöjj el a földre, Uram Jézus!
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most

0: óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: még

0: be a lelkeket, de különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte, a tanítványok a szűzanya vezetésével imádkoztak, egy szívvel, lélekkel, álhatatosan. Pünkösd napján, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből és betöltötte házukat. Majd szétoszló tüzes lángnyelvek jelentek meg felettük, és leereszkedtek mindegyikükre. Mi is szűzanyánkkal együtt hívjuk az igazság lelkét.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

0: gyerekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A dicsőséges Rózsafüzér negyedik szent titka, aki téged, szent szűz a mennybe fölvett. Szűz Mária halálában semmi erőszakos vagy fájdalmas nem volt. Teste, melyből Jézus teste véret vétetett, mindjárt megdicsőülten fel is támadt. Az isteni erő vonzásában emelkedett fel Istenhez. Körülötte angyalseregek zengték a diadalmas hozsannát. Nem merjünk el úgy a magunk bajaiba. Osztozzunk Mária örömében, hiszen gyermekei vagyunk.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A dicsőséges rózsafüzér ötödik szent titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott, az ég és föld királyának anyja, maga is királynő, Jézus szívének nagy örömére szolgált, hogy valami elképzelhetetlenül ragyogó mennyei ünnepségben megkoronázhatta édesanyját. Tökéletes elégtétel, amilyen csak az Isten király adhat egy názáreti munkás asszonynak. Feléd sóhajtunk, világnak hatalmas királynője.
3: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a templom mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te neheted gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk, védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, szent fiat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Mária Rádió királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Rózsafüzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomjai szent szűz,
0: könyörögj érettünk.
1: Imádkozunk az egyház lelki megújulásáért, papi hivatásokért és a papság megszentelődéséért. Most segíts
0: meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői mái gyermekidnek, nem te soha nem vetél meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
1: Imádkozunk Isten szolgája Mártonáron erdélyi püspöke mielőbbi szent javatásáért. Istenünk,
0: te áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőtt szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: és végül kérjük Szent Mihály arkangyal oltalmát egyházunkra, népünkre, életünkre. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten elejével taszíts vissza a hálózat helyére. Amen.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Amen.

0: egy nagy család tagjai vagyunk.
1: Nap mint nap tapasztaljuk,
2: hogy családjaink
3: a megélt örömök mellett
4: nehézségeket is tapasztalnak.
0: Egy-egy családtag támogatásra is szorul.
5: Nagy családunk tagjai is küzdenek nehézségekkel.
0: Sokan betegen, magányosan élnek.
4: És csupán a Mária Rádió hallgatásából merítnek erőt.
0: Azért, hogy továbbra is vigasztalást nyújthassunk elmagányosodott testvéreinknek.
2: Szükségünk van az önök további adományaira, támogatására.
3: A mennyei atya,
5: a szűzanya áldása
0: kísérjen minden adományozó családtagot.
6: Köszönjük, hogy a Mária Rádiót hallgatják!

Őtisztelendő paptestvérek, kedves fiatalok, szeretett jó hívek! Igen nagy szeretettel köszöntünk kerekes püspök atyával együtt mindannyiatokat, akik most itt vagytok ezen már záró szentmisén. De jelen szeretettel köszöntjük mindazokat, akik a Mária Rádión keresztül kapcsolódnak bele ebben a szentmisében. Ezzel a szentmisével véget ér a találkozótok. Szeretnénk benne hálát adni a jó Istennek mindenért, amivel ebben a találkozóban elhalmozott benneteket. Milyen jó lenne, hogyha ne csak szép emlékekkel távoznátok erről a találkozóról, hanem ez a találkozó egy olyan mozgató rugója legyen minden napjaitoknak, amelyben a jó Isten szolgálatában, a szeretetben tudnátok növekedni. Milyen jó lenne, hogyha az az elvetett mag, amelyet szóltak ezekben a napokban a ti szívetekbe, lelketekbe, azt ki tudnak csirázni, szárba tudnak szökkenni, és sok-sok jó gyümölcsöt tudnak teremni. Én azt a nagy kegyelmet kérem ebben a szentmisében, mindannyiatok számára a jó Istentől. És mivel a boldogságos szűzanya egyik legnagyobb ünnepén vagyunk a mai napon itt a templomban, szeretnélek a boldogságos szűzanya oltalmát is ajánlani titeket. Ahogy első Szent István királyunk tette, éppen ezen a napon, hogy a szűzanyának ajánlotta országát és népét, úgy szeretném én is mindannyiatokat a szűzanyának ajánlani, hogy az ő támogatásával az ő nyomdokain tudjatok járni, és tudjatok ti is mindannyian eljutni abba a dicsőségbe, amelybe ő testestől, lelkestől fölvétetett. Éppen azért, hogy ebből a szentmisének kegyelmeiből mindannyian bőven részesülhessünk, szívünk alázatosságával, bűnbánó lélekkel forduljunk most a mi jó mennyei atyánkhoz, kérve mindegyik bocsánatot, amivel

Jó, a mindenható Istenem és szerte testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem.

Vénye van védve, kérem az a boldogság is minden borsz és Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim. Érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Olvasmány a Jelenések könyvéből. Az égen nagy jel tűnt fel egy asszony. Én, János, láttam, hogy az égben feltárult az Isten temploma, és láthatóvá vált a szövetség ládája. Az égen nagy jel tűnt fel egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején pedig 12 csillagból álló korona. Áldott állapotban volt, kiáltózott gyötrelmében és szülési fájdalmában. Majd egy másik jel tűnt fel az égen, egy nagy, vörös sárkány. Két feje volt és 10 szarva, és mindegyik fején korona. Farkával lesöpörte, és a földre szórta az ég csillagainak egyharmadát. Azután a sárkány odaállt a szülőasszony elé, hogy mihelyt megszül, elnyelje a gyermekét. Az asszony fiút szült. Fiúgyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza az összes nemzetet. A gyermeket elragadták, és Isten trónja elé tették. Az asszony pedig a pusztába menekült, ahol az Isten helyet készített számára. Ekkor harsány hangot hallottam az égből. Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa. Eljött az ő fölkentjének uralma. Ez az Isten igéje.

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levélből. Testvéreim, Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a holtak közül. Egy ember által jött a halál, és egy ember által jön a holtak feltámadása is. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghalt, úgy Krisztusban mindenki életre kell. Mindenki akkor támad fel, amikor sorra kerül. Először Krisztus, majd amikor ő eljön, azok is mindannyian, akik Krisztushoz tartoznak. Azután következik a vég, amikor Krisztus átadja az Istennek, az Atyának az uralmat, minden felsőbséget, hatalmat és erőt.
1: Addig kell teljes uralkodnia, amíg ellenségeit úgy változnak neki. Utolsó ellenségeként a halálsága is jönnek, mert hisz hatalmára

házába és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csengült köszöntésed szava, örvendezve felújongott méhemben a magzat. Boldog, aki itt van a te helyeségében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjog megváltoztatban, mert tekintetre méltatta a halázató szolgáló leányát. Lám, ezentől boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Írva a nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja eleje, széjjel szólta, mint a bőrű szívveket. Lesöpörtett rongyokról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosokat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét Izraelt, megemlékezve irgalmas sárából, amit atyáinak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökké. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért az otthonába. Ezek az evangélium igéi.

nagy méltóságú és főtisztelendő püspök atya, főtisztelendő paptestvére, kedves kispapok, kedves fiatalok, Krisztusban szeretett kedves hívek, eszembe jutott, hogy baj van a mikrofonnal, és arra nehogy válaszoljál. Csíksevő ifjúsági találkozó befejező szentmiségén vagyunk, nagy boldogasszony ünnepe, kötelező ünnep, ugyanakkor a keresztség évében vagyunk, valamint Márton Áron, Isten szolgálja Mártának püspök úr, tiszteletre méltó Mártának püspök úr 130 éve született. És ezt a négyet összekapcsolva egy szép gondolatot, vagy több gondolatot is tudunk magunk elé állítani, illetve elmélkedni a következő napokban. Nagy boldogasszony ünnepe, boldogságos szüzanyát testestül, lelkestül felvette Isten a mennyországba. Ugyanakkor a csíksomi ifjúsági találkozónak a mottoja, keressétek először Isten országát és az ő igazságát. Keresztség évében vagyunk, aminek a mottoja Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. És ebben az évben nagyon sok szép olyan program volt, amin keresztül próbáltuk elmélyíteni keresztség évének a mottóját, hogy rádöbbenjünk, Isten gyermekeinek hívnak, és hát legyünk is azok. 130 éve született Szent Életviszteletre méltó Márton Áron püspök úr. Próbáltam egy szép idézetet találni az ő írásaiból. Az egyik gépelt jegyzetében a Márton József tanár úr által kiadott kötet, harmadik kötet 114-115. Oldalán olvashatjuk, hogyan beszéljünk Istenről ma. És ezt írja a Szent Életű püspök úr, Isten titkát emberi szóval nem lehet kifejezni, mégis szólnunk kell róla. Az ember a keresztség szentségével lesz keresztényé, és ez az alapvető tény adja meg az első irányítást, hogyan szóljunk Istenről. A keresztség felvétele egyben a hit kifejezése. A csíksomi ifjúsági találkozónak a mottoja, keressétek először Isten országát és az ő igazságát. És tudjuk, hogy a boldogságos szűzanya

0: kereste, megtalálta, majd oda ment haza Isten országába. A hegyi beszéd és annak a tanításának a közepén van Máté evangéliumában ez az idézet. Amikor Jézus beszél Isten országáról, milyen az a hely, az az állapot, ahogyan Isten országában lehetünk már itt a Földön. Mert Isten országa köztetek van, mondja Jézus a tanítványoknak, és mondja nekünk. Nagyon sok kereső ember volt a történelem folyamán, Jézus Isten országának keresésére bíztatja a hallgatóit, és bíztat bennünket is. És Isten országa az köztünk van. Az egész hegyi beszédet kielemezve több olyan szép gondolat, vagy pontot is ki lehetne emelni, ami megmondja, mikor vagyunk, mikor munkálkodunk Isten országán. Már itt a Földön, mikor köztünk van és köztünk lehet. Hadd emeljek ki három ilyet, hat van leírva, de hadd emeljek ki csupán hármat. Mit jelent Isten országán munkálkodni, amiben már itt a Földön oda tartozhatunk. Amivel ki tudjuk emelni, vagy meg tudjuk teremteni azt a légkört, vagy azt a helyet, állapotot, amivel Isten országán munkálkodunk, hogy majd oda érünk haza annak tökéletes formájába, Isten országába. Isten országának polgárai hogyan is élnek, vagy élhetnek a hegyi beszéd alapján, az első lényeges szép gondolat, amin elmélkedhetünk, nem más, mint maga a megbocsátás, az irgalmasság ember és ember között, megtapasztalni Istennek az irgalmasságát, bocsánatát. Hegyi beszédben Jézus eléggé szépen és nyíltan beszél arról, mit jelent maga a harag, mit jelent a megbékélés, mit jelent az ítélkezés, mit jelent maga a bosszú. A megbocsátás és irgalmas lelkület, amit az ember keres, megragad, már megteremtheti életében Isten országát. Isten országának az alapja, vagy alapigassága, ha szabad mondani, nem más, mint maga a megbocsátás. Azzal, hogy Isten befogad bennünket az ő országába, már az ő irgalmasságát gyakorolja. Annyira szép, ahogyan a boldogságos szüzanya is, a Magnifikátban, ahogyan hallottuk az evangéliumban, erről az irgalmas Istenről beszél. Irgalma nemzedékről nemzedékre megmarad mindazok, akik kérik őt. Isten bocsánata nélkül nem lehetünk jelen Isten országában. Aki gyakorolja, már Isten országát megteremti a maga életében és a környezetében. Keresem én az alkalmat a mindennapokban, vagy keressem az alkalmat, hogy így munkálkodjak Isten országának a megteremtésén az én életemben. Aki haragszik, aki nem tud megbocsátani, az nem lehet Isten országában. Aki nem tud megbocsátani, nem tart kapcsolatot, mert belül haragszik, annak nincs helye Isten országában. Saját magát zárja ki. A második jellemzője azoknak, hogy Isten országába tartoznak, vagy azt keresik, már itt a Földön próbálják megtalálni, az nem más, mint maga örömmel megélni a Krisztus követést. Amikor a hegyi beszédben Jézus beszél a bőjtről, az imádságról és az alamizsnáról, akkor elmondja, hogy azt jó kedvel kell, hogy tegyük. Úgy tegyük és úgy próbáljuk megélni vagy gyakorolni az imádság, a bőjt és az alamizsnál, hogy valóban alig várjuk, hogy azt megtehessük. Akár az imádság, akár az alamizsna, akár pedig a bőjtünk ilyennek kell, hogy legyen. Krisztus követésünkben ez a hatalmas szeretet, vágyakozás kell, hogy kellene bennünket betöltsön. Annyira szép 16. Benedek pápának, a Deus Caritas est enciklikája, amiben próbálja párhuzamba állítani, nem ellentétbe, párhuzamba magát a kétféle szeretetet, az agapét és az éroszt, a vágyakozást, szeretetnek a vágyakozását. És elmondja ebben az enciklikában, hogy Isten az ilyen el nem képzelhető kereséssel keres bennünket. Ezzel a nagy vágyakozással akar bennünket megmenteni és megváltani. Emberré lesz, és felveszi emberi természetünket. A vágyakozó, vagy testi-lelki szerelem, az érosz éppen ezért hasonlít, vagy közeledik az agápé szeretethez. A mindennapi életünkben Isten gyermekeinek hívnak bennünket, és jó erre gondolni. Mi hogyan próbáljuk megélni a Krisztus követésünket? Azzal az örömmel, hogy már alig várjuk, hogy meghalljuk Isten igéjét. Alig várjuk, kinyissuk a Szentírást. Alig várjuk, hogy eljönünk a Szent Misére, és meghalljuk, hogy Isten mit próbál nekünk mondani. Alig várjuk, hogy Szentséghez járuljunk. Ez jellemzi a mi keresztény életünket, Krisztus követésünket. A harmadik gondolat, amit a hegyi beszéd alapján ki tudunk emelni Isten országa kapcsán, hogy keressük Isten országát, megteremtsük már a mindennapi életben, az nem más, mint egy hatalmas bizalom Istenben. Jézus elmondja az ő követőinek, hogy ne akadunk, ne aggodalmaskodjatok, keressétek előbb Isten országát, és minden megadatik nektek. Így kell kincset gyűjteni. Nem az, ami elvész, hanem ami megmarad, amit a moly és a rozsda nem pusztít el. Isten országában nincs helye az aggodalomnak, hanem az a hatalmas bizalom, ahogyan Isten gyermekei viszonyulnak Istenhez. Keressétek előbb Isten országát, és ebből nagyon sok más tevékenység vagy gondolat is származhat. És a számunkra is, éppen ezért mondhatnánk szent, keressétek előbb Isten országát. Boldogságos szűzanya előbb kereste Isten országát. Annyira szép, ahogyan az angyali üdvözlet után elment és meglátogatja az ő rokonát Erzsébetet. Keressétek először Isten országát. Mária tudta, hogy mi az első, mibe kell ő gondolkodjon. Akkor is, amikor nem látta annak a végkifejletét, hogy ő lesz a megváltó édesanyja, de mégis bízott abban, aki meghívta őt, és aki elmondta, hogy az ő fiának édesanyja kell, hogy legyen. Istennek adta át az első helyet a boldogságos szűzanya, akkor is, amikor nem látta a végkifejletét annak a kalandnak, amire Isten meghívta őt. A hitünk, a keresésünk nem jelenti azt, hogy nem ismerjük az egész utat, hanem sokkal inkább azt jelenti, hogy őt ismerjük, aki meghívott erre a hitbeli kalandra. Megkérdezhetjük magunktól, hogy mi mit keresünk először. Tudjuk azt, hogy annyi minden van, amit kerestünk el, amit meg kell teremteni a mindennapi életben. Fontos maga a karrier, fontos a diploma, fontosak a társaink és barátaink, hanem a nagy kérdés, hogy mi mit keresünk először. Keressétek először Isten országát. Tudnunk kell, hogy ez az első, amit az életünkbe oda kell, hogy tennünk. Boldogságos szűzanya ezt kereste, Isten országát, igen mondott Isten akaratára, éppen ezért átmendő a boldog örökké valóságba. Évekkel ezelőtt egy pilóta ismerősemmel beszéltem, elmondta, hogy milyen sokat kell gyakorlatozzanak, helikopter pilótáról van szó, és elmondta, hogy mielőtt a helikopterre felülnének, előtte egy szimulátorba ültetik őket, de az annyira megegyezik szinte magával a helikopterrel, hogy amikor átülnek abba, illetve a helikopterbe fizikailag is, akkor már minden kéznél van. Isten országának a keresése és megélése ezt jelenti számunkra és a mindennapi életben. Hát nem úgy szimuláljuk, hogy felszínesen megéljük azt, hanem sokkal inkább próbáljuk úgy megélni, hogy amikor átmegyünk, megtaláljuk, vagy hazamegyünk, ahogyan a boldogságos szűzanya, akkor valóban minden olyan legyen, mint ahogyan mi itt életünkben készültünk és megéltünk. Én azért imádkozok ebben a szentmisében, és azt kívánom mindannyiunk számára, hogy a nagy boldogasszony, a boldogságos szűzanya segítsen bennünket, ahogyan ő kereste először Isten országát, a názareti igentől kialakult egészen Isten országáig, úgy segítsen és bátorítson bennünket is, hogy életünkben az utolsó szó is Isten legyen, hogy mi is meg tudjuk teremteni itt a Földön Isten országát. Talán el tudunk gondolkodni, mi lenne, hogyha az életünkben első lenne Isten országa. mi változna meg az életünkben, hogyha első helyre tudnánk tenni Istent, Isten országát. Talán kapcsolataink rendeződnének, talán egy jó döntés, talán másképpen beszélnénk szüleinkkel, talán a jövőmet illetően a jövőnkre tekintünk, másképpen tudjuk a döntést meghozni. Talán újra tudnánk kezdeni imádkozni igazán. Talán egyszerűen el tudjuk Istennek mondani, Uram, eddig én akartam irányítani az életemet, mostantól szeretném, hogyha te lennél az első. Boldogságos Szűzanya első helyre tette életében, amikor Isten országát, amikor igent mondott Názáretben. Bátorítson bennünket is, hogy mi is igent mondva Isten akaratára, Isten országára próbáljunk úgy élni a mindennapokban, hogy majd együtt lehessünk a boldog örökké valóságban. Amen.
1: Szívünkbe fogadva Istennek mai üzenetét, valljuk meg most mellette hitünket, imádkozzuk el hitvallásunkat. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, s a Jézus Krisztusban, ő egy szülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, vedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, szállt a poklokra, harmadnapon föltámadt állottak közül, fölment a mennybe, ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Szent lélekben hiszem a katolikus anya szent egyházat, szentek közösségét, bocsánatát, test föltámadását. Köszöntsük testvéreim örvendező szívvel a testben és lélekben megdicsült szent szüzet, és kérjük, hogy Jézus közvetlen közelségében támogassa a mi kéréseinket.
2: Hogy a világ felismerje a nagy jelet, a mi dicsőséges asszonyunkat és az ő szent fiát, Jézus Krisztust. Hogy az egyház szüntelenül érezze a megdicsőült szent szűz anyai gondoskodását.
3: Hogy a mennyország királynőjének egy pillanat közben járása minden nép elnyerje a béke ajándékát. Hogy a gyengék és a betegek erőt és reményt merítsenek a boldogságos szent szűz testi szerinti megdicsőléséből. Hogy elhunyt testvéreink társaságában egykor mi is boldogan köszönhessük a mennybe felvett Szűz anyát.
1: Istenünk, te páratlanul csodás dolgot műveltél, amikor a boldogságos szűz testét és lelkét a mennybe fölvetted. Add, hogy megdicsült szent anyánk pártfogásával, gyarlóságunk ellenére is eljussunk hozzád a boldog örökké valóságba, Krisztus a mi Úrunk által.
4: Amen.

0: imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a
1: tiéd. Te kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.

valóban szent vagy Istenem, és méltán dicsőjük téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Úrunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be néked. Kérve kérünk te át, Istenünk, a Szentlélek által szentelt meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyan így kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt.

0: Annak emlékét ünnepeljük te át, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egy házad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat 14. Leópápánkat, Gergely főpásztorunkat, a jelenlévő László és József püspökeinket, a püspökök testületét, a papságot, a diakónusokat, a szerzeteseket, és egész megváltott népedet.
3: Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
4: Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: mindenki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok még hajlékunkba jöjj, hanem csak egy szóval van, és meggyógyul az én lelkem.
1: Szent áldozáshoz 6 helyen lehet járulni, itt az oltár előtt középen, továbbá a templom közepén 2 oldalt, az oldali és a hátsó kijáratoknál, valamint a kórusban lesz áldoztatás.

Kedves hallgatóink, a CSIT keretéből záró szentmisét közvetítettünk a csobotfali Szent Péter és Pál plébánia templomból. A szentmisét bemutatja excellenciás és főtisztelendő Tamás József nyugalmazott segédpüspök. Az igét hirdette Kerekes László, nagymértokosságú és főtisztelendő Kerekes László segédpüspök. A zenei szolgálatot a Székelyvörhely Kis Szent Terész plébánia Halleluja zenekora biztosította. Az elkövetkezőkben búcsús szentmisét hallgathatnak a felsőbányai Nagyboldogasszony templomból. Én megköszönöm a hallgatók figyelmét, megköszönök önöktől. Technikai munkatársam Görgényi Tünde volt, a mikrofonnál Péter Andrást hallották. Dicsértessék!

Ünneplő testvérek, azért vannak az ünnepnapok, hogy az embernek legyen miben megmosnia a lelkét. Így vigyük hálaadásunkat ma a Jóisten elé, égi anyánkat ünnepelve, mennybe vételét ünnepelve. Hálaadásunkat két felújított kép megáldásával kezdjük. Kérve Istent, emlékeztessenek és segítsenek földi mindennapjaink útján. Istenünk, minden kegyelem és szentség forrása, nézz jóságosan ránk, gyermekeidre, akik szentjeid képmását elkészítettük. Most a felújítás után kérjük áldásodat, hogy megtapasztaljuk azok közbenjárását, akik Krisztus barátaiként és társaiként, mint az evangéliumi élet tanúi ragyognak előttünk, és kiváló közbenjárók nálad, Krisztus, a mi Urunk által.

Olvasmány a Jelenések könyvéből. Én János láttam, hogy az égben feltárult az Isten temploma, és láthatóvá vált a szövetség ládája. Az égen nagy jel tűnt fel. Egy asszony, kinek öltözett a nap volt, láb alatt a hold, fején pedig 12 csillagból álló korona. Áldott állapotban volt, kiáltozott gyötrelmében és szülesi fájdalmában. Majd egy másik jel tűnt fel az égen, egy nagy vörös sárkány. 7 feje volt és 10 szarva, és mindegyik fején korona. Farkával lesöpörte és a földre szórta az ég csillagainak 1/3-át. Azután a sárkány odaállt a szülőasszony elé, hogy mihelyt megszült, elnyelje a gyermekét. Az asszony fiút szült. Fiú gyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza az összes nemzetet. A gyermeket elragadták, és Isten trónja elé tették, az asszony pedig a pusztában menekült, ahol az Isten helyet készített számára. Ekkor harsány hangot hallottam az égben. Eljött Istenünk üdvössége, ere és országa. Eljött az ő fölkentjének uralma. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a holtak közül. Egy ember által jött a halál, és egy ember által jön a holtak feltámadása is. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghalt, úgy Krisztusban mindenki életre kel. Mindenki akkor támad fel, amikor sorra kerül. Először Krisztus, majd amikor ő eljön, azok is mindannyian, akik Krisztushoz tartoznak. Azután következik a vég, amikor Krisztus átadja az Istennek, az Atyának az uralmat. Miután minden felsőbbséget, hatalmat és erőt megsemmisített. Addig kell ugyanis uralkodnia, amíg ellenségeit mind lába alá nem veti. Ez az Isten igéje.

Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntéses szava, örvendezve felújongott méhemben a magzat. Boldog, aki hit annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben. Mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széllyel szórta mind a gőgös szívűeket. Lesöpöltett rónyukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval,

de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta a gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért az otthonába.

Ünneplő testvérek! Nemrég a következőt hallottam. Van valami az emberben, ami örökkévaló. Furcsa, hogy ezt folyton elfelejtjük. Ti ismeritek-e ezt az örökkévalót? Keresitek-e? Ezért vagyunk ma együtt ünnepi órában, emlékezve, hogy Isten gondviselő Isten, szavatartó Isten. Nem hagyja magára az embert, és saját terve van a megváltásunkra, hogy a tőle kapott boldog, örök élet a miénk legyen. E tervben benne vagyunk mind, égi anyával, pátronával megajándékozottan. Ma azt valljuk meg, vele az életnek más távlatai és az embernek más lehetőségei vannak. Hogyan? Amikor szépé takarossá formájátok mindennapi munkával az otthonaitokat, bizonnyal körülnéztek közbe, hogy más hogyan csinálja. És ami jó, abban követitek vagy utánozzátok egymást. Szépé magasztossá formáltátok ezt a templomot is, üzenve a világnak, embernek értékrendől, lélek gazdagságról. És feltételezem, hogy nem csupán az itteniek, de a környékbeliek számára is büszkeség, hogy ez van, és ez ilyen. Jól van ez így, de legalább ennyire fontos, hogy a környezetünk után befele is figyeljünk, mert ott a Szentlélek indításait ismerhetjük meg. Ha nem tudod, hogyan, itt bizonyossággal megtudhatod, a legjobb vezetésben, mert az egyházat az igazság teljességére a Szentlélek vezeti. Jézus szándéka az egyházzal, hogy másod családunká legyen, ahol formáljuk szívünket és gondolatainkat, emberi kiteljesedésünk, mennyországi megszületésünk felé. Ré Bíborostól hallottam nemrég, napjaink nem a semmi felé futnak, az örökké valóság a sorsunk. Szépen nyomatékosította mindezt számunkra Szent Pál apostol az imént hallott szentleckében. Hát figyeljünk családtagként, akinek a közösség és az imádság segít megélni a hivatást, a saját hivatásunkat, hogy ennek fényében formálódjon az otthonod, a családod, a tieiddel együtt. A mai nap egyik nagy kérdése, hol van az otthonunk? Egyet biztosan tudunk, oda fogunk visszatérni. De, ha van édesanyánk, nem kérdés, hogy hova megyünk haza. Ez ilyen egyszerű. És, amiután önállósodunk, természetes, hogy a legnagyobb örömmel várjuk az otthonunkba is az édesanyát. Ma Isten gyermeki mi voltunkban annak örülhetünk, hogy van egy égi anyánk nekünk, aki a földi élet végén a mennyei hazába vár. Amellett, hogy sokszor mondták neked, hányszor érezted,
valóban úgy, hogy Mária égi anyád. A magunk helyén, az élet apostolaiként, családjaink megszentelőiként, a mennyország munkatársai vagyunk. Ez hivatásunk, és Istentől kapott lehetőségünk. E mai Máriával és Szent Fiával való találkozásunk ebben erősítsen meg. Mire figyelj? Mondok egy történetet. Nemrég beültem egy vasárnap esti misére gyontatni. Egy hangjából ítélve fiatalabb férfi lépett a gyontató szék másik oldalára, és elkezdte. Rég voltam, nem tudom, mit kell mondani. Bevallom őszintén, fáradt voltam, és arra gondoltam, hogy minek jött ez ide. És nem csak ezt gondoltam, hanem meg is kérdeztem tőle. Mi hozta ma ide? Életem egyik legdöbbenetesebb mondata volt a válasz. Azt mondta, az éjszaka gyermekem született. Azóta is beleborzongok. Egy gyermek, egy élet megszületése egy férfit a gyomtatószékbe vezetett. Tudta, érezte, az életem nem mehet tovább így, ahogy eddig. Nem vihetem tovább azokat a bűnöket, hibákat, gyengeségeket, mert gyermekem született. Az élet Istenhez vezet. Te miért jöttél ma ide? Az életet akarod? Az élet, ha egészében nézzük, vágyakozást, változást, sőt, ahogy az említett példám mutatja, csodát is tud tenni, ma is. Rajtunk áll, engedjük-e, hogy vezessen a jó Isten és a földi családunk, egyházunk, hogy világos legyen az életünk iránya. Hogy amikor az Isten elérkezettnek látja az időt, tiszta szívvel, értékes élet tarisznyájával léphessünk be mennyei otthonunkba. Segítségként mindjárt itt van ez a mai alkalom. A búcsúnyerés lehetősége. A bűnből és következményeiből való kiemelkedés ideje. Éljetek vele! Ég felé törekvésünknek tükröznie kell, ahogyan földi mindennapjainkat formáljuk. Mert itt is formálunk egy otthont. És ez mutatja, mennyire akarjuk a vágyott mennyeit, az örök boldogat. Az evangéliumi részből megtudtuk Mária nagyságának és boldogságának az igazi okát. Azaz ok pedig a hit. Erzsébet ezért köszönti ezekkel a szavakkal, újra idézem, boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott. Bátorítalak, merjetek dönteni. Vagy őszintén hiszel, vagy sehogy. Abban a pillanatban, hogy megkérdőjelezed a hited, lemondasz annak erejéről. Merd elfogadni és megélni, mert a hitünk nem tudás, hanem elfogadás. Világos döntésünk, céljaink kell legyenek, és majd a megvalósulás mértékében Isten kegyelméből teljesedik az életünk. De kell a hitünk hozzá. A családjaitokban ti tartjátok meg. Vagy ha szükség, ha kell, ti tudjátok visszahozni a hitet. De ehhez miben hisztek?
Kinek hisztek? Márton Áron püspökünk, és ő a ti püspökötök is volt, 130 éve született, kiemelten figyelünk rá ebben az esztendőben, idézem. A hit nem egyszerű dolog. Nem annyiból áll, hogy elfogadunk néhány kinyilatkoztatott igazságot, hanem igényli az egész embert. A hit az egész ember totális válasza Isten felszólítására, melyet hozzá intézett. Ahogyan szűzanyánktól, Máriától megtanulhattuk. Keressétek hozzá hasonlóan, és ismerjétek meg Istent minden napotokban, aki életet ígér és akar. És aki a legnagyobbat, égi édesanyát adott mennybe születésünk munkálásának példájához, és hogy oltalmunk legyen. Ez újabb kérdést vet fel számomra. Hogyan? Máriával óvjuk a hitünk? Nem Jézus az egyetlen üdvözítő? Máriát tisztelve, szeretetünket kifejezve, pártfogását kérve, szent és tiszta a mi hitünk. Olyan sokan mondanak mást. Megítélnek ezért minket. De az biztos, a jó Isten Máriát éppen miattunk, a mi üdvösségünkért választotta ki. Vállalja, világra hozza, és felneveli a megváltót. Ott van a kereszt alatt, de ott van az egyház születésénél, majd kibontakozásánál is. Ismerjük ezt az apostolok cselekedeteiből. Ma miért lenne egyház akkor Mária nélkül? És mit üzen nekünk? Megtanulhatjuk tőle. Az igazi élethez döntések szükségesek. Utána pedig a döntésünkhöz való hűség a legfontosabb. Ehhez pedig a hitben való megerősödésre van a legnagyobb szükség. Ma az élet és társadalom, benne a család vagy hivatások területén tapasztalt számtalan nehézség és megtört kudarcos élet mögött azt merem mondani, hogy nem hivatás krízis van, nem a család van krízisben, vagy a pap, vagy szerzetes. Ma hit krízis van mindezek mögött. Hit nélkül Máriából nem lett volna mennybe felvett szűzanya. Hite adta hivatása alapját és élete beteljesedését. A tiédet is, ha van. Ma Máriára tekintve szívvel, szájjal megvalljuk. Hisszük, hogy földi véges életünk egy más dimenzióban, a mennyországban teljesedik ki, ahová Isten ajándékozó szeretete folytán mindnyájan felvétetünk. Igaz, nem az akaratunk és a döntéseink ellenében. Kell a szabad Isten mellett döntésem, kell a folyamatosan megvalósuló igenem. Ebben úttörünk, Mária, az Istennek igent mondó, és ezért mennybe felvett boldogasszony. Halljuk meg a mai nap másik fontos üzenetét, és merjünk hittel ennek fényében élni. A halál valami szép esemény az életünkben. Máriához hasonlóan mennybe felvétel. És itt újra ott van a ha. Annak tényével élünk mindannyian, hogy meg fogunk halni. Legyünk bátrak kiemelten készülni erre úgy,
mint akik a mennyei dicsőség országába tartoznak, mint akiket ott égi anya vár. Emlékeztessen ez a mai ünnep erre. Emlékeztessen templomotok erre. Azért gyertek minden vasárnap szeretteitekkel ide, vagy bárhol, ahol élsz, szentmisére, hogy ez a lelkület mélyüljön benned, hogy éljél és éltess. Ma a menny örömét ünnepeljük, hirdetjük, de épp Mária mennybe menetele emlékeztet, tarthatunk a döntéseinkkel és a tetteinkkel másfele is. Létezik a pokol annak borzalmával. Tapasztaljuk már sok formáját itt a földön. Félnünk mégsem kell, mert Mária anyai útmutatását, mely segít a mennybe utazásra, jól ismerjük mindannyian. Nagyon egyszerű, mindössze két szó. Hallgassatok fiamra. Ennyi a titok. Ez a máriás élet, vagy mondhatom úgy is, ez a keresztény élet. Próbáld ki. Hétről hétre. Vidd a szentmiséről haza a mennyország atmoszféráját a családodba. Éld, tudatosítsd, add át, hogy az ember élete a hit megélése által lesz teljes. Mert két világ polgárai vagyunk. Soha ne felejtsd el. A világ körülöttünk úgy tűnik, ezt felejtette el, és ezért olyan, amilyen. És most hadd legyek még személyesebb. Férjek, férfiak, édesapák. Nem csak a földi otthon, de a mennyei otthon formálásának a felelőssége is elsősorban a tietek. Mert családfőként erre hívott, ezzel bízott meg az Isten. És kérdés, családfőként mit adtok át örökül? Mindjárt két segítséget villantok is. Hát az egyik, hogy figyeljünk mindig az asszonyokra. Asszonyok nélkül mire mennénk? És nem csak a földi, mellettünk élő asszonyok nélkül, hanem égi anyánk, a szűzanya nélkül is. Ebben Mária példa nélkülözhetetlen. De van férfi példa is, számomra a legnagyobb Józsué, aki a népét beviszi az ígéret földjére. És amikor ott a gazdagság és a letelepedés örömében egyre több hülyeséget kezdenek el elkövetni, rémülten látja Józsué, hogy a népe nem jó irányba megy. És akkor odáll eléjük, és azt mondja, azt csináltok, amit akartok. De egy dolog legyen világos. Én és a házam népe, mi az Istenhez tartozunk. Ilyen férfiakká legyetek. Akkor biztonságban lesz feleség, gyermek, család, társadalom. Újra Áron püspököt idézem. A hit a világon a legnagyobb kincsünk. Őseink karddal is védték, ha arra került a sor. Inkább meghaltak és eltűrtek minden megaláztatást, de hitüket nem bocsátották áruba. Nem veszélyeztették semmi kincsért. A cseperedő nemzedék a hitet tőlünk tanulja, másolja. A hit kibontakozásának, megélésének másik fele itt, a közösségben lesz tapasztalattá számukra. Akkor, ha részesévé teszed. Akkor, ha elhozod. Akkor, ha továbbra is hozod. Mert ez olyan, mint a család életetek. Pótolhatatlan. Jézus világosan megmondta, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
A példát az utánunk jövők tőlünk felnőttektől látják. Ami szerint majd sáfárkodnak a tőled kapott örökséggel akár. Az örökség Németországban, Ausztriában, vagy akár Magyarországon is érték. Ott is felhasználható, mint ahogy teszik is sokan fiainkból, lányainkból. És nekünk csak az marad, hogy olykor síratjuk a messzire menteket. De nem csak a javakkal lehet oda költözni innen kiszakadva. Lehet a hittel is. Lehet azt is lecserélni, egyebet emelni a helyébe. Lehet hátrahagyni. A mai világban annyi mindent kaphatsz helyette. Mi lesz a tieiddel, ha példád nem lelkesíti, nem mutat irányt, ha nem csak földedet, házadat, hanem a hitedet is könnyedén lecseréli és hátrahagyja? Mi lesz így a jövő? Az életért döntened kell, boldog asszony népe, és az szerint élni. Otthonokat formálunk mindannyian, földit és mennyeit. Ebben vagyunk példa, szülőként, papként, tanárként, nevelőként, vagy akár közösségként. Gyakorolva, amit Jézus tett. A keresztség kaput tárt mindehhez, közösségi életünk pedig az út a teljes élethez számunkra. Ünneplő testvérek, hadd adjak egy házi feladatot. Sok családban látom szokás, hogy a gyermek növekedését az ajtófélfánál úgy mérik, behúzzák, hogy havonta, évente mennyit nő. Te ma állj a templom ajtajába, és mérd magad Isten mércéjével. Mérd meg egy hónap múlva is. Akarj, várj el többet magadtól, és kérj bátran többet az Istentől is. Légy Istennel szabad az életre, családod és a világ Krisztusivá formálásához, hogy majd mindannyian szeretteinkkel együtt az örök létbe emeltessünk. Ehhez bátorságot, elkötelezettséget, és a törekvéshez erőt kérek áldásban számotokra Istentől. Égi anyánk, a mennybe felvett boldogasszony közbenjárásával az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mélyítse és erősítse mindezt bennetek szent hitünk megvallása.

0: Köszöntsük testvéreim örvendező szívvel a testben és lélekben megdicsőült Szentszüzet, és kérjük, hogy Jézus közvetlen közelségében támogassa kéréseinket.
1: Hogy a világ felismerje a nagy jelet, a mi dicsőséges asszonyunkat és az ő szent fiát, Jézus Krisztust. Hogy az egyház szüntelenül érezze a megdicsőült Szent Szűz anyai gondoskodását. Hogy a mennyország királynőjének közbenjárására minden nép elnyerje a béke ajándékát. Hogy a gyengék és a betegek erőt és reményt merítsenek a boldogságos Szent Szűz test szerinti megdicsőülésből. Hogy elhunyt testvéreink társaságában egykor mi is boldogan köszönhessük a mennybe felvett Szűzanyát.
0: Istenünk, te páratlanul csodás dolgot műveltél, amikor a boldogságos Szűz testét és lelkét a mennybe felvetted. Add, hogy megdicsőült szent anyánk pártfogásával, gyarlóságaink ellenére is, eljussunk hozzád a boldog örökké valóságba, Krisztus a mi Urunk által.

Imádkozzatok, testvérek, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk, Jézus Krisztus által, a szent lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a szent lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme, hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, felment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert fel benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyeressük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és Ienő püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3: Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
4: Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

adtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és úr.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomába.

Jézus, hallgass

Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, magunkhoz vettük üdvösség szerző szentségedet, hadd kérünk, hogy a mennybe felvett

Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a kedves zarándokokat, kedves híveket, a búcsús szentmisénket két mellékoltárkép megáldásával kezdtük. Kis Lóránt, restaurátor művésznek a

köszönhetően valósult meg ez a megújulás. Most kedves munkatársát, Melisszát kérném, hogy jöjjön, röviden mutassa be, mivel is járt ez a restaurálás,

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Pauljuk Melissa Estorától vagyok, és Kolozsváron még Estorától szakos hallgató. Így volt szerencsém betekintést nyerni és dolgozni ezeken a gyönyörű festményeken. Elsősorban a felsőbányai hívekhez szeretnék szólni. Felvonni a figyelmüket arra, hogy milyen csodálatos festményeik vannak, és hogy az impozáns templomukon és a felsőkorikon túl három nagyon értékes festmény is található a templomukba, amiben nap mint nap, vasárnapról vasárnapra gyönyörködhetnek. Festőjük, mint az a Signóból kiderült most tisztítások során, Franz Geiling, bécsi festő, aki 1858-ban készítette őket. Geiling a 19. századi osztrák historizmus és vallási festészet kiváló mestere volt. Sőt, a Bécsi Képzőművészeti Akadémia növendéke, és családja a császári udvar művészei közé tartoztak. Monumentális művészete a császárváros legjelentősebb egyházi és világi terei őrzik. Ilyen például a bécsi domonkos templom kupolájának díszítése, valamint a császári díszteremnek is a freskói. Ezen túl munkássága tanítóként is kimerült, miszerint például Benczó Gyula híres magyar festőnek is a tanítója volt, és ő indította el művészi pályáján. Igen, ám ez egy nagyon szép történet, viszont hogy kerül egy ilyen nemes és elismert művésznek a munkái egy észak-erdélyi kisvárosba? Felsőbánya a 19. századi Habsburg birodalom és az osztrák-magyar monarchia is, monarchiában is kulcsfontosságú és közvetlen termelő bányászati központja volt, gondolom ez nem újdonság senkinek, így hát természetes volt, hogy a lakosok, a hívek egy ilyen impozáns templomot fognak kapni, és mivel mással lehetne díszíteni ezt a hatalmas templomot, mint egy kiváló mesterember munkáival. Most pedig engedjék meg, hogy pár szót mondjak arról, hogy milyen kihívásokat és élményeket nyújtott a festményeken történő munka. Először is három festményről beszélünk, ami Franz Geiling festőhöz tartozik. Ez ugye a két mellékoltár kép, amely most került vissza, és a főoltár képet is ő festette. A főoltár kép egy nagyon gyönyörű Mária mennybevételét ábrázol, amely nagyon precíz és kidolgozott alkotás. Két kisebb testvére pedig a két mellékoltár művészeti alkotásai, Nepomuki Szent János megdicsőlése és egy keresztrefeszítés Mária Magdolnával, amelyek bár méreteikben lemaradnak nagy testvérüktől, egy hajszányival sem gyengébb alkotások. Most már levetve sárga lakrétegeiket újonnan és élénken díszítik ezeket az oltárokat. Két dolog volt a munka során, ami kisebb fejtörést okozott. Az egyik a régi amatőr beavatkozásoknak az eltávolítása, mivel ezekhez általában olyan anyagokat használtak, amelyek nagyon ritkán voltak kompatibilisek általában egyáltalán a festmények anyagával, ezért nagyon óvatosan kellett dolgoznunk, ez volt talán az a lépés, amely a legtöbb időt vette fel. A másik pedig, hogy archív dokumentumokból is tudjuk, hogy a templom a 20. század háborús környezete miatt tető nélkül maradt, és később egy improvizált tetőt kapott, amely sajnos nem bírta az idő viszontagságait és beázott. Többek közt emiatt is a festményen apró sok cseppfolt jelent meg, amely annyira beleitta magát a festékrétegbe, hogy az eltávolításuk szinte lehetetlen lett volna, anélkül, hogy átsunk ezeknek a munkáknak. Ezért itt az esztétikai retushoz folyamodtunk. Végül pedig ki szeretném emelni azt, hogy bár most csak én beszélek róluk, ezek az oltárképek közel nem csak az én munkám volt. Legfőbb segédem is jobb kezem volt kolléganőm Kovács Janka, akinek szintúgy fáradtságos munkája volt a képek helyreállításában, valamint mindez természetesen Kis Lóránd és Kis Janka felügyelete segítsége és iránymutatása alatt történt. Így hát ezzel szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki bármilyen formában is segítséget nyújtott a munkák elvégzésében. Köszönöm.

0: Szeretnék köszönetet mondani a Szentmise fő celebránsának és szónokának, főtisztelendő László Attila gyémántmisés esperes atyának, a kolozsvári Szent Mihály templomnak, a plébánosának, a kolozsdobokai fő esperes úrnak. Ha arra járnak a kedves hívek a Szent Mihály templomnál, gondoljanak arra, hogy ottan szolgál ez a kedves papbácsi, aki nekünk is olyan szépen beszélt, hogy a mi otthonunk ott van, ahol van az édesanyánk, és most nem csak a föld édesanyára kell gondoljunk, hanem az égire is, és olyan szépen beszélt arról, hogy a férfiaknak is igen nagy szerepük van a családjukban, és az egyház közösségben is a hitnek a továbbadására. Köszönet, kedves főesperes atya! Köszönet az esperes atyának, főtisztelendő Szmutko Róbertnek az ünnepi előkészületekben nyújtó segítségért is, és a jelenlétért. Köszönet a többi paptestvéreknek is, akik eljöttek a környékről, és velünk együtt ünnepeltek. Köszönetet mondok az egyháztanásnak, az ünnepi előkészületekben nyújtó segítségért és a baráti körnek. Köszönet a sekrestésnő vezetésével, a templom díszítőknek. Köszönet a kántornő vezetésével, a kórusnak és a szép éneklésért. Köszönet a bányász hagyomány őrzőkért. A mai délután folyamán szintén áhítat lesz a templomunkban, délután 4 órától ökumenikus jelleggel, nemzetközi jelleggel jönnek el ebbe az esztendőbe is a bányász hagyomány őrzők a templomba, erre is várnak bennünket szeretettel. Márton Áron karizmatikus személyisége volt megemlítve a Szentbeszédben is, és az ő életútját bemutató műsor lesz a mi templomunkban hétfőn este 7 órától, hogy jobban megismerhessük az ő személyiségét. Templomunkba is elérkezik Tóth Péter, tart előadást a Remény zarándoka címével. Ezen is vegyünk részt, várnak bennünket szeretettel. Köszönet kedves mindnyájuknak, akik adományoztak munkájukkal, ezt a szép búcsúnepet előkészítették, ami számunkra. Most más nyelven együtt velünk ünneplőkkel is fohászkodjunk. Szóbb okra tirjátta alergam, szöntöneszke toare de Dumnezeu. Non e disprezui rogaciunile, nevoile nostre, cine mântuiește pururia de toate primejdiile, fecioară slăvită și binecuvântată. Adu-ți aminte o prea blândă Fecioară Maria, că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit cel ce a alergat sub ocrotiria ta, cel ce a cerut ajutorul și mijlocirea ta. Însufleții de o astfel de încredere, alerg la tine, o Maica Fecioară Fecioarelor, la tine vin și stau gemând înaintea ta ca un păcătos. Maica Cuvântului, nu disprețui cuvintele mele, dar auzi-mă cu milă și ascultă-mă. Amin. Vă doresc tuturor o zi frumoasă. Kedves mindnyájuknak kívánom szép folytatását a búcsú ünnepnek, most pedig fogadjuk az ünnepélyes áldást.
1: Nem illik a plébánost überelni, de muszáj két gondolatot elmondjak. Azért is, mert a 2026-os év Felsőbánya történelmében óriási esemény volt. Májusban kívülbelül megújult ez a gyönyörű templom és fölszentelésre került. Most megújultak az oltárképek, a festmények. De van egy ennél még fontosabb esemény. A plébános atya, Veres Attila atya idén ünnepli papságának a 25. évfordulóját. Itthon már volt egyfajta ünnep, de ez az ünnep folytatódik, hiszen augusztus 20-án Nagybányán a Szent István torony kápolnájának a búcsú ünnepét Attila atya tartja, akkor ünnepel velünk papokkal, és szintén ad ezüstmisés áldást. Szeretettel várunk mindenkit augusztus 20-án este 7 órára Nagybányára, és szeretném kifejezni a nagybányai esperesi kerület nevében, a saját nevemben is, az Attila atya felé azt az igent, amit kimondott, amit kimondtál 25 évvel ezelőtt, örömben, hálában, nehézségben, bánatban. Nagyon jól tudod, hogy az embert nem az igenek fárasszák ki, hanem a nemek. Azt kívánom neked, kedves Attila atya, hogy a Jóisten tegye teljessé az életedet, frissítse föl azt az igent, amit kimondtál, és amit ma is kimondasz a közösségre, a szolgálatra, a testvériségre. A Jóisten szeretete öleljen át, és tartson meg erőben, egészségben, békességben, sok számos éven át. Köszönünk mindent, gratulálunk, ad multos annos.

Kedves hallgatók, Felsőbányáról közvetítettünk búcsú szentmisét a Nagyboldogasszony plébánia templomból, melyet bemutatott, melynek főcelebránsai szolnoka, főtisztelendő László Attila, a kolozsvári Szent Mihály templom főesperes plébánosa, kántori szolgálatot ellátja Laurán Angella, a mikrofonnál Mayer Henrietát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztust!

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió Lelkigyakorlatos Háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökeinkért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért és támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékért.
3: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és törzs be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlánk kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretettre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretetlángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen.
2: Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
3: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned.
3: Mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned.
3: Mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged.
3: Mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
3: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most is halálunk óráján. Ámen.
3: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Áradt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmazz nekünk!
2: Szentlélek Úristen,
3: irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság egy Isten,
3: irgalmazz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten is ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szűzanya szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
3: Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Kegyelmezz nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Hallgass meg minket.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Irgalmazz nekünk.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja.
3: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
3: Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk. Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
2: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk! Te annyira szeretted Istent is bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretet tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.

Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten. Szomjúhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez. Mikor mehetek el és jelenhetek meg Isten előtt? Könyhullatásom volt kenyerem éjjel és nappal, mikor minden nap azt mondták nékem, hol van a te Istened? Miért csüggetsz el lelkem és nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az ő orcájának szabadítására.

nekem, hol van a te Istened? Miért csüggetsz el lelkem, és miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítónak és Istenemnek.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, ugyanakkor meghívjuk Önöket, hogy imádkozzanak velünk a békéért. A világot újra háborúzik.

Urunk, Jézus Krisztus, Isten fia, irgalmazz nekünk, bűnösöknek. Urunk Jézus, aki Kijev bombái alatt születtél, könyörülj rajtunk. Urunk Jézus Krisztus, aki édesanyád karjaidban haltál meg egy harkivi bunkerben, irgalmazz nekünk. Urunk Jézus, akit 20 évesen küldtek ki a frontra, könyörülj rajtunk. Urunk Jézus, aki még mindig látsz fegyveres kezeked a keresztet árnyékában, könyörülj rajtunk. Bocsásd meg nekünk, Uram, ha nem találjuk elegendőnek a szögeket, amelyekkel kezedet átdöftük, hanem továbbra is isszuk a halottak vérét, akiket fegyverek szaggattak szét. Bocsásd meg nekünk, Uram, ha ezek a kezek, melyeket gondoskodásra teremtettél, a halál eszközeivé váltak. Bocsásd meg nekünk, Uram, ha továbbra is megöljük testvérünket, ha Káinhoz hasonlóan továbbra is felszegetjük a köveket a földünkről, hogy megöljük velük Ábelt. Bocsásd meg nekünk, ha erőfeszítéseink továbbra is a kegyetlenségünket igazolják, ha fájdalmunkkal legitimáljuk tetteink kegyetlenségét. Bocsásd meg nekünk a háborút, Uram. Urunk Jézus Krisztus, Isten fia, könyörgünk hozzád. Fogd le Káin kezét. Világosítsd meg lelkiismeretünket. Ne engedd, hogy a mi akaratunk legyen meg, ne hagyj minket pusztán a saját tetteinkre. Állíts meg minket, Uram! Állíts meg minket!

0: Isten megígéri, hogy megszünteti a szenvedést és az igazságtalanságot, és mindent újjátesz.
1: Urunk, őrizd meg a népeket a gyűlölettől és a háborútól.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Imádkozzunk a keresztényekért, hogy mindig nyitottak maradjanak mindenki felé, és így a kiengesztelődés kovásszává legyenek az ember.

0: emberiség nagy családjában.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Teremtő és megváltó Istenünk, te a világ békességének forrása vagy. Segíts minket, hogy életünkkel tanúságot tegyünk a te békédről, és másokat is elvezethessünk ehhez a forráshoz.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Imádkozzunk azokért, akik megpróbáltatásokon mennek keresztül, akiknek segítségre és együttérzésre van szükségük. Add, hogy általuk részesüljenek a te irgalmas szeretetedből.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
0: Ámen.
3: Mi atyánk,
0: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária!
0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Most segíts meg, Mária!
0: Ó, irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőt nem törik meg. Hő imáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas Szűz anya. Amen.
3: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
3: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsi Szentgyörgyi stúdiójából jelentkezünk, a mai adás szerkesztői
1: Pál Jutka
0: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, 2026. augusztus 15-e van, egy nagyon-nagyon szép ünnepnap. A Szűzanyát ünnepeljük, köszöntjük. A mai napon, 15-e, augusztus 15-e, Nagy Boldogasszony vagy Szűz Mária mennybevétele más néven. A Máriákat ünnepeljük, de nem csak őket. Most a zenés köszöntő veszi kezdetét, és az önöki a szó, önökkel együtt akarjuk szerkeszteni ezt az adást, hiszen hívhatnak, írhatnak nekünk a szokott módon. 0259 420 555 vagy 0359 420 555, bármelyik számot tárcsázva élőadásba kerülhetnek. Kis türelmet kérünk, amíg tudunk kapcsolni. Lesz majd egy zene, amit hallanak, ami maga a telefon készülék, tehát hogy azt meg kell várni. De akinek könnyebb írni, megteheti.
1: A www.mariaradio.ro honlapon a zenés üzenet gombra kattintva, vagy SMS-be a 0758 420 555-ös számra.
0: És a Máriákon kívül köszönhetik mindazokat, akik születésnapot, házassági évfordulót, vagy bármilyen más fontos eseményt ünnepelnek a család keretén belül közösségben.
1: A tegnap Marcell és Atanáz napja volt, holnap pedig a Szerénákat ünnepeljük, tehát őket is lehet köszönteni.
0: És látom, hogy van telefonáló, de mielőtt a kedves hallgatónak átadnánk a szót, választottunk 7 olyan Mária dalt, amiből önök választhatnak, amit küldhetnek, kérhetnek. Mai dallistánk egyes számú éneke, Kisszent Teréz verse megzenésítve a 8 Boldogság együttestől, Miért szeretlek, Mária?
1: A 2-es számú dalunkat László Attila énekli, Ave Maria.
0: A 3-as, népének Boldogasszony anyánk.
1: Tóth Bélától van a 4. dalunk, Egek királynéja.
0: Az 5. napba öltözött asszony, Siejenő és csapata.
1: Mária dicsőségnek anyja, 6-os számú dalunk a Róla együttestől.
0: És a 7-es a Boanergész együttestől, Üdvözlégy Mária. És közben akartuk a kedves hallgatót kapcsolni, de valamiért megszakadt, úgyhogy bátorítjuk, próbálkozzon újra. Amíg sikerül neki, addig Gergely József segédlelkészt köszöntjük születésnapja alkalmából, a Jóisten áldását kérjük életére, munkájára, és László István lelkészt is, boldog születésnapot kívánunk mindnyájuknak, mindkettőjüknek, és minden kedves önkéntesnek és kedves adományozónak kívánunk örömet, békét, főleg ha ünnepelnek is a mai napon.
1: És itt van egy kedves telefonálunk, őt hallgassuk meg. Halló, Mária Rádió!
0: Kérjük szépen a háttérben lekapcsolni a készüléket.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Én is szeretném köszönteni a Máriákat, leányom is Mária, Kemes Mária, és még sok szomszéd is vannak Mária, komasszonyjaimot, a Máriákat, és mindenkit, akit is a betegtársaimat és a Mária nevieket, és mindenkit köszöntök sok szeretettel az első dallal. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse, hogy meghallgatta, és önöket is, a munkatársukba is, hallom a Mária, azt is köszöntöm szépen. Üdvözlő egy állandó hallgatójuk.
1: Köszönjük szépen a kedves hallgatónak, csatlakozunk a jó kívánságaihoz, és ha már önkénteseket említett a kedves hallgató, én innen a Sepsi Szentgyörgyi stúdióból egyik önkéntest szeretném köszönteni, mégpedig Igyártó Máriát. Kedves Marika, nem tudom, hallgatsz-e minket most, a jó Isten áldását kérjük életedre, szolgálatodra, minden munkádra.
0: És ha már így az önkénteseknél vagyunk, Akkor hadd említsük meg Kész Mária önkéntesünket is, de Serbán Máriát sem felejtsük, hiszen sokáig a rádiónak a munkatársa volt. Boldog névnapot kívánunk. És telefonálóban köszöntjük szeretettel. Haló?
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Szeretettel köszöntöm Önöket. Ezt az dolgot szeretném küzdeni, amit Önök kérek szépen, egy szép dolgot. A bőrgyógyászati doktornőnek, az egész személyzetnek, hogy a Jóisten tartsa, meg segíjen, meg s adjon sok-sok egészséget a doktornőnek, minden személyzetnek, Gyűjtő Juliannak küldi ezt a dolgot. Nagyon szépen köszönöm, még továbbá szeretném köszönteni Törz Klarikát, kicsit megkésve, de annál nagyobb szeretettel. Adjon a Jóisten sok egészséget, békességet, egyetértést, és hogyha valaki hallja, adja át. Köszönöm szépen, hogy megtetszettek hallgatni, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen Julianna néninek a hívását. Közben eszembe jutott, hogy Miklós Mária önkéntesünket is köszöntsük négy faluban a Jóisten áldását kérve az ő életére, s minden Máriának kívánunk örömet, békességet, szeretetet, és fogadják az egyes számú dalt, amit az imént betelefonáló kedves hallgató kérte.
1: Fogadják a kedves Máriák, betegtársak, György Klára, és ha jól értettem, a bőrgyógyászati osztály személyzetét is köszönti Julianna néni. Fogadják nagy szeretettel az egyes számú dalunkat tehát.

Kedves hallgatók, elhangzott a mai dallistánk egyes számú dala, Kis Szent Teréz megzenésített verse, Mária, miért szeretlek? A nyolc boldogság közösség előadásában közben a dal alatt érkezett egy üzenet. Az összes dallal szeretném köszönteni házassági évfordulójuk alkalmából Hidegségen Mónikát és Istvánt, hogy még nagyon sok együtt töltött évük legyen, egészségben, békességben, szeretetben. Mi is ezt kívánjuk. És nézem, hogy közben telefonálunk nincs. Ima szándék érkezett, de azt majd később fogjuk beolvasni.

0: van egy telefonálunk, őt köszöntjük most. Halló, Mária Rádió. Halló, halló.
1: Mária neve dicsőtes.
0: Mindörökké dicsőtes, kedves papácsim.
1: Köszöntöm a szeretett, drága műsorvezetőt, és minden kedves hallgatót a mai gyönyörű ünnepen. És eszembe jut, hogy még fiatalabb voltam, nagyon sok nagy boldogasszony búcsún tudtam dicsérni, köszönteni a szűzanyát, és mindig a szűzanyáról és az édesanyákról beszélve sírtak az emberek, és erről örventek az égi üzenetnek. Néhány sorral köszöntöm a szűzanyát most is. Legdrágább jó szűzanyánk, köszönjük, hogy gondod van reánk. Üdvösségünk, örök boldogságunk, fogadd el a mi imádságunk. Köszönjük, hogy példát adtál nekünk, hogy erős legyen mindig a mi hitünk. Boldog vagy, mert hittél, erősítsd hitünket, hogy a mai világban is élhessük a hitet. Köszönjük, hogy példát adtál nekünk, hogy erős legyen a mi reményünk. Reménytelen lett a világ, tudjunk újra bízni. Életünk és sorsunk a gondviselésre örömmel tudjon élni. Köszönjük, hogy példát adtál nekünk, hogy erős legyen a mi szeretetünk. Szép szeretet, anyja, adj erőt a világnak. Szeretetlen világ, éljen újra a jóságnak. Erősítsd, vigasztald a sok jó édesanyját. Életnek hőseit, adj nekik kitartást. Könnyes imájukkal sok vigaszt nyerjenek. Mária, kérünk, segítsd, erősítsd őket. Köszönöm a figyelmet, a drága szűzanya, legyen mindannyiukkal.
0: Köszönjük szépen, kedves papbácsi, ezeket a gondolatokat. Mindig megörvendezted bennünket. Legye ezt továbbra is. Köszönjük szépen, Isten fizessen.
1: Hát, ó, Isten, hallgassa meg, és segítse a drága szűzanya.
0: Közben érkezett még egy jó kívánság, Betlen falván köszöntöm Iluskát minden dallal, további jó egészséget, türelmet, lelki békét és Isten áldását kérem életedre. Irén köszönti. És amíg újabb telefonáló lesz, addig már így sorba vettük, akkor a kettes számú éneket fogjuk bejátszani, egy nagyon szép Ave Máriát László Attila előadásában fogadják szeretettel, nem csak a Máriák. Akkor engedd meg, hogy köszöntsük itt közösen a papbácsit, aki betelefonált, a volt Lázárfalvi papbácsit,
2: Tamás József atyát,
0: igen, jó Isten áldását kérjük az ő életére és a nyugdíjas életére, éveire, és köszönjük ezzel a dallal azt a sok-sok szép gondolatot, amit nagyjából hétről hétre hallhatunk tőle.

0: zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.
1: Kedves hallgatók, 13 óra és 55 perc a pontos idő, önök a zenés köszöntőt hallják, köszöntjük azon hallgatóinkat, akik később kapcsolódtak be rádiunk adásába. Köszönjük, hogy csatlakoztak, hogy velünk tartanak. A tarsolyunkban 5 Mária ének maradt még, hiszen említettem a bevezetőben, hogy a mai napra Mária énekeket kerestünk, gyűjtöttünk össze. Hátra van még a 3-as számú énekünk,
2: a Boldog asszony anyánk, a 4-es számú ének se hangzott el, Egek királynéja,
1: az 5-ös számú dal sem volt bejátszva Sie Jenő előadásában, Napba öltözött asszony.
2: De itt van még a Ról együttestől Mária dicsőségnek anyja, a 6-os számú dalunk,
1: és még hátra van a 7-es számú ének is a Boanergésztől, Üdvözlégy Mária. Hát reméljük, hogy találnak egy olyan Mária éneket, vagy megzenésített imádságot, amit szívesen küldenének a Mária ismerőseiknek, szeretteiknek.
2: De ott vannak a születésnaposok, és talán a családba, baráti körbe vannak, akik ugye ma, tegnap, vagy holnap ünnepelnek.
1: És érkezett egy jó kívánság, ezt most már meg is osztjuk.
2: Szeretettel
1: Szeretném köszönteni
2: Székelyudvarhelyen, az Üregek otthonában Tamás József papbácsit a sok szép gondolatával is, és minden papbácsit, kispapokat, akiket nemrég szenteltek fel, püspököket, kántorokat, minden beteget, minden dallal, áldott napot, áldott szép napot a műsorvezetőknek, írta egy kedves hallgatónk.
1: Köszönjük szépen!

0: Van egy hallgatónk a vonalban. Halló Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Vitróból vagyok, György Margit. Szeretném köszönteni Gyergyó Alfaluba, Mari Klárát férjével együtt, és szeretném köszönteni a Gyergyói Szeretett Otthonban Péter Máriát, Sárhegyen szintén a Szeretett Otthonban Bíró Annát. Kívánok nekik jó egészséget, érezzék jól magukat, szép öregkort kérjük a jó Istentől, és jó egészséget, és a hit remény szeretet kísérje életüköt. Áldja meg a jó Isten minden lépésüket.
0: Tetszik dalt választani? Isten,
1: kívánja a komámasszony a Vitróból. Margit.
0: Kedves Margit, tetszik dalt is választani?
1: Jézus Krisztus, köszönöm szépen, hogy bejuthattam.
0: Köszönjük szépen mi is, akkor a dalt mi fogjuk kiválasztani.
1: Hát mindenik dallal, akár melyikkel az 5-6 közül.
0: Rendben. Köszönjük szépen, a következő dal az önkérésére fog elhangzani, és köszöntjük ezen Klárát, Péter Máriát és Bíró Annát, és melyik legyen a dal?
2: Hát ha ránk bízta, hogy 5 vagy 6, én úgy gondolom, hogy akkor legyen az 5-ös, a napba öltözött asszony Sie Jenőtől, de közben érkezett egy jó kívánság. Ezt még felolvassuk. Szeretném köszönteni a lövitei papbácsit, László István papbácsit születésnapja alkalmából. A Jóisten áldása kísérje a papbácsit is, és szóljon ez a dal mindazoknak, akik ünnepelnek. De a dal előtt van egy telefonáló, őt még meghallgatjuk.
0: Halló Mária Rádió.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Köszöntöm a műsorvezetőket, és a ma elhangzó összes dalába szeretném köszönteni Gyimes Felsőlokon testvéremet, Albert Angó Erzsikét, akinek ma a születésnapja. Drága testvérem, nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk, Jóisten éltessen nagyon-nagyon sokáig. Továbbá szeretném Csibán Kolván Balla Klárikát, Rencsán Klárát, Csadő Klárikát, Bálint Klárát, Gyimes Bükkön Bibibó Klárát, Csíkszeredába Tankó Klárikát, úgy szintén Csíkbánkfalván Madár Zsuzsát, és mindazoknak, akik név, vagy születésnapot, vagy bármilyen ünnepet ünnepelnek, Jóisten éltesse sokáig mindannyiukat, de küldöm odolt az idősöknek, a betegeknek, és mindenkinek, aki hallgatja a Mária Rádiót. Isten fizesse, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen! Köszönjük szépen, hogy betelefonált. Tehát, kedves Albert, Tankó, Erzsike, Gyimes Felsőlokon, Klárikák és Zsuzsa fogadják nagy-nagy szeretettel a következő dalunkat.

0: mai dallistánk 5-ös számú dalát hallották, kedves hallgatóink. Halló. És van egy telefonálunk. Mária Rádió, tessék.
1: Halló, dicsértették az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretném köszönteni leányomot Péter Máriát Szentörözvájáról, és Péter Máriát önkéntes Szentegyházáról, és Gábos Máriát Magyarországról, ideják fogadtunk Máriát, pedig Magyarországról. Isten éltette, és sok szeretetet, békességet, és a Mária Rádiónak sok szeretettel üdvözlött.
0: Mi is köszönjük szépen. Jó Isten áldja meg Önt is, és áldott hétvégét, gyönyörű ünnepet kívánunk. A mai Mária énekeket küldöm a gyászoló édesanyáknak, vigasztalást kérek számukra, adjon a szűzanya erőt a fájdalmukban. Mónika írja, köszönöm. Kérjük a szűzanya közbenjárását minden édesanyáért, és közben telefonálót köszöntünk. Halló, itt a Mária Rádió. Halló.
2: Halló, halló.
0: Szeretettel köszöntjük.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Nagy szeretettel köszöntöm Tündikét és társát. Isten áldását kérem az életükre. Én szeretném köszönteni a Csíkrákos és Görögcsfala egyházközség minden lakóját, születés névnaposokat, az öregeket, betegeket, mindazokat, akiket nem köszönt senki, de különösen most szeretném köszönteni Csíkrákoson, Fodor Botondot és párját, akik a tegnap fogadtak hűséget a Jóisten színe előtt. Adja a Jóisten bőséges áldását életükre, adjon nekik kitartást egymás mellett, szeretetet, hűséget, és Isten bőséges hosszú áldását kérem az életükről. Szeretném még köszönteni az én kicsi családomat, és minden Mária Rádió hallgató, a sok-sok lelki testvéremet. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását, és köszönjük, hogy velünk együtt rádiózik.

0: Nincs több telefonálunk most. Neked adom és hagyom azt a megtiszteltetést, hogy válaszd egy Mária dalt a mai dallistánkból.
1: Ahogy megláttam a dallistát, én már rögtön ki is választottam.
0: Igen.
1: Ez pedig a 6-os számú dal.
0: Arról együttes.
1: Arról együttes, igen. Igen.
0: Jó, akkor ez lesz a következő dal.
1: És fogadja szeretettel. Hát gondolom nem csak nekem küldöd.
0: Nem. Másnak is küldjük.
1: Mégpedig Péter Máriának, a két Péter Máriának, Gábus Máriának, valamint Fodort Botondnak és kedves mennyasszonyának, feleségének, Göröcsfalvára a jó Isten áldását kérjük, kívánjuk mindenkinek az életére.

0: Kedves hallgatók, elhangzott a mai dallistánk 6-os számú dala. Köszöntjük azon hallgatóinkat, akik itt vannak velünk, és úgy látom, hogy telefonálunk is van.
1: Halló, Mária Rádió!
0: Halló! Úgy látjuk, hogy itt van, és nem halljuk, hogy itt van. Kedves hallgatót, hogyha hall bennünket, akkor megkérjük, hogy szólaljon meg. Mert nekünk a telefonvonal úgy mutatja, hogy valaki a vonalban van. Rádiókészüléket ki kell kapcsolni, és a telefonban, mint egy egyszerű telefonbeszélgetést lebonyolítani.
1: Hát nagy csönd van a vonal másik végén.
0: Nagyon sajnálom, pedig úgy mutatja a telefon még most is, hogy valaki a vonal túlsó végén van. Ezt sajnos nem halljuk.
1: De megkérjük a kedves hallgatót, hogy tárcsázzon újra.
0: Vagy a 0259-420-555-ös számot, vagy a 0359-420-555-ös telefonszámot. Bármelyiket tárcsázza, élőadásba tudjuk kapcsolni, csak szólaljon meg. És közben nézem a postafiókokat. Valamiért a honlapunkon nem működik az e-mail, a zenés üzenet, csak az ima szándék, nem tudtam megfejteni, hogy miért. És itt a telefonálunk.
1: Halló, Mária Rádió!
2: Halló!
1: Hallgatjuk szeretettel!
2: Ismét én vagyok, Görmagi Ditróból. Elfelejtettem a fiamék múlt vasárnap voltak 40 éves házasok, ünnepelték Lövétén. És őket szeretném, és a családjukot köszönteni. Sok szeretettel, jó egészséggel, békességgel, és még szeretném köszönteni a szomszéd kislányt, Mezei Máriát, és a szomszéd asszonyomot, Vékon Máriát. A jó egészséget kívánok. Sok szeretettel, Margit.
1: Köszönjük szépen, kedves Margit. Még van három dalunk.
2: Nem tudom, a nővéremet elfelejtettem. Győrben él, Mária nevet viseli. Nagy tragédia érte, elveszítették az 57 éves fiúkot. De kívánok nekik a lelki megnyugvást. A jó Istentől.
1: Egy kedves hallgató köszöntötte mindazokat, akiknek fájdalmuk van, és ezekkel a Mária dalokkal kíván vigasztalást mindenkinek, aki bánatos, akinek fájdalmai vannak.
0: Bizony nem könnyű, de hiszük, hogy a Jóisten szeretete és a szűzanya gondoskodása meg tud minden sebet gyógyítani, meg tud minden bánatos szívet vigasztalni.
1: Érkezett egy üzenetünk, közben Isten éltesse a műsorvezetőket, ülkében Anna néninek erőt, egészséget, minden jót kívánok, Isten áldását kérem életük minden napjára. Ne add fel a reményt, áldott napot mindenkinek.
0: Mi is imádkozunk Anna néniért, hogy mielőbb gyógyulásban részesüljön, Jóisten áldását kérve az orvosokra, ápolókra, és természetesen minden önkéntesünkre, hiszen nagyon sok önkéntesünk betegen, idősen szolgál, és nagy segítségünkre van.

0: nincsen betelefonálónk, a postaládánk is üres, úgyhogy hallgassunk meg egy újabb dalt. Fogadja szeretettel Ditróból Margit néninek a kedves fia és a menye, akik házassági évfordulót ünnepelnek. Ő köszöntette Mezei Máriát, Vékony Máriát és Győrben a nővérét, aki szintén a Mária nevet viseli.
1: És nézzük meg, hogy a telefonvonal túlsó végén kedves hallgató kit akar köszönteni, de közben megszakadt, újra itt van. Haló, Mária Rádió.
2: Haló, haló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszöntjük szeretettel.
2: Szeretném köszönteni Gyimesbe hidegségén sogornőnket, Prezsmer Máriát. Nagyon boldog születésnapot kívánok, a Jóisten éltesse sokáig, erőben, egészségben. Minden elképzelhető szépet és jót. Köszönjük szépen, hogy van nekünk. Ezt kívánja Mincentről Szendika és a Csedő család. Önöknek áldott nagy boldogasszony ünnepet kívánok. Köszönöm szépen a lehetőséget, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását, csatlakozunk a jó kívánságaihoz.
0: Tehát kedves Prezsmer Mária, ön is fogadja nagy-nagy szeretettel a mai dallistánk 4-es számú dalát, Egek királynéja.

0: Halló, Mária Rádió! Köszöntjük szeretettel a most betelefonáló Hello. Kedves hallgatót. Hallgatjuk szeretettel.
1: Halló!
0: Igen, hallgatjuk és halljuk Önt.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Én egy verssel szeretném köszönteni a szeretett mennybe felvett királynőnket, Tóth Ilona versével.
0: Meghallgatjuk.
1: Ó, egek királynője, szép Szűz Mária, ma mindenütt felcsendült az ének, áldanak és magasztalnak téged. Te tudsz mindenki anyja lenni, te tudsz mindenkit igazán szeretni, te tudsz segíteni a bajba jutottakon, te tudsz enyhíteni nagy fájdalmukon.

0: Kedves hallgatók, a pontos idő 14 óra és 27 perc, ami azt jelenti, hogy alig pár perc maradt még a műsoridő végéig. Ki lehet használni ezt a néhány percet, ha szeretnének köszönteni valakit, akkor gyorsan-gyorsan lehet tárcsázni valamelyik telefonszámot, vagy a 0259 420 555-öst, vagy a 0359 420 555-ös számot. SMS-ben is küldhetnek jó kívánságot.
1: A 0758 420 555-ös SMS számra.
0: És két dal maradt még a tarsolyunkba. Itt Jutkával megegyeztük, hogy a hetes számú dal fog következni a Boanerges együttes előadásában. Üdvözlégy, Mária!
1: És küldjük annak a kedves betelefonálónak, aki ezt a gyönyörű Mária verset elmondta nekünk, megosztotta velünk.
0: Köszönjük szépen, fogadja szeretettel, és természetesen minden kedves hallgató.

Van egy hallgató a telefon túlsó végén, ha igaz. Nézzük meg, hogy itt van-e még, és kit szeretne köszönteni. Halló, Mária Rádió! Halló, halló!

0: bátorítjuk, hogy a telefonba mondja el a kívánságot, és a háttérben a rádiókészüléket azt kapcsolja ki. Köszönjük szépen.
1: Halló, halló.
0: Visszahalljuk önmagunkat, azt jelenti, hogy a háttérben a rádiókészülék az be van kapcsolva. Azt kéne még jobban lehalkítani, vagy kikapcsolni, és elmondani a jó kívánságot.
1: Na talán most, halló?
0: Igen? Valamiért nem halljuk. Vagy nem tudom. Sajnos a műsoridőnk is most már lassan lejár. Kedves hallgató, hogyha kikapcsolja a rádiókészüléket és a telefonba szólal meg, akkor nem fog zavaró lenni, mert így kicsit később visszahallja önmagát a rádió keresztül. Sajnos nem halljuk. Sajnáljuk. Kedves hallgatók, közben le is járt a műsoridő. Mielőtt búcsúznánk, igaz, hogy csak nagyon rövid időre búcsúzunk, engedjék meg, hogy a délutáni műsort ismertessük önökkel.
1: Tizennégy óra 37 perctől a Medjugorjei üzenetet hallhatják, 14 óra 40 perctől az ima szándékaikat fogadjuk, majd az irgalmasság rózsafűzért imádkozzuk.
0: 15 óra 15 perctől a vasárnapi örömhírt hallják Csiszér Imre plébános szerkesztésében, majd 15 óra 30 perctől az Isten 10 parancsolata sorozat második részét fogjuk sugározni Ince Dénes, néhai Ince Dénes atya szerkesztésében.
1: 16 órától a Ferences mozaik lesz hallható Urbán Erik atya tolmácsolásában, majd a Vatikáni Rádió műsora következik 16 óra 35 perckor.
0: 17 órától az önök ima szándékaikat fogadom, ezt követően pedig a dicsőséges rózsafűzért fogjuk imádkozni a Görgény Üvegcsüri Rózsafűzér Társulat tagjaival együtt.
1: 18 órától szentmisébe kapcsolódhatunk bele, melyet Nagyváradról közvetítünk a Székesegyházból, majd a hét plébániáját hallhatjuk.
0: Ez egy nagyon szép szentmise lesz, egy ünnepi szentmise a szűzanyának. Szerenádot is szoktak énekelni Nagyváradon, a Székesegyházban, úgyhogy érdemes velünk tartani addig is. Én majd a szentmise után egy újabb műsorismertetőt fogok akkor mondani. Megköszönjük megtisztelő figyelmüket, köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Búcsúznak a mai adás szerkesztői
1: Görgényi Tünde
0: és Pál Jutka.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Drága gyermekek, veletek örülök és hálát adok Istennek azért, hogy megengedte nekem, hogy veletek legyek, vezesselek és szeresselek benneteket. Kicsi gyermekek, a béke veszélyben van, a családok pedig támadás alatt. Kicsi gyermekek, arra hívlak benneteket, hogy térjetek vissza a családi imához. Tegyétek látható helyre a Szentírást, és olvassátok minden nap. Szeressétek Istent mindenek felett, hogy jó legyen számotokra a földön. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2024. június 25-ei üzenetet hallották.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomás helyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió Lelkigyakorlatos Háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

kiszakadnál, fellélegeznél, kapcsolódnál. A nézőpont neked szól, ha 20 és 35 év közötti fiatal felnőttként nem az elvárások szerint, hanem a saját utadon szeretnél járni. Szeretnél elmélyülni, megpihenni, és végre korlátok nélkül önmagad lenni. Az idei év témája igazán szabadon. Éld át a valódi szabadságot Szerteszfürdőn szeptember 2. és 6. között. Fedezd fel a hited, engedd el a megfelelni vágyást, és töltődj fel a fenyvesek nyugalmában. Őszintén, hitelesen, igazán szabadon.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Kovásznán, a Tündérvölgyben, a 92,3-as ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Ismételten köszöntjük a kedves hallgatókat! 2026. augusztus 15-e van, a pontos idő 14 óra és 42 perc. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából jelentkezünk. A mikrofonnál Pál Jutka és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, az irgalmasság rózsafüzérét fogjuk nem sokára elimádkozni.
1: Amit felajánlunk a háborúk megszűnéséért, az áldott békéért, felajánljuk Leó pápánkért, püspökeinkért, papjainkért, keresztények közötti egységért, a katolikus anya szent egyházunkért, de felajánljuk az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, testi-lelki betegekért, szenvedélybetegekért. Imádkozzunk azokért is, akik magányosak, akik egyedül élnek. Imádkozzunk a keresztény családokért, úton levőkért, fiataljainkért, hogy ők is megismerjék Krisztus szeretetét. De hálával imádkozunk ma is önkénteseinkért, munkatársainkért, támogatóinkért, és különösen imádkozzunk a mai napon is Zsolt atyáért.
0: És minden beteg babácsit hordozzunk imáinkba, de közben hívhatnak minket a szokott módon 0259 420 555, vagy 0359 420 555. SMS számunk 0758 420 555. Lehet a honlapra is írni a www.mariaradio.ro címre, és ezen belül az ima szándék gombra kattintva. Közben érkezett üzenet.
1: Rózsafüzért felajánlom gyógyulásért, egészségért, a gonosz távozásáért, a csíksomlyói segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával minket.
0: A héten elhangzó rózsafüzért szentmisét szeretném felajánlani drága jó édesanyám Demeter Regináért halálának évfordulóján. Imádkozom a lelke üdvéért önökkel együtt, lánya Csíkszeredából, írta Regina.
1: Rózsafüzért felajánlom a gonosz távozásáért a családunkból, Jézusom, bízom benned. És hallgató is van a vonalban, Halló Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztusa!
1: Mindörökké, amen.
2: Szeretném köszönteni, kicsit elnéztem az időt, drága édesanyám, meg van halva. A jó Isten nyugtassa Mária néven.
0: Nem nézte el az időt, pont jó.
2: És a családomnak kérek most egészséget, békességet unokáimnak, és a minden, ki aki ismer engemet, egészséget kérek a jó Istentől, és békességet, boldogságot, betegek vagyunk. Tündike, minden jót kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, pont jókor hívott minket, együtt fogunk imádkozni önért, a betegeiért, és az édesanyja lelke üdvéért.
1: Rózsafüzért felajánlom családomért, hálából a kapott kegyelmekért, írta egy kedves hallgató.
0: Felajánlom a rózsafüzért, minden imád családomért, gyógyulásomért, Jézusom, kérlek, hallgass meg kérésemet. Köszönöm, egy édesanyja ima kérése volt.
1: Az elhangzó imákat kérem, fiam és a család gyógyulásáért, a Jóisten, a Szűzanya segítő kegyelmét, könyörülj rajtunk a világ gyógyulásáért, békességért, gonosz távozásáért, Isten fizessen.
0: Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm, élőadásban van.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Nagy szeretettel köszöntöm, Tündike. Felajánlom ezt az irgalmasság rózsafüzérét, a családom összes halottait, anyósomért, aki a Mária nevet viselte, valamint minden betegért, aki a kórházban van, vagy itthon beteg. És felajánlanám menyemnek a születésnapjára, ma ünnepi az 50. születésnapját. Jóisten adjon jó egészséget, tartson meg egészségben, békességben. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattam. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldott szép délután kívánok.
0: Áldott szép délután kívánunk mi is önnek. Köszönjük szépen a hívását.
1: Üzenetekkel folytatjuk. Ezt a rózsafüzért, a szentmiséket felajánlom a lányom testi-lelki gyógyulásáért és a két fiamért. Édes Jézus, gyógyítsd meg a fiam szívét, hogy ne kelljen megműteni, és gyógyítsd meg a lelkemet. Enikőért, Évikéért imádkozom, Jézusom, bízom benned.
0: Ezt a rózsafüzért hálából ajánlom fel a szűzanya szeretetéért, hogy tudjak járni az ő útján, szeretetet vigyek mindenhova, ahova küld, és higgyem, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. Sepsi Szent Györgyről Adél írta.
1: Halló, halló! Halló!
4: Halló!
1: Hallgatjuk szeretettel!
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
4: A rózsafüzét, a szentmisét felajánlom a bemondott imákért, a Mária Rádió összes dolgozójáért, s a Levén úr gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, a család békességért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, s a háború megszűnéséért, az egész halottaimért, testvéreimért, és a család szüleimért, és a két unokámért, és a lábom gyógyulásáért, a látásomért. A drága Úr Jézuskámnak a drága szent nevébe köszönöm szépen, hogy bejutottam. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt mindezen szép szándékokra.
0: Ezt a rózsafüzért felajánlom magamért, egészségért, Attila, Robert, István, miért, akik külföldön dolgoznak, egy jó munka lehetőségért számukra, arra kérem a szűzanyát, mindig vigyázzon ránk, Isten fizesse, egy mindennapos hallgató.
1: Következő üzenetünk így hangzik, a rózsafüzért felajánlom a családomért, fontos szándékokért, Jézusom, bízom benned. Halló, Mária Rádió!
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
5: Ezt a rózsafűzért felajánlom lányom gyógyulásáért, aki a nagyváradi kórházban fekszik súlyos betegségben, hogy találják meg betegségének okát. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen! Imádkozzunk együtt ezen szándékra is!
0: Fiam, szerencsés haza utazásáért, Szent Kristóf oltalmáért, az utazókért ajánlom a Szent Rózsafűzért. Egy édesanyának az imakérését olvastam fel.
1: Rózsafűzért felajánlom békéért, szeretetért mindenkinek Marosvásárhelyen.
0: Egy édesanya imakérését osztom meg, akinek a kisbabája életveszélyben van, alig pár hetes, és nagyon, nagyon koraszülött, hiszen csak 500 gram. Imádkozzunk, hogy ez a kisbaba megmaradjon, és fejlődni tudjon.
1: A rózsafűzért felajánlom a háború befejezéséért, és a világ békéjéért köszönöm.
0: A boldogságos Szent Szűz megsegítő kegyelmét kérem, fiam, nehéz anyagi gondjai megoldásáért, Jézusom, bízom benned.
1: Hálából a szűzanyának minden kegyelemért ajánlom a rózsafűzért, drága szűzanya, légy áldott mindörökké. Köszönöm.
0: Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm. Halló?
6: Halló?
0: Igen, élőadásban van. Hallgatjuk. Halló? Önt. Igen, hallgatjuk az ima kérését.
6: Halló?
0: Igen, hallgatjuk az ima kérését. Mi jól halljuk Önt.
6: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszöntöm, Katica néni.
6: Szeretném, olyan halkon hallom, hogy nem...
0: A telefonba tessék hallgatni minket, nem a rádióba.
6: De ki a telefont is lehalkítottam.
0: Nem, azt nem kell lehalkítani.
6: Kívánok az arra jó Istentől egészséget, szeretetet, békességet és egyetértést. nem tudtam elmenni a találkozóra, nagyon bántott, egészen sokáig sírtam, és még mindent, hogy így el vagyok. De a Jóisten szent akaratába benne nyugodtam, tudok így fogozva menni körbe, de korongol, de nem tudok tartani az egyensúlyt. Drága Tündike, nagyon, de nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam, és kérek imádságot a térdemre. Hétfőn megyek a személyzetre, mert nem látok. Elírva kell menjek, mert nem látok.
0: Együtt fogunk imádkozni Katica néni a látásáért, a járásáért, és nagy-nagy hála van a szívünkbe, hogy még így is sokat tevékenykedik a Mária Rádióért. Köszönjük szépen, Jóisten áldása kísérje.
1: Egészségét, lelki békét, gyerekeim boldog életéért, szerencsés utazásukért és a Mária Rádióért imádkozom, írta Kata.
0: A mai imádságokat felajánlom, a gyógyulásomért, fiam testi-lelki jólétéért, anyagi helyzete rendeződjön, segítse meg a szűzanya, találja meg a hozzáillő társát, férjem egészségéért is felajánlom az imádságot, egy gyergyói édesanya írta.
1: Egy 11 éves kisfiúért, Márkért kértnek imádságot, ima támogatást, aki leesett a kerékpárról, agyvérzést, illetve koponyatörést és medencecsonttörést szenvedett. Imádkozzunk az ő gyógyulásáért és szeretteiért.
0: Ezt a rózsafüzért felajánlom a kapott kegyelmekért, békességért, testi-lelki gyógyulásért. Köszönöm, Rózsika írta.
1: Rózsafüzért felajánlom családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért. Jézusom, bízom benned. És telefonáló is van a vonalban, Halló Mária Rádió.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
7: A rózsafűzért fel szeretném ajánlani férjemért, aki júniusban hunyt el, valamint sógoromért és szomszédasszonyomért, akik most a napokban hunytak el, hogy a drága Jóisten adjon nekik békés nyugalmat, az örökvilágosság fényeskedjék nekik, nyugodjanak békében az Úr Jézus Krisztus és Szűzanya nevében, valamint a családomért, a gyermekeimért, hogy adjon nekünk a Jóisten testi-lelki egészséget, testi-lelki békességet minden beteg emberért, az öregekért, magányosokért, papi szerzetesi hivatásokért, a Mária Rádió fennmaradásáért, megfelelő időjárásért, az ifjúságért és a világ békéért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából az elmúlt 28 szép évért. 1998. augusztus 15-én kötöttünk házasságot. Kápolnás faluból írta egy hűséges hallgató.
1: Gyermekeimért kérek imát a munkahelyük rendezéséért.
0: Imákat, szentmiséket, rózsafüzéreket felajánlom hálából édesanyám egészségéért, lába gyógyulásáért, családom egészségéért, minden beteg gyógyulásáért, Anna néni egészségéért is imádkozom. Jézusom, bízom benned. Mi is imáinkba hordozzuk Anna nénit, mielőbbi gyógyulást kívánunk számára.
1: Felajánlom a rózsafűzért minden beteg gyógyulásáért, írta Péter Szovátáról.
0: Ezt a mai rózsafűzért felajánlom a szűzanya tiszteletére, hogy védjen meg minden katasztrófától is. Még ajánlom a békéért, szeretetért, önökért, a Mária Rádió megmaradásáért. Egy állandó hallgató írta a Gyimesből, Erzsébet.
1: És hallgató van a vonalban, Halló Mária Rádió.
8: Halló.
1: Halló, hallgatjuk szeretettel. Halló, halló.
8: szeretessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
8: Halló, halló.
1: Hallgatjuk szeretettel, mi halljuk jól önt.
8: Halló.
1: Halljuk mi jól önt. Hallgatjuk az ima szándékát.
8: Nem tetszik hallani.
1: De igen, halljuk. Mi halljuk, Gizi néni. Gizi nénit mi halljuk, tessék mondani az ima kérést.
8: Na most hallom, de nem hallottam semmit, azt hittem nem tetszik hallani, de csertessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörök jelen.
8: Ezt a rózsafűzért és a szentmisét is felajánlom a drága halottaimért. A húgomnak a tegnap múlt 45 éve, hogy elkísértük az utolsó, nem is tudom, 45 év, vagy 73-ban volt. Nem 45 akkor. Édesapámot 45, ő 81-ben halt még. A húgom 73-ban, ő 53 éve akkor. Vagy nem tudom, jó szám, mindegy. Hát minden esetre a Jóisten nyugtassa meg őket, bocsássa meg bűneiket, és adjon nekik örök boldogságot. Szerencsém volt, kijártam a temetőre is, és voltam misén is, és már még ezt a rózsafűzést felajánlom.
1: Együtt imádkozunk.
8: Felajánlom a Mária Rádióért, minden dolgozójáért, a Jóisten adja, hogy még ez a Mária Rádió nagyon-nagyon sokáig működhessen, táplálja a lelkünket.
1: Úgy legyen, köszönjük szépen a hívását, maradjon velünk továbbra is. Békesség Istentől a rózsafűzér imádságot felajánlom a gyermekeim testi-lelki gyógyulásáért, családunk békességéért, édesanyám fájdalma enyhülésért, az én testi-lelki gyógyulásomért, férjem megtérésért, Mária Rádió minden dolgozójáért, Zsolt atya gyógyulásáért és minden elhangzott ima szándékért, írta egy kedves hallgató Márkosról. És kedves hallgatók, lejárt az ima szándékra szánt idő, hívjuk önöket, hogy csatlakozzanak, tartsanak velünk. Az irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk innen a Sepsi Szentgyörgyi stúdióból a jelenlévő önkéntesekkel, akik az önök ima kéréseiket, ima szándékaikat fogadták.
9: Pályutka
1: és Görgényi Tünde.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézusom,
2: bízom benned,
4: szent Faustina nővér,
2: könyörögj érettünk.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Éltessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a drága jó testvéreket. Elmélkedjünk évközi 20. vasárnapjának evangéliumi szakaszáról, amely Szent Máté könyvéből hangzik el. Abban az időben Jézus tovább haladt, és Tírus és Szidon vidékére vonult vissza, és íme jött egy arra lakó kánoáni asszony, és kiáltozva kérte: könyörülj rajtam, Uram Dávid fia, a lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta. Végül oda mentek hozzá tanítványai, és arra kérték: küldd el őt, ne kiáltozzon utánunk. Jézus kijelentette: az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött és leborult előtte szavakkal: Uram, segíts rajtam! Ő így válaszolt: nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Mire az asszony: igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull a gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És a lánya meggyógyult még abban az órában. Ezek az evangélium ígéi. Krisztusban, drága jó testvéreim, a mai evangélium első pillantása meglepő, hiszen Jézus elhagyja Galileát, és Tírus, valamint Szidon vidékére megy. Olyan földre érkezik, ahol pogányok élnek. Ekkor egy kánoáni asszony fut utána, és szívszorító kiáltással könyörög: Uram Dávid fia, könyörülj rajtam, a lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Ez a kiáltás minden ember kiáltása. Amikor egy édesanya szenvedő gyermekét látja, amikor egy édesapa nem tud segíteni a családján, amikor valaki hosszú évek óta betegséggel, magánnyal vagy bűnnel küzd, ugyanígy kiált Istenhez. Figyeljük meg, hogy az asszony nem önmagáért kér. Nem gazdagságot, nem sikert, nem hosszú életet kér, hanem gyermekének szabadulását. Az igazi szeretet mindig a másik javát keresi. Sokszor a mi imáink is ilyenek. Egy édesanya, egy édesapa gyermekért imádkozik. Egy nagyszülő az unokájáért, egy házastársa másik megtérésért. Isten előtt ezek a könnyek rendkívül értékesek. Az evangéliumban azonban meglepő dolog történik. Jézus hallgat. Az asszony kiált, de Jézus nem válaszol. Hányszor történik ez velünk is? Imádkozunk, és úgy érezzük, hogy Isten hallgat. Kérünk gyógyulást, békét, megoldást, és semmi sem változik. Ilyenkor könnyű azt mondani: Isten nem hallgat meg engem. Pedig a hallgatás nem elutasítás. A szülő sem teljesíti azonnal mindig gyermeke kérését. Isten sem azért késlekedik, mert nem szeret, hanem mert mélyebb hitre akar vezetni. Az asszony nem fordul vissza, nem sértődik meg, nem mondja: ha nem válaszolsz, akkor nem hiszek benned, hanem tovább könyörög. Ez a kitartó hit. A keresztény ember egyik legnagyobb erénye nem az, hogy egyszer szépen tud imádkozni, hanem hogy akkor is folytatja az imát, amikor nem látja az eredményt. Lehet, hogy valaki 20 éve imádkozik gyermekért, lehet, hogy valaki évtizedek óta könyörög házastársa megtérésért, lehet, hogy valaki hosszú ideje hordoz betegséget. Az evangélium azt üzeni, hogy ne add fel. Istennek megvan az ideje. A mai asszony példája azt tanítja, hogy az ima ereje nem csupán a szavakban van, hanem a kitartásban. A szentek életében is ezt látjuk. Nem azért lettek szentek, mert minden kérésük azonnal teljesült, hanem mert akkor is bíztak, amikor nem értették Isten útjait. Nekünk is ezt a hitet kell kérnünk. Uram, akkor is bízom benned, amikor hallgatsz. Akkor is szeretlek, amikor próbára teszel. Akkor is követlek, amikor nem értem terveidet. Mert a hit nem érzés, a hit bízalom, és ez a bízalom végül mindig meghozza a gyümölcsét. Drága jó testvéreim, az evangélium következő része még nehezebben érthető. A tanítványok már türelmetlenek. Azt mondják Jézusnak: küldd el őt, hogy ne kiáltozzon utánunk. Milyen emberi reakció ez? A tanítványokat zavarja a szenvedő asszony hangja. Inkább csendet szeretnének, mint hogy szembenézzenek valakinek a fájdalmával. Ma is sokszor így történik. A világ igyekszik elhallgattatni a szenvedést. Nem akar hallani a magányosokról, a betegekről, a szegényekről, a családi válságokról. Könnyebb félrenézni, mint együtt érezni és együtt hordozni valakivel a keresztjét.
Jézus azonban nem azért hallgat, mert közömbös. Ő egészen más céllal vezeti ezt a találkozást. Nyilvánvalóvá akarja tenni az asszony hitének nagyságát, hogy tanítványai is tanuljanak belőle. Ezután Jézus ezt mondja, küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ez nem azt jelenti, hogy Jézus ne szeretni a pogányokat. Az üdvösség történetében Isten először Izraelt választotta ki, hogy rajta keresztül jusson el minden néphez a megváltás. Később maga Jézus küldi tanítványait. Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet. A kánoáni asszony története már előre megmutatja, hogy Isten irgalma nem ismer határokat. Az asszony ekkor még közelebb lép, leborul Jézus előtt, és csak ennyit mond, Uram, segíts rajtam. Milyen rövid ima. Nincsenek benne hosszú mondatok, nincs benne szép fogalmazás, csak a szív kiáltása. Talán ez az egyik legszebb ima az egész Szentírásban. Uram, segíts rajta. Sokszor azt hiszük, hogy Isten csak akkor hallgat meg bennünket, ha hosszasan imádkozunk. Pedig Isten elsősorban nem a szavakat nézi, hanem a szívet. Amikor Péter süllyedni kezdett a tengeren, csak ennyit kiáltott, Uram, ments meg. A vámos a templomban csak ennyit mondott, Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek. A jólator a kereszten csak ennyit kért, Jézus, emlékezzél meg róla. És most ez az asszony is csak ezt mondja, Uram, segíts rajtam. Ezek az imák rövidek, de tele vannak bizalommal. A mi életünkben is vannak pillanatok, amikor már nincs erőnk hosszú imákat mondani. Talán csak ennyit tudunk suttogni, Jézusom segíts, Uram irgalmaz, veled akarok maradni. Ezeket az egyszerű fohászokat Isten különös szeretettel hallgatja meg. Az asszony hite alázatos hit, nem követel, nem vádol és nem sértődik meg. Tudja, hogy mindent ajándékként kap Istentől. A mai ember gyakran jogokat követel Istentől. Miért nem gyógyít meg? Miért engedi a szenvedést? Miért nem teljesíti azonnal a kéréseimet? A kánoáni asszony ezzel szemben nem követel, csak könyörög. Drága jó testvéreim, most elérkezünk az evangélium legnehezebb mondatához. Jézus azt mondja az asszonynak, nem helyes elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kiskutyáknak. Első hallás ezek kemény szavak. Sokan megütköznek rajtuk. Hogyan mondhat ilyet az irgalmas Jézus? Ahhoz, hogy megértsük ezt a jelenetet, látnunk kell, hogy Jézus nem megalázni akarja az asszonyt. Inkább felszínre hozza azt az előítéletet, amely a zsidók és a pogányok között élt. A tanítványok is így gondolkodtak. Jézus pedig lehetőséget ad arra, hogy az asszony hite mindenki előtt ragyogóvá váljon. Az asszony válasza lenyűgöző, nem sértődik meg, nem fordít hátat Jézusnak, és nem azt mondja, ha így beszélsz velem, akkor nem kérek semmit. Ehelyett alázatosan így felel, igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Ez a válasz a hit egyik legszebb megnyilvánulása az egész evangéliumban. Az asszony nem vitatkozik Jézussal, nem bizonygatja maga igazát, hanem még a nehéz helyzetben is teljes bizalommal kapaszkodik Jézusba. Milyen sokszor történik velünk ennek az ellenkezője, testvérek? Ha valami nem úgy alakul, ahogyan szeretnénk, könnyen megsértődünk Istenre. Talán azt mondjuk, miért engedted ezt, Uram? Miért pont velem történt? Miért nem hallgattál meg engem? A kánoáni asszony azonban nem engedi el Jézus kezét. Minél nehezebb a próbatétel, annál jobban ragaszkodik hozzá. Ez a hitnek az érettsége. Nem azt jelenti a hit, hogy mindig mindent megértünk, hanem azt, hogy akkor is bízunk, amikor nem értünk mindent. Szent Ágoston azt írja, ha teljesen megérted Istent, akkor nem Istent értetted meg. Isten mindig nagyobb a mi értelmünknél. Ezért a hit útján mindig szükség van bizalomra. Az asszony megelégszik a morzsákkal. Úgy érzi, már a legkisebb kegyelem is elég számára. Mi viszont gyakran természetesnek vesszük Isten ajándékait. Természetesnek tartjuk az életet, az egészséget, a családot, a hitet, az eukarisztiát, a bűnbocsánat szentségét. Pedig ezek mind

ennyire. Nem a gazdagokét, nem a hatalmasokét, hanem egy pogány asszonyét, aki alázatosan, kitartóan és rendíthetetlenül bízott benne. Kérjük ma mi is ezt a hitet. Olyan hitet, amely nem csupán akkor hisz, amikor minden jól megy, hanem akkor is, amikor próbák, betegségek, csalódások vagy szenvedések érnek bennünket. Mert aki ilyen hittel kapaszkodik Krisztusba, azt az Úr soha nem hagyja magára. És eljön az idő, amikor ő is meghallja Krisztus vigasztaló szavát, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. Testvéreim, kánoáni asszony története nem csak egy 2000 évvel ezelőtti csoda leírása. Ez a történet minden keresztény ember életének tükre. Mindnyájan voltunk már olyan helyzetben, amikor úgy éreztük, hogy Isten messze van, hallgat és késlekedik. Talán valaki hosszú évek óta imádkozik beteg gyermekért, vagy gyermeke megtérésért, jó útra térésért. Más a házastársa megtérésért könyörög. Valaki a család békéért, a megélhetésért, vagy egy súlyos betegségből való gyógyulásért fohászkodik. Előfordul, hogy hónapok, sőt évek telnek el látható válasz nélkül. A kánoáni asszony arra tanít bennünket, hogy a hit nem a gyors eredményekben, hanem a hűségben mutatkozik meg. Jézus nem azért késleltette a csodát, mert közömbös volt a szenvedés iránt. Azt akarta, hogy az asszony hite teljes ragyogásában mutatkozzon meg. A tanítványoknak is meg kellett tanulniuk, hogy Isten kegyelme nem csak Izrael népé, hanem minden emberé, aki hittel fordul hozzá. Ez ma is fontos üzenet. Isten előtt nincs első és másodrendű ember. Nem a származás, a társadalmi helyzet vagy a vagyon számít, hanem a nyitott szív. Az egyház történelme tele van olyan emberekkel, akik emberi szemmel jelentéktelenek voltak, mégis nagy szentekké lettek. Nem azért, mert hibátlanok voltak, hanem mert teljes bizalmukat Krisztusba vetették. Gondoljunk saját életünkre is. Hányszor megtapasztaltuk már, hogy Isten nem úgy segített, ahogy mi elképzeltük, hanem sokkal mélyebben. Lehet, hogy nem vette el azonnal a keresztet, de erőt adott annak hordozásához. Nem mindig változtatta meg a körülményeket, de megváltoztatta a szívünket. A keresztény ember legnagyobb kincse nem az, hogy nincs szenvedése, hanem az, hogy Krisztus vele van a szenvedésben. Ezért a mai evangélium végén mi is odatérdelhetünk Jézus elé a kánoáni asszonnyal együtt, és egyszerű szívvel mondhatjuk. Uram, nem vagyok méltó nagy dolgokra. Nem az érdemeimre hivatkozom, csak irgalmadban bízom. Tudom, hogy te szeretsz engem, és a te időd mindig a legjobb idő. Erősítsd meg a hitemet, hogy soha ne forduljak el tőled, még akkor sem, amikor nem értem a te útjaidat. Add, hogy kitartó legyek az imádságban, hűséges a szeretetben, és álhatatos a reményben. A kánoáni asszony története végül örömmel zárul. A leánya még abban az órában meggyógyult. Így munkálkodik Isten ma is, testvérek. Aki álhatatosan kéri és keresi Krisztust, azt az Úr soha nem hagyja válasz nélkül. Lehet, hogy nem azonnal, nem úgy, ahogy várjuk, de mindig a legnagyobb szeretettel és a legjobban a javunkra cselekszik az Isten. Amen. Köszönöm a drága jó testvéreknek, hogy ez alkalommal is meghallgattak. Kívánok egy áldott szép napot, jövő hétre jó munkát, jó pihenés, jó tanulás, jó vakációzást, és Isten éltesse, akik névnapot, születésnapot, vagy akár házassági évfordulót ünnepel, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, elhunyt Ince dénesatya lelki örökségét, az Isten 10 parancsolata című elmélkedésének ismétlését hallhatják.
2: Kedves hallgatóim, mai előadásomnak a címe a 10 parancsolata.

parancsolat a föld és az örök élet szempontjából. Ez a bevezető második része. A Jóisten végtelen bölcsességében törvényeket és parancsolatokat adott számunkra, hogy földi életünket ezekkel irányítsa. Ez a 10 parancsolat. Két dologról szeretnék szólni. Mit jelent a 10 parancsolat a földi élet szempontjából? A másik, mit jelent a 10 parancsolat az örök élet szempontjából? A 10 parancsolat és a földi élet. Ha fellapozzuk az egyetemes világ történelmet és megvizsgáljuk azon népeket, nemzeteket, amelyek elvetették a parancsokat, arra megdöbbentő következtetésre jutunk, hogy sorra eltűntek a történelem színpadáról. Így a hatalmas rómaiak, a művelt ókori görögök, egyiptomiak, asszírok, stb. De azon nemzetek is, amelyek felcserélték egy-egy beteg lelkű filozófus tanításával, kivétel nélkül nemzeti katasztrófába taszították népeiket. Így a franciák az 1789-es forradalmukkal, vagy az orosz nép az 1918-as kommunista forradalommal, stb. A 10 parancsolat elvetése mindig megbosszulta magát. Ezt saját bőrünkön tapasztalhattuk meg mi is az 1989-es változások előtt. S isszuk ma is 20 év elteltével a keserű levét. Igaza van a nagy, híres angol miniszterelnöknek, Margaret Thatchernek, a kommunizmusban az a legrosszabb, ami utána következik. Előzőleg azt néztük meg, hogy milyen lenne életünk, ha például egy napon, egy hétig, vagy egy életen át minden ember megtartaná a parancsolatokat. Most nézzük meg, mi várna az emberiségre, ha egy napon végképp szakítana a parancsolatokkal. Még elgondolni is borzasztó. Mert töröld el az első parancsot, s engedd, hogy mindenki maga válaszol Istent önmagának. Visszasüllyedünk abba a korba, amikor például a római templomokban sok ezer pogány istent imádtak és lesüllyedtek a legnagyobb erkölcsi orgiákba. Gyarló emberek gőgös személyi kultusza nem csak a múltban, hanem ma is undorító. Töröld el a második és negyedik parancsolatot, s engedd meg, hogy mindenki mocskolhassa az Isten nevét. Hadd rázza öklét az ég felé, majd megtapasztalod, hogy aki nem becsüli az Istent, az nem becsül és nem szeret semmiféle földi tekintélyt sem itt a földön, akár saját szüleit sem. Töröld el a harmadik parancsot, a vasárnap megszentelését, a megérdemelt testi pihenéssel. A vasárnapi harangzúgás és orgonaszó helyett állíts csak be a gyári szirénák, a gépek zaját, s hamarosan rájössz, hogy elfásul, tönkrement, emberrobotokkal, állatemberekkel lesz csak dolgod. Töröld el a hatodik és kilencedik parancsokat, s hirdesd ki, hogy bárkivel, bármikor, bármilyen módon megengedett a paráználkodás, a házasságtörés, szabad a vállás, s nem sokára megtapasztalhatod boldog emberek, családok, virágzó társadalmak elhervadását. Töröld el az ötödik parancsolatot, hirdesd ki a szabad háborút, az ember általi kizsákmányolását, megalázását, vagy legyilkolását, s azonnal rádöbbenhetsz, hogy fiatal, boldog családjainkban gyermekgyilkosok fognak egykézni, vagy moderként élni. Vagy a világ minden kontinensén embermillióknak kell ártatlanul meghalniuk a hatalmasok hóbortjaiért. Lásd Napóleon, Hitler, Stalin, a sok kommunista vezető gonoszságait. Töröld el a nyolcadik és tizedik parancsokat, s mondd ki nyíltan, hogy többé nem szent és sérthetetlen a magántulajdon, szabad a csalás, lopás, rablás, sikkasztás. Hamarosan körülötted kis és magas szinten nem tisztességes és becsületes embereket fogsz találni, hanem a koncon és koncért marakodó emberarcú kutyák rablóháborúját. Ma nem pártagok az ügyesek, hanem pénzügyesek, valutások, drog, stb. Csempészek, nyakkendős tolvajok. Felesleges a tovább folytatás. Minden épeszű ember belátja, jaj annak az embernek, családnak, népnek, nemzetnek, állami apparátusnak, amely széttöri a 10 parancsolat kőtábláit. Hogy mit jelent egyénileg is a 10 parancsolat? Nagyszerűen érzékelteti a következő kis példa.
Az egyik európai országban száguld a gyors vonat. Késő éjszaka van. Az egyik fülkében két utas ül. Egyik jól öltözött, gazdag, a másik gyanús kinézésű, éhen kórásznak látszó. Beszélgetnek. A vallásról is szó esik. A kövér uraság gúnyolni kezdi. Idejét múlt, nincs rá szükség, Isten nincsen. Úti társa hallgat. Egyszer csak váratlanul megkérdezi, uram, mit szól hozzá, ha most leütöm? Táskáját elvenném, kidobnám az ablakon. Hiába kiabálna, senki sem segítene. Én pedig leszállnék az első állomáson. Az elegáns úr elsáppadt, belátta, hogy neki vége. Szemeivel a vészfékre pillant. Akkor így folytatta a másik, nyugodjon meg, uram, nem metszem el a torkát. Engem vallásosan neveltek, és hiszek Istenben. Most, ha az önhitén volnék, már nem szuszogna mellettem. Tudom azt is, hogy Isten tiltja a gyilkosságot és a lopást. Hát ezért nem éltem vele. Az előadás második része, a 10 parancsolat és az örök élet. Jézus nem csak a gazdag ifjúnak mondta, hanem mindenkinek, ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Máté 19:17. De sem ő, sem a mennyei atya nem erőltet senkit. Ezt mondja, ha akarsz. Tehát egyedül csak tőlem függ örök üdvösségem. Vallástalan ember mondta társainak, ezek a papok folyton a mennyországról dumálnak nekünk. Miért akarnak minket minden áron oda beerőszakolni? Meg vagyunk mi, és meg leszünk enélkül is. Nagy tévedés. Senki sem akar erőltetni senkit semmire. Sem az Isten, sem az egyház, sem a papod nem akar beerőszakolni a mennybe. Ez a te privát ügyed, de ne feledd el, ha ezekkel sem törődsz, annak majd te iszod meg a keserű levét. Magad alatt vágod le a fát. Egy jó állásban élő, magas rangú, de önmagát hitetlennek valló férfi mondta, lehetek én jó, becsületes, vallás nélkül is plebános úr. Ez sem egészen így van. Igaz, találkozunk olyan hitetlen és vallástalan emberekkel is, akik humánusak, jót tesznek, stb. De ez a vallás nélküli erkölcsösség nem sokat ér. Sok esetben nem más, mint udvariassági forma. Ügyes bujkálás a társadalmi illemszabályok és a büntető törvények között. Ügyes megóvása annak a külső látszatnak, amely csak addig tart, amíg az élet önlegyőzést, lemondást és áldozatot nem kér. Ám mihelyt ez előáll, az ilyen vallástalan jóság igen hamar csődbe jut. Az ilyen ember is éppen úgy tör, zúz, üvölt, mint mások. Csupán azért, hogy önzőénje előnyben részesüljön. Ha pedig tegyük fel, ez sem talál rájuk, akkor az ilyen vallástalan jóságban vagy jó emberségben mindig ott lapul talán a gyermekkorban betáplált hit és vallásosság csirája. Talán egy buzgó és vallásos édesanya áldozata egy jó pap emlékére. Egy hűséges hitves társ, munkatárs, barát, keresztény életpéldája. Ezek voltak az illetőre nagy befolyással. Az ő vallástalan jósága is végeredményben a 10 parancsból táplálkozik. Befejezésül Isten minden teremtményét törvények alá vetette. A csillagokat keringésre bírja, a virágokat nyílásra, a madárkákat éneklésre. Nem tehetnek másképpen. A fecske gólya ma is úgy rakja a fészkét, mint évezredekkel ezelőtt. Ebben nincs fejlődés. Csupán csak az ember a kivétel. Választhat jó és rossz között. A parancs megtevése és elutasítása között. De örök igazság ez is. Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát. Örök álmát is. Kedves hallgatók, ne tegyünk mi is úgy, mint a szemét dombon kapirgáló tyúk. Lekicsinylően nézett fel a szikrabércek fölött keringő királyi sasra. Így vélekedett magában, ostoba sas. Mit repűzte odafenn az üres levegőben, ahol még szemétdomb sincsen, s magután sem lehet kapirgálni.
Ma sok ember ilyen kapirgáló tyúk, lesajnálják azokat, akik a parancsok szerint élnek. Azt kodácsolják, hogy enélkül is becsületesek. Az ilyen mai tyúkok sose jutnak fel a sziklabércek felett keringő sasok birodalmába. A föld élet szemét dombjáért nem érdemes eljátszanunk a sasok odafönti napsütéses birodalmá. Szent Pál apostol írja, a mi hazánk az égben van. Lásd Filippi levél, 3. fejezet, 20. vers. Keressétek azt, ami odafönn van, az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Kolosszai levél 3:1-2. vers. Legyen ebben is nagy segítőnk az Isten 10 parancsolata.

0: Kedves hallgatóim, a 10 parancsolat megszegése mindig bűn. Ez a harmadik bevezető beszéd. Első pontunk, mit tart a mai világ a bűnről? Nem sokat. Kis ügy, magánügy az egész. Nem egyszer hangoztatja, nekem nincs is bűnöm. Mekkora nagy tévhitről árulkodnak ezek a megállapítások. Mert nagy baj, ha valaki odajut, hogy épésszel már nem veszi észre a különbséget az erény és a bűn között. Az ilyen ember beleragadt a bűnös élet mocsarába. Olyan életállapot, amely hasonlít a kiszellőztetetlen szobához. Csak az első perceken érezzük az undorító bűzt, ám egy fél óra múlva már egészen jól érezzük benne magunkat. Mintha nem is lenne áporodott levegő. Sok ember állandóan bűnben élve annyira megszokta ezt az életállapotot, hogy arcpir nélkül vágja Isten szemébe, nincs is nekem bűnöm. Egyedül csak az Úr Jézus mondhatta el magáról, kivádolhat közületek engem a bűnről. János 8.46. Ő azonban Isten fia volt. Szűz Mária, mi ég édesanyánk szent fiára való tekintettel mentes volt az áteredő és minden más személyi bűntől, de Mária is kivétel az üdvösség rendjében. Ma szinte mindenki azt hiszi magáról, hogy bűntelen. Ma senki sem hibás semmiért, sem a szülők és nevelők, sem a gyermek, sem a vezetők, sem a vezetettek. Hát akkor mégis ki a hibás a sok hazugságért, csalásért, lopásért, a körülöttünk lévő sok nyomorúságért? Az Isten biztos, hogy nem. Ki az oka az ezerarcú bűnnek? A ma embere nem csak jól érzi magát benne, hanem divatot is csinál belőle. Reklámozza, nem szégyelli, nem bánja azokat. Ha történetesen katolikus, nem is gyónik. Nyugat-Európában sok helyen a padlásra kerültek a gyóntatószékek, de szinte mindenki áldozik. Magyarázza is a buta bizonyítványát. Bűn nincsen, csak esetlegesen gyarlóságból elkövetett hibák, kis tévedések, átöröklés, emberi gyengeség, stb. Mekkora nagy vízhangja és romboló hatása volt annak idején, a budapesti káromkodó versenynek, hogy ki tud a legjobban a magyarok közül káromkodni. Vagy van-e ma városainkban olyan hirdető tábla, ahol nem kelletik pucér bájaikat az erkölcstelenek, stb. Ha dédanyáink például egy óráig a mai televízió adását kellene végignézniük, kevés adót leszámítva a szégyentől a földbe süllyednének. Pedig van bűn. Ezt kiáltja az ártatlan Krisztus keresztje. Az a kereszt, amelyen tulajdonfiát sem kímélte meg Isten, hogy ki tudjon engesztelődni a bűnös emberiséggel. Már ez a tény is elénk tárja, hogy mekkora szerencsétlenség lehet az a bűn, akár kicsi, akár nagy, amelyért ekkora nagy árat követelt az Isten. A nagypénteken haldokló összetört és véres Krisztus a megmondhatója. De a bűn véget nem érő folyamatos létezését kiáltja ma is sok szenvedő ember a cinikus világ szemébe. Ostobák, nézzetek ránk, hova jutottunk a szesz, a szex, a drog, a többi szenvedélyek rabságában. Menjetek el a börtönökbe, kórházakba, agmenházakba, javító intézetekbe, és rádöbbentek, hogy létezik a bűn, amelyet tagadni akartok. Mi a bűn? Kérdezzük meg mi is egyházunkat. Ezt tanítja. A bűn Isten megsértése, tudva és akarva. A 10 parancsolat be nem tartása. Istennel való tudatos szembefordulás. De hogy mi is a bűn, azt az alábbi kis példa a legjobban bemutatja. Thomas Merton, modern teológus meséli el, hogy gyermekkorában az egyik délután a nyitott ablakon át meghallotta az utcán játszó gyermekek hangját. Szívét elfogta a vágy, hogy közéjük mehessen. Ott hagyott mindent, és boldog szívvel szaladt lefelé. Szíve eltelt szeretettel, játszótársai iránt, alig vártam, hogy lássam őket. És amikor odaértem, érthetetlen dolog történt. Azok köveket ragadtak, s célba vettek, előbb a karomat, majd testemet, és az arcomat érték. Iszonyú fájdalmat éreztem, széttárt karokkal álltam előttük, nem vétettem semmit nekik, csak szerettem őket. Közéjük akartam állni, ők pedig gyűlöltek és bántottak. Valami ehhez hasonló a bűn is Isten és közöttünk. Ő a mi földi életünk legnagyobb jótevője. Egyéni bűneink, jó mennyeink atyánk megdobálása, szerető karjainak elutasítása. A kínai vértanukat mielőtt kivégezték, arra kényszerítették, hogy tapodjanak rá a földre fektetett nagy feszületre. Soha kiáltották álhatatosan. Inkább meghaltak, de hitüket meg nem tagadták. Minden szándékos és kitervelt bűnünk rátaposás Krisztus keresztjére. Isten elleni lázadás. Mit tart Isten a bűnről? Kérdezhetnők másodszor. A Biblia elénk tárja. A Teremtés 3. és 4. fejezetében olvashatjuk. Először is kevésség és lázadás Isten ellen. Ez volt a bukott angyalok bűne, és miatta ördögök lettek. Az ők áldozata pedig Ádám és Éva ősszüleink az eredeti bűn elkövetésével. Mindent mással cserélni fél mindig a kevésség jele. Istent mással cserélni fél vallásos életünkben szintén a kevésség jele. A bűn a Szentírás szerint engedetlenség Istennel szembe, szófogadatlanság, valami olyasmi, amit a rakoncátlan gyermek tesz szüleivel szemben, csak azért sem teszi meg, amit kérnek, hanem az ellenkezőjét. Minden bűn Isten kijátszása, annak bizonyítása, hogy nagyobb vagyok, mint az Isten. Tudok és merek dacolni vele. És végül melyek ma a bűn következményei? Először is a szégyen. Ez az első eredmény, Isten és az emberek előtt. Lehet, hogy ma dicsekszik valaki bűneivel, mert el van zűlve. Lehet, hogy álfilozófusként bűneit jó színbe öltözteti. Lehet költő, aki ódákat is zeng a bűnről. De jönnek majd életében percek, órák, hetek, évek, amikor a züllött embernek, az álfilozófusnak, a költőnek és a cinikus hitetlennek is felzokog a lelke a bűn szégyen terhe alatt. Ez senki el nem kerülheti. Másodszor a bűn következménye a félelem. Mint egykor Ádám Káin, ő is bujkálni kezd az Isten elől. Fél tőle, mint a rossz kutya, amelyik a gazdáját is megugatja, ő is szidni kezdi, gyalázza. Kerülni kezdi a papot, a templomot. Már nem imádkozik, elhanyagolja a szentségekhez való járulást. Szeretné elhinni, hogy nincs is Isten. És fél legjobban a haláltól, amikor bűnöstől, mindenestől belehúl az ítélő Isten karjaiba. A bűn harmadik kísérője a lelkismeret furdalás. Hiába bujkálunk talán a templomokba, otthonainkba, a törvényes hatóságok elől, önmagunk elől soha nem tudunk elbújni. Mindenütt sarkunkban van a bűnnel járó lelkismeret furdalás. Mit tettél? Miért nem gondolkoztál? Most mi lesz veled? Remek bemutatója ennek Arany János Tetemre hívás című balladája. Ó, az a vádló, szemrehányó lelkismeret furdalás. Ha semmi bizonyítékunk sem volna Istenről, lelkismeretünk elég volna róla. Ezt el lehet ideig óráig folytani, hallgatni, de önmagunkból kiölni sohasem lehet. S végül a legnagyobb, legfájdalmasabb következménye a Szentírás szerint a bűnnek a halál. A Római Levélben 6. fejezet 23. versében Szent Pál ezt írja, a bűn zsoldja a halál. Nem az Isten akarata volt kezdetben. Az első bűn szülte a világra. A halálban mindenki belehúl végső földi megsemmisülésként az élő Isten karjaiba. Ezt senki el nem kerülheti, ezt nem lehet elintézni. Abban a pillanatban magam hozom meg saját ítéletemet az szerint, hogy jót vagy rosszat cselekedtem. Régi történettel fejezem be előadásomat. Azt mondják, hogy Leonardo da Vinci az utolsó vacsora freskóján Jézusnak és Júdásnak arca egy és ugyanaz. Ennek pedig érdekes a története. Amikor a művész elkészítette a többi arcokat, keresni kezdte a legszebb arcú férfit, akiről Krisztus arcát megfesthetné. Fél évi keresés után meg is találta. Lefestette, kifizette, s csak az áruló arca volt még hátra. Valami vad tekintetű, elvetemült arcra vágyott. Csak hogy ilyen nem került útjába. Már 3 éve, hogy kereste, amikor az egyik korcsmában megpillantott egy haramia tekintetűt, s pénzért felrendelte a műtermébe, hogy arcát lefesthesse. Amikor ez a szerencsétlen odaült a már majdnem teljesen kész freskó elé, hangosan zokogni kezdett. A nagyművész megijedt. Mi a baja? Kérdezte. Így felelt. 3 esztendővel ezelőtt éppen én voltam az a szép arcú férfi, akiről Jézus arcát megfestette. Mostanra bűneim útján ide kerültem. Kedves hallgatók, ma is ide jut az, aki nem vigyáz önmaga testi-lelki életére, s lábbal tiporja a parancsokat. Ady Endre szép versorai is ide találnak, most szeretnék lenni bátran, élettagadó, szűz, makulátlan, vágytalan és tiszta. Ó, emlékek, csak egy kicsit ne bántanátok. Tudjuk, hogy a nagy költő Eminescuhoz hasonlóan, fiatalon, kora betegségében, vérbajban hunyt el, mert a bűn előbb vagy utóbb mindig testi-lelki pusztulásba kerget ma is.
1: Kedves hallgatóink, elhunyt Ince dénesatya lelki örökségét, az Isten 10 parancsolata című elmélkedésének ismétlését hallhatták.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Kiszakadnál? Fellélegeznél? Kapcsolódnál? A nézőpont neked szól, ha 20 és 35 év közötti fiatal felnőttként nem az elvárások szerint, hanem a saját utadon szeretnél járni. Szeretnél elmélyülni, megpihenni, és végre korlátok nélkül önmagad lenni. Az idei év témája igazán szabadon. Éld át a valódi szabadságot Szerteszfürdőn szeptember 2. és 6. között. Fedezd fel a hited, engedd el a megfelelni vágyást, és töltődj fel a fenyvesek nyugalmában. Őszintén, hitelesen, igazán szabadon.
1: Húsz éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
2: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
3: Következő állomáshelyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió Lelkigyakorlatos Háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
2: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: Ferences Mozaik, itt a Mária Rádióban. A műsor szerkesztője és vezetője Urbán Erik Ferences atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm az Erdélyi Mária Rádió hallgatóit. Augusztus 11-én egyházunk Assisi Szent Kláráról emlékezett meg. Őt köszöntük meg a Jóistennek, hogy Szent Klára életével, életpéldájával megajándékozott bennünket. Amikor Szent Kláráról beszélünk, sokan úgy gondolják, hogy ő egyszerűen Assisi Szent Ferenc követője volt. Ez igaz, de nem mond el mindent az ő személyéről és lelkiségéről. Hiszen Klára nem Ferenc árnyékában élt. Egy karizmatikus személy volt, saját lelki ereje és rendkívüli bátorsága révén az egyház egyik legnagyobb női szentje lett. Olyan nő, aki nem csupán követte Krisztust, hanem egész életével megmutatta, hogy az evangélium radikális megélése nőként is lehetséges. 1194-ben született Assisiben, az Offreduccio nemesi családban. Édesapja Favorane lovag, édesanyja Ortolana pedig mélyen vallásos asszony, aki több zarándoklatot is tett a Szentföldre, Rómába, illetve Santiago de Compostellába. Nem véletlen, hogy Klára már gyerekkorában különleges érzékenységet mutatott az Isten iránt. Miközben környezete a gazdagságot, az előkelő házasságot és a társadalmi rangot tartotta az élet céljának, Klára szívében egy másik vágy ébredt. Teljesen Krisztusnak akarta ajándékozni önmagát. 1208-ban járunk, Assisi utcáin különleges ember jelenik meg. Gazdag kereskedő fia volt, aki minden vagyonáról lemondott Krisztusért. Assisi Ferenc személye és a prédikációi mélyen megérintették Klárát. A fiatal lány felismerte Ferencben az evangéliumi utat, amelyet ő maga is keresett. Így 1212 virágvasárnapjának éjszakáján titokban Klára elhagyta a szülői házat. A Porciunkula kápolnában Ferenc fogadta őt, levágta hosszú haját, ez a tett a teljes önátadásnak a jele volt, egyszerű vezeklő ruhát adott rá, és ezzel elkezdődött a Clarissa rend története. Klára döntését családja nem tudta elfogadni. Néhány nappal később fegyveres rokonai megpróbálták Klárát hazavinni. A legenda szerint Klára olyan erővel kapaszkodott az oltárba, hogy még több férfi sem tudta elszakítani onnan. A fájtlát félrehúzva megmutatta frissen lenyírt haját, jelezve ezzel Krisztusnak már végérvényesen odaadta életét. Ez a tette Klárának nem lázadás a család ellen, vagy a családnak az elgondolása ellen, hanem hűség Klára részéről Isten hívásához. Nem sokkal később húga Ágnes is csatlakozott hozzá, majd egyre több fiatal nő. Ferenc számukra a San Damianói templom melletti kis kolostort jelölte ki. Innen indult el a Clarissa rend, amely ma is a világ egyik legnagyobb szemlélődő szerzetes közössége. Klára 42 éven keresztül vezette nővéreit. Inkább szolgált. A regulában
1: maga így ír, az apátnő, vagyis az elöljáró, legyen inkább mindenki szolgája, mint elöljárója. Klára életének legnagyobb küzdelme a teljes evangéliumi szegénység megőrzése volt. Hiszen az egyház vezetői jó szándékkal többször is felajánlották, hogy föld birtokokat és biztos jövedelmet kapjon. Klára azonban mindig ugyanazt válaszolta. Nem akarok felmentést kapni Krisztus követése alól. Ezért kérte a pápától az úgynevezett szegénység kiváltságot, latinul privilegium paupertatis, azt a különleges engedélyt, hogy rendje sem személyesen, sem közösségileg ne birtokoljon vagyont. Talán furcsán hangzik, kiváltság a szegénység, pedig Klára számára ez valóban kiváltság volt. Nem a nélkülözést szerette, hanem azt a szabadságot, amelyben semmi sem köti le a szívet Krisztuson kívül. Életének utolsó 28 évében súlyos betegségekkel küzdött. Mégis ebből a beteg ágyból irányította közösségét. Levelei, amelyek fönnmaradtak, tele vannak örömmel. Prágai Szent Ágnesnek ezt írja: tekints Krisztusra, szemléld Krisztust, vágyódj Krisztus után, és alakítsd egész életedet Krisztus szerint. Ez a mondat tulajdonképpen Klára egész lelkiségének az összefoglalása. Egy érdekesség Klára életéből: a hagyomány szerint 1240-ben a szaracén katonák megtámadták Szent Damiánot. Klára, aki akkor már beteg volt, kezében az oltári szentséggel vitette magát a kolostor kapujához. Imádkozott, és a támadók visszavonultak. Ezért tiszteli ki őt ma is az oltári szentség különleges szeretetének szentjeként. 1253-ban, két nappal halála előtt, IV. Ince pápa jóváhagyta azt a regulát, amelyet maga Klára írt. Ez történelmi jelentőségű esemény. Ő lett az egyház első nője, akinek saját maga által írt szerzetesi regulát a pápa hivatalosan jóváhagyta. Augusztus 11-én halt meg. Halálos ágyán ezt mondta: menj biztonságban, mert jó vezetőd lesz. Aki megteremtett téged, meg is szentel, és mint anya gyermekét úgy szeret téged. 2 évvel később 9. Sándor pápa szentté avatta. Assisi Szent Ferenc élete végén rövid írásban fordult Klárához és nővéreihez. A Szent Klárához írt végigakarat így hangzik: és hogy soha ne térjünk el a legszentebb szegénységtől, amit elkezdtünk, és az utánunk jövők se, nem sokkal halála előtt újból leírta nekünk végakaratát e szavakkal. A végakarat így hangzik: én, Kicsiny Ferenc testvér, követni akarom a mi legfölségesebb Urunkat, Jézus Krisztust, és az ő legszentebb anyjának életét és szegénységét, és ebben mindvégig ki akarok tartani. És kérlek benneteket, úrnőimet, hogy ezt tanácsolom nektek, hogy ebben a legszentebb életmódban és szegénységben éljetek mindenkor. És nagyon vigyázzatok, nehogy valakinek a szavára vagy tanácsára valaha is eltérjetek tőle. Ferenc nem jogi dokumentumot írt, nem új regulát alkotott, hanem lelki örökséget hagyott rájuk. Érdemes felfigyelni arra, hogy Ferenc nem parancsol. Nem azt mondja, ezt kell tennetek, hanem így kezdi: én, Kicsiny Ferenc testvér, követni akarom a mi legfölségesebb Urunknak, Jézus Krisztusnak, és az ő legszentebb anyjának életét és szegénységét. Tehát Ferenc először saját életéről tesz tanúságot. Ez minden keresztény vezető hitelességének alapja. Először élni kell az evangéliumot, és csak utána lehet másokat hívni is erre. És érdekes, vagy egy többlet adalék, hogy Ferenc nem csak Krisztust említi, hanem Szűz Máriát is. Jézus Krisztusnak és az ő legszentebb anyjának életét és szegénységét. Ez rendkívül fontos. Ferenc számára Mária volt az a tanítvány, aki a legtökéletesebben megélte Krisztus követését. Ezért a Klarisszák szegénysége nem pusztán Ferences szegénység, hanem Jézus és Mária életének utánzása. És ebben a gondolatmenetben a szegénység az nem cél. Ferenc nem azt mondja, hogy legyetek szegények. Ferenc azt mondja, kövessétek Krisztust. És kérlek benneteket, úrnőimet, és ezt tanácsolom nektek, hogy ebben a legszentebb életmódban és szegénységben éljetek mindenkor. A szegénység az csak eszköz, hiszen az ember akkor szabad igazán, amikor már semmi sem választja el Krisztustól. Ezért Ferenc számára a szegénység nem társadalmi program, nem gazdasági modell, hanem egyszerűen lelki szabadság. És ezt követi Ferenc részéről a legfontosabb figyelmeztetés. És nagyon vigyázzatok, nehogy valakinek a szavára vagy tanácsára valaha is eltérjetek tőle. Ez talán az egész írásnak a legaktuálisabb mondata. Ferenc tudta, hogy az evangéliumi radikalizmust nem üldözések fogják leginkább veszélyeztetni, hanem a jó szándékú engedmények. Hiszen mindig lesznek olyan személyek, akik azt mondják, ezt ma már nem lehet így megélni. Egy kis biztosíték nem árt. Egy kis vagyon az nem probléma. Itt az ideje, hogy alkalmazkodjatok ti is a világhoz. Ferenc azonban arra figyelmeztet, ha egyszer elveszítjük az evangéliumi egyszerűséget, lassan Krisztust is szem elől tévesztjük. Mekkora igazság! Ha egyszer elveszítjük az evangéliumi egyszerűséget, lassan Krisztust szem elől tévesztjük. Mit üzen nekünk? Ez a néhány sor nem csupán a Klarisszáknak szól. Mindannyiunknak felteszi a kérdést. Mi az, amihez ragaszkodom? Mi ad biztonságot? A pénzem? A tekintélyem? A terveim? Vagy maga Krisztus? Assisi Szent Klára egész élete egyetlen nagy válasz erre a kérdésre. Ő nem a szegénységet választotta. Ő Krisztust választotta. És amikor Krisztust választotta, minden más az életében helyre kerül. Ezért ünnepeljük és köszönjük meg az ő személyét 800 év múltán is. Kérjük Assisi Szent Klára közbenjárását, hogy mi is egyre szabadabb szívvel tudjuk követni Krisztust, felismerve, az igazi gazdagság nem abban áll, amink van, az igazi gazdagságunk abban van, akié vagyunk, és akié akarunk lenni.
2: Szent Klára imája Krisztus öt szent sebéhez, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Imádság és dicsőítés az üdvözítő jobb kezéhez. Dicsőség és dicséret legyen néked szentséges jobb kezed sebéért, Uram Jézus Krisztus! Ezen szent seb által engedd el minden bűnömet, amit ellened vétettem, gondolattal, szóval és cselekedettel, amikor hanyag voltam szolgálatodban, amikor romlott testem gyönyörködött, akár aludtam, akár ébren voltam. És tiszteletre méltó szenvedésed által add meg nekem, hogy a te legkegyesebb halálodat és szentséges sebeidet méltóképpen emlékezetemben tartsam, és a te bőkezőségedből testem megfegyelmezésével neked örökké hálát adjak. Aki élsz és uralkodol, örökkön örökké. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádság és dicsőítés az üdvözítő bal kezéhez. Dicsőség és dicséret legyen néked a te bal kezed szentséges sebéért, édességes Jézus Krisztusom. Ezen szent seb által könyörülj rajtam, és változtasd meg bennem mindazt, ami benned bennem visszatetsző. Add meg nekem a győzelmet gonosz ellenségeiddel szemben, hogy a te erőddel legyűrhessem őket. És a te legkegyesebb halálod által szabadíts meg engem a jelen és az eljövendő élet minden veszedelmétől, és tégy méltóvá engem dicsőségedre a te országodban. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádság és dicsőítés az üdvözítő jobb lábához. Dicsőség és dicséret legyen néked, szentséges jobb lábad sebéért, édességes Uram Jézus Krisztus. Ezen szent seb által engedd meg nekem, hogy bűneimért méltó penitenciát tartsak, és a te legkegyesebb halálod által könyörögve kérlek, hogy engem, a te szolgálódat éjjel és nappal őrizd meg a te akaratodban, és ragadj ki engem a lélek és a test minden veszedelméből, és lelkemet azon a rettenetes napon fogadd be a te hűségedbe és érgalmadba, és vezess el az örökké tartó boldogságra. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen. Imádság és dicsőítés az üdvözítő bal lábához. Dicsőség és dicséret legyen néked, szentséges bal lábad sebéért, legkegyesebb Uram Jézus Krisztus. Ezen szentseb által add meg nekem a teljes búcsút, hogy segítségeddel méltó legyek megszabadulni a büntető ítélettől, és a te szentséges halálod által kérlek téged, legkegyesebb Jézus Krisztus, hogy azon a napon, mielőtt te földi életből eltávozom, édességes tested és véred szentségét bűneimnek igazi gyónásával és tökéletes penitenciával, lelkem, testem tisztaságával és a szent olaj kenetével méltó legyek fogadni és így elnyerni az örök üdvösséget. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen. Imádság és dicsőítés az üdvözítő oldalsebéhez. Dicsőség és dicséret legyen néked, szentséges oldalad sebéért, jóságos Uram Jézus Krisztus. Ezen szentsebb és szentséges érgalmat túlcsordulása által, melyet egykor megmutattál Longinus katonának, ki oldaladat megnyitotta, most pedig nekünk, minnyájunknak. Könyörögve kérlek, legkegyesebb Jézusom, hogy amint te engem a keresztség által az eredeti bűntől megtisztítottál, úgy a te drága látos véred által, mely ma az egész föld kerekségen feláldoztatik és vétetik. Szabadíts meg engem minden jelen és jövendő bajtól, és keserves kénhalálod által adj nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, hogy téged teljes szívből, teljes lélekkel, minden erőmből szeresselek. Erősíts meg engem a jó cselekedetekben, és add meg nekem a végső álhatatosságot a te szent szolgálatodban, hogy

0: kérőknek, hogy akik ezen sebeket naponta tisztelik, az ő drága látos vére által, a hirtelen haláltól és az örök kárhozattól megmenekülhessenek, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: A Ferences Mozaik című műsort hallották itt a Mária Rádióban. A műsor szerkesztője és vezetője Urbán Erik Ferences atya.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa levele a liturgikus képzésről folytatott oregoni tanácskozásra. Hűséges szolgálat. Az istentiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium sajtónyilatkozata az oregoni találkozóról. 14. Leó pénzügyi segítséget küldött Kolumbia földrengés sújtotta területeinek. 14. Leó új tagokat nevezett ki a gazdasági tanácsba, közöttük Németh László bíborost. 108 éves korában elhunyt a kínai Benedikt Chao atya, a világ legidősebb trapista szerzetese.
1: Leó pápa levele a liturgikus képzésről folytatott oregoni tanácskozásra. Hűséges szolgálat. A Szentatya augusztus 14-én pénteken közzétett levelet küldött Arthur Roche bíborosnak, az istentiszteleti szentségfegyelmi dikasztérium prefektusának, aki az augusztus 14-e és 19-e közt az Egyesült Államok Oregon állama Mount Angel bentés apátságában tartott konferencián vesz részt. Leó pápa levele a szent liturgia végzésének bensőséges, áhítattal teli végzésére buzdít, mindig köteles engedelmességgel az évenes rendelkezések lelkiismeretes betartása iránt. Leó pápa szívélyes üdvözletét küldi Arthur Roche bíborosnak és mindazoknak, akik az oregoni Mount Angel apátságban összegyűltek, hogy Isten népe liturgikus képzésének fontos témájáról tárgyaljanak. Ferenc pápa a Desiderio Desideravi, vágyva vágytam kezdeti apostoli levelében, amelyben a liturgia teológiai és lelki mélységének szépségét írta le, hangsúlyozta mind a papság, mind a világi évek figyelmes és folyamatos képzésének szükségességét az egyetemes egyház liturgikus életének újjáélesztése érdekében. Ezt követően arra emlékeztetett minket, szól Leó pápa levele, hogy ez a fajta képzés nem néhány szakértő szak területe, hanem Isten egész népének belső készsége. Ezért Leó pápa arra buzdítja a tanácskozás tagjait, hogy Krisztus testének minden szintjén keressenek konkrét utakat a liturgikus képzéshez. Ugyanakkor nem zárhatják ki azok képzésének prioritását, akik az ordó, a papság szentsége által arra hivatottak, hogy misztagógák legyenek, vagyis hogy kézenfogva vezessék a híveket a szent misztériumok ismeretébe. A liturgikus képzés első konkrét lehetőségei abban a szokásban rejlenek, hogy minden vasárnap összegyűlünk az eukarisztia ünneplésére, szól a pápa levele. Ezek az ünneplések a liturgikus év éves ritmusába ágyazódnak, amelynek középpontjában a húsvéti misztérium áll. Ezért elengedhetetlen, hogy mélyen formatívak, alakító jellegűek is legyenek, elősegítve az Ars Celebrandi, a liturgia ünneplése művészetének egyre mélyebb megértését, amelyet nem csak a liturgiát ünneplők, hanem az egész közösség is kifejez. Így módon megfelelő képzés és állítatos Isten tisztelet révén a katolikusok felkészülnek a liturgiára, a liturgia által is. Továbbá a szent misztériumok méltóságteljes ünneplésének előmódítása érdekében Leó pápa kifejezetten hangsúlyozza a jóváhagyott szövegek és utasítások hűséges követésének szükségességét. A Szent Atya utal a II. Vatikáni Zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúciójáról szóló katekézisére, amelyben felhívta a figyelmet arra a tiszteletre, amelyet mindazoknak, akik az isteni misztériumok ünneplésének előkészítésére hivatottak, különösen a papoknak, a Szent VI. Pál pápa és Szent II. János Pál pápa által kiirdetett szertartások iránt kell tanúsítaniuk. Lényeges, hogy ez a tisztelet az Isten iránti készséges rendelkezésre állás és bizalom belső magatartásából fakadjanak, alázatot mutatva Isten nagysága előtt és őszinte hűséget tanúsítva az egyházi közösség iránt. Leó pápa végül Máriára, a bölcsesség székére bízza a megfontolásaikat, és készséggel adja rájuk apostoli áldását mindazokra, akik jelen vannak ezen a találkozón, a bölcsesség és a béke zálogaként az Úrban. Kelt a Vatikánban 2026. június 29-én Szent Péter és Pál apostolok főünnepén. 14. Leó pápa. Az Isten tiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium sajtónyilatkozata az oregoni találkozóról. Ferenc pápa 2022. június 29-én Desiderio Desideravi kezdetű apostoli leveletet közzé Isten népének liturgikus képzéséről, amelynek útmutatásával az Isten tiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium plenáris ülése 2024. február 6-ától 9-éig megvitatta a liturgikus képzés útjainak lehetőségét felszentett papok és világi évek számára. A dikasztérium e kezdeményezés jegyében folytatni kívánva a reflexiót, ezért találkozót szervezett 2026. augusztus 14-e és 19-e között az Egyesült Államokban, az oregoni Mount Angel Bentis apátságban. A rendezvényre számos különböző hátterű és egyházi tapasztalattal rendelkező bíborost, püspököt és világi hívet hívtak meg közös emlékezésre azzal a céllal, hogy közös, konkrét és működőképes javaslatokat dolgozzanak ki. A bencés szerzetesi közösség választása kifejezi az imádságos környezetben való részvétel szándékát annak a lehetőségével, hogy a liturgia formáljon minket. A hatnapos találkozó nagy boldogasszony ünnepe táján több mint egy tanulmányi konferencia, inkább a liturgikus képzésről folytatott lelki megfontolás ideje lesz, hogy a II. Vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúciója által kijelölt úton haladjanak. Szól a dikasztérium augusztus 14-én pénteken közzétett sajtónyilatkozata. A Szent Atya üzenetet küldött Rócse bíborosnak, az Isten tiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium prefektusának, amelyben gyümölcsöző munkát kíván a résztvevőknek, egyúttal hasznos témákat is kínál nekik a találkozó céljának eléréséhez.
0: 14. Leó pénzügyi segítséget küldött Kolumbia, földrengés sújtotta területeinek. Leó pápa azonnal vészhelyzeti adományt nyújtott, az augusztus 10-én 7,4-es erősségű földrengés által sújtott kolumbiai egyházmegyéknek. Leó pápa a szolidaritását fejezte ki Kolumbia népével, amelyet az ország nyugati részét sújtó erős 7,4-es erősségű földrengés rázott meg. Lelki közelségét a szerdai augusztus 12-i általános kihallgatáson is kifejezte, amikor megújította részvétét és imáit az áldozatokért, a mentő alakulatok munkatársaiért és az egész kolumbiai népért. 14. Leó szolidaritása kézzelfogható formát öltött, a szeretett szolgálat dikasztériumán keresztül küldött első sürgős pénzügyi adomány révén is. Az összeget a földrengés sújtotta egyházmegyéknek szánják, és a dikasztérium prefektusa Luis Marín de San Martín érsek, az apostoli nunciatúra és a helyi püspöki konferencia közötti megbeszélések nyomán döntöttek róla. Augusztus 11-én, miközben a polgári védelem csapatai és más mentőszolgálatok az összeomlott épületek és templomok romjai között kutattak, és kezdeti becsléseket adtak ki a halálos áldozatok számáról, amely a legfrissebb adatok szerint több mint 200, Leó pápa táviratot küldött Kolumbiába, amelyben kifejezte részvétét és szolidaritását az egész országgal. Augusztus 12-én szerdán, az általános kihallgatáson 14. Leó ismét kifejezte szolidaritását kolumbiai testvéreinkkel és nővéreinkkel, akik a közelmúltbeli földrengés következményei miatt szenvednek, amely számos halálesetet és sérülést, valamint jelentős anyagi károkat okozott.
2: Leo pápa imádkozott az Úrhoz, az elhunytak örök nyugalmáért, biztosította a híveket arról is, hogy imádkozik az áldozatokért és családjaikért, valamint mindazokért, akik mozgósítást végeztek a mentési és segélyakciókban. Ahogy Venezuela esetében tette, amelyet júniusban szintén erős földrengés sújtott, Leo pápa azonnal elküldte Kolumbiának első pénzügyi adományát a szolidaritás konkrét jeleként ebben a vészhelyzetben. A 100 000 eurós összeget közvetlenül a Szociális Lelki Gondozás Országos Titkárságának, a Caritas Kolumbiának küldték, amely az egyház központi koordinációs központjaként szolgál a segélyek gyűjtésében és elosztásában. A szervezet biztosítja, hogy a segély eljusson a földrengés által sújtott egyházmegyékhez. Az összegről a kedvezményezettekkel állapodtak meg, és ez az első hozzájárulás, amelynek célja a legsürgetőbb szükségletek kielégítése. További konkrét segítségnyújtás következik, amint a szükségleteket azonosítják, és haladéktalanul közlik a dikasztériummal. A katasztrófa utáni első órákban már megkezdődött a párbeszéd Luis Marín de San Martín érsek, apostoli fő alamizsnás, és a kolumbiai püspöki konferencia elnöke Francisco Javier Munera Correa bíboros között, aki tájékoztatta őt az érintett területeken uralkodó helyzetről. Eközben egy jelentés készül a legsürgetőbb szükségletek felmérésére, ismét a szeretetszolgálat dikasztériuma kezdeményezésére. Az egyház Isten családja, mondta a prefektus. Egy olyan egyház, amely figyel a szenvedésre és a szükségletekre, és testvériséggel és hatékonysággal válaszol rájuk. XIV. Leo új tagokat nevezett ki a gazdasági tanácsba, közöttük Németh László bíborost. Augusztus 11-én 14. Leo pápa új tagokat nevezett ki a gazdasági tanácsba, és megerősítette több személy pozícióját. A Szentatya kinevezte Grzegorz Ris bíborost, Krakó érsekét, Németh László bíborost, Belgrád érsekét, Jean-Paul Vesco bíborost, Algír érsekét, és Roberto Repole bíborost, Torino érsekét és Szúza püspökét a gazdasági tanácsba. Ugyanakkor Leo pápa kinevezett 4 világi tagot is a testületbe. Denis Duvent, a francia orvosi kutatási alapítvány felügyelőbizottságának elnökét, Gisela Lichtensteint, az ipari és pénzügyi vagyonkezelővállalat vezérigazgatóját, Paolo Nuzinert, a vatikáni kommunikációs dikasztérium általános ügyek igazgatóságának vezérigazgatóját, és Elena Wettstein principátot, a UBS Group AG európai nemzetközi értékesítési menedzsmentjének vezetőjét. Denis Duverne, aki 1953. október 31-én született Lyonban, a Párizsi Kereskedelmi Főiskolán és a Nemzeti Közigazgatási Iskolában végzett. 2007 és 2009 között a Europe Insurance CFO Fórum elnöke volt, amely csoport elősegíti az átlátható pénzügyi beszámolást. 2016 óta az AXA vezérigazgatója, 2017 óta pedig a francia Orvosi Kutatási Alapítvány felügyelőbizottságának elnöke is. Gisela Lichtensteini hercegnő, aki 1990. június 26-án született az ausztriai Feldkirchben, környezetmérnöki diplomát szerzett a Zürichi Egyetemen. Befektetési, banki és mérnöki területen dolgozott Londonban, Kanadában, Szingapurban és Svájcban, jelenleg pedig az ipari és pénzügyi vagyonkezelő vállalat vezérigazgatója. Paolo Nuziner, aki 1963. június 13-án született Bergamóban, Olaszországban, közgazdaságtan és üzleti diplomát szerzett a milánói Szent Szív Katolikus Egyetemen. Pályafutása során vezető pozíciókat töltött be ipari szektorokban, multinacionális vállalatoknál, katolikus kiadóknál, egyetemeken és az egészségügyben. 2015. júniusa óta a Kommunikációs Dikasztérium általános ügyek igazgatóságának főigazgatója. Elena Wettstein principátó, aki 1987-ben született Rómában, A Rometre Egyetemen szerzett közigazgatási mesterdiplomát számvitel és pénzügyi elemzés szakon. Miután nemzetközi tapasztalatokat szerzett a vagyonkezelés és a pénzügyi szolgáltatások területén, többek között Olaszországban, az Egyesült Államokban és Svájcban, jelenleg a UBS Group AG, egy svájci alapítású nemzetközi pénzügyi szolgáltató és befektetési bank európai nemzetközi értékesítési menedzsmentjének vezetőjeként dolgozik. A pápa megerősítette Reinhard Marx bíborost, München és Freising érsekét a gazdasági tanács koordinátoraként, valamint Charlotte Kreuter Kirchhoffot, a düsseldorfi Heinrich Heine Egyetem jogtudományi karának német és külföldi közjog, nemzetközi jog és európai jog professzorát alelnökként. További tagok Odilo Pedro Scherer bíboros, a brazíliai São Paulo érseke, a kanadai Gerald Cyprien Lacroix bíboros, Quebec érseke, a 10. Pius világi intézet tagja, és az amerikai Joseph William Tobin bíboros New York érseke. Tagként megerősítette Leslie Jane Ferrart, a Westminsteri főegyházmegye vagyonkezelőjét, és Alberto Minalit, a Revo biztosító vezérigazgatóját, valamint az ausztrál Brian Edwin Ferme prelátust titkárként.
1: Száznyolc éves korában elhunyt a kínai Benedikt Chao atya, a világ legidősebb trappista szerzetese. A Kínában született 108 éves trappista atya a megpróbáltatások idején is tanúbizonyságot tett az evangélium iránti hűségéről. Benedikt Chao atya a hongkongi Lantau szigetén található Örömszizanya apátság kínai trappista szerzetese július 31-én hunyt el, 108 éves korában. Temetését augusztus 14-én nagyboldogasszony ünnepe vigíliáján tartották Hongkongban. Az 1918-ban Hebei tartománybeli Chengtingben született Chao atya 1941-ben 23 éves korában lépett be az Örömszűzanya apátság trappista közösségébe. 1947-ben tette le ünnepélyes fogadalmait, 49-ben szentelték pappá. 1974 és 1998 között az apátság perjeleként szolgált. Chao atya fontos és fájdalmas időszakokat élt át szerzetesi közösségében, mindig bátran tanúságot téve az evangélium és az egyház iránti hűségéről. 1937-ben a kolostort japán megszálló erők foglalták el, 1949-ben pedig a kolostort az új kínai kommunista hatóságok lebontották. Sok szerzetes letartóztattak, deportáltak vagy megöltek. Chao atya néhány rendtestvérével Kína más régióiba, majd Kanadába és az Egyesült Államokba menekült. Itt egy utahi apátságban tanulta meg a sajtkészítés technikáját. Az 1950-es években Hongkongba költözött, és 1956-ban más szerzetesekkel együtt apátságot épített Lantau szigeten, amelyet később az Örömszűzanyjának neveztek el Chengtingi kolostor emlékére. Az 1980-as években trappista tejgazdaságot alapított. Megpróbáltatásuk, csend, ima és munka révén Chao atya állandó tanúságtétel marad az Isten kezére való teljes ráhagyatkozásról és a közösségben megélt testvéri szeretetről. 79 évig élt szerzetesként és 77 évig papként. Ő volt a világ legidősebb trappista szerzetese.
2: A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Görgényi Tünde vagyok, a következő negyed órában fogadom az önök ima kéréseiket, ima szándékaikat. A Görgény Üvegcsüri Rózsafüzér Társulat tagjaival együtt imádkozzuk el a dicsőséges rózsafüzért, melyet felajánlunk továbbra is a betegekért, ágyhoz-házhoz kötött betegekért, egy 11 éves fiúért, aki bicikli balesetet szenvedett, és koponyatörése van, illetve több súlyos sérülés. Fontos, hogy imádkozzunk az orvosokért, ápolókért, hogy ilyen helyzetben a legmegfelelőbb döntést hozzák, több gyereket váró édesanyakért imád kérik, hogy hordozzuk imáinkba, hogy a gyermekük éppen egészségesen szülessen a világra, és hogy örömmel tudják kihordani, ne félelemben. Sok imakérés, ima szándék érkezett, továbbra is imádkozunk papjainkért, főleg a beteg bácsikért, Zsolt atyáért, minden betegért, rászorulóért, nehéz helyzetben levőért. Hívhatnak, írhatnak nekünk a szokott módon 0259 420 555 vagy 0359 420 555. SMS számunk 0758 420 555, vagy írhatnak a www.mariaradio.ro címre, ezen belül pedig az ima szándék gombra kattintva. Kérem a kedves betelefonáló hallgatókat, hogyha élőadásba kerülnek, akkor ne feledjék a rádiókészüléket lehalkítani, kikapcsolni. Köszönöm szépen a türelmüket. És már is köszöntöm az első telefonálót. Halló, itt a Mária Rádió. Élő. Mindörökké, amen. Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Önnel együtt imádkozunk a felsorolt szándékokért. Amíg sikerül újabb telefonálót élőadásba kapcsolni, addig néhány üzenetet is megosztok önökkel. Hálából ajánlom ezt a rózsafüzért, a mai napért, a sok kegyelemért, a Szentlélek kiáradásáért is felajánlom. Nagy boldogasszony tiszteletére önökkel vagyok mindig a rózsafüzérekkel egy állandó hallgató Gyimesből. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm. Halló, élőadásban van. Én hallom önt, csak azt hallom, hogy a háttérben a rádió működik. Tessék lekapcsolni, vagy lehalkítani, és elmondani így a telefonban az imakérés.
1: Ne tessék haragudni.
0: Nem haragszom, hanem hallgatom.
1: Dicsértessék az
0: Úr. Mindörökké, amen.
1: Önökkel imádkozva lesz a rózsafüzért, a Szent Miséket szeretném felajánlani a Sizanyának. Szent János, kérne segítségét, beteg a testvére. Adja vissza az egészségét, hogyha lehetséges, ha nem, könnyítsön a te Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Együtt imádkozunk önnel a testvére gyógyulásáért és a családért, hogy ki tudjanak tartani a megpróbáltatások között, közepette. Alkalmas időjárásért imádkozunk, és felajánljuk az imát a Mária Rádió fennmaradásáért, munkatársakért és önkéntesekért. Köszönjük szépen! Imád kérek szerencsés doktori vizsga eredményéért. Jézusom, bízunk benned. Istenem, kérlek, adj lelki gyógyulást nekem, takar be Szent Palástoddal, mert egyedül te vagy nekem. Bízom benned. Imád kérek több fontos szándékért, különösen a családomért. Köszönöm. Felajánlom a rózsafüzért hálából a kapott kegyelmekért, gyermekeimért, imáim meghallgatásáért, Uram, legyen nekem a Te ígéd szerint, békéért, önökért, egy édesanyja írta. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Halló, dicsétessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafüzét felajánlom Szent Domkosi Orváth Imrét, aki 34 éve elhunyt a Csíkszentdomkosi temetőbe, az örök almat. Adjon a jó Isten neki örök nyugodalmat, nyugodjék csendesen létesítve az Úr Jézus Szent nevébe. Megemlékezik felesége leányaival, családjukkal együtt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, köszönöm szépen, hogy meghallgatott.
0: Mi is köszönjük szépen a hívását, önnel együtt imádkozunk. Drága szűzanyám, jár közben Szent Fiadnál érettünk az egészségünkért, egyetértésért, a Jóisten segítségéért, örömért, egy kis boldogságot. Kérek a házasságunkért, és küld messze a pusztába az ártó ellenséget, ne tudjon ártani nekünk, segíts a kereszthordozásban egy ismeretlen hallgatónak a ima kérése érkezett így e-mailben. A mai rózsafüzéreket és minden imát önökkel együtt imádkozva felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, gyermekünk és családja egészségéért, az egész családunk egészségéért, testi-lelki gyógyulásunkért, drága elhunyt szüleim és férjem szülei lelke üdvéért, jó orvosi eredményekért, nagyon fontos szándékukért, Mária Rádió nagy családjáért és fennmaradásáért. Hálásan köszönöm, áldott békés szép ünnepet kívánunk, szeretettel Szinervárral járól, írta Évike. Örök hála és dicsőség, imád kérek a családom minden tagjáért, elhunyt szüleim bűnei bocsánatáért, a gonosz távozzon a családunkból, anyagi gondok megoldásáért, unokáimért, az idegenben dolgozó gyermekemért, Jézusom, szent szíve remélek és bízom benned, légy velünk minden percben.

0: Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
1: Üdvözlök, hogy Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Az én a szép áldott napon, részlátásomra áldozott munkájukat, a Mária Rádió eset, Dóri János a bácsiának, az Isten a dőságítőt egy álmat mindjártnak. Itt felajánlom az áldott térjem, mert apósa, nyúlsamét, nagyszülőkét, sógorainét, jógrasztonyainét, a sok-sok halottért, mert sokan vannak az okosságban, a négy élő testvéremért családjuk el együtt, és hálát adok a Jóistennek, sikeres műtétért, a Jóisten segélye meg, minden beteget gyógyítson meg, és a halottaknak adjon előtt nyugodalmat, minden betegét, és a segítőjét, adjon segítőt egy álmat, mindannyian, Isten fizesse. Önökkel vagyok mindig a hinnalról. Ügyétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, hogy mindig velünk imádkozik. A mai imád felajánlom drága gyermekeim egészségéért, a Jóistenhez való közelségükért. Drága jó szűzanyánk, vezesd útjukat, írta egy állandó hallgató.

Mai imát a lányomért ajánlom fel, és az ő férjért, egészségemért, szüleimért, testvéremért. Köszönöm.

0: Ezt az imát felajánlom a családi békéért és minden családért. Imát szeretnék felajánlani unokám sikeres vizsgájáért, hite megerősödéséért, Jézusom, bízom benned, egy nagymama írta. Halló, itt a Mária Rádió élőadásban van. Mindörökké elmened itt, néni.
1: Rózsafüzért felajánlom, tündér és saládeért felajánlom. Minden hozzátartozó, hogy mi a élőkért, oldakért felajánlom, a néniért kórházba van, nagyon súlyos állapotban. A Jóisten könnyítsen a szenvedését. Tekintsen rá. Nagyon-nagyon szerettük, lelki testvérek voltunk. Minden halottért, minden betegért, esőért, világháborúk megszűnéséért. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Imádkozni fogunk Anna néniért, hogy mielőbb erősödjön meg, hiszen nagyon sokat tett a rádióért, hűséges hallgatója, támogatója, önkéntese a rádiónknak. Hálából ajánlom fel ezt a rózsafűzért, írta egy kedves hallgató. Lassan lejár az ima szándékra szánt idő, hívjuk önöket, hogy ha tehetik, kapcsolódjanak be az imába, imádkozzák el velünk a dicsőséges rózsafűzért, és amint említettem, a Görgény Üvegcsüri Rózsafűzér Társulat tagjai vezetik az imát. Imádkozunk azokért is, akik nehéz, megpróbáltatott helyzetben vannak, tartsanak velünk. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!
2: Ave Maria! Imádkozzák velünk együtt a rózsafűzért, itt, a Mária Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntjük a Mária Rádió munkatársait, önkénteseit, hallgatóit és támogatóit. Szívünkben köszönetet hordozunk mindazok azért a sok áldásért, segítségért és szeretetért, melyet a Jóistentől és a Szűzanyától kaptunk és kapunk minden nap. Hozzácsatlakozunk az elhangzott imakérésekhez, felajánljuk ezt a rózsafüzért falunk közösségiért, egységért, a papokért, kispapokért, az idősökért, a betegekért, Ijés Zsolt atyáért, Lőrinc Anna néniért, Farkas Leventéért és a többi betegekért. Imádkozunk a gyerekekért, akik itt a plebániánkon bibliai zenetáborban, melynek főszervezője Szeráfi nővér Nagyváradról, a Szent Pincétől. Két kispap is jelen van, Patrik és Balázs, és a többi segítség. Kérjük a Jóisten áldását, kísérje, vezesse mindennapjukat. Imádkozunk a családokért, élő és elhunyt szeretteink lelkük üdvükért, utazókért, békéért, a rádió munkatárs megmaradásáért, hálából minden kegyelemért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé, halálod eltörölte bűneink adosságát, feltámadásod és mennybe menetele számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges tűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példádat követve szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat.

0: életet. Amen.
1: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szentáltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel telj, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekbe, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.

0: Amen. Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott. Az asszonyunk szűz Mária, Istennek szent apa, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a leginkább rászorulnak irgalmadra.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: és megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Mi Atyán, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Isten.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, a mennybe fölment.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszony.

0: Nem. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Az

pályán. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, mint éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom!

0: Talmadra.
1: Mi atyánk, ki vagy a mennyekbe, szentáltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennybe, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent a imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Az

0: Légy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mi?

0: hatalmának irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Az asszony

0: Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyuk között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki téged fennsz, a mennybe fölvett.
1: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse, Jézus, aki téged szenszíz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse, Jézus, aki téged szenszíz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse, Jézus, aki téged szenszíz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szenszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse, Jézus, aki téged szenszíz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom, Szűz

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki téged szenszíz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki téged szenszíz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szenszíz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: mindképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg mindörökké.

0: irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Bövény Mária, kegyelemmel teljes az Úrban tevelet, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázta.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.

0: kegyelemmel te és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged fenntűz a mennybe megkoronázott.
1: Az

0: a kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged fennszűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Mária kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szüzeményben megkoronázó.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: gyermekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szól.

0: sodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Rózsafüzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomjai segítő Szűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók leesünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve utánozzuk, amit magunkba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Imádkozzunk az egyház megújulásáért és a papság megszentelődéséért. Most segítsünk.

0: veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya.
1: Amen. Istenünk.

0: csöndességre, szemünk egymásban nézve, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök atyához irgalomért. Amen.
1: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak előtte.
1: Istennek segítsége és az ő szent áldása maradjon mindenkor mi rajtunk. Áldjon meg Jézus és Mária. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mindent a jó Isten dicsőségére dicsértessék a Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Nagyváradi Székesegyházból. A Nagyváradi Székesegyház búcsú szentmisét közvetítjük, mert bemutat Böcskei László megyés püspök, kantori szolgálatot és egyben a kórus vezetését ellátja dr. Kristófi János karnagy. Lélekbe kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk!

Tisztelendő paptestvérek, kedves ünneplő hívek! A templombúcsú ünnepe mindig a védőszent elé állít bennünket. Ebben az esetben, a mi székesegyházunkban, a boldogságos Szűz Mária elé visz ez a mai nap, ez a szép ünnep. Ezzel arra figyelhetünk fel, hogy a mi életünkben van egy fényforrás, amely segít bennünket tájékozódni a mindennapok élet küzdelmeiben. Nagy ajándék, hogy a mi számunkra boldogságos szűzanya ez a fényforrás, akinek közelében biztonságban érezzük magunkat, akinek bizonyára sokat köszönhetünk, és akire merjük rábízni a mi terveinket, a mi küzdelmeinket, kudarcainkat és örömeinket, tudván azt, hogy ő mellettünk áll, pártfogol minket és kísér bennünket. A templombúcsú ünnepe azonban a találkozásoknak is az alkalma. Az Istennel való találkozás áll a középpontban, amikor szentjeinket ünnepelve az Istennel való kapcsolatot próbáljuk erősíteni, mélyíteni, de az egymással való találkozás is ugyanolyan fontos, hiszen ilyenkor átéljük azt, hogy egy közösséghez, egy nagy családhoz tartozunk. Az egyetemes könyörgésben sokszor azt is elszoktuk ilyenkor imádkozni, hogy a vendégek, a velünk együtt ünneplők is ugyanabban az örömben és áldásban részesülnek, mint az a közösség, aki védőszentjét ünnepli. Ezért örülhetünk annak, hogy egy közösség vagyunk, és hogy örömben és reményben találkozhatunk, és így állhatunk mennyei édesanyánk elé. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki a mai nap ezen az estén ide a székesegyházba eljött, hogy megünnepeljük a boldogságos szűzanyát mennybevételének ünnepén, ami egyben ennek a székesegyháznak a búcsúja is. Köszöntöm a Mária Rádió hallgatókat is, akik velünk együtt ünnepelnek és osztoznak a mai szép ünnep örömében. Nagy szeretettel köszöntöm a vendégeket, a zarándokokat, és mindazokat, akik nyitott szívvel, lélekkel jöttek, hogy töltekezzenek a szűzanya közelében. Preko Csernics Parinc, Jovic Kredincsos, és Jobu Kurie Pentru Minekasa Potszava Szalut în această zi, în această sărbătoare aici, în catedrala noastră, care poartă hramul înălțării la cer, ridicării la cer a Maicii Domnului. Este o sărbătoare pentru noi, nu doar pentru că sărbătoarea este celebrată în toată lumea creștină, atât Biserica Apusiană cât și cea răsăriteană celebrează astăzi această frumoasă sărbătoare. Dar sărbătoarea de astăzi ne amintește și de o legătură mai strânsă pe care înaintașii noștri au avut-o cu Maica Domnului. Încă de la începuturi, Sfântul Ladislau, Saint Laslo, fondatorul diecezei, a oferit prima catedrală Maicii Domnului, a pus-o, a așezat-o cu dieceza sa sub ocrotirea Maicii Domnului. Și așa, secole la rând, ocrotirea Maicii Domnului a revărsat multe haruri și multă speranță în rândul credincioșilor. Mulțumesc că ați venit să celebrați împreună cu noi, să împărtășiți
să împărtășim bucuria acestei sărbători. Atât preoți de rit latin, cât și preoți de rit oriental, respectiv greco-catolic. Nu în ultimul rând și credincioșii care sunt aici prezenți, pe care i-am văzut de limba română, să fiți bineveniți la sărbătoarea de astăzi. Kedvesestvére, én vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és élettel. Én védkem, én igen nagy védkem, kérem ezért a boldogságot, mindenkor szűzmárnál, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, te a szeplőtelen Szűz Máriát, fiad édesanyját, testével, lelkével az örök dicsőségbe emelted. Add, hogy mindenkor az odafönt valókra törekedjünk, és egykor vele együtt részesei lehessünk dicsőségednek. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te

0: Olvasmány a jelenések könyvéből. Én János láttam, hogy az égben feltárult az Isten temploma, és láthatóvá vált a szövetség ládája. Az égen nagy jel tűnt fel, egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején pedig 12 csillagból álló korona. Áldott állapotban volt, kiáltozott gyötrelmében és szülési fájdalmában. Majd egy másik jel tűnt fel az égen, egy nagy vörös sárkány. 7 feje volt és 10 szarva, és mindegyik fején korona. Farkával lesöpörte, és a földre szórta az ég csillagainak egyharmadát. Azután a sárkány odaállt a szülő asszony elé, hogy mihelyt megszül, elnyelje a gyermekét. Az asszony fiút szült, fiú gyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza az összes nemzetet. A gyermeket elragadták, és Isten trónja elé tették, az asszony pedig a pusztába menekült, ahol az Isten helyet készített számára. Ekkor harsány hangot hallottam az égben. Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa. Eljött az ő fölkentjének uralma. Ez az Isten igéje.
1: Istennek.

0: Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a holtak közül. Egy ember által jött a halál, és egy ember által jön a holtak föltámadása is. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghalt, úgy Krisztusban mindenki életre kell. Mindenki akkor támad fel, amikor sorra kerül. Először Krisztus, majd amikor ő eljön, azok is mindannyian, akik Krisztushoz tartoznak. Aztán következik a vég, amikor Krisztus átadja az Istennek, az Atyának az uralmat, miután minden felsőbbséget, hatalmat és erőt megsemmisített. Addig kell ugyanis uralkodnia, amíg ellenségeit mind lába alá nem veti. Ez az Isten igéje.
1: Istennek.

Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújongott méhemben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjel szórta mind a gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosokat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért az otthonába. Ezek az

ha jobban figyeltek rá, akkor hallatszik benne Szent Lászlónak a lépése, a buzgó püspököknek az imádsága, a papoknak a buzgósága, és érződik, hallatszik benne a híveknek is a szeretete. A harangok hangjában benne van az egész Váradi Egyházmegyének a története. Szent László emlékezete, háborúk és vesztességek, születések és halálok. És ezen a mai alkalommal, hogyha szabad, akkor egy olyan eseményre szeretnék reflektálni, amiben 500 éve egész Európa beleremegett, a középkori magyar királyság szinte rekviemért kiáltott, sok nemzetiség haldoklott, és ez a mohácsi csatavesztés 500 éve. És ebben a harangszóban benne van nem csak a halottaknak az elbúcsúztatása, hanem az is, hogy az életnek van folytatása. Talán különösre én úgy hallottam, mintha két harang is szólt volna, az egyik az csengőbb, a másik mélyebb és búsabb. Ez a két harang szó nem, hogy kioltja egymást, hanem harmonizál egymással, fölörésítik egymásnak a hangját. Talán, mintha az egyik a földről, a földnek a bugyraiból érkezne, a másik pedig a szelek szárnyán az ég felől. És amikor együtt megszólalnak, akkor valami olyat mondanak, amit az emberi fül alig érzékel. Azt mondja a harang, emlékezz ember, hogy honnan jöttél, és ne feledd el azt, hogy hova tartasz. Memento mori. Ahogy figyelmeztetik a győztes hadvezért, az egyszerű imádkozó szerzetest, vagy éppen az életkörülményei között bukdácsoló egyszerű embert. Nagyboldog asszony ünnepén, hála Istennek, van vezető példánk, alakunk, akire tekinthetünk, az Istenszülő Szűz Mária. Az Úr dicsősége ugyanis betölti az Úr házát. Ez az ószövetségi megrendítő kép arra utal, hogy az Ószövetség Isten népe sok erőfeszítéssel elkészített emberi hajlékot, helyet az Istennek, ahol az Isten jelenvalóvá tud válni. Ám érdekes, kiderül, hogy ez a hajlék, ez kicsinek bizonyul, a papoknak ki kell menniük, hogy az Úr dicsősége betöltse ténylegesen ezt a helyet. Az egyházban, amikor Máriára tekintünk, akkor ennél többet is mondunk. Az Úr nem csak betölti az ő hajlékát, hanem megszületik benne, az ige testé válik. Az egykori jeruzsálemi templomot emberi kéz, emberi ügyesség és mindenféle emberi összefogás alkotta és formálta, az Istenszülő Szűz Máriát pedig maga a mindenható Isten készítette fel arra, hogy lakóhelyé váljon. Ezért nevezzük Máriát élő hajléknak, élő templomnak. És hogyha az Istenszülő valóban az Úr hajléka volt életében, akkor véletlenül a halálában is valami egyedi, speciális és megkülönböztetetlen titkot hordoz. A templom, amelyet az Úr kiválasztott, az nem ideiglenes, hanem az örökké valóságra van rendelve, arra van fölszentelve. Ez olyan megrendítő, amikor a keleti egyház nagyboldog asszony napján azt mondja, hogy az Isten szülő az elszenderedül. Olyan érdekes, amikor azt ünnepeljük, hogy Betlehemben Mária tartja pólyában a pici gyermeket, mert a mindenség ura kicsivé válik, és egy földi asszony karjaiban pihen. Az elszenderülés ikonján pedig azt látjuk, hogy megfordul a kompozíció, megfordul a kép.

Isten szülő Szűz Mária már nem tartja Jézus Krisztust. Pont fordítva. Krisztus tartja Máriát. És ebből talán az a tanúság, amit magunkkal vihetjük, hogy aki egykor az életet hordozta, az később az élet karjaiban meg tud pihenni. Hány meg hány ősünk, elődünk, szülőnk, nagyszülőnk, dédszülőnk hordozta ezt az életet. És hányan meg hányan pihentek meg az Úrnak a kezében. Éppen ezért ebben a képben sokkal több van, mint mi azt gondoljuk. Egy gyermek először a szülei karjában érzi magát biztonságban. És talán később, amikor látja ezt a sok jó példát, akkor egy időszülő kezét fogja majd, vagy egy beteg, szenvedő ember mellett kezd el vírasztani, akit megpróbál legalább lelkileg hordozni, azért, mert szereti. De sajnos mindig eljön az az idő, eljön az a pont, amikor már nem tudunk mást hordozni. Amikor kénytelenek vagyunk elengedni a rokonaink, szeretteink, kedves barátainknak a kezét. És talán ennél is megrázóbb és nehezebb pillanat, amikor már mi sem tudunk többé majd kapaszkodni. És amikor ezt egy picit is átérezzük, akkor ez a mai ünnep ez sokkal közelebb kerül hozzánk, mint bármikor máskor. Mert ez az ünnep azt kiabálja, amikor a mi kezünk elenged bárkit is, Krisztus keze akkor is fogja. Ezért Mária mennybevételének nem egy távoli, egyszeri kiváltsága ez, amihez nekünk abszolút semmi közünk. Az egyház ebben azt szemléli, hogy minden megkeresztelt embernek erre is van hivatása. Mert Máriában nem csak a múltunkat, hanem a jövőt is látjuk. Ahogy említettem, a keleti egyház elszenderülésnek, Komnézisznek nevezi ezt a napot. A nyugati egyház Asszumpciónak, mennybevételről beszél. Az egyik szó, mintha a halál csendjét őrizni, a másik pedig a megérkezésnek az örömét. Elalszik az Isten szülő Szűz, de fölébred az örökké valóságban. Ez az, amit a keresztény embernek újra és újra meg kell tanulnia, nem úgy kell nézni a halálra, mintha az életnek az ellentéte volna pusztán, hanem hogy Krisztus misztériuma itt fényeskedik a leginkább. És hálásak lehetünk Szűz Máriának, hogy ezt az utat, mint hallottuk, fényforrás megmutatja nekünk. És hadd szabadjon visszatérni egy kicsit a történelembe. Mit tud várad megmutatni ezekben a pillanatokban? 1526-ban Perényi Ferenc akkori püspök, aki korábban két évvel, tehát 1524-ben egy zsinatot tartott itt az akkori székesegyházban, hogy az egyházat megreformálja, megújítsa, elindul a Mohácsi csata felé. És emlékezteti a királyt, hogy várjon azzal az ütközettel, mert kedvezőtlenek a csillagoknak a járásai, mert így nagyon sok vértanút fogunk feszíteni. Egy küldöttöt kéne küldeni, egy gyors küldöttet a pápához, hogy erről a seregről rendelje el, hogy már most vértanúságot halljanak. A pásztor ezt tudta, de a nyájával ment. És nem csak velük ment, hanem vezette őket. És ez arra emlékeztet minket, hogy a hűségnek van egy igazi mélysége. Tudjuk, hogy reménytelen, tudjuk, hogy nehéz, de a közösségért, a társainkért, akiket szeretünk, olyat kell tenni, amit magunkért és magunkban soha nem tennénk meg. Nagyon jól tudjuk, különösen papok, hogyha egy misztériumot, egy titkot akarunk elmagyarázni, hogy arra tökéletes példa soha nincsen. Analógiáról bármikor beszélhetünk. Szeretnék egy hölgyet idehozni erre a mai napra. Kanizsai Dorottya, aki az említett Perényi Ferencnek volt a nevelő anyja, tehát nem az édesanyja, a király utáni második magyar
méltóságnak az özvegye, a nevelő anya, kiment a mohácsi sikra, hogy összegyűjtse a halottakat, hogy megadja számukra a végtisztességet. Mert a csatatér elnémul, de a halottak ott maradnak. Azt megtehette, hogy a halálban is megőrizte az emberi méltóságot. Megtehette, mint az Isten szülő Szűz Mária, hogy halálának pillanatában megőrizte az embernek a méltóságát. Mária a Golgota alatt nem fordult el a haldokló Krisztustól. Kanizsai Dorottya a mohácsi mezőn nem fordult el a halottaktól. Mindketten ott állnak, ahol az emberi szem talán már csak a véget, a reménytelenséget látja. És mindketten valami olyanról tesznek tanúságot, amire mások talán kevésbé képesek. És az a tanúság egyszerű. Az ember nem válik értéktelenné akkor, hogyha meghal. Itt Váradon ezért becsülik például Szent Lászlónak a hermáját. Mert az az arany nem pusztán a halált akarja megszépíteni, azt vallja, azt sugallja, hogy az emberi testnek is van egy örök titka, egy örök sorsa. Azt mondjuk, hogy Mária nem egyszerűen a mennybe került, hanem Mária megmutatja, hogy az egész ember testével és lelkével, történetével, múltjával, jelenével és jövőjével az Istenhez tartozik. És ettől válik személyessé ez a mai ünnep is. Mária Betlehemben, Mária Názáretben, a család környékében, Mária Egyiptomban, a messze idegenben, Mária a Golgotán, a gyötrelmek közepette is, Mária az apostolok között, és Mária Krisztusnak a dicsőségében, életében és halálában. Térjünk csak vissza az említett két harangra. Amikor megszólalnak, egyik se akarja a másikat elnyomni. A test nem akarja a lelket, és a lélek nem akarja a testet. Mária zengi, és mondja, ne félj attól, ami szép, ami elmúlik. És legyen bátorságod arra is, hogy az örököt válaszd, az Istennek a hajlékát, az Istennek a templomát, az örökkévalóság házát. Krisztus, a kedves testvérek! Nagy boldog asszony ünnepén ne csak azt nézzük, hogy honnan indultunk, hanem Máriával azt is nézzük, hogy hova haladunk, hogy hova érkezik. Az egyszerűségből, a názáreti házból, a mennyek országába, az Úr hajlékává. A jászol mellől a kereszt alá, a keresztből Krisztus karjává. Krisztus karjából pedig az örök dicsőségbe, és érdekes módon, az életének minden egyes percében önazonos, mindig jelen van, mert Krisztust hordozza. És az az ember, aki az életében a Krisztust hordozza, azt halálában Krisztus föl fogja emelni. Nagy boldog asszony napján ezt ünnepeljük. Legyen nekem a te igéd szerint. Ezért Mária, ezért számunkra a hit példája, követendő oszlopa az Úr hajléka. Mert megmutatja azt, hogy hova vezet a hitünk. Akkor is, hogyha nehéz, hogyha szinte reménytelen, hogyha fájdalmas, hogyha néha értelmetlennek is tűnik, de Mária megdicsült alakja mindig azt hordozza, a halál az nem az utolsó szó. A halál egy átmeneti állapot, amin keresztül visszatérünk, fölemelkedünk az Atya dicsőségébe. És abban is hiszünk, az is formál bennünket, és minél inkább, pláne akik a mai búcsón részt vesznek, hogy amit az Isten Máriában megmutatott, azt reményünk szerint Krisztusban már nekünk is megígérte. Éppen ezért a prédikációmat is azzal az egyszerű, de mély imádsággal zárom, magyarok nagyasszonya, nagy boldog asszony, Várad oltalmazója, könyörögj érettünk.
Amen.

0: Most pedig valljuk meg hitünket, és mondjuk közösen, hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született nem teremtmény, az Atyában egy lényegű, és minden általa.
1: Értünk emberekért,
0: a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberlélek. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kín halált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a próféták szavában. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatának. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Köszöntsük testvéreim örvendező szívvel a testben és lélekben megdicsőlt szent szüzet, és kérjük, hogy Jézus közvetlen közelségében támogassa kéréseinket.
2: Az egyház édesanyjának közbenjárására ad Urunk, hogy Leó pápa, püspökeink, papjaink és szerzeteseink szavaikkal és tetteikkel minden nap buzgón ismételjék az örömteli önátadás igenjét.
3: Doamne Iisuse, care ai ridicat-o pe Maica ta sfântă cu trupul și cu sufletul la cer, ajută-i pe fiii bisericii să trăiască mereu în pace și bună înțelegere, sub ocrotirea Reginei Păcii. Te rugăm,
0: ascultă-ne!
4: Urunk, Istenünk, add, hogy az ég harmatja és esője megöntözze földjeinket. Vedd el a szárazságot, áld meg a munkákat és a terményeinket, és taníts minket hálás szívvel fogadni ajándékaidat.
5: We pray that through Mary's intercession, those who face rejection, hostility, and persecution continue to live and proclaim the gospel of Jesus Christ. We pray to the Lord. Lord, hear our prayers.
2: Imádkozzunk Leó pápa szándékára, hogy azok is meghallják az evangélium szavát, akik a városokban a zaj és a sietség közepette keresik az élet értelmét.
0: Kérjük téged, Istenünk, te páratlanul csodás dolgot műveltél, amikor a boldogságos szűz testét és lelkét a mennybe fölvetted. Add, hogy megdicsült szent anyánk pártfogásával gyarlóságunk ellenére is eljussunk hozzád a boldog örökké valóságba, Krisztus, ami Urunk által.
6: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja az Úr kezedből az áldozatot,
0: nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya szentek áldozatára. Úrunk Istenünk, jussanak eléd hódoló adományaink, és a mennybe fölvett boldog asszony közben járására, a szeretet tegye lángolóvá, és emelje hozzád szívünket, Krisztus.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőj téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Mi ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Ime hitünk szent titka. És hittel halljuk támadásokat, amíg annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál, add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i suoi apostoli, gloriosi martiri, San Ladislao, Beato Costantino e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru Leon și episcopul nostru Laslo, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul tău.
3: Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromáždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti.
4: Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk.
0: Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőség.

Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlik a bajom, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az élet.

0: könyörögjünk. Urunk Istenünk, magunkhoz vettük üdvösség szerző szentségedet. Add kérünk, hogy a mennybe fölvett boldogasszony közben járására a feltámadás dicsőségében jussunk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Amikor ebben az életben az életet választjuk, mindig lehetőségünk van arra, hogy a mennybe felvett Máriában a saját sorsunkat is meglássuk. Őt ajándékba kaptuk annak jeleként, hogy Jézus feltámadása nem egy egyedi, kivételes eset. Ugyanis Krisztusban mindannyian le tudjuk győzni a halált. Persze ez Isten műve. Mária azonban az a kegyelem és szabadság szövedéke, amely mindnyájunkat bizalomra, bátorságra és a nép életében való részvételre ösztönöz, fogalmazott egy évvel ezelőtt Leó pápa. Nagy boldogasszony ünnepén azt kívánom, hogy a mi ünneplésünk is ennek az alkalma legyen, ösztönzés, bizalomra, bátorságra, az életben való aktív részvételre. Köszönöm Jackó Sándor atyának a szolgálatát. Szeretettel üdvözlöm a görögkatolikusainkkal az egységünket, de ugyanígy papságunk egységét és a város plébániáinak is az egységét. Lehet jelentkezni az őszi Máriás zarándoklatainkra, Radnára, Mária Radnára szeptember 8-án, Szentjobra szeptember 13-án, Máriapócsra október 9-én zarándoklunk. Holnap, vasárnap, az esti mise után 19 órakor Ave Maria koncert lesz, oda is mindenkit örömmel invitálunk. Az ünnep alkalmával mindenkinek szívből köszönjük a sok munkát, fáradtságot, áldozatot, szolgálatot, éneklést, adományt, virágot. Isten fizesse és továbbra is áldja meg közös, sok reménnyel megszentelt életutunkat. A Nőszövetség idén is tanszergyűjtést szervez rászoruló gyermekek támogatására. Kérjük a plébánia közösség és minden jószándékú ember segítségét, szeptember 6-áig lehet felajánlásokat tenni. Végül, de nem utolsó sorban, Isten éltesse a Máriákat. Köszöntjük őket szívből, és kívánjuk, hogy ennek a legszebb névnek a viselői a mai napon különösen is sok-sok örömöt, kegyelmet kapjanak ajándékba Istentől. Istennek legyen hála minden kegyelemért a mai napon, és nem csak a mai napon, hogy az ő akaratára és a szeretetére mindig nagyvonalúan tudjunk igent mondani. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

És testvérek, a Szent Mise végén én is megköszönöm mindenkinek az együttünneplést. Külön köszönöm kedves atyának, aki Budapestről érkezett hozzánk, és az ő tanításával, buzdításával bátorított bennünket, hogy legyünk kitartóak a hitnek az útján, és hogy tanúságtevő élettel járjunk, keljünk, és ezt viszont kívánjuk, és a Jóistentől kérünk erőt és kegyelmet, hogy mindennapi szolgálatban ezt tudjuk mindig közvetíteni, erre tudjuk bátorítani a híveket, és élen járni ebben. Még egyszer köszöntöm a kedves vendégeknek, hogy eljöttek, és mulțumesc prea sfințitului Virgil că a sosit să fie și la această sărbătoare. Am fost și ieri împreună la procesiunea Sfintei Fecioare Maria, care a pornit de la Mănăstirea Franciscană până la Catedrală și apoi înapoi la mănăstire, un semn frumos, o mărturisire comună și fraternă a credinței noastre. Maica Domnului să ne ocrotească și, așa cum se spune, să ne aibă sub mantia ei. Mulțumim că sunteți aici împreună cu preoții de limbă română, de limbă slovacă, italiană și de alte limbi. Kívánok egy szép áldott estét mindenkinek, és egy áldott vasárnapot, nyugodt vasárnapot. Vigyük az ünnep örömét át a hétköznapokban is. Várjuk reménységgel a következő ünnepeket, amelyre meghívott már Helynök úr, következő zarándoklatok, amelyek mind a megújulásnak, a megerősödésnek az alkalmai. A mai nap folyamán a bihari templomban ünnepeltük a plebánia templom 200. évfordulóját és egy új Szent László szobor megáldását. Tudnélik, a templom mellett van egy Szent István szobor, és amellé került egy új Szent László szobor. Érdemes megnézni, egy nagyon életre hívó alkotása Deák Árpád művész úrnak. És amikor úgy jobban megnéztem, akkor úgy feltűnt, hogy Szent László övénél ott van a kürt. Nem mindig jelenítik meg a kürtöt a Szent László szobroknál. És akkor mindjárt eszembe jutott, hogy ez a kürt mennyire fontos. Ez arra emlékeztet, hogy tartsunk össze, gyülekező, tartsunk össze, fogjunk össze, és együtt haladjunk az élet útján. A másik oldalán pedig ott van a bárd. Nem könnyű az élet. A keresztény tanúságtétel útja nem mindig könnyű. Ezért meg kell küzdeni és harcolni olykor a gonoszszal és az ellenséggel. Itt legyünk bátrak. És Szent László ruháján, öltözetén ott van a kereszt. Ez teljesíti ki az egészet. A kereszt fényében, a kereszt jegyében, ugye, összetartva, összefogva, bátran, kitartóan menjünk előre, mert a szűzanya kötényében tart minket, karjain hordoz, nála nyerünk oltalmat, segítséget. Hát így tekintsünk a jövőre. Ezt kívánom mindenkinek, és ehhez kérjük a Jóisten áldását. Az Úr legyen vele.

0: Ben.
1: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya,

tekints irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák könyörgünk hozzád. Kérünk téged a boldogságos szűzanya, és boldogságos

Kedves hallgatók, szentmisét közvetítettünk a nagyváradi székesegyházból. Mert bemutatott Böcskei László, megyés püspök, a homiliát pedig dr. Jackó Sándor budapesti görögkatolikus plébánia parókusa tartotta. A kantori szolgálatot ellátta dr. Kristóf János, aki egyben a dr. Kristóf János karnagy, aki egyben a kórusnak, illetve a zenekarnak volt a vezetője. Mikrofonnál Szatmári Ferencet hallották, ha tehetik, maradjanak a Mária Rádióval. Dicsértessék Jézus Krisztus!

Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves hallgatót. Ezután a szép szentmise után néhány percre átveszem a szót, és ismertetem önökkel az esti műsort, mindazok, akik továbbra is a Mária Rádióval tartanak. A következő imákba, műsorokba kapcsolódhatnak be. A hét plébániájának az ismertetése után a műidőnkben Hogy van ez? Ferenc emese műsorát hallják. Utána pedig az imára hívjuk önöket, kiáltás ima nemzetért, majd a béke rózsafűzérét fogjuk imádkozni, ezt követően pedig a hivatásokért imádkozunk. 9 óra 25 perctől a Szent Antal nagy kilencet prédikációiból válogattunk, majd 10 órától a Zsolozsmából a befejező imaórát végezzük, 10 órától megismételjük a Házunk táján című műsort, majd az Élet dolgai című műsorunk ismétlését hallják 23 órától Karácson Tibor és Ferenc emese műsora. 23 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását fogjuk adni, ez a friss adás. Emlékeztetem a kedves hallgatókat, hogy a holnapi napon 10 órától közvetítünk Szentmisét Felsőbányáról, előtte rózsafüzér lesz, majd délután 6 órától a Székesegyházból. Mindannyiuknak jó rádiózást kívánok, kellemes időtöltést, szép estét. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: A hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Nagyváradi Székesegyházat, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. A történelmi parcium területe a magyar-román határ és az erdélyi medence közti területet foglalja magában, nagyjából a jelenlegi Bihar és Szatmár megyéket. A parcium, azaz részek elnevezést azért kapták ezek a megyék, mert a régiót a középkorban az erdélyi fejedelmek, mint Erdélyhez kapcsolt magyarországi részeket birtokolták. A vidék központja legnagyobb és legszebb városa Nagyvárad, amely gyönyörű, szecessziós városképével nyüzsgő, nagyvárosias hangulatával várja a látogatókat. Nagyvárad megye jógú város, Bihar megye székhelye a Körös vidékén. Neve a régi magyar Várad, főnévből ered. Az európai kisvárosokkal versenybe szálló, a századfordulón Peceparti Párizsnak nevezett város építészete ma is őrzi a kor különböző stílusainak ekletikus, neoromán, neoklasszikus, barokk keverékéből áradó varázsát. Legfőbb látnivalója az egyházi emlékművek, a római katolikus püspöki székesegyház, Erdély legszebb és legnagyobb barokk temploma. Az egységes stílusú épület együttes másik két eleme az impozáns püspöki palota, ahol a 2000-es évek elejéig a Körösvidéki Múzeum néprajzi történeti és természettudományi részlege működött. Miután visszakapta az egyház a palotát, a gyűjteményeket elköltöztették. A másik eleme a püspöki palotával szemben lévő kanonok sor a váradi káptalan egykori lakásainak adott helyet 57 pillérű árkád sorában rendkívül hangulatos. A nagyboldogasszonynak szentelt székesegyház elődjét még Szent László alapította, a legendák szerint 1116-ban ide temették az uralkodót. A török háborúk során teljesen elpusztult a régi templom, az újjáépítés elkezdése Forgács Pál püspök nevéhez fűződik, aki a tehetséges bécsi építészt Franz Anton Hillebrandot kéri fel az építés vezetésére, aki az olasz Giovanni Battista Ricca tervei alapján végül 1780-ban fejezi be a templom építését. Az alapgondolat, hogy a székesegyház püspöki palota és a kanonoki lakások közös egységben jelenjenek meg. A bécsi Hillebrand tervezte a püspöki palotát is, a gyönyörű késő barokk alkotást 1761-1777 között emelték. A palotával szembeni kanonok soron az egykori káptalan magasrangú papjai laktak. 1991-ben II. János Pál pápának köszönhetően bazilika minor rangra emelkedik, és a legnagyobb barokk stílusban épült templom Romániában. A pompás bazilika monumentális méretű. Három hajóra tagolt székesegyház gazdag díszítése lenyűgözi a látogatókat. A központi hajó hossza 70 méter, szélessége 30-40 méter. Falait vaskói és kararai márvány borítja, két odalsó hajója és két templomtornya van. A főbejárat mellett Szent László dombormű látható, valamint az a királyi csatabárd, amellyel a história szerint László vizet fakasztott egy sziklából. A templom legféltettebben őrzött kincse kétség kívül Szent László hérmája és a benne tartott, a királynak tulajdonított koponyacsont darab, amelyet a híres győri Szent László hérmában lévő koponyacsontból pattintottak le. A 19. század végén készült mellszobor alakú erekje tartót a templom galériájában berendezett egyházművészeti kiállításon láthatjuk. Az ezüst mellszobor hűen követi az uralkodó arcvonásait. A Varadinum idején tartott körmenetben ezt a hermát viszik körbe. A Krisztus Urunk mennyei diadalát ábrázoló kupola freskó, a legjelentősebb művészeti alkotás, ezt az 1770-es években Johann Nepomuk von Schröpp festette. A bazilika impozáns főoltára Mária mennybe menetelét foglalja magába oltárképén, ez Vincenz Fischer munkája, és két oldalán Szent István meg Szent Imre herceg faszobrai, Franz Eberhard 18. századi művei láthatók. A mellékhajókban további 4-4 oltár található, melyek 1785-ig készülhettek. A Szent Keresztet, Szent Mihály Arkangyalt, a Szent Pál és Szent Péter búcsúzását megjelenítő ábrázolások ismeretlen festők művei. Johann Ignác Cimbor alkotásként ismert oltárképe, Nepomuki Szent János, Szent István, Szent Borbála, Szent János apostol, Szent Háromság. A templom nyugati bal oldalán van a Jézus szíve kápolna. A templom oldalsó bejáratának előterében két nagyhatású reneszánsz váradi püspök, Turzó Zsigmond és firenzei Andrea Scolari reneszánsz sírkövét láthatjuk. A főbejárat előtt álló bronzszobor szintén szenté avatott királyunk előtt tiszteleg, eredetileg a város főterén állt, csak Trianon után helyeztette ide a román állam. A mellette látható kisebb barokk kőszobor 2000-ben lett restaurálva, a talapzatra állítva. Így gyülekeznek a hívek búcsúra húsvét után az 5. vasárnapon Szent László ünnepén, ahol végighordozzák a téren a királyi hérmát és a koponya csont erekjét. A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Székesegyházi Főesperesség Váradi Esperesi kerülethez tartozik. Az örökös szentség imádási napot február 4. vasárnapján tartják. A műsort összeállította Gábor Anna a Nagyváradi Székesegyház honlapjáról vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől a csíksomlyói stúdióból, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
2: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
3: Következő állomás helyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió Lelkigyakorlatos Háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
2: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

Ott sűrű ködbe burkolt országban születtem. Soha nem tárult elém a természet nevető arca, melyet elönt, átformál a ragyogó nap. Igaz, gyermekkorom óta hallom, hogy beszélnek ezekről a csodákról. Tudom, hogy az ország, ahol vagyok, nem az én hazám, s hogy van egy másik, amely felé szüntelenül törekednem kell. A ragyogó nap országának a királya eljött, és élt 33 évig a sötétség országában. A sötétség ezt mondja csúfolva engem. Te fényről álmodsz? Te hiszed, hogy egy napon kilépsz majd a ködből, amely most körülvesz? Minden új küzdelem alkalmával, mikor azért jön az én ellenségem, hogy kihívjon engem, bátran viselkedem. Hátat fordítok ellenfelemnek, Jézus felé futok, és megvallom neki, van mennyország. Mert amikor a mennyország boldogságáról énekelek, Isten örök birtoklásáról, egyszerűen arról énekelek, amit hinni akarok.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a hallgatókat a mikrofonoknál.
1: Csató Hunor,
0: Gáspár Zsófia,
2: Gál Tamara,
3: Sebestyén Imelda.
0: És a mai témánk a teremtésvédelem lesz. Erről fogunk kicsit beszélgetni. Első gondolatként szeretnék egy barátnőmnek a megfogalmazásában egy erről szóló gondolatot felolvasni, amely így hangzik. A teremtés könyvére utalva jól lehet szemléltetni azt, hogy a teremtés nem fejeződött be, hanem ma is folytatódik. Az ember pedig ebben a folyamatban a teremtőnek társa lesz, Isten velünk és általunk teremti meg a tovább a világot. A teremtés könyvében is megjelenik az a gondolat, hogy Isten az emberre bízza a földet, hogy uralma alá hajtsa azt. A mennyben pedig uralmuk alá hajtjuk, megszelídítjük, ahogy Experi fogalmaz, felelősek is leszünk érte. Nos, én úgy érzem, hogy ez a gondolat eléggé, hát elgondolkodtató gondolat, és felhívja egyben a figyelmet arra, hogy az Isten által teremtett világ egészségéért, épségéért és szépségéért mi magunk is felelősek vagyunk. Ti mit gondoltok erről? Van-e valami olyan dolog, amiért különösen felelősek vagyunk az Isten által teremtett világnak a megóvásában?
1: Hát talán fogalmazhatnánk úgy, hogy tudatosan figyeljünk a környezetünkre, akár ha szemetet dobunk el, akkor azt ne csak úgy eldobjuk valahova a természetbe, hanem az erre kijelölt helyre, vagyis a kukába.
3: Én nem olyan rég hallottam egy prédikációt, amiben a papbácsi azt mondta, hogy ahogyan bánunk a környezetünkkel, és ez legyen szó természet, vagy akár most a nagyvárosban is a négy fal között, vagy ami a városi rendet is illeti, hogy mennyire tiszteljük a rendet és a tisztaságot, vagy a saját kis szobánkat, az árulkodik arról, hogy milyen kapcsolatban vagyunk Istennel, milyen kapcsolatban vagyunk önmagunkkal, és hogy mennyire szeretjük Istent, mert Isten szeretetből adta nekünk, embereknek ezt a földet. Az, hogy milyen viszonyunk van ehhez a földhöz, a kis környezetünkhöz, az árulkodik a lelkünkről, és arról, hogy ezt szeretettel fogadjuk, megbecsüljük és értékeljük-e.
0: Ez nagyon szép gondolat. Akkor beszélgessünk egy kicsit bővebben arról, hogy hogyan tudunk mi úgymond átlagemberként figyelni arra, hogy a környezetünk épségben maradjon. Elsőként is úgy érzem, hogy erről a témáról nagyon-nagyon fontos beszélni, mert rengeteg olyan lehetőség van arra, hogy védjük a természetet, és nagyon sokan nem is tudják ezeket, vagy nem is hallanak róla. Nyilván magától az ember ritkán veszi rá magát, hogy bármi után is komolyabban utána keressen, én úgy érzem, és mégis ez egy nagyon-nagyon lényeges téma. Emlékszem, hogy az egyik szemináriumunk alkalmával is az egyik tanárúrral beszélgettünk erről, és a végén egy ilyen nagy eszmecsere bontakozott ki belőle, hogy akkor mit is lehet tenni, és mit is érdemes. És a tanárúr is elmondta, hogy egyszer kiment volna piknikezni valahová, és látta, hogy nagyon-nagyon szemetes a környezet, és nem volt jó érzés úgy oda menni. És akkor fogta magát, és fogott egy zacskót, összeszedte a szemetet, eltakarította a mindenfélét, amit ott széthagytak az emberek, és utána már jobb érzés volt számára is oda menni, és más számára is. És szerintem ez mindenkivel így van. Szóval nagyon fontos ez, hogy megfelelően tudjuk kezelni ezeket a dolgokat, és megfelelően is álljunk hozzá. Esetleg van-e arra vonatkozó ötletetek, hogy mi az, amivel elő lehet segíteni azt, hogy kevesebb szemét termelődjön, illetve milyen újrahasznosítási módszereket ismertek?
3: Nekem rengeteg van, amit ugye az utóbbi időben kezdtem hasznosítani, és próbálok egyre inkább odafigyelni, de szerintem, amit úgy világszinten nézhetünk, vagy hogy minden ember a saját életében megvizsgálhat, hogy azt az apró kis minimális lépést megtenni ennek az érdekében. Mert hogyha erre gondolunk, hogy környezetvédelem és hogy vigyázzunk arra, ami van, tehát, hogy nem csak, hogy nem szemetelünk, hanem egyáltalán óvjuk azt, amink van. az egy kis lépésnek is köszönhető, tehát hogy nem kell nagy dolgokban gondolkodni, és nem kell világmegváltó ötleteket és szervezeteket indítani, hanem nem tudom, mint például, hogy a jónak a cselekedete is a családban indul el, és hogy már a családon belül is, hogy hogyan tudnánk jót cselekedni. Esetleg informálódni egyre inkább, hogy mi az, ami káros, mi az, ami nem káros, mi az, ami jót tesz, mi az, amit nem. Mert azért az embereknek vannak téves képeik is arról, hogy mi az, ami környezettudatos, vagy mi az, ami éppen nem. És hogy legalább tisztában lenni, és akkor alternatívákat keresni.
2: Nekem most az jutott eszembe legelőször is, hogy a tavaly óta bevezették az iskolai programba, hogy minden iskolának meg kell szervezzen egy ilyen zöld hetet, tehát benne van a tanügyi rendszerben, hogy egy hétet arra áldoznak, hogy zöld hét van az iskolában, és akkor csak erről van szó egész héten a diákoknak. És nálunk otthon láttam egy olyan kezdeményezést, hogy mentem haza, és így meglepően vettem észre, hogy a falu ki van úgymondva plakátolva, a szemét össze van mindenhol szedve, és ki van plakátolva így a kertekre, és mindenhova, hogy ilyen motiváló gondolatok, hogy ha te is egyet felveszel, akkor nem emlékszem pontosan, mit is írt rajta, de a lényeg az, hogy ilyen viccesre és mégis komolyra szánt üzenetek voltak ezeken a papírokon, amik fel voltak a kertekre téve, és felhívták a figyelmet, a gyermekek csinálták, ők rajzolták, felhívták a figyelmet a falu lakóinak arra, hogy ne szemeteljünk, és ne dobjuk el a szemetet. Ilyen közös akciókat is szerveztek, hogy kimentek, és a mezőn láttam, hogy a gyermekek szedik össze a szemetet, és ugyanígy felnőttek, mindenki betársult, és ez olyan jó érzés volt látni, és bele kell gondoljunk abba, hogy azt a szemetet is mi dobjuk oda, tehát ha mi megyünk és összeszedjük, tehát jobb volna el se dobni tulajdonképpen. És akkor erre felhívni minél több ember figyelmét, mert bizony sokan vannak, akik úgy gondolkoznak, hogy nem érdekli őket. És ezáltal, hogy a figyelmük egy kicsit erre jobban oda van fordítva, szerintem már valamit elértek.
0: Igen. Mondtad ezt a plakátolást, és azért mosolyogtam ennyire, mert eszembe jutott róla. Láttam egy ilyen, hát plakát volt az is. Ugye tudjuk, nem szeretnék reklámozni semmilyen terméket, de azt fontos elmondanom, hogy ugye tudjuk, Bruce Willis a Hellnek az egyik arca, és egyszer láttam egy ilyen plakátot vele, hogy ugyanúgy, mint hogyha reklámozná a terméket, és az volt odaírva, hogy ha annyi energiát sincsen a Helltől, hogy elvidd a dobozát a kukáig, akkor minek iszod? És szerintem ez kicsit így, hát humoros köntösbe öltöztetve, de mégis nagy jelentőséggel bíró gondolat, és hát megmarad az embereknek, nekem is megmaradt egy jót, mosolyogtam rajta, és most is eszembe jutott. Úgyhogy, igen.
1: Hát én kicsit így a cserkész énemből kiindulva a nagy cserkészetnek a megalapítójának, Bippinek van egy ilyen mondása, hogy tegyétek jobba a világot, mint ahogy kaptátok. És hát mi cserkészek e mondat szerint próbálunk működni. Volt, hogy így szerveztünk mi is a csapatba közös szemétszedést, meg nem csak a mi csapatunk, hanem az egész szövetségben, vagy a körzetben is láttam, hogy voltak ilyen akciók, hogy közösen szemetet szedtek, akár az egész csapat, akár az őrsök. És most így eszembe jutott, hogy nem régiben voltak ugye a diáknapok, és hát ott is volt egy ilyen kezdeményezés, hogy egy zsák szemétért lehetett kapni sört. Szóval hát kicsit humorosnak tűnik, de így egybekötve valóban szép gondolat, hogy diáknapok, de gondolnak a környezetre is, hogy mégse hagyunk magunk után olyan terepet.
0: Ugye, hát a szemetelés egy nagyon nehéz kérdés, és nagyon sok problémát jelent, és pláne az elkövetkezendő években, a jövőben is az eddigi jelentések alapján azt mondják, hogy elég nehéz feladat lesz, sőt globális szinten az egyik legnagyobb problémát fogja jelenteni ez. Egyébként 12-ben én természetvédelem, környezetvédelem témában írtam egy szakdolgozatot, és most végigolvastam, mielőtt bejöttem volna, és ott arról is írtam, hogy a Világbanknak a jelentése szerint 2025-re a jelenleginél közel 1,5 milliárddal több ember fog városban élni, és ennek az lesz a következménye, hogy nagyjából 1,5 kg-ra nő az egy emberhez tartozó napi szeméttermelés mennyisége. És azért gondoljunk bele, hogy ez nagyon, nagyon sok. És sok videót néztem régebben is arról, hogy milyen azoknak az embereknek az élete, akik elkezdték az zero waste-et, vagy csak elkezdték azzal az apró lépéssel, hogy otthon szelektíven gyűjtik a szemetet, és figyelnek erre. Én is igyekszem beleépíteni az életembe ezeket a dolgokat. Persze sajnos nem mindig sikerül úgy, ahogy tervezem, vagy úgy, ahogy szeretném, de próbálok afelé törekedni, hogy ezen mindig javítsak, és mindig egyre-egyre kevesebbet okozzak a környezetnek ilyesféle problémát. Ti hogy vagytok ezzel?
2: Mi személy szerint, ha otthon vagyunk, akkor tényleg nagyon minimálisat szemetelünk, igazság szerint falun lakunk, tehát ételt azt nem dobunk ki, azt, ha valamit meghagyunk, azt megeszik az állatok, ami olyan anyag, hogy papír alapú, az általában elég a kazánba, és ténylegesen nagyon minimális szemetet gyűjtünk, és én próbálok itt is arra törekedni, míg anyuval a városban laktunk, otthon mindig szelektíven gyűjtöttük a szemetet, tehát kiskoromtól erre voltam tanítva, és ugyanúgy, ami megmaradt, azt mindig vittük ki falura, vittük haza. Most is lehet sokan kacagnak ezért is, de mikor megyek haza, akkor ha valami olyan ételem van, amit nem ettem meg, és szállítható, akkor azt hazaviszem, és úgymondva egy 3-4 nappal azelőtt, hogy mennék haza, én már nem vettek el semmilyen ételmaradékot, ami szállítható, és azt hazaviszem, mert most ezáltal is kevesebb kerül a kukába. Mert azért tényleg döbbenetes az, hogy például a kollégiumban is mennyit képesek vagyunk szemetelni.
0: Igen. Fontos beszélni arról egyébként, hogy vannak olyan helyek a világon, olyan országok, ahol már nagyon-nagyon komolyan vették ezt a feladatot a hulladéknak az újrafelhasználását, vagy egyáltalán a kezelését. És ilyen például Svédország, akik a hulladékot ilyen égető telepekre szállítják, ahol azáltal, hogy elégetik, energiát termelnek, és ezzel világítást és fűtést tudnak biztosítani otthonokba, és ezek a hulladék erőművek, mert ezek erőművek, ugye a szemétnek az elégetése által termelnek energiát, és 950 ezer otthon fűtéséhez biztosítanak elegendő energiát, és 260 ezer otthont látnak el elektromos árammal. Ami azért, hogyha belegondolunk, egy nagyon-nagyon jó arány, pláne ahhoz képest, hogy nem csak, hogy felhasználják újra a szemetet, vagy egyáltalán hasznossá teszik azt, amit amúgy már úgy éreznek az emberek többsége, hogy használhatatlan, hanem még ezt arra is fordítják, hogy kevesebb energiába kerüljön az, hogy fűtsék az otthonokat. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó törekvés, és nagyon, nagyon jó az elképzelés. Továbbá amúgy az is érdekesség, hogy ezért az így megtermelt energiáért sokkal kevesebbet kell fizetni, mert sokkal könnyebben előállítható egyébként, és Svédország nem csak, hogy a saját szemetének a 99%-át tudja újra hasznosítani, ami egy csodálatos eredmény, de még más országokból, a környező országaiból is importál szemetet, és így is megkönnyíti azoknak az életét. És fú, nekem hát kiskori terveim között nagyon ott volt, hogy én majd valamilyen nagy globálisat teszek, csak mint ahogy te is mondtad először kicsiben, kicsiben kell elkezdeni. Úgyhogy én igazából azt választottam, hogy először tájékozódok, és nagyon otthon leszek a témában.

0: Egyébként, hogyha senkinek nincsen más hozzászólása, akkor még elmondok egy jó kis erre vonatkozó, hát szintén újrafelhasználási módszert, amely abban rejlik, hogy ezt a technikát egyébként, most egy kicsit bajban vagyok, azt hiszem úgy ejtik a nevét, hogy Masuko Riesling technológia, és ez a technológia alkalmas a legkülönbözőbb hulladéktípusoknak az egyszerű újrafelhasználására, és ez egy nagyon jelentős változás volt, amikor felfedezték, nemrég fedezték fel egyébként. Ez a szabadalommal védett technológia, ennek az a lényege, hogy minden szemcsire aprítható hulladékot szemsékre aprítanak, és betontömböket készítenek belőle, amiket fel lehet használni építkezéseken nagyon sok helyen, és egyrészt kicsivel olcsóbb, mint a rendes betontömb, amit megvásárolna az ember egy építkezéshez, vagy bármihez, másrészt pedig tartósabb is nála. És miután ugye egyszer újra hasznosították ezt, utána még végtelenszer újra tudják hasznosítani. És szerintem ez is egy nagyon jó módszer arra, hogy kevesebb szemét legyen a világban. Vagyis ezáltal ugye a másra nem használható hulladékból is piacképes terméket tudnak készíteni. Igen, és ez egy számomra nagyon érdekes gondolat volt, ez volt az egyik, legérdekesebb gondolat, amikor utána olvastam ezeknek a dolgoknak, és ezt emlékszem, hogy beszéltük a tanárúrral is. Indiában vannak olyan utak, amiknek az építésénél műanyagot kevertek az aszfaltba, és egy kilométernyi aszfalt elég sok műanyagot tudott felvenni, és miután így megcsinálták az aszfaltot, aki ezt kitalálta, úgy tesztelte, egy egyetemi professzor volt egyébként, hogy az egyetem melletti egyik kicsi utcába épített így egy kicsi utat, ami azóta is tök jól megvan, és nincs semmi baja. És akkor egy idő után persze elkezdték ezt Indiában több helyen is alkalmazni, és kiderült, hogy sokkal, de sokkal tartósabb így az aszfalt, mint amúgy önmagára. Úgyhogy ez is szerintem egy nagyon jó törekvés. Én mindig nagyon szurkolok az ilyeneknek, és nagyon lelkes leszek.
1: Nekem most, hogy az adott eszembe, reflektálva a svédországi példára, és erre az indiaira is, hogy az embernek nem kerül sokba, hogy valami újat alkosson úgy, hogy közbe jut ez a környezetének is, és az embereknek is. Tehát amennyi erővel rosszat tudunk tenni, annyi erővel jót is. Ezáltal pedig védjük a környezetet, azt a környezetet, amit Isten adott nekünk, embereknek. És minden országnak megvan a sajátossága, minden országnak megvan a szépsége és a lehetőségei. És ez azért annyira vagány, ez a sokféleség és sok módszer, és rengeteg ilyen esetről lehet hallani, mert tényleg egyre aktuálisabb ez a téma, mert rájöttek az emberek lassacskán, hogy tényleg egyre nagyobb a baj, és hogy komolyan kell venni azt, hogy azért a Földnek is vannak erőforrásai, amiket ki lehet meríteni.
0: És akkor még nem is beszéltünk ilyenekről, hogy globális felmelegedés, meg vízhiány. Én összegyűjtöttem pár tippet ilyen átlag embereknek, hogy hogyan tehetünk azért, hogy kevesebb szemetet termeljünk ki, illetve a már megtermeltet újra tudjuk hasznosítani. Ilyen például, alapvető logikus következtetés, hogy inkább újra hasznosított dolgokat használjunk. Például emlékszem, hogy Magyarországon láttam először ilyet, de még nagyon régen, hogy egy egész iskola, de iskola szinten újrahasznosított füzeteket használtak. És szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, mert azért gondoljunk bele, hogy azért egy iskolában rengeteg ilyesmire van szükség, és nem csak, hogy szelektíven gyűjtik a szemetet az iskolában, hanem

0: olyan füzeteket vásárol meg az iskola, amik alapvetően újrahasznosított papírból készültek. Továbbá ugye a kinőtt ruhákat ne dobjuk el. Adjuk inkább másnak, vagy jótékonykodjunk vele, cseréljük el, alakítsuk át. Hú, nagyon sok ilyen házi módszert láttam, hogy hogy lehet a ruhákból mindenfélét készíteni. Például én nagyon szeretek ilyen csomózott karkötőket készíteni, és ennek hasonlására láttam olyat, hogy a ruháknak így hát hosszú csíkokba elvágjuk, és ahogy kinyújtjuk, kinyúlik az anyag, és ilyen hasonló lesz a fonálhoz, csak vastagabb. És abból nagyon jól lehet fonni, kötni, nyilván a ronyszőnyeg is nagyon hasznos dolog, lehet belőle kis tartókákat csinálni, szatyrot, tehát nagyon-nagyon sok lehetőség van, hogyha az ember kreatívan áll hozzá, és tényleg foglalkozik ezzel. Továbbá, ugye, hát szerintem ezt itt feltétlen falusi embernek nem kell mondani, hogy vásároljon helyi termelőktől, mert nagyon erre nincsen szükség, hogy ezt tanácsoljuk. És fontosnak tartom kihangsúlyozni azt, hogy vannak olyan dolgok, amiket megveszünk azért, mert tetszik, vagy mert épp akkor jónak látom, de igazából semmi haszna nincsen, és azóta is ott ül a polcon, és vagy lesz vele valami, vagy nem. És hogy próbáljunk tudatosan vásárolni, vagy tudatosan figyelni azokra, hogy, hogy mit viszünk el, veszünk meg. Tényleg ilyenkor jusson eszünkbe az, hogy jó, hogy otthon foglalja a helyet, de hogy nem csak az az egy úgymond velejárója van. Ide felírtam még azt, hogy ne járjunk annyit autóval. Nyilván nem a nagy távolságokról beszélek, hanem például reggelente, amikor jövök le a bent lakástól az egyetemre, akkor mindig szoktam látni, hogy elképesztően sok autó várakozik minden. És én gyalog hamarabb leérek az egyetemre, mint amúgy kocsival leérnék. És ezen nagyon sokszor elgondolkoztam, hogy vajon miért éri meg például beülni a város végéről egy kocsiba, ahonnan lenne busz, és bejönni a központba, vagy bejönni majdnem a központba a kocsival, úgyhogy egy ember ül benne, és fogyasztani az üzemanyagot, állni a sort. Szóval, igen. Fontosnak tartom kihangsúlyozni azt, hogy nem akarok én belemászni olyan dolgokba, hogy vegetáriánus életmód, vagy húsevés, vagy valami, de figyelnünk kell arra is, hogy ugye a hústermékek feldolgozásához rengeteg szeméttermelésével lehet eljutni, és most nem akarok belemászni abba, hogy az állatok is így meg úgy, de lehet, hogy egy kicsit, vagy én az én szemléletmódom szerint nem kell, nem feltétlen kell minden nap húst enni. Tudjuk, hogy a péntek, de... Nem tudom, én eddig, ameddig nem kezdtem el komolyabban foglalkozni a témáról, nem is tudtam, hogy van olyan, hogy energiatakarékos izzó, amit lehet otthon használni. És kiderült, hogy van, és nagyon is jó és logikus döntés lenne használni, kevesebb energiát fogyaszt, és ezáltal hozzájárul ahhoz, hogy kevesebbe is kerüljön a számla, és kevésbé is szennyezzük a környezetet. Fontosnak tartom azt is hangsúlyozni, hogy ültessünk fákat, ültessünk növényeket, erre mindig szükség van, és nagyon sok ilyen kezdeményezést láttam, amikor csapatszinten, vagy éppen iskola szinten mennek az emberek, és mindenki ültet egy kicsi fát. Én ezt egy nagyon becsülendő dolognak tartom. Leírtam még azt is, hogy de erről már beszéltünk, hogy ugye a szelektív hulladékgyűjtés mennyire fontos, és szerintem ez a kezdő lépése mindennek. Egyébként szintén erről se hallottam addig, ameddig nem kezdtem el komolyabban foglalkozni a témával, hogy a méhviaszos kendő tökéletes a csomagoló papír helyett, és ez is egy ilyen alternatíva lehet. Továbbá van kókuszból készült szivacs, mosogató szivacs, ami szintén jó, plusz az a kókuszból készült szivacsnak az az ilyen velejárója, hogy sokkal kevesebb baktérium tud megmaradni rajta, mint a műanyag anyagból készült bolti szivacson. És hát ezt inkább faluhelyen szokták alkalmazni, amikor épp nincs kókusz szivacs a közelbe, gondolom, hogy hamuval mosogatnak. És ez is egy nagyon jó, tehát ugye a lúgossága miatt még tisztít is, és nagyon jól lehet vele mosogatni. Én is emlékszem, hogy mikor kicsi voltam, és kint a kertben valamit mosogattunk, akkor volt, hogy hamuval mosogattunk. Hát ennyit szerettem volna egyelőre mondani. Várom a ti hozzászólásaitokat, ötleteiteket.
1: Bennem az a gondolat jött fel, így ahogy végighallgattam az összes pontot, hogy mindegyiknél mennyire számít a tudatosság, hogy az embernek mik a prioritásai. Most gondolok arra, hogy az autóban ülve várod a sort, hogy neked mennyire fontos az a plusz pár perc, amit eltöltesz a dugóban, közben pedig fogyasztod az üzemanyagot. De egyik pontnál meg is említetted a tudatosságot, és hogy ezt emelném ki, hogy mindegyik pontnál felelhető szerintem, és bennem az a kérdés jött fel, hogy nagyon sok minden úgy ránk is igaz otthon, falun, mert kivitelezhető falun. De mi van itt a városon? Hogy ez mennyire kivitelezhető városban? Mert hogyha jól tudom, így a bólogatások láttani, így minden pontnál voltak bólogatások, hogy ez megy, ez nekem is megy, ezt jól csinálom, falun. De hogy itt akkor mi történik? Szerintem nem csak én éltem át azt, hogy itt az otthoni szokásaimat itt is meg kellett valahogy valósítsam úgy, hogy például itt nem tudok komposztálni, mert itt nem úgy megy. Vagy hogy kollégiumban élek, nem tudom egyedül befolyásolni, hogy kókuszdivacsunk legyen, vagy szelektíven gyűjtjük. Tehát, hogy közösségileg alkalmazkodni kell, és amik persze egyéni döntések, azokat én döntöm el, de nagyon sok minden nem az. És hogy nektek van ilyen akadályotok, amik beütköztetek itt városon?
0: Hát igazából a komposztálás hiányosságaival én is találkoztam, és hát furcsa volt, mert mi tényleg otthon figyeltünk erre mindig, és akkor feljöttem, és akkor hirtelen így rájöttem, hogy hát beköltözni a városba faluról egy új élethelyzet is teljesen másképp tudod ezeket a dolgokat megélni, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy városon sokkal nagyobb figyelmet és megerőltetést igényel az, hogyha ezekre figyelni szeretnénk.
2: Hát én városi létemre, mert hát én ugye városi vagyok, csíkszeredai. Hát van, amit így az elhangzottakból mi is városon tudunk alkalmazni. Volt idő, hogy otthon mi se gyűjtöttük szelektíven a hulladékot, de az utóbbi időben anyukám kezdeményezésére a műanyagot és a papírt azt úgy egy külön szemetesbe próbáltuk gyűjteni, és az egyéb hulladékot pedig egy másik szemetesbe. Persze volt, hogy mikor vittem le a szemetet, akkor hát szégyen vagy sem, egy kukába öntöttem a kettőt, de aztán, mikor tudatosult bennem, hogy ez miért is van így otthon, akkor igyekeztem én is a megfelelő helyekre üríteni a szemetünket. És hát az ilyen megmaradt ételmaradék most így inkább csak így a csontok jutottak eszembe. Azokat nagybátyámékhoz szoktuk levinni vidékre a kutyáknak, amit hát erő szeretettel szeretnek, és fogadnak el. Illetve most így eszembe jutott a kocsiban ülve a dugóban beszélgetésből a zöld péntek, ugye amit Kolozsváron is van, hogy péntekenként ingyen van a busz. Szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés. Hát ezt így most nem tudom, hogy mennyivel kevesebben járnak autóval, de egy jó kezdeményezésnek tartom. Bár mondjuk volt, mikor én is pénteken sietségembe felültem a buszra, és hát oda csipogtattam a bérletemet, és egy néni mondta, hogy de péntek van, ja, mondom, elnézést.
0: Szerintem is nagyon jó kezdeményezésed, és én is úgy vagyok vele, hogy én általában elfelejtem, hogy péntek van, de attól függetlenül maga a kezdeményezés nagyon jó. Köszönöm szépen a beszélgetést, én ezzel le is zárnám a témát, és akkor további szép napot kívánunk a kedves hallgatóknak. A mikrofonoknál
2: Csató Hunor,
0: Gáspár Zsófia,
1: Sebestyén Imelda,
3: Gál Tamara.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, a következő közel 20 percben a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallhatják a magyar nemzetért.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádó hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Kolozsváról imádkozunk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségbe, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal egy ember járult Jézushoz, és térdre borulva így kérlelte őt. Uram, könyörülj fiamon! Holdkoros szegény és sokat szenved. Hol tűzbe esik, hol meg vízbe. Elvittem tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus így válaszolt. Hitetlen és romlott nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig tűrjelek titeket? Hozzátok ide a gyermeket. Jézus ráparancsolt az ördögre, az kiment belőle, és a gyermek azonnal meggyógyult. Amikor Jézus egyedül volt, a tanítványok hozzámentek, és megkérdezték. Miért nem tudtok mi kiűzni? Ő így válaszolt. Mert gyönge a hitetek. Bizony, mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok a hegyeknek itt, menj innét, amoda, átmegy, és semmi sem lesz számotokra lehetetlen. Ezek az evangélium igéi. Kedves Mária Rádió hallgatók! Egy picit inkább szeretnék fokuszálni a férfi működési módra, ha lehet ezt így megfogalmazni. Hát lehet, mert én így fogalmaztam meg. Ott van egy apa. Beteg a gyermeke. Mi az, amit tesz? Térdre borulva Jézus előtt kéri az Urat, hogy könyörüljön a fián. És azt gondolom, hogy ez a mondat nagyon fontos. Elvittem tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani. Mi az, amit ez az apa megél? Nem filozofál, nem tagadja le, hanem szembesül önmagával, pontosabban a tehetetlenségével. Megpróbáltam ezt is, azt is, amazt is. És beismerem, hogy ezzel a problémával nem tudok megküzdeni. Beismerem a gyengeségem. Beismerem azt, hogy itt most én tehetetlen vagyok. És azt gondolom, nekünk férfiaknak ez egy óriási dolog, hogy beismerjük azt, hogy na itt erőtlen vagyok, tehetetlen vagyok. Elvittem tanítványaidhoz, de ők sem tudták meggyógyítani. Tehát ez lenne az első gondolat, hogy férfiként, de nem csak, eljutni ahhoz a pontig, hogy itt a saját erőm nem elégséges, hogy itt most nem tudok mit tenni, tehetetlen vagyok. A következő gondolat. Amikor eljutok ahhoz, hogy hát most megpróbáltam ezt is, meg azt is, meg amazt is, itt most nincs mit tenni. Itt óriási különbség van, hogy én jutottam el a tehetetlenségemig, én nem tudom ezt a problémát megoldani, én élem meg ezt a tehetetlenségemet. De lehet, hogy attól még van megoldás. És a harmadik pont, és akkor itt be is fejezem. Eljutok oda, hogy Uram, most én erőtlen vagyok, most ebben a problémában bármilyen erős és tanult és kiképzett és tapasztalatokkal rendelkező, és így tovább férfi, apa, akárki vagyok, anya is lehetek, meg így, úgy, amúgy,
Eljutottam oda, hogy most nincs mit tennem, tényleg teljesen beszorultam. Se előre, se hátra, se jobbra, se balra nem tudok menni, be vagyok szorulva, tehetetlen vagyok. Tehát a saját tehetetlenségemet megélem, miközben én nem tudok tenni, de biztos, hogy van valami megoldás. És ezzel a tehetetlenségemmel elmegyek Jézus elé. Ezt viszem el. Azt viszem el, hogy Uram, az életem során rengeteg problémát megoldottam, rengeteg védelmet nyújtottam, rengeteg erőt tudtam tanúsítani, de most nem jön össze. Most erőtlen vagyok, most tehetetlen vagyok. Nem tudom, hogy jól élem át, vagy jól gondolom, akár fedi azt a lelki állapotot, amit Szent Pál apostol megélt és meg is írt. Tövist kaptam a testemben. Háromszor kértem az Urat, hogy vegye el. Hogy ebben a gyöngeségemben, ebben a sebzettségemben, átélve, nem tagadva, szembesülve, ezzel az Úr elé állok. És megtapasztalom, Uram, elég nekem a te kegyelmed.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvében beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon és éltessen bennünk. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj neki bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletbe tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és külöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldogasszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mondott nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves hallgatók, nemzetünk lelkünk megújulásáért az elhangzott imádságot Kolozsváról imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Úr Jézus Krisztus, az Atyának fia, örök főpap, te hívtad meg a fiatalokat szolgálatodba. Kérünk, add nekik már most 7 ajándékú lelkedet, a bölcsesség és az értelem lelkét, a tudomány és jámborság lelkét, a tanács és erősség lelkét és az istenfélelem lelkét, hogy igazi papi emberekké váljanak. Adj nekik jósággal, önzetlenséggel, alázattal teli szívet. Legyenek józanok és éberek, egyenesek és fegyelmezettek, szerények és nagylelkűek. Veled és benned imádkozzanak. Add, hogy szívósan kitartsanak a tanulás napi munkájában, készségesek legyenek szellemük és szívük sokoldalú képzésében. Mindenek előtt pedig add meg nekik a te papi lelkületedet, és engedd, hogy már most éljék, amit hirdetni fognak. Amen.

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben Fóró Csaba Roland, csíkszentdomokosi segédlelkész szentbeszéde következik, amely a Szent Antal Nagykilenced második szentmiséjén hangzott el a csíksomlyói kegytemplomban.
1: Krisztusban, drága jó testvérek! Szent Antal Nagykilencedünk alap gondolatam, egyházunk katekizmusának a meghatározása a keresség szentségéről. A szent keresség az egész keresztény élet alapja, a lelki élet ajtaja és kapu a többi szentségekhez. A keresség által megszabadulunk a bűntől, és mint Isten fiai születünk újjá. Krisztus tagjai leszünk, betestesülünk az egyházban, és részesévé válunk az egyház küldetésének. Múlt alkalommal az első három fontos dolgot vizsgáltuk meg, a keresztény élet alapja, a keresztség, a lelki élet ajtaja és kapu a többi szentségekhez. A mai alkalommal azt néznénk meg, miért van szükség a keresztségre. Hiszen ha minden rendben lenne, és rendben is lett volna, akkor nem volna szükség erre a szentségre. És hogyha a meghatározásunkat tovább olvassuk, a következő így hangzik: a keresztség által megszabadulunk a bűntől. Ez a mondat visszatér a keresztség szertartásában is. Amikor leöntjük vízzel a keresztelendőt, vagyis létrejön a szentség, a keresztelő papa következőt mondja: a mi Urunk Jézus Krisztus Atya megszabadított téged a bűntől. Rengeteget gondolkodtam, mit jelent ez a bűn. Újra és újra visszatér egyes számba. Nem a bűneinktől, a bűntől. Aztán februárban itt lelki gyakorlaton vettünk részt, Balsi Balázs atya tartottam, és rávilágított. Amikor elmondta, hogy az új szövetség latin nyelvi fordításában van csak többes számba. A többi fordításban, amikor keresztelő János ránéz Krisztusra és rámutat, azt mondja: íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűnét. Nem bűneit, a bűnét. Ádámnak csak egyetlen egy bűne volt. Ez az ősbűn. Ez pedig nem más, mint az Istentől való elszakadottság, amely minden más bűnnek a gyökere. És ebben a bűnben vannak az etikai bűneink, a személyes bűneink, de a bűn az, hogy az ember nincs kapcsolatban Istennel. És ezért megyünk el szentgyónást végezni is, mert a halálos bűn által, az nem azt jelenti, hogy testileg halunk meg, hanem a lelki életünk hal meg abból a szempontból, hogy megszakítjuk a kapcsolatot Istennel, és ezért kell a szentgyónás szentségébe oda visszatérni. De a keresztség az, amelyik megteremti ezt a kapcsolatot az Istennel. Újra alkotja ezt a kapcsolatot. Mert az ember, amikor bűnbe esett, akkor elbújt és elrejtőzett az Isten elől. Nagyon fontos, hogy ezt pontosan lássuk. Mert ma sokan próbálják a keresztséget ideologizálni. Puszta beavatási ritusra leszűkíteni. Igen, beavat az egyház közösségében, de mégsem olyan beavatás, mint a pogány beavatások. A pogány beavatás az ember erőfeszítése felfele. Tehát valamit az ember meg kell tegyen ahhoz, hogy ő felvételt nyerjen. A keresztség viszont Isten leereszkedő szeretete, hogy magához emelje az elesett embert. Ez itt is nagyon gyönyörű, a gyermekkeresség. Öntudatlanok vagyunk, kicsik vagyunk, picik vagyunk, azt sem tudjuk, hogy kik vagyunk, egyetlen egy emlékünk sincs abból az időszakból, de már is megkapjuk a kegyelmet, Isten már is lehajol hozzánk, mi még semmit nem értünk el az életben, de már Isten adja a kegyelmet. Gyönyörű, szép pedagógia. És ez a különbség nem fokozati, hanem minőségi. Az Úristen, miután az ember vétkezett, eltávolította az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből lett. Annak idején az egész kozmosz, az egész teremtés Éden kert volt. vagyis Isten jelenlétének tapasztalati helye. Az ősbűn után az egész kozmosz pusztasággá lett. Tapasztalható benne Isten hiányom, de csak azért, mert az ember száműzte magából az Istent. És ez a különbség mindent megváltoztat. Nem a fák, nem a bokrok, nem is az állatok változtak meg a bűnbeeséssel, hanem a mi viszonyunk a létezéshez. Megváltozott a kapcsolatunk a Teremtővel. A világ ugyanaz, de mi már nem ugyanúgy nézzük az ősbűn után. Az ember, aki Isten nélkül néz a napfelkeltére, szépnek látja, de nem tudja, kinek a szépségét látja. Az az ember, aki az Istennel néz a napfelkeltére, hazatalál. És Krisztus Urunk a megváltás által a keresztségben nem elsősorban a személyes bűneinket akarja eltörölni, hanem a bűnt, mindennek a gyökerét, az etikai, az erkölcsi, a személyes bűnöknek a gyökerét. És mi itt Székelyföldön, Istennek legyen hála, és mindig székelyföldezhetek, úgy örülök, nagyon jól tudjuk, hogy a kaszálás és a kapálás között mélységes különbség van. A kasza levágja a füvet, de a gyökér ott marad. Hamarosan újra kihajt. A kapa pedig belehasít a földbe, és kimetszi a gyökeret. Nos, a keresztség nem kasza, hanem kapa. Nem a tüneteket akarja kezelni Krisztus a keresztség szentségében, hanem a gyökeret akarja elvenni mindenestül. Ezért születünk újjá a szent keresztségben. A keresztelési szertartásban, mielőtt még a vízzel való leöntés megtörténne, a pap imát mond a gonosz hatalma ellen, majd megkeni a keresztelendőt a katekumenek olajával. Ez az első olaj, amivel megkenjük a keresztelendőt. És ez a megkenés három dolgot fejez ki egyszerre. És az ősbűnnel kapcsolatban nagyon fontos, hogy ezt a három dolgot szem előtt tartsuk. Először is azt fejezi ki, hogy Isten erőt ad a küzdelemhez. Az olaj az ókorban az erő és a megerősítésnek a jele volt. Az atlétákat küzdelem előtt olajjal kenték be az egész testüket, hogy izmaik rugalmassá váljanak, hogy a test készen álljon és ne lehessen könnyen fogást találni rajta. A Szentírás még ennél is többet mond a szent olajokról. Amikor Dávidot királlyá kenik, az olaj nem azt jelenti, hogy Dávid most már erős, az olaj azt jelenti, hogy Isten ereje árad bele, Dávidba. A keresztség nem a konfliktusmentes életnek a kezdete. A keresztény ember a bűn, a kísértés, a gonosz valóságával szemben éli minden napjait. Most nem akarok közvéleménykutatást csinálni, de hogyha kérdezném, hogy emelje fel a kezét, aki soha életében egyetlen egy kísértésnek nem volt kitéve, akkor úgy lehet, hogy senki nem emelni fel a kezét. Amiért megkeresztelnek, az nem azt jelenti, hogy most már a kísértésektől, a bűnöktől mentesek vagyunk. Hányszor érezzük úgy, hogy a hit túl nehéz? Hogy a bűnre való hajlam erősebb, mint a jó szándékom? Hogy reggel jól kezdem a napomat, de estig mégis elbukok. Hogy ima közben elalszok, nem figyelek oda. Hogy a világ zaja elnyomja az imádságot és a csendet én bennem. Hányszor mondjuk, nem vagyok elég erős ehhez. És ez így igaz. Nem vagyunk elég erősek. De a megkenésünk a katekumenek olajával azt üzeni, nem a te erődre lesz szükség, hanem Istenre. Te csak bízz Istenben, és a keresztségben megkaptad a megerősítést. Ezért mondja Szent Pál, legszívesebben gyengeségeimmel dicsekszek, hogy Isten ereje költözzék belém. Másodszor a katekumenek olajával való megkenés azt üzeni nekünk, hogy a megkeresztelendő nincs egyedül, vagyis hogy nem vagyunk egyedül lelki küzdelmeinkben. Az ősbűn egyik legmélyebb következménye a magány. Nem a fizikai magány, hogy egyedül vagyok. Lehet valaki emberek között is rettenetesen magányos. Ezt úgy hívjuk, hogy egzisztenciális magány. Létünknek a magánya az az érzés, hogy senki nem lát belülről. Hogy senki sem érti azt, aki igazán én vagyok. Hogy végül mindenki egyedül marad önmaga előtt. Ez lett az ősbűnnek hatalmas nagy következménye és fájdalma, sebe. Ez az az üresség, amelyet az ember az Édenkert elhagyása óta magában hord, egészen a megváltásig. És amelyet sem a legjobb barát, sem a legjobb házastárs, sem a legsikeresebb élet nem tud betölteni. Amikor a pap megkenni a megkeresztelendőt, ez azt mondja, Isten maga ér hozzád. Még a szentség előtt, még mielőtt bármit is elértél volna a hitből, még mielőtt bármit is csinálhattál volna, bizonyíthattál volna, Isten megérintett. És ez az egyik legmélyebb emberi tapasztalat, amelyet a hit adhat, hogy nem vagyok egyedül. Mert ott van Isten velem, nem hagy magamra. Nem abban az értelemben, hogy majd megsegít, hogyha kéred. Hogy majd veled van, hanem úgy, hogy még veled van akkor is, amikor te nem tudsz róla. Még akkor is, amikor te távol vagy tőle. Létben tart, a tenyerén hordoz, és soha nem hagy magadra. És ezt ismeri fel St. John Henry Newman bíboros, aki egy nyáron a kollégiumból még fiatal volt, gimnazista, nem ment hazam, és ott volt egyedül a kollégiumban, és elmélkedve a következőt fogalmazta meg, gimnazista fiatalember. Rájön, hogy van két abszolút, és szembeszökően magától értetődő létező, én és az én teremtőm. Ez a gimnazista rájön, hogy még ha ott fizikailag egyedül is van, magányos is, sosincs egyedül, mert az én teremtőm, ő mindig velem van. Végül harmadszor a kegyelem mindig megelőzi a harcot. És ez a legmegdöbbentőbb. Ez az, ami a keresztény hitet a legalapvetőbben megkülönbözteti minden más vallástól. Mert minden más rendszerben az ember előbb kell teljesítsen. És azután kap. Először megküzd, és azután érdemes az ajándékra. De Isten nem így működik. Ez az ember logikája. Istennek teljesen más a logikája, és ezért nehéz elhinnünk nekünk ezt az egészet. Ezért van az, hogy kikezdik, és mindig ki fogja kezdeni a gyermekkerességet, mert Isten logikája nem az, hogy te valamit el kell érjél, és nem is az, hogy te döntést kell hozzá, majd később, de ő először meg akar érinteni. Hát hogyan tudsz döntést hozni valaki mellett, ha őt nem ismered? Vakházasság nincsen. Abban az értelemben, hogy most látom először is összeházasok, egy életet össze tudok kötni vele. Isten megérint, Isten felveszi veled a kapcsolatot, és majd, ahogy az ismeretségetek egyre inkább mélyül, úgy tudsz újra és újra mellette dönteni. A katekumenek olajával való megkenés a szentség előtt történik. Mielőtt a keresztség szentségében Isten gyermekei lennénk, Isten már elkezdte a megerősítésünket. A kegyelem nem jutalom, hogyha földiesen gondolkozunk, azt mondhatnánk, a kegyelem előleg. Isten megelőlegezi a te bizalmadat, Isten megelőlegezi a te hűségedet. Isten nem várja meg, hogy méltóvá váljunk, mert tudja, hogy önmagunktól soha nem vagyunk méltók. De ha ezt be tudjuk ismerni, akkor alkalmassá válunk. Szent Pál apostol mondja, Isten azzal bizonyítja irántunk való szeretetét, hogy Krisztus még akkor halt meg érettünk, amikor bűnösök voltunk. Nem akkor, amikor jók voltunk, amikor megtértünk, nem akkor, amikor megjavultunk, vagy elindultunk a javulás útján, amikor még a bűnben vergődtünk, Krisztus eljött, és odaadta érettünk az életét, mert az Isten ilyen. Az embert keresi, miközben az ember bujkál a bokorban. Ádám, hol vagy? De ő mindig keresi az embert. Ez a mondat az egész keresztény teológiának a szíve. A kegyelem előbb van, mint az embernek az érdeme. A szeretet előbb van, mint a mi hűségünk. Isten szeretete előbb van. Múlt alkalommal azzal zártam a prédikációt, kelj életre álmodból, támadj fel a halálból, hiszen a keresztségben Krisztus rád ragyogott. Ma azt tegyük hozzá, és mielőtt rád ragyogott, már megkent, már megerősített téged, már ott volt, Isten kegyelme előbb volt, mint az öntudatod, az ő szeretete megelőzi minden érdemedet. De csak légy hűséges mind halálig, és ő neked adja az élet koronáját. Amen.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Fóró Csaba Roland csíkszentdomokosi segédlelkész szentbeszédét hallhatták, amely a Szent Antal nagykilencet második szentmiséjén hangzott el a csíksomlyói kegytemplomban. Köszönjük, hogy velünk tartottak!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Imár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet, légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet!
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk, Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rótéi homályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk, mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik, s örökre él. Amen.
0: Szárnyával védve takargat, nem kell félned az éjjeli rémtől. Aki a fölséges oltalmában lakik, a mindenható árnyékában pihen.
1: Ezt mondja az Úrnak, Te vagy menedékem és erősségem, Istenem, benned bízom.
0: Megmentő Téged a vadászok tőrétől és a gonosz beszédtől.
1: Szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedéket találsz.
0: Pajzs és páncél az ő hűsége, nem kell félned az éjjeli rémtől.
1: A nappal szárnyaló nyíltól, a sötétben olálkodó ragálytól, a fényes nappal pusztító dögvésztől.
0: Essenek el bár ezren oldaladon és tízezren jobbod felől, nem érhet Téged semmi bántódás.
1: Saját szemeddel láthatod majd, látni fogod a bűnösök bűnhődését.
0: Mert az Úr a te védelmező várad, a magasságbelit választottad oltalmadul.
1: Így nem ér semmi baj, otthonodhoz nem közelíthet semmi csapás.
0: Mert megparancsolja angyalainak, hogy őrizzenek minden utadon.
1: Tenyerükön fognak hordozni, hogy kőbe ne üsd lábadat.
0: Áspis kígyon és viperán lépdelsz, kígyót és oroszlánt eltiporsz.
1: Hűséges hozzám, azért megmentem. Oltalmazom, mert nevemet ismeri.
0: Ha kiált hozzám, meghallgatom. Minden szükségben közel vagyok hozzá. Megszabadítom és dicsőséget szerzek neki.
1: Hosszú élettel áldom meg, és megmutatom neki üdvösségemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Szárnyával védve takargat, nem kell félned az éjjeli rémtől.
1: Látni fogják az Úr arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a napfényére. Az Úristen ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön örökké.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vérasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk! Istenünk, a mai napon megünnepeltük Urunk feltámadását. Hallgasd meg alázatos kérő szavunkat, hogy minden rossztól mentesen a Te békédben nyugodjunk, és dicséretedben örvendezve ébredjünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
0: Üdvözítünk, édesanyja, mennyeknek megnyílt kapuja, tengerjárók szép csillaga, boldogságos Szűz Mária.
1: Légy segítség hű népednek, az elesett bűnösöknek, ki szülője Istenednek, anyja lettél teremtődnek.
0: Mert angyali köszöntésre rád szállott az Úr szent lelke, ekkor lett az örök ige, szűz méhednek szűz gyümölcse.
1: Azért, édes Isten anyja, légy bűnösök szószólója, botló lábunk támasztója, üdvösségünk nyílt kapuja.
0: Adjunk hálát az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy felségének, egy mi voltú Istenségnek.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallják. Nézzünk együtt körül az Erdélyi Mária Rádió házatáján. Nagy Boldogasszony ünnepének hetében vagyunk. A választás két Nagy Boldogasszony tiszteletére szentelt templomra esett, a nagyváradi Székesegyház az egyik, és a Máramaros megyei Felsőbánya a másik helyszín, ahonnan egyébként még soha nem volt eddig közvetítés. Reggel 8-tól és este 6-tól voltak és lesznek a közvetítések, kivéve Székesegyházból néha 7 órától volt, de most a hét további részében, tehát a mai napon csütörtökön este 6-tól lesz Felsőbányáról, pénteken, holnap reggel nagyváradi Székesegyházból lesz este 6-tól Felsőbányáról, szombaton délelőtt 11 órától lesz a felsőbányai templom búcsúja. Annak keretében azt hiszem két ilyen oltárképet, nem a fő oltár képe, amit sikerült felújítani, restaurálni, azokat meg is áldják ennek keretében. László Attila, kolozsvári főesperes atya lesz a főcelebráns és a szónok. Este 6 órától pedig a Székesegyház búcsúja lesz, amelyket megyéspüspök atyánk celebrál majd, és úgy tudom, egy magyarországi görögkatolikus pap lesz a szónok. Vasárnap 10 órától a szentmise Felsőbányáról lesz közvetítve, előtte a rózsafűzér is, majd este 6 órától ismét a nagyváradi Székesegyházból közvetítünk egy újabb szentmisét. Nagyon szépen köszönöm a nagyváradi Székesegyház esperes plébánosának és az ott szolgáló többi a papoknak is, és a felsőbányai plébános atyának is, hogy vállalták a közvetítéseket. A felsőbányai plébános atyának Jóisten nagyon sok erőt, egészséget, kegyelmet a további szolgálatához. Most ünnepli ugyanis a 25. évfordulóját a papás szentelésének. Mindjárt visszatérek arra, hát egyébként ott voltam, nem ezen a vasárnap, az előttin, és ott kaptunk ezüstmisés áldást is. Gyönyörű ez a templom Felsőbányán. Egyébként a Szatmár Egyház megye legnagyobb temploma, még a Székesegyháznál is nagyobb, és most, hogy fel is lett újítva, tényleg gyönyörű. Köszönöm egyébként a mindkét egyházközségben szolgáló kántoroknak és mindenki másnak is, aki bármit hozzátett ezekhez a közvetítésekhez, és azoknak is köszönöm, akik a technikát kezelik, és így a közvetítés lehetővé teszik. Mindenkinek a szolgálatát Isten fizesse, köszönjük szépen. Jövő héten Mező Petri lesz az egyik helyszínünk, és Csíkszentkirály a másik. Reggel 7-től lesznek a szentmisék Mező Petriből, és este 6 órától Csíkszentkirályból. Csíkszentkirályon természetesen Szent István király tiszteletére van szentelve a templom, de nem a napján tartják, hanem vasárnap 23-án. Tehát 10 órától lesz a szentmise vasárnap, majd Mező Petriből, előtte 9 óra 20 perctől a rózsafűzért is imádkozzák a helyszínen. Közvetlenül utána 11 órától a Gyergyószentmiklósi lovas ünnep szentmiséje lesz, és utána pedig Csíkszentkirályon lesz a búcsú fél 1-től. Jövő héttel kapcsolatban még fontos megemlítenem, hogy szombaton, tehát 22-én az udvarhelyi stúdiónknak a születésnapja és az Erdélyi Mária Rádió 20. születésnapja alkalmából ünnepséget szerveznek ott, és nagy szeretettel várják a környékbeli önkénteseket és hallgatókat, hogy ünnepeljenek együtt velünk, azért mondom velünk, mert én is ott leszek, szándékozok menni. A rövid, egyszerű ünnepség lesz, délután 4 órától ott fogadják majd az ima szándékokat, utána a rózsafűzért imádkozzuk együtt élőadásban, 5 órától pedig szentmise lesz ott a Szent Pió lelki gyakorlatos ház és a Mária Rádió közös kápolnájában, amit szintén élőben közvetítünk a Mária Rádióban.
és hát ennek keretében adunk hálát a 20 évért, illetve az Udvarhelyi stúdióért is, amelyik, megmondom őszintén, nem tudom hány éves, ott majd megtudom, és utána esetleg megkínáljuk majd valamivel a kedves jelenlévőket, és egy kicsit beszélgetünk velük. Szeretettel várunk mindenkit, aki el tud jönni Székely Udvarhelyre, tehát jövő héten, szombaton 22-én délután 4 órától, tehát 5 órától lesz a Szent Mise. És akkor lapozzunk tovább. Igen, azon a napon, még 23-án este Csíksomjóról a Kegytemplomból lesz még az esti Szent Mise 6 órától. Közben még zárójelben megjegyzem, hogy 20-án a Szent István király ünnepének napján a perkői búcsút is fogjuk közvetíteni 12 órai kezdettel, majd este 7 órától közvetítjük a budapesti Szent István bazilika búcsúját is. Azt követő héten, augusztus 24-30 között a csíkszeredai Szent Ágoston templom lesz az egyik helyszínünk, ahol lesz búcsú. A 30-án, tehát nem a napján, hanem vasárnap tartják majd a búcsús ünnepet, a másik templom pedig Szatmáron a Szentlélek plébánia templom lesz. Ebből a két templomból közvetítjük majd a szentmiséket azon a héten. Utána következő héten, augusztus 31-től szeptember 6-áig Csanád lesz az egyik helyszínünk, és Korond a másik helyszínünk. Szeptember 7-e és 13-a között a csíksomjói kegytemplom lesz az egyik helyszínünk, és Kárásztelek a másik. Majd szeptember 14-20 között a nagyváradi stúdió kápolnája helyett most még továbbra is a Szent József templom, és ugyancsak egy nagyváradi templom, a Katalin telepi templom lesz a másik helyszín, ahol ott majd 20-án primíciás szentmise lesz, amit közvetítünk majd. Hát eddig vagyok meg a közvetítések megszervezésével, megmondom őszintén, hogy sokszor beleizzadtam, nehéz volt ezt az időszakot lefedni közvetítésekkel, a szabadságok ideje nehezebben alakult ki, annál hálásabb vagyok minden paptestvérnek, aki vállalta a közvetítéseket. Az elmúlt hétvégén vasárnap Mezőpetriben jártam, a 10 órás szentmisén voltam jelen, nagyon kedvesek, aranyosak voltak az ott jelenlevő hívek, természetesen vannak ott bőségesen hallgatóink, sokan voltak ott a templomban, de sokan vannak, akik nem tudnak eljönni a templomba, de annál hűségesebben hallgatnak minket. Örültem, hogy ezúttal tudtam találkozni is azokkal, akik ott voltak a templomban. Minden évben szokott lenni onnan közvetítés, de többnyire csak valamikor így futtában hétköznap szereltem be, úgyhogy igazából csak a sekrestyés hölgyel szoktam találkozni, vagy jó esetben a plébánossal és azzal, aki a technikát kezelte. Most sikerült a hallgatókkal is találkozni. Vittem magammal Mária Rádiós tárgyakat, volt is keletje bőven, úgyhogy és nagyon-nagyon mosolygósak, kedvesek voltak a Petri hívek és a Mária Rádió hallgatók. Sok jó visszajelzést hallottam azzal kapcsolatban, hogy mit jelent számukra a Mária Rádió, és sokan mondták, hogy vannak családtagjaik, akik nem tudnak templomba eljönni, és nekik milyen nagyon sokat jelent a Mária Rádió. Nagyon szépen köszönjük a mezőpetriek szeretetét a rádióval kapcsolatban. Tehát jövő héten, akkor hétfőtől minden reggel 7 órától onnan lesznek a közvetítések. Hétfőn pedig útra keltem pont az ellenkező irányba. Délben 12 órától Temesváron tartottunk önkéntes találkozót, délután 4:30-tól visszafelé úton pedig Aradon is megtartottam az önkéntesekkel a találkozót. Hát annak ellenére, hogy nyár volt, azért 13 résztvevő volt mind a két helyszínen, plusz jó magam. Nagyon jó volt a hangulat mind a két helyen, megbeszéltük a rádió dolgait részletesen, ahogy a többi találkozón is, olyan dolgokat, amiket nem lehet így a rádióban részletesen kifejteni, de ott volt rá idő is, meg úgy magunk közt mindent elmondtam.
a rádió életével, aktualitásaival kapcsolatban, és kicsit elmélkedtünk, és egy kis lelki táplálékban is részesültek azok, akik eljöttek. Nagyon köszönöm mind Temesvárra, mind Aradra azoknak, akik eljöttek, nem csak a városból jöttek a környékbeli falvakból, helységekből is. Az önkéntesek, nagyon jó csapat van egyébként mind a két helyen. Már kezdték úgy megismerni is egymást, és jó kis csapat van mind a két helyen. Úgyhogy nagyon hálás vagyok nekik, egy-két helyszínre be is mentem, ahol nem tudott az önkéntes jönni, vagy ahol nem tudják megoldani, másképpen oda elvittem helybe az újságokat. És ezzel akkor hivatalosan is lezárult az önkéntes találkozók sorozata, ami ezzel az újsággal kapcsolatos. Egyébként múlt héten pénteken leadtam a postán az újságokat, úgyhogy szerintem mostanra, mire ez a műsor megy, már remélem, hogy mindenki megkapta az újságokat, akik postai úton szokták megkapni. Ezen a hétvégén is útra kelek, úgy értem, hogy vasárnap. Jó hosszú út lesz, és hosszú nap. Három helyen leszek vasárnap délelőtt, kora délután jelen, itt Bihar megyében, mégpedig Érkeserű, Éradony és Értarcsa helységekben leszek ott a templomokban. Viszek magam a Mária Rádiós tárgyakat is, és fogok is beszélni egy kicsit mind a három helyszínen a rádióról, bár biztos vagyok benne, hogy mindenki ismeri a Mária Rádiót, de jó lesz találkozni az ottani hallgatókkal, és lesz lehetőség természetesen ezekből a tárgyakból valamit emlékbe hazavinni, és szeretettel kérjük majd ott a hallgatókat, hogy ha tehetik, ezekért a tárgyakért cserébe nagy lelkűen támogassák a Mária Rádiót az adományaikkal. Tehát 10:30-tól leszek Érkeserűben, 12:00-től Adonyban, illetve délben 2:00-tól Értarcsán. Mikor mindezen a három helyszínen végeztem, akkor útnak indulok tovább északi irányba, a Felsőbányára megyek leszerelni, elhozni a mobil stúdiót onnan. A terv az, hogy Szatmárról felveszem Tímeát és a kolléganőmet, és ő is velem jön, és akkor együtt elmegyünk Felsőbányára elhozni a mobil stúdiót. Aztán Szatmárról majd jövök vissza, tehát valószínű, hogy este későre fogok megérkezni. Sűrű nap lesz, de bízom benne, hogy minden sikerül, amit elterveztem. Szóval körülbelül ezek az újdonságok a Mária Rádió házatáján, tehát két búcsús szentmisénk lesz szombaton, délelőtt 11:00-tól Felsőbányán, este 6:00-tól a nagyváradi Székesegyházban, jövő héten pedig Szent István király napján lesz délben 12:00-tól a perkői búcsú, este 7:00-tól a budapesti Szent István bazilika búcsúja, majd Csíkszentkirályon a búcsút nem a napján, hanem vasárnap tartják, mégpedig 12:30-tól. Azon a vasárnapon lesz a lovas ünnep is 11:00-tól Gyergyószent Miklóson, ami már néhány éve szokott lenni és közvetíteni, és szoktunk onnan szentmisét. Mező Petriben is lesz jövő vasárnap mise 10:00-i kezdettel, tehát figyelem, jövő héten a reggeli szentmiség 7:00-tól kezdődnek majd, és ezen a héten akkor vasárnap, még egyszer mondom, 10:00-tól lesz a délelőtti szentmise Felsőbányáról, és este 6:00-tól a nagyváradi Székesegyházból, és örömmel nézek elé a találkozásoknak Keserűben, Adonyban és Tarcsán az ottani kedves hallgatókkal, illetve hívekkel. Megköszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, türelmét, hálás vagyok azoknak, akik imádkoznak értünk, az utóbbi időben találkoztam önkéntesekkel, hallgatókkal, akik jelezték, hogy szoktak imádkozni értünk a háttérben. Nagyon köszönöm, erre nagyon nagy szükségünk van, Isten hallgassa meg az imáikat. További áldott rádió hallgatást kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyószent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, bennünk marad az Isten, és a szeretete tökéletes lesz bennünk.

0: Az élet dolgai. Ference Mese és Tibor atya beszélgetései az élet meg annyi pilléréről, örömről, boldogságról, hitről, szeretetről és elmúlásról. Az élet dolgai. Ference Mese és Tibor atya beszélgetései az élet meg annyi pilléréről, örömről, boldogságról, hitről, szeretetről és elmúlásról.
1: Dicsértessék a Jézus! Te köszöntjük a kedves hallgatókat a kolozsvári, illetve a nagyváradi stúdióból. A mikrofonnál Ference Mesét és Tibor atyát hallják. Két héttel ezelőtt a rózsafüzérről kezdtünk el egy sorozatot, mégpedig a teológiai helyéről beszélgettünk az első részben. Ma a történeti fejlődését nézzük meg, illetve összegezzük a rózsafüzérnek. Kedves Tibor atya, milyen történeti előzményei vannak a rózsafüzérnek?
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntelek kedves Emese és minden kedves Máre Rádió hallgatót. A rózsafűzérnek, a mai formájának hosszú történeti fejlődése van. Nem egyetlen pillanatban vagy egyetlen személy által született meg, hanem évszázadok óta formálódott. A hagyomány szorosan összekapcsolja a rózsafűzért Szent Domonkos nevével. A történeti kutatás pedig azt mutatja, hogy a ma ismert rózsafűzér az fokozatosan alakult ki. Az ősegyházban a keresztények legfontosabb imakönyve a Zsoltárok könyve volt. A szerzetesek naponta mind a 150 Zsoltárt elimádkozták, és ebből fejlődött ki később a zsolozsma. Azonban a legtöbb világi hívő nem tudott olvasni, így nem tudta a teljes zsolozsmát végezni. Ezért egyszerűbb, ismétlődő imákat kezdtek használni. A sivatagi atyák már a 4.-5. században használták a kavicsokat, a csomózott köteleket vagy gyöngysorokat, hogy számolják az ismételt imákat. Ez nem kizárólag a kereszténység sajátja volt, de a keresztény szerzetességben különösen elterjedt, és később ebből fejlődtek ki az úgymond imafűzérek. A középkorban sok világi hívő a 150 Zsoltár helyett például 150 mi atyánkot imádkozott. Ezért nevezték a szegények Zsoltárának, mert azok számára jelentett lelki utat, akik nem tudták elvégezni a zsolozsmát. Később a mi atyánkok helyét fokozatosan az üdvözlégyek vették át. Ahogy mondottuk az elmúlt műsorban is, az üdvözlégy első része az evangéliumból származik, Gábriel angyalnak a köszöntése, második ugye Erzsébetnek a szavai. Ezek csak a 15-16. Században váltak általánossá, és az üdvözlégy második része ugye az asszonyunk Szűz Mária, és véglegesen liturgikus formáját ez a római breviáriumban nyerte el. A 13.-14. Században már széles körben elterjedt a 150 üdvözlégy imádkozása. Ekkor még nem mindig kapcsolódtak hozzá meghatározott titkok, de egyre inkább kialakult az a szokás, hogy az imákat Krisztus életének eseményeivel összekapcsolják. És a hagyomány szerint Domonkos, Szent Domonkos a 13. század elején a boldogságos Szűz Máriától kapta a rózsafűzért, mint az eretnekség elleni lelki fegyvert. A történeti források ezt a jelentést nem tudják bizonyítani, de kétségtelen, hogy a Domonkos rend döntő szerepet játszott a rózsafűzér elterjesztésében és tulajdonképpen a népszerűsítésében. A 15. században Boldog Alanus de Rupe nagy lendületet adott a rózsafűzér terjedésének. Ő volt az, aki megalapította a rózsafűzér társulatokat, és hozzájárult ahhoz, hogy a rózsafűzér Krisztus életének meghatározott titkai köré szerveződjön nem sokkal később, más domokos szerzetesek tovább formálták ezt az imádságot. 1571-ben, ugye a Lepántói csata előtt 5. Szent Pius pápa az egész keresztény világot rózsafűzér imára hívta. A keresztény győzelmet a hagyomány a szűzanya közben járásának tulajdonította, és ennek emlékére alakult ki a rózsafűzér királynője ünnepe, amelyet ma október 7-én ünnepel az egyház. 13. Leó pápa a 19. század végén számos körlevelet írt a rózsafűzérről, ezért gyakran a rózsafűzér pápájának is nevezik. A 20. században 6. Pál pápa hangsúlyozta a rózsafűzér biblikus és liturgikus jellegét. 2002-ben Szent II. János Pál pápa a Rosarium Virginis Mariae apostoli levélben bevezette a világosság titkait, így a rózsafűzér még teljesebben átfogja Jézus Krisztus földi életét. Tehát a rózsafűzér története jól mutatja, hogy ez az imádság az egyház élő hagyományából nőtt ki. Gyökerei a zsoltárok imádkozásában, a szerzetesi lelkiségben és az evangéliumi elmélkedésben találhatók. Az évszázadok során a hívek, a szerzetes rendek és a pápák közös lelki tapasztalata formálta olyanná, amilyennek ma ismerjük. Ezért a rózsafűzér nem csupán egy középkori áhítat, hanem az evangélium évszázadokon át csiszolódott szemlélődő imája, amelyben az egyház nemzedékei együtt tanulták Máriával szemlélni Krisztus arcát.
1: Mennyire tartható történetileg a Szent Domokoshoz kapcsolódó hagyomány?
2: Különbséget kell tennünk a történeti kutatás és az egyházi hagyomány között. És a katolikus szemlélet nem állítja szembe a kettőt. Tiszteletben tartja történeti tényeket, ugyanakkor értékeli a hagyomány lelki üzenetét is. A régi domonkos hagyomány szerint Szent Domonkos 1208 körül a dél-franciaországi albigensek elleni misszió idején egy különleges látomásban részesült. A hagyomány szerint a boldogságos Szűz Mária adta neki a rózsafűzét és arra kérte, hogy ezt az imát hirdesse, mint a hit megújulásának és az eretnekségek ellen lelki eszköznek a módját. Ez az elbeszélés évszázadokon keresztül meghatározó szerepet játszott a domonkos lelkiségben és a népi vallásosságban. Azonban a modern történettudomány óvatosabb. A 13. századból származó legkorábbi források nem említik, ugye Szent Domokos kortársainak írásai, első életrajzai és a domokos rend kezdeti dokumentumai sem említik a rózsafűzér átadásáról szóló jelentést, sem azt, hogy Domonkos a mai értelemben vett rózsafűzét imádkozta vagy terjesztette. És ez azért jelentős, mert ezek a források részletesen beszámolnak az életéről, prédikációjáról és a lelki gyakorlatáról. És a domonkosokhoz kapcsolódó történet csak a 15. században válik széles körben ismerté. Boldog Alanus de Rupe prédikációinak és írásainak a hatására széles körben elterjedt, ugye ő is egy domokos szerzetes volt, és ő nagy buzgósággal terjesztette a rózsafűzér társulatokat, de és a hagyomány szerint visszavezette eredetét Szent Domokoshoz. Tehát a történészek úgy látják, hogy Alanus több korábbi hagyományt és jámbor elbeszélést foglalt egységbe, nem pedig korabeli történeti bizonyítékokra támaszkodott. És a katolikus egyház, hogy mit fogad ma el, ma nem tanítja kötelező hitigasságként, hogy Szent Domokos történetileg bizonyítható módon közvetlenül Máriától kapta volna rózsafűzért. Ugyanakkor az egyház továbbra is elismeri a domonkos rend kivételes szerepét a rózsafűzér kialakulásában és elterjesztésében. Ebben nincs vita. Tehát a domonkosok évszázadokon át a rózsafűzér legfőbb apostolai voltak. És a történeti bizonyíthatóság hiánya nem jelenti azt, hogy a hagyomány értéktelen volna. Az egyházi hagyományok gyakran teológiai igazságot fejeznek ki, és ebben az esetben a hagyomány azt üzeni, hogy Mária különleges módon vezeti a híveket Jézus Krisztus szemlélésére, és a rózsafűzé lehet egy eszköz az evangélium hirdetésének. A tanítóhivatal Szent II. János Pál pápa, amikor a Rosarium Virginis Mariae apostoli levélben ismerteti a rózsafűzé történetét, nem állítja, hogy azt Szent Domokos közvetlenül Máriától kapta volna, ehelyett azt hangsúlyozza, hogy a rózsafűzér fokozatosan fejlődött ki, és a domokos hagyomány meghatározó szerepet játszott az elterjesztésében. És ez jól mutatja a mai egyházi szemléletet, hogy tiszteletben tartja a hagyományt, ugyanakkor figyelembe veszi a történeti kutatásnak az eredményeit. Tehát történeti szempontból nem bizonyítható, hogy Szent Domokos a mai rózsafűzért egy Mária jelenés során kapta volna. Ugyanakkor történetileg jól igazolható, hogy a domokos rend döntő szerepet játszott a rózsafűzér fejlődésében, rendszerezésében és egész Európában való elterjesztésében. Ezért a domokoshoz kötődő hagyományt leghelyesebben úgy értelmezhetjük, mint egy mély lelki igazságot hordozó egyházi hagyományt.
1: Hogyan alakult ki az 50, majd a 150 üdvözlét gyakorlata?
2: Tehát a korai szerzetességben a napi imádság középpontjában a 150 zsoltár állt. Tehát a középkori szerzetesi imádsággal és a világi hívek lelkéletével függ össze szorosan. És a rózsafűzér történetének egyik legérdekesebb vonása, hogy a zsoltárok imádkozásából fejlődött ki és fokozatosan nyerte el a mai formáját. Ugye a legtöbb keresztény nem tudott olvasni, nem rendelkezett zsoltáros könyvvel, nem volt lehetőség a teljes zsolozsmát végezni, ezért egyszerűbb, mindenki számára hozzáférhető imaformákat alakultak ki. És a 11-12. Században egyre inkább elterjedt az a gyakorlat, hogy a hívek a 150 zsoltár helyett 150 miatyánkot imádkozzanak, ezt nevezték a szegények zsoltárának, és a szegény itt nem elsősorban anyagi szegénységet jelent, hanem az, hogy az illető nem tudta elvégezni a zsolozsmát. És az imák számolására csomózott kötelet vagy gyöngysorokat, köveket használtak, és ezekből alakultak ki az első ima fűzérek. A 12-13. Században ugye nagyon jelentősen megnőtt a szűzanya tisztelet, és ezzel párhuzamosan az üdvözlégy első része egyre inkább bekerült a személyes imádságok közé. Először tehát rövidebb formában hangzott el, hogy üdvözlégy, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, tehát a későbbi könyörgő rész akkor még nem létezett. 13-14. Századra sok helyen, ahogy mondottam, felváltotta a 150 miatyánkot a 150 üdvözlégy, és azért, mert az üdvözlégy az teljesen biblikus ima, másodszor meg a szűzanya tiszteletekkor érte a virágkorát, és Jézus Krisztus életét a szűzanya szemével akarták szemlélni az akkori emberek. És eleinte ez még olyan egyszerűen működött, hogy 150-szer mondták el egymás után az üdvözlégyet, minden, tehát meghatározott szerkezet nélkül. A 15. Században fokozatosan kialakult az a gyakorlat, hogy a 150 üdvözlégyet 3-50-es egységre osztották. Tehát minden 50, ugye 5 tizedből állt, minden tized előtt egy miatyánk hangzott el, és minden tizedhez Krisztus életének egy-egy eseményét kapcsolták. És így jött létre az örvendetes, a fájdalmas és a dicsőséges rózsafűzér. És ez a szerkezet így sokkal könnyebbé tette az elmélkedést. És feltetődik a kérdés, hogy miért éppen 150 középkori keresztények úgy tekintettek rá, mint a világi hívek zsolozsmájára, és ugye 150 zsoltár van összesen, ezért nevezték a rózsafűzét gyakran Mária zsoltárának is, és ez nem azt jelentette, hogy helyettesíti a zsolozsmát, hanem hogy hasonló ritmusban és rendszerességgel vezeti a hívőt Isten dicséretére. Ugye nem mindenki tudott 150 üdvözlégyet elimádkozni, És ezért egyre gyakoribb lett, hogy naponta csak egy 50-es részt végeztek, hétfőn ugye az örvendetes, kedden a fájdalmas, szerdán a dicsőséges, és ez a gyakorlat vált általánossá, és ma is ez a legismertebb forma. 2002-ben Szent János, II. János Pál pápa bevezette a világosság titkait, így a rozsafűzér 20 titokból áll. Emiatt a teljes rozsafűzér ma 200 üdvözlégyből áll, bár a napi gyakorlatban továbbra is rendszerint csak egy 50-est, vagyis 5 tizedet imádkoznak. És a 150 üdvözlégy nem véletlenszerű szám. Középkori egyház ezzel azt akarta kifejezni, hogy a világi hívek is bekapcsolódhatnak az egyház szüntelen imádságába. A szerzetesek a zsoltárokkal dicsőítették Istent, a hívek pedig ugyanabban a lelkületben Máriával együtt szemlélték Krisztus misztériumait. Így a rózsafűzér nem egyszerű ismétlődő imává vált, hanem a laikus zsolozsmává, amely összekapcsolta a Szentírás, a Mária tisztelet és a Krisztus központú szemlélődés gazdagságát. Ezért a rózsafűzér történetének egyik legfontosabb felismerése, hogy a 150 üdvözlégy nem önmagáért alakult ki, hanem a 150 zsoltár mintájára, hogy a keresztény nép is részesedhessen az egyház folyamatos dicsőítő és szemlélődő imádságában.
1: Mi volt a zsolozsma és a rózsafűzér kapcsolata a középkorban?
2: A középkorban a zsolozsma és a rózsafűzér kapcsolata kiegészítő jellegű volt, tehát nem helyettesítető. A középkorban a zsolozsma a szerzetesek, kanonokok és a papok mindennapi kötelessége volt imádkozni a zsolozsmát. Tehát a középpontjában a zsolozsmának 150 zsoltár állt, amelyeket meghatározott rend szerint osztottak el a nap különböző óráira, imaóráira. Tehát a zsolozsma az a Szentírás imája volt, liturgikus cselekménynek számít, az egész egyház nevében hangzik el, és megszentelte az időt azáltal, hogy a nap minden szakaszát Isten dicséretének ajánlotta. A világi hívek túlnyomó többsége azonban, ahogy mondottam, nem tudott sem írni, sem olvasni, latinul sem értettek, ezért nem tudtak bekapcsolódni ebbe az imába. És ebben a helyzetben alakult ki a 150 miatyánk, majd a 150 üdvözlégy gyakorlata. Ezért nevezték a szegények zsoltárának és Mária zsoltárának. Tehát a párhuzam tudatos volt, miközben a szerzetes a 150 zsoltárt imádkozta, a világi keresztény 150 üdvözléggyel kapcsolódott ugyanabban az állandó Isten dicséretbe. Nem ugyanazt az imát mondták, de ugyanazt a célt szolgálták, vagyis Isten dicsőítését és Krisztus szemlélését. Fontos hangsúlyozni, hogy a középkori egyház sem tekintette a rózsafűzért a zsolozsma helyettesítőjének. Különbség világos volt, a zsolozsma az liturgikus ima, az egyház hivatalos Isten tisztelete, és elsősorban a papság és a szerzetesség feladata volt a zsolozsma végzése, imádkozása. A rózsafűzér viszont az egy magánállítatosság, a híveknek vagy a személyes, vagy egy közösségi imája. És ez a különbség, ez később is megmaradt. És ahogy mondottuk, mindkét ima mélyen a Szentírásból táplálkozik, ugye a zsolozsma a zsoltárokra, olvasmányokra, himnuszokra, könyörgésekre épül, a rózsafűzér a miatyánkra, üdvözlégyre, Krisztus életének evangéliumi titkaira épül. És a középkori lelkiségben nem csak a szavak voltak fontosak, hanem azoknak a belső átélése. A zsolozsmában ugye a szerzetes a zsoltárok által elmélkedik Isten üdvözítő művéről, a rózsafűzérben a hívők keresztény Krisztus életének eseményeit szemléli Mária vezetésével. Mindkettő végső célja ugyanaz volt végül is, az Istennel való egyesülés, a Krisztushoz való hasonulás és a nap megszentelése. És a domokosok ugye 15. században nagyon hangsúlyozták, különösen hangsúlyozták, hogy a rózsafűzér nem pusztán ismétlődő ima, hanem az evangélium szemlélődő zsoltára. És ezért kapcsoltak minden tizedhez Krisztus életének egy-egy titkából. és így a rózsafűzér egyre inkább közelített a zsolozsma biblikus és elmélkedő jellegéhez, miközben megőrizte saját népi áhítati formáját. A II. Vatikáni zsinat után az egyház ismét világosan megfogalmazta a két ima kapcsolatát, hogy a zsolozsma továbbra is az egyház hivatalos liturgikus imája, a rózsafűzér pedig a legértékesebb magánájtatosságok egyike, amely a liturgiából táplálkozik, és annak szemlélődő meghosszabbítása.
1: Hogyan formálta a domokos lelkiség a rózsafűzér mai alakját?
2: A domonkos rendnek a jelmondata szemlélni és a szemlélt igazságot továbbadni másoknak. Na hát akkor ez a lelkiség tökéletesen illeszkedett a rózsafűzérhez. Tehát a domonkosok számára az ima nem egy öncélú áhítat volt, hanem Krisztus misztériumainak szemlélése, amelyből megszületik az ige hirdetés és a hiteles keresztény élet. És így a rózsafűzér fokozatosan a domonkos lelkiség egyik legjellemzőbb imájává vált. Tehát az ismétlődő imából szemlélődő ima lett. És a domokosok nagy újítása az volt, hogy az ismétlődő imákat Krisztus életének meghatározott eseményeivel kapcsolták össze, így minden tized nem csak egy ima, hanem egy evangéliumi jelenetnek a szemlélése lett. 15. században a domokos prédikátorok megalapították a rózsafűzér társulatokat, egyesítették, egységesítették az ima szerkezetét, elősegítették a 15 titok rendszerének az elterjedését, és ennek eredményeként alakult ki az örvendetes, a fájdalmas és a dicsőséges rózsafűzér, és ez változatlanul megmaradt. És a domokos teológusok hangsúlyozták, hogy a rózsafűzér nem pusztán Mária imádság, hanem Krisztus életének szemlélése, az evangélium összefoglalása és a megváltás misztériumainak imádságos átélése. És ez aztán megjelent az egyház hivatalos tanításában is később. A domonkos különleges érdeme, hogy a népi vallásosságot magas szintű teológiai tartalommal kapcsolták össze, ugyanis a rózsafűzér egy egyszerű eseménynek maradt, meg hogy például a gyermekek számára, ugyanakkor mély elmélkedési út lett a teológusok és a szerzetesek számára. Domokos hagyomány nyomán a pápák is egyre inkább ajánlották a rózsafűzért. 5. Szent Pius pápa, aki maga is domokos szerzetes volt, hivatalosan is előmozdította a rózsafűzér imádkozását, majd 13. Leó pápa, 6. Pál és Szent II. János Pál pápa tovább mélyítették a rózsafűzér teológiai értelmezését. Tehát a ma ismert rózsafűzér számos alapvető vonása az a domokos hagyományból ered, tehát a tizedekre tagolt szerkezet, ami atyánka is az üdvözlégy ritmusa, Krisztus életének vagy életét szemlélő titkok rendszere, közösségi imádkozás gyakorlata, rózsafűzér társulatok hagyománya és a krisztocentrikus és a szemlélődő értelmezés. Tehát a domonkos lelkiség nem egyszerűen répszerűsítette a rózsafűzét, hanem teológiai mélységet és egységes formát adott neki. Ezért mondhatjuk, hogy a mai rózsafűzér egyik legfontosabb sajátossága az evangéliumi események szemlélődő végigjárása a szűzanya vezetésével.
1: Milyen mérföldkövei voltak a rózsafűzér fejlődésének?
2: A II. Vatikáni zsinat után felmerült a kérdés, hogyan illetkezik a rózsafűzér a liturgikus megújulásba. 6. Pál pápa tudatosan buzdítja és világossá tette, hogy a rózsafűzér az egy biblikus ima, szemlélődő ima, és a liturgia gyümölcseit elmélyítő magánájtatosság, és ez egy új teológiai megvilágításba helyezte a rózsafűzért. A nagy mérföldkő Szent II. János Pál pápa nevéhez fűződik, aki a Rosarium Virginis Mariae apostoli levélben bevezette a világosság titkait, amely Krisztus nyilvános működésének legfontosabb eseményeit állítják a szemlélődés középpontjába. Ezzel a rózsafűzér 20 titokból álló imává vált, amely még teljesebben öleli át Krisztusföldi életének a misztériumait. A rózsafűzér fejlődésének fő mérföldkövei tehát jól mutatják, hogy ez az ima az egyház élő hagyományában fokozatosan bontakozott ki, a szerzetesi zsoltár imádságból indult, a középkori népi vallásosságban formálódott, a domokos lelkiség rendszerezte, a pápák tanítása gazdagította, végül pedig napjainkra a katolikus lelkiség egyik legjellegzetesebb szemlélődő imájává vált. Történetének minden állomása ugyanarra célra irányult, hogy a hívők Mária vezetésével egyre mélyebben szemléljék Krisztus életének, halálának és feltámadásának misztériumát, és ezáltal

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Nagy boldogasszony ünnepnapi adásunk témái. Leó pápa homíliája nagy boldogasszony ünnepén. A szűzanya az örökké valóság kicsinyített mása. A Szentatya úrangyala imája. Amit a fiú mindenkinek megígért, már megtette anyjával. Leó pápa videó üzenete a szerzetes nő konferenciájához. Nézzetek szembe a közön globalizációjával. Leó pápa nagy boldogasszony ünnepén. A szűzanya az örökké valóság kicsinyített mása. A boldogságos Szűz Mária mennybevételének főünnepén augusztus 15-én szombaton délelőtt 10 órakor 14. Leó pápa a Castel Gandolfói pápai rezidencia közelében álló villanovai Szent Tomás prébánia templomba mutatott be szentmisét. Homíliájában a Szentírás szavait és az egyházi hagyomány szavait értelmezte, Mária alázatos szolgáló leányként megmutatja nekünk azt a kicsiny dimenziót, amelyben mi is találkozhatunk az Úrral. Nagy örömmel ünneplem idén is veletek nagy boldogasszony ünnepét. Kezdte beszéljét a Szent Atya, jelezve, hogy már tavaly is Castel Gandolfóban a spanyol ágostorrendi villanovai Szent Tomás prébánia templomban ünnepelte a Ferragosztót, ahogy az olasz köznyelv nevezi az ünnepet. Az egyház tanító hivatala azt tanítja nekünk, hogy Mária, miután befejezte földi életét, testével és lelkével felvétetett a mennyei dicsőségbe. Szólt 12. Pius pápa Munificentimus Deus kezdeti apostoli konstitúciója, amelyet 1950. november 1-én tett közzé, és hirdette meg benne Szűz Mária mennybevételének dogmáját. A szűzanyának ebben a misztériumában megmutatkozik számunkra a kegyelem teljességének beteljesedése, amelyet Isten a szepültelen fogantatásában adott neki. Ezért számos műalkotás ábrázolja őt földi élete végén, mint egy gyönyörű fiatal nőt, aki fizikailag felemelkedik a földről a menny felé. Ezt az ábrázolást a Szentmisének a Jelenések könyvéből vett első olvasmánya ihlette, az égen nagy jel tűnt fel, egy asszony, öltözete a nap, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona, jelezve, hogy Mária szívében találkozik az ég és a föld, az idő és az örökké valóság.
1: Il tempo e l'eternità.
0: Ez a kép látszólag ellentétben áll azzal, amit az évek múlása tesz velünk. Az életkorral testünk már nem oly mozgékony, hanem mind nehezebbé válik, bőrünk sem lesz frissebbé, hanem az öregedés jeleit mutatja, hajunk sem nyer színt és fényt, hanem őszül, majd fehér lesz. Mi a közös bennünk az oltárképeinken ábrázolt csodálatos fiatal nővel? Tette fel a kérdés Leó pápa. Hogy ezt a titkot megértsük, össze kell vetnünk a két említett szimbólumot. Isten anyjának romolhatatlan testét és szeplőtelen szívét. A lélek tisztasága az, ami Máriában akárcsak bennünk, Isten kegyelméből megvilágítja és átalakítja az egész embert, elvezetve őt a mennyek dicsőségébe. Mária testben és lélekben való megdicsőülése arra tanít minket, hogy igazi szépségünk nem abban rejlik, hogy elrejtőznek az idő múlásának jelei, hanem abban, hogy testünkbe is bevésődve feltárják a soha véget nem érő szeretet jeleit. Utalta pápa Szent Pál apostol szeretet himnuszára, amely szerint a szeretet nem szűnik meg soha. Így arra hív minket, hogy gondoljuk újra a világ által ránk erőltetett számos, túlnyomó rész hedonista és fogyasztói esztétikai normát. Ezek a normák azzal a kockázattal járnak, hogy erős feltételek közé zárnak minket, és értékes energiát pazarolunk arra, ami igazában nem számít, és nem is tart örökké. A mindennapokban találkozhatunk olyan emberekkel, akik az arcukon viselik az öregedés és a szenvedés jeleit, mégis képesek nyugalmat, jó indulatot és békét sugározni maguk körül. Vannak ellenben olyanok, akik talán külsőleg vonzóak, de belül kemények és hidegek. Valójában könnyű megérteni, hol rejlik az igazi szépség, és hol van még szükség a megtérésre, a megbocsátásra és gyógyulásra, állapította meg a Szentatya. Ha valóban fel akarjuk fedezni és ápolni szeretnénk az isteni szépséget, amely körülvesz minket, és amire teremtettünk, és azt terjeszteni is akarjuk magunk körül, akkor meg kell tanulnunk olvasni egy gyermek gyengéd arcában épp úgy, mint egy idős ember ráncaiban, egy fiatal élénységében épp úgy, mint egy felnőtt nyugalmában, az ünneplés díszeiben épp úgy, mint a ruhákban és a munkaeszközökben. Figyelnünk kell azokra az egyedi szeretett történetekre, amelyeket ezek a valóságok elmesélnek nekünk, felismerve bennük a mennyország apró jeleit.
1: L'amore, l'ornamento più bello dell'uomo.
0: A szeretet az ember legszebb ékessége. A szeretet, amely átalakít, nemesít és felemel minket, amely könnyűvé, szabaddá és Istenhez közelivé tesz minket, még az élet hullámvölgyei között is. Szent VI. Pál pápa a Szűz Mária mennybevételének misztériumáról emlékedve azt mondta, hogy jelentésének megértéséhez a földi nyelvben használt kifejezéseket felsőbbrendűvé és abszolúttá kell tennünk, hogy az örökkévalót kicsinyített formában képzeljük el. A végtelennek és a végesnek az Isten anyjában való találkozásáról Ferenc pápa pedig ezt írta, Mária az, aki egy istállót otthonnál tud változtatni Jézus számára, néhány szegényes pólyával és egy hegyméretű gyengétséggel. A csoda, amelyet Mária, a názareti lány ártatlan szívében megtapasztalt, és amely a mennye dicsőségbe vezette őt, a végletek találkozása, amint azt ő maga is tanúsítja a Magnificat himnusz ihletet szavaiban, amelyeket az evangéliumban hallottunk. Ebben az énekben hitének alázatos kifejezésein keresztül a mennyek anyja egyszerűen szól nagyszerű misztériumokról nekünk, Istenről, aki benne emberré válik, hogy megmentse az emberiséget, az örökkévalóról, aki időben nyilvánul meg benne, hogy számunkra is újra megnyissa az örökkévalóságba vezető utat, miközben egyúttal alázatos szolgáló leány állapotában megmutatja nekünk azt a kicsiny dimenziót, amelyben, ahogy Szent VI. Pál pápa mondta, mi is találkozhatunk az Úrral. A ma ünnepelt misztérium fenségét tehát nem kell valahol távol keresnünk. Bárhol találkozhatunk vele, ahol igazi szeretet van,
1: dove c'è vera carità.
0: Egy apa és egy anya szemében, akik fáradtan, de boldogan térnek haza napi munkájuk után, a nagyapák és nagymamák arcán, akik az öregséggel járó bajok ellenére váratlan energiával töltenek el minket, miközben unokáikra vigyáznak, vagy a fiatalok elkötelezettségében, akik arra törekszenek, hogy tisztán és becsületesen nőjenek fel, sőt, hajlandóak szembe menni azzal, amit mindenki másként tesz. Végül pedig oly sok férfi és nő munkájában, akik naponta hittel és odaadással hozzájárulnak ahhoz, hogy a mennyország egy darabkáját a földre hozzák, és egy darab földet a mennybe vigyenek. Nagy boldogasszony gyönyörű arca egyedülállóan szép. Minden lehetséges ábrázolás felülmúl, mégis ismerős számunkra, mert valamiképp a körülöttünk lévő emberek arca még a mostani pillanatban is a testvéreké, akikkel hitben megosztja életük mindennapi felajánlását. Ezért a jelenések könyvének asszonyában a hívők közössége önmagát látja, és a II. Vatikán zsinat Máriát az egyház képének és kezdetének.
1: L'immagine e l'inizio della Chiesa.
0: A biztos remény és a vigasztalás jelének nevezi. Szent emberségében, Isten kegyelméből a miénk is jelen van. Mi is ott vagyunk, arra hivatottak, hogy ugyanazt az élet teljességet éljük, mint ő, és osztozzunk ugyanazon dicsőségben. Szent Ágoston, Krisztus feltámadásáról szólva, arra hívta korának keresztényeit, hogy tegyék azt életük iránytűjévé és viszonyítási pontjává. Azt mondta, Krisztus feltámadt, hogy soha többé ne halljon meg. Változtass irányt, kövesd a világosságot, kezdj el felemelkedni ugyanarról a helyről, ahonnan feltámadt. Tegyük magunkévá meghívását, kérte a pápa, kövessük a feltámadt világosságát, szükség esetén irányt változtatva. Tegyük ezt különösen ma úgy, hogy Máriára tekintünk, akit Isten testben és lélekben dicsőséggel koronázott meg, és akit anyaként, vezetőként, útításként
1: compagna di viaggio
0: és védelmezőként adott nekünk a mennyországba vezető úton. Zárta homíliáját Leó pápa a Castel Gandolfói pápai rezidencia közelében álló Villanovai Szent Tamás plébánia templomban bemutatott szentmisén. A Szent Atya úrangyala imája, amit a fiú mindenkinek ígért, már megtette anyjával. Leó pápa délelőtti szentmisét követően a Castel Gandolfói apostoli palota lodzsáján imádkozta el az előtte álló győzelem téren összegyűlt hívekkel együtt a déli Angelus imádságot, és beszédében a titok ikonográfiai ábrázolásainak jelentőséről szólt. Szűz Mária mennybevételének főünnepe nagy jelentőségi a katolikus teológia és a népi vallásosság számára is, a nagyboldogasszony tiszteletére szentelt templomokban pedig mélyen átélt ünnep. A titok átelmélkedését segíti két ikonográfiai modell,
1: ai due modelli iconografici,
0: amelyekkel a művészek az évszázadok során ábrázolták Mária mennybevételét. Az első, a régebbi, és csaknem egy évezrede, az egyetlen modell témája az Isten anyjának elszenderülése. Mária ravatalon fekszik, a halálba szunnyadva, körülötte ott állnak az apostolok imádságban. Középütt áll a föltámadott Jézus, karjaiban tartva Mária lelkét, mint egy újszülöttet. Azért jött, hogy magával vigye őt Isten dicsőségébe, a mennybe, ahogy szimbolikusan mondjuk. Az Úr valóban beteljesítette anyjának azt, amit minden barátjának ígért, amikor elmegyek az Atyához, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket. Ez az első modell kiemeli a központi igazságot, a meghalt és feltámadt Krisztus vezet minket mindnyájunk céljához, az örök élethez. Erről emlékedtek a hívők generációi, miközben a nagyboldogasszony ikonjai előtt imádkoztak, és amelyet Rómában a Santa Maria Maggiore Basilica apszisának hatalmas mozaikján is megcsodálhatunk. A későbbi nyugaton kifejlődött újabb ikonográfia eljött a mennyben, fénybe burkolva, gyakran angyalok és szentek között ábrázolja a teljes alakot öltött Szűz Máriát. Itt középen a Madonna megdicsőült teste látható összhangban azzal, amit a jelenések könyvében olvasunk, és nagy jel tűnt fel az égen egy asszony, aki a napba volt öltözve, lába alatt a hold, fején pedig 12 csillagból álló korona.
1: Una corona di 12 stelle.
0: Az apostolok pedig alulról emelik tekintetüket a menny felé fordulva. Ez a második modell azt az igazságot emeli ki, hogy Mária testtel és lélekkel, azaz személyének integritásával lett felvéve a mennybe. Az asszony, aki a földön testet és vért adott a megtestesült igének, és követte őt a tökéletes egyesülésig a szeretet áldozatában, örökkel hozzávonzódott a dicsőségbe. Így ez az ikonográfia is lehetővé teszi számunkra, hogy végső sorsunkat szemléljük. Az élet teljessége, amelyet ma örömmel csodálunk Máriában, az idők végén ránk is vár, amikor, ahogy Szent Pál tanítja, a feltámadt Krisztus átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi saját megdicsőült testéhez. A romlandót a romolhatatlanságba, a halandót pedig halhatatlanságba öltöztetve. Így aztán a megváltó szeretete által átalakított testünkkel örökké élni fogunk egy soha véget nem érő ünneplésben. Dicsérjük az Urat!
1: Lodiamo il Signore, che ha fatto grandi cose nella sua e nostra Santissima Madre.
0: Aki nagy dolgokat tett az ő anyjában, a mi szentséges anyánkban. Zárta az úrangyala ima előtt mondott beszédét Leó pápa.
2: Leó pápa a szerzetesnőknek: nézzetek szembe a közöny globalizációjával. Az Egyesült Államok beli női szerzetes rendek vezetőinek konferenciájához intézett videó üzenetében Leo pápa kiemelte a különböző közösségek, karizmák és történeteik szépségét, amelyek együttműködve láthatóvá teszik az egyház küldetését és misztériumát a világunkban. Az Egyesült Államok beli női szerzetes rendek vezetőinek konferenciája megalapításának 70. évfordulója alkalmából 14. Leo pápa videó üzenetet küldött a 2026-os éves közgyűlés résztvevőinek. A pápa hangsúlyozta: fontos emlékeznünk arra, hogy elő kell mozdítani az egységet az intézményeken belül és közöttük, az egymástól különböző közösségek, történeteik és küldetésük között. Minden keresztény arra hivatott, hogy Krisztus szeretet közösségének építője legyen, amely egy szinodális egyházban alakul, amelyben mindenki a saját karizmája és szolgálata szerint működik együtt ugyanabban a küldetésben, mutatott rá 14. Leo. A Szentlélek által a történelem során a közösségeknek adott sokféle karizma lehetővé tette a megszentelt életet élők számára, hogy láthatóvá tegyék az egyház küldetését és misztériumát a világunkban. A pápa itt háláját fejezte ki a különböző intézmények hozzájárulásáért az evangelizáció, a nevelés és a szegények gondozása területén. A közgyűlés témájáról elmélkedve, sok karizma, egy lélek, egy elhívás, Leo pápa arra buzdította a jelenlévőket, hogy tartsák szem előtt közösségük karizmáját. Az egyháznak szüksége van rátok és az általatok képviselt megszentelt élet és szolgálat minden sokszínűségére és gazdagságára, mert életerőtökkel és a Jézusra összpontosító élet tanúságtételével hozzájárulhattok a világ felébresztéséhez, mutatott rá 14. Leo. Ha ezt teszik, képesek lesznek szembenézni a közöny és a tehetetlenség globalizációjával, Krisztus szeretetének és irgalmának orvosságával. A szerzetesi hivatások ápolása elengedhetetlen és alapvető fontosságú a megszentelt élet virágzásához. Leo pápa kiemelte, hogy az egyre inkább szekularizálódó világban is sokan személyesen megtapasztaltuk Krisztus elhívását, hogy kövessük őt a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség fogadalmának letétele révén. Még ma is egyre növekvő éhség él Isten iránt, hangsúlyozta a Szentatya. Sok fiatal fedezi fel újra a hitét, miután esetleg eltávolodott tőle. Ezért olyan fontos a kommunikáció a szerzetesnők és a fiatalok között. Leo pápa buzdította a közgyűlést: keressetek módokat arra, hogy bevezessétek a fiatalokat az életmódotokba, és segítsétek őket meghallani az Úr hangját, aki a szívünk mélyén szól hozzánk. A pápa sürgette a csoportot: buzdítsák a fiatalokat, hogy bátran válaszoljanak Istennek azért, hogy megtapasztalhassák azt az örömöt, amely az elhívásának követéséből fakad. Videó üzenetének végén 14. Leo eredményes tanácskozást kívánt a közgyűlés résztvevőinek, és imáiról biztosította mindannyiukat. Munkájukat Szűz Mária oltalmába ajánlotta, hogy járjon közben mindannyiótokért, és az általatok képviselt közösségekért. Az Egyesült Államok beli női szerzetes rendek vezetőinek konferenciáját 1956-ban alapították. A szervezetet 12. Pius pápa kérésére hozták létre, hogy az amerikai szerzetesnők könnyebben tudjanak egymással kommunikálni és együttműködni. A II. Vatikáni zsinat után, az 1960-as évek végén, az egyházi reformok után a nővérek elhagyták a hagyományos apácaruhát. Jelenleg nagyon erősen kiállnak a szegények, a bevándorlók és a környezetvédelem mellett.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, nagy boldogasszony napi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a folytatásban az éjszaka folyamán. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, majd éjjel egy órától Krisztus Egyházának történetéről mesél nekünk Fodor József általános helynökatya. 1:30-tól Hajlák Attila atya Segítség Gyászolók című műsorát ismételjük, 2 órától pedig dr. Rejkli István Gyógyír című műsora következik. 2:30-kor Lelkélet és hitmélyítés címmel Giossano Leonard atya sorozata folytatódik, éjjel 3 órától pedig az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozhatjuk együtt. 3:30-tól Mária iskolájába járhatunk, majd éjjel 4 órától a szerda esti szentségimádás ismétlését hallhatják. 5 órától együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, majd 5:40-tól kezdetét veszi reggeli műsorunk a Vatikáni Rádió friss híreivel. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, nyugodalmas, jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől, innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszöntünk, szentséges szűz, betegek gyógyítója és anyja. Hozzád fohászkodunk, ó irgalmasságnak anyja, aki szemmel tartod szükségleteinket, és meghallod elrejtett sóhajainkat is, melyeknek már nincs se hangja, se könnye. Jöjj segítségünkre, és légy közben járunk a megpróbáltatásokban, és a betegség kínjaiban, add meg nekünk minden percben a kellő erőt és türelmet. Légy számunkra a remény csillaga, és kérünk, könyörög érettünk, hogy példádat követve, Szent Fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és

0: Krisztustól. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: mikében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket.

0: padra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első szent titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyelem Mária szavait, viselkedését, testtartását. Alázata és egyszerűsége tetszik az Úrnak, mert megvan benne az a készség, hogy teljesítse Isten akaratát. És amikor kimondja, íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint, elkezdődik a világegyetem legnagyobb eseménye, Krisztus emberré válásának csodája a Szentlélek által. Amikor szent áldozáshoz járulok, Jézus belép az én életembe is, testembe, lelkembe. Miért? Mert Máriához hasonlóan én is kimondom igenemet. Az én igenem az Amen, amellyel kifejezem, az Úr szolgálója vagyok. Történjék velem is, ahogy ő akarja. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt az első tizedet, a legtisztább szűz méhében való megtestesülésed tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására mély alázatot érek tőled. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

0: óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szentsz, és a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szentsz, Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér második szent titka, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Elkísérem a szent Szűzet rokonához, Erzsébethez. Figyelem, ahogyan hordozza a titkot. Öröme oly hatalmas, oly mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes, hiszen az örök szeretetet hordozza magában, melynek öröme körül öleli, s elborítja egész lényét. Erzsébet isteni sugallatra fölismeri és dicsőíti üdvözítője anyját, s a találkozás örömében Mária ajkán is felcsendül a Magnifikát. Micsoda kegyelem egy ilyen látogatás, egy ilyen találkozás. Tudom, Isten azt akarja, hogy én is részese legyek egy ilyen találkozásnak. Szent áldozáskor, amikor Jézust szívembe zárom, élő tabernákulummá válok, mint a szűzanya. Szívem tisztasága kedves az Úrnak, s ez az öröm eltölti egész lényemet. Úr Jézus Krisztus, fölajánlom neked ezt a második tizedet szent édesanyád látogatásának tiszteletére. E titok által arra kérem a szűzanyát, látogasson meg, és hozza el nekem is Jézust. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér harmadik szent titka, akit te szent szűz a világra szültél. Ma született az üdvözítő, ő a Messiás. Így hirdették az angyalok a szent éjszakában. Egy istálló barlangban született, mert a szent család Betlehemben nem kapott szállást. Figyelem a szűzanya hódolatteljes magatartását, ahogyan kézbe veszi, nézegeti, becézgeti a gyermeket. Hódolatából a hit öröme, szeretetéből az imádás öröme születik. Nem csodálkozom, hiszen ebben a csöbb gyermekben benne lakik az Istenség egész teljessége. Amikor Jézust imádom az oltári szentségben, némán csodálkozva, mint az egyszerű pásztorok, leborulva előtte, ahogy a napkeleti bölcsek tették, én sem akarok mást, csak hódolni előtte. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt a harmadik tizedet a betlehemi istállóban való születésed tiszteletére. E titok által arra kérem a szűzanyát, mutassa meg, hogyan kell nekem is áldozatot hoznom Jézusért. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.

0: már. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszony.

0: atyáján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszony!

0: után. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér negyedik szent titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Elképzelhetően naponta mutattak be újszülötteket az Úr templomában. Így Mária és József gyermekükkel nem keltettek nagy feltűnést. Ők is teljesítik az ószövetségi törvényt. Figyelem a szűzanya lelki erejét. Ez az erő a hitéből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét. Tudja, hogy szívét majd törjárja át. Bizonyossága megerősítést nyer az Aksimeon és Anna asszony profétáló szavaiban. Tudja, Isten olyan feladatra hívja, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adok valamit, a szűzanyát követem. Minél többet adok, annál szabadabban tudom követni őt, és annál nagyobb lesz az örömöm. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt a negyedik tizedet, a templomban való bemutatásod és Mária tisztulásának tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására a test és a lélek nagy tisztaságát kérem tőled. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott

0: érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mi?

0: lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér ötödik szent titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Ebben a szent titokban megfigyelhetem a szűzanya lelkületét. A jeruzsálemi zarándoklat fontos esemény az ő egyszerű életében. Szívébe véste a történteket, és elgondolkodott rajtuk. S milyen szorongással kereste az ő Jézusát 3 napon át. Kereste és megtalálta. Hol? A templomban. Amikor elveszítem Jézust, jobban mondva érezhető közelségét, a szűzanyához kell fordulnom. Ő megtanít, hogyan találjam meg a templomban.

0: bánat szentségében, az oltári szentségben és saját szívemben. Ő vonzza szívembe Jézust, mert ahol az anya, ott akar lenni a gyermek, és ahol a gyermek, ott akar lenni az anya. Aki megtalálja Jézust és Máriát, rátalál a bölcsességre. Úr Jézus Krisztus, fölajánlom neked ezt az ötödik tizedet templomban való megtalálásod tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására az igazi bölcsességet kérem tőled. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

0: megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Üdvözlégy, szeplőtelenül fogantatott szűz, Isten Anyja Mária! Tudjuk, hogy Te Istennél hatalmas védelmezőnk vagy, és hogy mindazokat, akik bizalommal fordulnak hozzád, kegyelmeiddel halmozod el. A lurdi jelenések és csodák nagy jóságodat és azt a készségedet mutatják, amellyel a hozzád folyamodóknak mindenben hatható segítséget nyújtasz. A Te hatalmas pártfogásodba helyezzük bizalmunkat, és ezzel a gyermeki bizalommal kérünk, támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
1: Rózsa Fűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Fény királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus

0: hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okoz.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Biztosak vagyunk benne, hogy amint a szenvedéseinkben társaink vagytok, úgy a vigasztalásunkból is részesedni fogtok. Ez az egyik kedvenc idézetem a Szentírásból. Ez volt egyébként az esküvőnkön a motto, ami ugye azt az üzenetet hordozza, hogy közösségben éljük meg a szenvedéseinket, az élettragédiáinkat, életeseményeinket, és az örömeinket is mi mindvégig ezen a hosszú és küzdelmes úton, ami nagyon emberpróbáló időszak volt, ebben is, közösségben, és úgy, mint a családdal, a keresztény testvéreinkkel és a kármelitákkal együtt hordtuk el ennek az örömeit és a fájdalmait egyaránt. Volt egy nagyon különleges éjszakánk ott bent a kórházban. Négyen voltunk a szobában, mind a négyen katolikusok voltak, és én kezdeményeztem, hogy imádkozzunk együtt, és ráadásul mind a négyen ágyban fekvőek voltunk, és együtt imádkoztunk, sőt, még megnyitottam egy online szentmisét, azt is együtt hallgattuk. Az csodálatos élmény volt az Úrral együtt.
1: Jézus szívéről nevezett Anna, világban élő kármelita gondolatait hallották.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor a magasságbeli megengedi, hogy szeresselek, és a szentség útján vezesselek benneteket, a sátán a békétlenség és a gyűlölet kötelével szeretne megkötözni titeket. Ne engedjétek meg, hogy uralkodjon rajtatok, hanem kicsi gyermekek, harcoljatok minden ember életszentségéért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. július 25-ei üzenetet hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hatalmas szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál Takács Zoltán, és itt az Isteni érintése következő adását hallják. A mai témánk az evangélium hirdetése. Hiszen ez egy nagyon fontos dolog, hisz emberek élete múlhat ezen. Hogy hogyan hirdetem, hogy mit hirdetek, hogy egyáltalán hirdetem-e az örömhírt. De mi is az evangélium? A Biblia alapján az evangélium az örömhír. Az nem egy egyszerű tanítás vagy vallási rendszer, hanem egy olyan örömhír, hogy mit tett Isten Jézus Krisztus által az emberek megmentéséért. Az evangéliumot csak úgy tudom hitelesen hirdetni, ha én is megértettem az evangéliumot. Mert az evangéliumnak a lényege, hogy Isten szereti az embert. De az ember elszakadt Istentől a bűneset következtében, és az ember bűnei miatt el van választva Istentől. De Isten kidolgozott egy tervet Jézus Krisztusban, elküldte az ő fiát, aki megbocsájtotta a mi bűneinket, és elhozta számunkra bűnbocsánatot. És aki hisz ő benne, és ő hozzátér, az bűnbocsánatot és örök életet kap. És az evangélium tehát nem csak egy információ, hogy a fejemben tudom, vagy a fejemmel megértem, hanem Istennek az ereje az emberek életében, mert amikor az evangéliumot szóljuk, az Isten megmentő üzenete. Mert Isten az evangéliummal egy új életet akar adni nekünk. Meg akar békéltetni önmagával. Meg akarja változtatni a gondolkodásunkat, a szívünket. Reményt akar hozni a mi élethelyzeteinkbe, és az örök élet felé akar vezetni mindannyiunkat. Az evangéliumban maga Isten munkálkodik. Az evangéliumban maga Isten keresi az utat az ember szívéhez. A Szentlélek az evangélium üzenetén keresztül győzi meg az embereket a bűnről, megmutatja nekik a Krisztust, és hitet ad. Az evangélium lényege az, hogy nem vagy egyedül, hogy Isten lát téged, hogy Isten tud rólad, hogy Isten a te segítséged, a te gyógyítód, a te helyreállítód, ő a te bűneidnek megbocsájtója, ő a te atyád, a te gondoskodó atyád és gondviselőd. Ezért, amikor szóljuk az evangéliumot, legyen az iskolában, barátok között, színpadon, gyülekezetben, futballstadionokban, vagy bárhol, akkor többet kell nyújtsunk, mint egy vallás. Mert az emberek belefáradtak a vallásba. Mert a vallás megváltoztatja a viselkedést, de a hit pedig a szívet. Az evangélium az reménységet ad. A szívtől szívig kell menjen, szívből szívbe kell menjen. Az evangélium hirdetés az egy megmentő üzenet. Megnyerni Istennek őket, az elveszetteket. Megmutatni Jézust nekik. Mert a Biblia azt mondja, nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. Megmutatni ezt a nagyobbat, hogy nagyobb van mi bennünk, mint a problémájuk, mint a szomorúságuk, mint a csalódásuk, mint a fájdalmaik. Mert bennünk Isten van, az erős Isten, a barát Jézus, a vigasztaló és mindig velünk lévő Szentlélek. Az evangelizálás az egy tanúságtétel, az egy bizonságtevés. Ki csoda nekem Krisztus? Hogyan mentett meg Isten az én bűnös életemből? Hogyan hozott ki abból, állított helyre, szabadított meg, és adott új reményt, új célokat, egy szabadabb, boldogabb életet? Nagyon sokszor, amikor én is hirdetem az igét diákoknak, kollégák között, vagy evangelizálás alatt, vagy templomban, vagy gyülekezetekben, vagy csak kújni barátok között, akkor azt tapasztalom, hogy azt kell elmondjam, ami bennem van. Mert csak azt tudom mondani, ami itt él a szívembe, amit én is megtapasztaltam, ami hiteles az én életemben. És akkor el szoktam mondani, hogy miből mentett meg az Úr,
hogyan őrzött meg nehézségek közepette, hogyan volt az én támaszom, vigasztalom, megerősítőm a nehéz-nehéz élethelyzeteimben, a gyászban, a csalódásban, a szegénységben, a bántások közepette. És el szoktam mondani, hogy miből mentett meg, hogy nyitotta fel a lelki-szellemi szemeimet, miből hozott ki, mi az a plusz, amit az életembe ő adott. És elmondom neki, mit jelent az, hogy új lapot kaptunk, mit jelent a bűnbocsánat, mit jelent a békesség, az öröm, mit jelent az, hogy az Úr gyermekének lenni. Valahol hallottam, hogy az evangélium hirdetése az azt jelenti, amikor az egyik koldus elmondja, hogy hol kapott kenyeret a másiknak. Mert mindannyian kegyelemre szorultak vagyunk. A hívő ember tudja és ismerje a hitetlent, mert ő is volt hitetlen. De a hitetlen nem mindig érti, sőt, nem érti a hívőt, mert soha nem volt hívő. Ezért nagyon fontos, hogy türelemmel, szeliden, szeretettel szóljuk az igazságot. Hogy így szólítsuk meg őket, nem elítélően. A Biblia azt mondja, hogy a hit hallásból van, és a hallás Isten igéje által. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy az evangéliumot ki kell hirdetni, ki kell mondani szavakkal, beszédünkkel, életvitelünkkel. És amikor ezt tesszük, tulajdonképpen egy megmentő, egy szabadító, egy életre hívó, szabadságra hívó életet mutatunk be. Lehet, hogy neked 5 perc, de lehet, hogy az valakinek az életét menti meg. Hiszem és vallom, hogy minden hívő be kell mutassa Istennek az atyai szívét a világ felé, az emberek felé. Szeretetben kezdjük, és szeretetben kell ezt folytassuk. És hiszem azt, hogy mi vagyunk Istennek a kezei, Istennek a lábai, Istennek a szája, Istennek az akarata, hogy ezt tegyük. Ő küld, ő kiküld, az ő követségében, szövetségében tesszük azt, hogy Isten királyságát közelebb hozzuk az emberekhez. Az evangéliumban tovább kell adjuk azt, amit mi is kaptunk. Ingyen kaptuk, ezért ingyen kell adjuk. Az lesz a tied, amit továbbadsz. Tehát az evangélium a továbbadásról szól. És amikor te bizonságot teszel a Krisztusban vetett hitről, akkor a te hited is erősödik. A te bizonságod erősebb lesz. Mert aki másokat felüdít, önmaga is felüdül, mondja a Biblia. És ez a fajta tanúságtétel, ez egyfajta felvállalás. Mert az ige azt mondja, hogy aki felvállal engem az emberek előtt, azt Jézus is felvállalja az atya előtt. És aki megtagad engem az emberek előtt, azt Jézus is megtagadja az atya előtt. Tehát Jézus itt világosan mondja, hogy ha én megmentettelek téged, ha én kihoztalak téged, ha megbocsátottam a bűneidet és örök életre hívtalak el, akkor ne szégyeld az evangéliumot. Ne szégyeld azt, aki kihozott téged, aki megmentett téged. Mert az Úr azt akarja, hogy minden ember megtérjen, és eljusson Isten ismeretére. Ahogy Jézus mondja, hogy nem az egészségeseknek van szükségük az orvosra, hanem a betegeknek. Fontos, hogy közel legyünk Istenhez. Nagyon fontos, hogy olvassuk az igét. Nagyon fontos, hogy Istennek a szent lelke töltse be a mi életünket. Mert akkor érezni fogjuk empátiából, érezni fogjuk a szív odahajlásunkat a mások fele. Az természetesen fog jönni, hogy meg akarjuk osztani azt, ami nekünk is van. És hiszem azt, hogy mi azért megyünk át próbákon, sigalom völgyeken, sínai pusztákon, hogy mi is vigasztalni tudjuk azokat, akik ebben vannak. Megpróbáltatunk, szenvedünk. Azért, hogy a megpróbáltakat, a szenvedőket vigasztaljuk és megértsük. Nagyon sokszor segít nekem az, hogy átmentem könnyeken, fájdalmakon, betegségeken, elhagyatottságokon, nagyon nehéz sivalom völgyeken, és amikor látok szenvedőket, amikor hallom a testvérem baját, látom szíve fájdalmát, ez egyből segít nekem, hogy oda lehajoljak hozzá, hogy vele sírjak. Hogy ott üljek mellette, ha kell, és csak hallgassak, és érezzek. Mert bennem Krisztus megérzi
a másik embernek a baját, a szívét, a problémáját. A hívő ember ismeri a bűnnek az erejét, mert ő is volt bűnben, nyomorúságban, mocsokban, de a hívő ember megtapasztalta Istennek az erejét, Istennek a szabadítását, az Isten királyságának a valódiságát, Isten akaratát és az ő vezetését. A Biblia azt mondja, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. És mindig készek legyetek számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek lévő élő reménységet. A mi feladatunk, hogy nyitott könyvek legyünk, hogy a hitetlenek, hogy a világ lássa mi életünket, lássa, hogy meg tudunk bocsájtani, lássa azt, hogy el tudjuk bírni a keresztünket, a bajainkat a Krisztussal. Lássák azt, hogy milyen a mi házasságunk, hogyan neveljük a gyermekünket, hogyan állunk a pénzhez, a munkához, a családhoz, hogy a mi tiszta, szent életünkkel megkívántassuk velük is ezt az életformát. Mert Róma 1.16-ban azt olvashatjuk, mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek ereje az minden hívőnek üdvösségére. A hívő ember ne szégyelje a Krisztust, mert Krisztus nem szégyelte az embert, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne veszik, hanem örök élete legyen, hogy Jézus vállalt téged, hogy Jézus eltöröltette bűnödet, hogy Jézus teljességében akart téged, felvállalt téged, ezért ne szégyeld őt, vállald őt fel szavaiddal, tetteiddel, életformával. Amikor az evangéliumot hirdetjük, igazából Istennek a parancsát, Krisztusnak a parancsát hajtjuk végre. Tegyetek tanítványokká minden népeket. Azaz az ő küldetésében vagyunk, az ő ügyét képviseljük, az ő tervében és akaratában van a mi szolgálatunk, a mi feladatunk, hogy hirdessük ki az igét, hogy mondjuk ki, és az ige az dolgozni fog. Az Úr elvégzi azt a munkát, amit a Szentlélek által csak ő tud elvégezni. Mert az én igém nem tér üresen vissza hozzám, mert megcselekszi az én mennyei atyám akaratát, olvasuk az igében. Kedves hallgatóim, nagyon fontos, hogy megértsük, hogy egy szellemi csatában vagyunk, hogy harcban vagyunk, hogy helyzet van, hogy ez az egész csata a lelkekért folyik, az üdvösségért vagy a pokolért folyik. A gonosz ebben a világban mondja maga igazát, tolja is mondja is egyre erőszakosabban. Ott van a képernyőben, az interneten, a diszkókban, a zenékben, belebújik vallásos rituálékban, az okkultizmusban, az emberek gondolkodásába, szívébe, beszédébe, és egyre bátrabban, pimaszabul mondja a maga igazságát. De az ige azt tanítja, hogy nekünk is mondanunk kell. Mondd ki, mondjuk ki, hogy megvan írva, mert az ige, a kimondott ige az Isten kardja. Az igében erő van, az ige az Istennek az ereje. Be kell vigyük az evangéliumot a munkahelyünkre, az iskolapadba, a kórházakba, a börtönökbe, ki kell vigyük az utcákra, a terekre, az emberek beszélgetéseibe, az edzőtermekbe. Hadd vigyük be a sportba, a politikába, a gazdaságba, a mindennapi közéletbe, mert ahol az Úrnak a beszéde ott van, ott a tisztesség, a becsület, a munkaszeretet, az egymás tisztelete fogja uralni azt a légkört. Ézsaiás 61 azt mondja, hogy az Úrnak lelke van rajtam, mert felkent engem, elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosoknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsájtást a megkötözötteknek. Mindenki, aki elfogadta Jézus Krisztus váltságát, igazi keresztényé lett a szívében, lelkében, szellemében, annak szól ez a felkenetés,
annak szól ez a parancs, hogy menj el és vigasztalj, menj el és szóld az örömhírt, menj el és jelensd ki az életet, az életet, a szabadulást, a megkötözöttek, a szenvedők, a betegek felett. Sose felejtsük el, hogy mi is úgy lettünk hívőké, hogy nekünk is hirdették az igét. Ezért nekünk is hirdetnünk kell. Jézus, ami munkaadunk, ő kéri és parancsolja ezt. Ő fizet majd meg a mennyei kincsekkel majd odafent. Az az evangélium, amit nem hirdetnek, az nem evangélium. Igenis, ki kell vessük a hálót. Ő majd fogja adni a halakat. Ember halászok akar tenni, hogy Jézus mondta Péternek. Mi is ember halászok kell legyünk. Mert nem csak megtérőket akarunk, hanem tanítványokat is, elkezdeni a tanítványozást. És amikor szóljuk az evangéliumot, az látszódjon, hogy szívből szóljuk. Abban lehet egy vicces, egy humoros történet. Abban legyen szív, legyen empátia, legyen kellő komolyság, legyen tekintély. És az evangélium hirdetésénél beszélnünk kell a bűnről. Beszélnünk kell az ítéletről. Beszélnünk kell azokról a problémákról, amelyek tönkreteszik az életünket. És arról is beszélnünk kell, hogy néha önmagunk vagyunk a legnagyobb problémái. Mert Isten együtt munkálkodik a munkálkodókkal, együtt mozdul a mozdulókkal, de a divány keresztényeknek nincs kenet. Ez egy nagy evangélista mondta. Szeretettel, de határozottan kell képviselni, hirdetni az evangéliumot, mert ott Isten tekintélyében és tekintélyével szólod az igét. Ne engedd, hogy megzavarjanak, vagy elvigyenek másfele, mert amikor tereken, vagy bárhol hirdeted az igét, ott Krisztus felhatalmazásával teszed ezt, és tudd, hogy a tiszta evangéliumra fognak jönni a démonok. Tudjuk a Bibliában, hogy Pál is, amikor hirdette az igét, többször volt, hogy majdnem meglincselték, meg akarták ölni. Mert a tiszta evangélium zavarja a gonosz munkáit, mert Jézus azért jött, hogy a gonosz munkáját lerontsa. A Bibliában az evangéliumot hirdették utcákon, tereken, házról házra, hajón, templomban, zsinagógában, pusztában, tó mellett, tópartján. És Jézus első igazi evangélistai tanítói az apostolok voltak. Az apostolok, a tanítványok. A 12, majd később a 72, és később jöttek azok az emberek, akik életükkel, életük kockáztatásával is hirdették ezt az örömhírt. A Római Birodalomban keresztre feszítették, oroszlánok elé dobták, kigúnyolták, kicsúfolták, élve elégették Krisztusnak a követőjét, de ők utolsó pillanatig is hülyek voltak az ő királyukhoz, és például Néró kegyetlenkedései sem tudta megtörni bennük azt a tüzet, azt a szeretetet, amit Krisztus gyújtott meg az életükben. És minden keresztény halála mártíromsága egy mag volt, és így terjedt el a Római Birodalomban a kereszténység, és így győzte le fegyver nélkül, csupán szeretettel, az evangélium, az ige hirdetésével, amit vagy szóltak, vagy az életük hangosabban beszélt, mint ahogy ők beszéltek. Kedves hallgatók, nagyon-nagyon fontos, hogy életünkben ott legyen Istennek a szent lelke, mert ő formálja mi szívünket, életünket, ő beszél a mi szívünkhöz, formálja jellemünket, ő bátorít, erősít, és ad szavakat, amikor szólni kell, amikor ki kell állni, amikor gyalázatot vagy bántást kell elviselni. Szentlélek nélkül nem tudjuk hirdetni bátran, erőteljesen, hitelesen a kereszténységet. Fontos tehát, hogy Istennek a lelke bennünk legyen, ő munkálkodjon, ő vezessen, ő küldjön ki, és ha szóljuk, akkor szóljuk egyszerűen, őszintén az igazságot, szeretettel megszólítani, és nem elítélni. A bűnt meg lehet ítélni, de a bűnöst szeretni kell. És amikor szóljuk az evangéliumot, azt szóljuk tiszta szívből, érthetően, hogy látszódjon rajtunk, hogy hitelességből, hogy
megért dolgokról beszélünk, hogy igazságot szólunk, és támasszuk alá az írással, az igével, szeliden, szavakkal és hitelesen az életünkkel. Amikor tudjuk azt, hogy fogjuk az igét szólni, igehirdetést tartunk, evangelizációs tartunk, felkértek bennünket, hogy mondjuk el a bizonyságunkat egy keresztény táborban, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy legyen időnk megcsendesedni, legyen időnk befele fordulni, legyen időnk bevonulni a nyugalomba, önmagunkba, bemenni a bákába, kimenni a táboron kívülre, Krisztus gyalázatát hordozva, bemenni a Szentek Szentjébe, ahol találkozunk ő vele, ahol megláthatjuk az ő dicsőségét, az ő szentségét, ahol ő meg tud szólítani bennünket, mert amikor ő megszólít, az kifele látszódni fog. Annak ereje lesz, annak hitele lesz. Fontos az is, hogy megtisztítsuk az életünket, hogy a felemelt kezeink tiszták legyenek, hogy szenteljétek meg magatokat, hogy holnap az Úr csodát tudjon végezni. Az jó, ha böjtölünk, az jó, ha leborulunk, a jó, ha megalázzuk magunkat, és minden titkos bűnünket megvalljunk az Úrnak. Ne engedjük, hogy a szívünkbe keserűség, harag, meg nem bocsájtás legyen, mert ez akadályozza Istennek a kiáradását, Istennek a szentségét, Istennek az erejét a mi életünkben. És mielőtt szólnánk a bátorító üzenetet, jó, ha előtte imádkozunk, vagy megkérjük testvéreinket, hogy hordjanak bennünket, mert szolgálatom lesz, mert bizonságtevésem lesz, mert igét fogok hirdetni, mert evangelizációt fogok szervezni. Mert aki az igét szólja, az célpont is lesz a gonosz által. Az az ember elrejtődik Istenben, de ugyanakkor mégis célpont a gonosznak. Több támadás égi, több szellemi-lelki harca lesz, talán sátáni negatív erők próbálják visszatartani, hogy az öröm hírt hirdesse, de mi ennek ellenére mennünk kell, törnünk kell az utat, mert Jézus ezt kérte, Jézus ezt parancsolta, és Jézus az életével ezt mutatta meg. Ki kell fosszuk a poklot, és be kell népesítsük a mennyet. Emberhalászok, embermegmentők kell legyünk Istennek a szolgálatában, Istennek az akaratában, Istennek a tervével együttműködve. Kedves hallgatóim, az Úr azt szeretné, hogy ha idős vagy, ha fiatal vagy, ha házas vagy, Istennek ez mindegy, de hirdesd ott, ahol csak te tudod. Hirdesd úgy, mint a legnagyobb kincset, legnagyobb ajándékot, legnagyobb értéket az embereknek, mert ez egy megmentő üzenet. Életre hívó üzenet. A legszebb feladat, amit az Úr ránk bízott. És ehhez nőjünk fel, ebbe álljunk bele, ezt bátran képviseljük az Úr Jézus nevében. Amen. És akkor imádkozzunk. Uram, köszönöm, hogy megmentettél a bűnök mocskából. Köszönjük, Uram, hogy örök életre hívsz mindannyiunkat. Köszönöm, Uram, hogy azt mondtad, hogy ember halászokká teszlek benneteket, és tanítványozzatok másokat. Segíts, Uram, hogy ezt a szent parancsot megértsük, és ezeknek engedelmeskedjünk. Munkáld a szívünkben, lelkünkben, szellemünkben ezt az éjséget, vágyat, és készíts fel bennünket erre, hogy bárhol járunk, mozgunk, vagy vagyunk, szavainkkal, tetteinkkel, életünkkel tudjunk te rád mutatni az élet forrására, a boldogság, a békesség forrására, mert te vagy nekünk a szabadítónk, a helyreállítónk, a gyógyítónk a Krisztusban. Köszönjük ezt neked, hogy megmentettél, hogy mi is mentsük meg másokat. Áld meg ezt a küldetésünket, és te vigyázz ránk a mindennapokban. A Jézus nevében. Amen. Áldott napokat, heteket kívánok minden kedves hallgatónak. Isten védelme, szeretete és jósága fedezze be mindannyiuk életét. Amen. Búcsúzik Takály Zoltán.

Nagy szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Kozma Ferenc, a Bónusz Pásztor Alapítvány munkatársa, és meghívottam Kinga, akit már megszoktak a Mária Rádió hallgatók. Önök a Kiutak a Szenvedélybetegségekből című adásunknak egy újabb műsorát hallgathatják. És ugye, amint ígértük, hogy visszatérünk, és tovább boncolgatjuk női függőségnek a rejtelmeit, a hátterét. És akkor arra gondoltam, hogy egy kicsit azt nézzük meg, hogyan is alakul ki a függőség, nem csak a nők esetében, de akár az övékében is. Mit mond a keresztény tanítás erről elsősorban? Keresztény tanítás szerint a függőség gyökere a bálvány imáda. Ez nem pogány szobrok imádását jelenti, hanem azt, hogy valamit vagy valakit Isten helyére emelünk az életünkben, és attól várjuk a vigaszt, a biztonságot, vagy az identitást, amit csak a Teremtő adhat meg. És ez megnyilvánulhat háromféleképpen: a szeretet és elismerés hiány, a gyermekkori sebek, az elutasítottság vagy a bántalmazás olyan mély űrt hagynak, amelyet a lélek görcsösen megpróbál betölteni. Vagy a szégyen és a bűntudat spirálja. A hívőnő tudja, mit kellene tennie, de amikor elbukkik, a szégyen elszigeteli a gyülekezettől és Istentől. Magány fájdalmát pedig újra a függőséggel csillapítja. És a harmadik, a határok hiánya. Mit jelent ez? Sokan úgy gondolják, hogy keresztényként mindenkinek igent kell mondaniuk, és nem szabad határt szabniuk a kizsákmányolásnak. Ez egyenes út a társfüggőséghez viszont. Na és akkor nézzük meg, hogy mit mond a tudomány. A tudomány azt mondja, hogy a nők gyorsabban válnak függővé. Ez mit jelent? Tehát, hogy a női szervezet valóban általában kevesebb alkohol lebontó enzimet termel, és gyakran kisebb a női testvíz tartalma is. Emiatt ugyanannyi alkohol erősebben hat a nőkre. Ezért a függőség gyakran gyorsabban kialakul, mint a férfiaknál. De nézzük meg, hogy ez mit jelent a gyakorlatban. Hát pontosan ezek miatt gyakoribb a csendes alkoholizmust, ami azt jelenti, hogy sok nő titokban iszik, ezért a környezet sokáig nem veszi észre. Egyedül ivás otthon, csak egy pohár bor este, vagy az alkoholnak az elrejtése. Vagy erősebb kapcsolat a mentális problémákkal. Mit jelent ez? Női alkoholizmus gyakran összefügg bizonyos pszichés problémákkal, például depresszió, vagy szorongáshoz zavar, traumák, vagy bántalmazás, feldolgozás. Sok nő az alkoholt önkezelésként használja, hogy csökkentse az érzelmi fájdalmat. Az addiktológia szerint a női alkoholhasználati zavar mögött, amit nevezhetünk így is, gyakran különböző élethelyzetek és személyiségtípusok állnak. És ez négy jellezetes típust jelöl meg: a stresszoldó ivót, az érzelmi fájdalmat elnyomó, a társasági ivó, akiből majd függő válik, illetve a titkolt, rejtett alkoholistát. Mit jelent a stresszoldó ivó? Ő az, aki alkoholt használ arra, hogy csökkentse a feszültséget, sok stressz a munka vagy a család miatt, csak egy pohár a nap végén. Az alkohol a pihenéshez közel lesz. Idővel ez könnyen.

0: búcsúzott ütőségben. És akkor azt szeretném megkérdezni tőled, hogy mi jut eszekbe ezeknek kapcsán? Mi az, amihez tudnál inkább kapcsolódni?
1: Amivel úgy inkább azonosulni tudnék, hát egyértelműen a én magamat így felsorolásodból, meg így az egész meghatározásból, azt hiszem én az érzelmi ivóhoz sorolnám. Uh-huh. Tipikus, tehát hogy egyértelműen, tehát nálam egy ilyen krízis kiváltott a helyzet az, amiben azt éreztem, hogy ott valami átfordult. Tehát, hogy az az igazság, hogy a mai napig nem tudom meghatározni, hogy lényegében volt ennek az egésznek egy átmenete. Én csak volt egy pont, ilyen, majd azt hiszem, ezt már többször is említettem, mai napig emlékszem, hogy melyek voltak azok a napok, amikor én pontosan tudom, hogy ott valami megváltozott. Tehát, hogy és akkor is tudatában voltam, hogy itt most kicsúszott valami alólam, tehát itt most valahogy másképp iszok és reagálok az alkoholra, mint addig. És valahogy abban az állapotban voltam én, hogy azt éreztem, hogy amíg érzelmileg ez nem oldódik fel, addig maga az alkohol problémám sem fog megoldódni. Tehát volt valami ilyen attitűd bennem, nem tudom miért. És ez sokáig ki is tartott, de egyértelmű például az ilyen helyzetekben is, tehát hogyha érzelmileg csúsztál ki valamiből, segítség nélkül abból kijönni szinte lehetetlen.
0: Hmm. És azt mondod, hogy felismártad, bocsáss meg, hogy azt felismártad, hogy érzelmi
1: igen,
0: okok miatt van ez a megcsúszás, és hogy van az, hogy ilyenkor nem teszünk semmit, vagy...
1: Olyan érdekes, mert hogy aztán persze elkezdtem tenni, nem azonnal, de pár hónapon belül, tehát hogy nekem én igazából elindultam a segítő utakon támogatásért, tehát hogy én gyógyszeres kezelést is kaptam, terápiába is jártam, de egyszerűen még annyira őrült bennem az az állapot, hogy legalábbis az én esetemben ez volt, hogy nem tudtam mászni ki belőle, sehogy.
0: Uh-huh. Ez azért is van, már most egy kicsit én azért állítalak meg, mert azt érzem, mintha azt mondanád, hogy miután felismerted, vagy legalábbis közel jártál ahhoz, hogy felismert, hogy neked az alkohol probléma, azonnal nem kezdtél elkezdeni semmit vele, de egy idő után mégis foglalkoztál vele, nekem ez valahogy úgy jött le, mintha nem lett volna elég. Tehát azok nem lettek volna elégségesek, hogy...
1: Mondok erre valamit, hogy érdekes, mert pont a napokban, tehát ugye az elmúlt egy hétben, tehát hogy rendszeresen előjött, és nagyon foglalkoztatott ez a gondolatmenet, nem jutottam még a végére, de szerintem egy csomó mindennek nem is lehet a végére jutni. Uh-huh. Tudod, mi foglalkoztatott mostanában? A belső gyermek.
0: Aha.
1: És hogy pontosan emlékszem, hogy 2 évvel ezelőtt van egy pszichológus ismerősöm, aki akkor azt mondta, hogy tehát, hogy mindig krízisekbe fogsz kerülni, amíg nem oldod meg a kicsi Kinga problémáját.
0: Uh-huh.
1: Tehát ő már rég ismer, úgyhogy tudja, uh-huh. hogy körülbelül uh-huh. a személyes életteremben mik a problémás területek. És volt egy ilyen kijelentése, és még ami úgy eszembe jutott, hogy ez is úgy 2 évvel, mert egyébként tudod, az az időszak egy picit homályban van azért.
0: Uh-huh.
1: És még volt akkoriban egy telefonbeszélgetésem, hogy valaki azt mondta, most mindegy, egy ismerős, hogy én most a felnőtt Kingával akarok beszélni.
0: Uh-huh.
1: És pontosan emlékszem arra az érzésre, pedig, tehát nem voltam teljesen magamnál, de maga az érzés is az a belső válasz, ami akkor jött, hogy ő most nincs itt. És egy darabig nem is lesz itt. Érted, amit igen, mondani akarok? Igen. Hogy olyan sokáig tartottam mondjuk elnyomva azt a belső másik részemet, mert úgy azért tudjuk mindannyian, hogy a belső gyermek az mindig élni fog uh-huh. bennünk. De én olyan sokáig tartottam elnyomás alatt, hogy kész. Tehát úgy tört elő bennem az ő maga sokféle fájdalmával, hogy nem, már nem engedett uh-huh. teret egyébnek. Tehát, hogy most dolgozgatom úgy ezzel, mert én egyébként nagyon sokat, éveket terápiáztam ezekkel a problémáimmal, és volt, hogy volt, hogy bizonyos állapotig eljutottunk, de mindig éreztem azt, hogy nem tudok valamiért érzelmileg eljutni odáig, hogy én a bennem élő kicsi Kingát megölelgessem, és azt mondjam, hogy veled vagyok.
0: Pedig hanem, szükség van rá.
1: Igen, de valahogy érzelmileg nem tudtam eljutni idáig. Hát csak, hogy mondjak szintén az mostani munkafolyamatom egy részéből még-e valamit. Például én úgy elfojtottam dolgokat mondjuk a gyerekkoromból, hogy tényleg most az elmúlt napokban is folyamatosan próbáltam azon dolgozni, hogy hívjak elő, mert hogy azokat tudod a legtisztábban előhívni, hogy például karácsonyi emlékeket. És az agy nagyon érdekesen működik. Nem tudok. Egyetlen egy kisgyerekkori karácsonyi emléket tudok előhívni, az hál' Istennek szép, és többre egyre sem emlékszem. Nem tudom előhívni. Tehát, hogy ezt most csak így zárójelbe azért tettem hozzá, hogy igen, tehát, hogy ebből is érződik, hogy én mennyire érzelmi alapon működtettem ezt az egészet, és hogy mennyire ezek a dolgok váltanak ki nálam. Mert egyébként munkában szakmailag stressz, tehát, hogy azzal nem... Persze érzem, hogy tud lenni, és sürgető körülmény, és a mai világ, és tehát, hogy főleg, hogy azért én nagyobb projektekkel azért már dolgoztam életem során, tehát, hogy azzal szerintem nincs akkora problémám. Uh-huh. Nem. Engem, én érzelmileg tudok bukni nagyot.
0: Igen, amit mondtál, és azonnal kigyúlt bennem is egy lámpa, hogy mondtad, hogy a belső gyermek gyógyítása, nekem is nagyon sokáig bajom volt ezzel. Képzeld el, hogy két nagyon fontos dolog történt, amióta nem találkoztunk. Két dolog jut eszembe erről. Az egyik az, hogy nemrég felhívott a kicsi lányom telefonon, és abban ő nem függő, de azért még mindig ugye a múlt kíséri, tehát hogy gyakorlatilag az én alkoholista múltam, és azt kérdezte tőlem, hogy apuci, mi történt másfél éves koromban? Mert, és érvekkel alátámasztotta, hogy valami van, és képzeld el, hogy megkaptunk. Tehát kiderült, hogy ott valami olyasmi történt, ami a későbbiekben kihatott az érzelmi életére, ami ennél is fontosabb. És most érjek vissza önmagamhoz, hogy most az elmúlt héten voltam egy felkészítőn, mondhatnám így, tehát nem részletekben nem bocsájtkozok, egyházi körökben nyilván, és volt egy olyan ismereti foglalkozás. És a foglalkozás során többféle ilyen gyerekarcok, tehát gyerekfotók voltak kirakva, és abból kellett választani egyet. És hogy mit üzen az a kép? Uh-huh. És érdekes módon nekem bejött a 14 és a 15 éves életkor, 14 és 17 éves közötti életkor, nagyon élesen úgy bejött, és mindennel, ami akkoriban történt vele. Hát ez még a középiskolás éveim, amikor távol voltam a családtól, szülőktől, és feladat vége az volt, hogy írjunk egy pár gondolatot le magunknak, hogy mit üzennénk az akkori énünknek. Tehát, hogy nagyon sokszor lehet hallani azt, hogy a belső gyermek gyógyítása. Gyakorlatilag ilyenkor is az történik. És hogyha ezt felismerjük, hogy a bennünk lévő gyermeknek szüksége van ölelésre, vagy akár egy jó szóra, vagy egy biztató szóra, akkor azt megtehetjük. És képzeld el, hogy spontán jöttek a gondolatok, tehát, hogy most pontosan nem tudom előidézni az egész gondolatsort, de hogy volt két szó a végén, amin elmosolyogtam, újraolvastam többször, és azt írtam oda, hogy büszke vagyok rád. Ezt üzentem magam. Tudod, ennek mekkora gyógyító rá tud lenni? Tehát annyira jól esett. Tehát jobban esett, mint hogyha bárki más mondta.
1: Igen, hát például nekem is ez annyira megfogalmazódott, hogy mert ugye tehát a szakirodalom is úgy tartja, hogy gondolom ti is ezt tanultátok, hogy a lényegében a belső gyermekünk adja az igazi örömérzetet, a kreativitást, tehát a derűt. Egy csomó olyan életélményt és kapaszkodót, amitől olyan vidámabb, életre valóbb az élet, hogy így fogalmazzam. És lényegében, de a düh és a harag is onnan tud nagyon erősen jönni. De hogyha az egyiket elnyomod, elnyomod a másikat is. Tehát, hogyha a haragot el akarod nyomni, akkor az örömet is elnyomod egyúttal. Tehát, hogy én ezt lényegében tudtam korábban is, csak hát azt éreztem, hogy sehogy nem tudok kapcsolódni. És pont ennek apropóján, ugye az elmúlt héten, hogy mondom, hogy az utóbbi időben ezt foglalkoztatott, olyan spontán módon, hogy például egy bevásárló központban ott vagyok a sorok között, és egyszer csak olyan érzés jön elő, csak így felsóhajtok, hogy te jó ég, ezt milyen rég nem éreztem. És lényegében itt kezdődik el az a kapcsolódás, és akkor hogy azt hiszem, hogy újra megtanulok valahogy kapcsolódni, és a belső személyiségeimmel, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam, de hogy ezek úgy, ha elkezdenek a helyükre rakódni, talán dr. Máté Gábor mondta, ő egy ilyen függőségekkel foglalkozó szakember is, nagyon jelentős írásai vannak, egyébként most épp a Sóvárgás démon a kezemben is van, nem most itt, hanem otthon, de hogy a traumák, ugye az, ami ő úgy gondolja, hogy a traumák állnak a 90%-ban legalább a függőségek mögött, és a trauma megoldódik, tehát hogy a traumával dolgozni kell. Igen. Tehát hogy ez pont olyan, mint ahogy abstinens életforma még nem jelent gyógyulást. Tehát valahol meg kell oldani a háttérben lévő problémákat is, és akkor a dolgok a helyükre kerülnek. Tehát hogy azt hiszem, hogy például az én esetemben ez biztos, hogy így van. De mégis azt érzem, hogy kellett ennek legyen egy kifutási ideje, hogy olyan sokáig egyébként egy ilyen homályban, tehát hiába józanon is homályban voltam. Tehát ez olyan fura. De igen, mert hogy saját magamat zártam be, és a függőség ebben nem segített. A függőség által is csak bezártam magamat egy ilyen homályos létbe. Amiben nehéz úgy szabadulni. Tehát muszáj dolgoznod magaddal.
0: Igen, nemrég kaptam én egy felkérést, ami meg is fog történni, egy meghívást egy Erdély rádióba, és ott pont azt a témát vetettem fel, hogy mi lenne, hogy egy kicsit a függőségnek, vagy a függő személyiségnek azzal az oldalával is dolgoznánk, hogy mit élnek meg a legbelül a szenvedélybetegek? Mit élnek meg a társak? Mert, és gyakorlatilag te erről beszélsz, mert körülöttünk lévők vagy értik, vagy nem értik, vagy elítélik, vagy elfogadják, vagy nem, vagy egyszerűen nem törődnek vele. Elmennek mellette. Tehát a függőség mellett. És kevesen tudják azt, hogy igazából egy szenvedélybeteg mit él meg. Tehát megkezdve attól, hogy rájön arra, hogy valami baj van, ugye, ahogy te fogalmaztál, hogy valami történik velem, attól fogva, hogy beindul az a bizonyos mókuskerék, hogy nem tudok szabadulni, és akkor ez ennek ugye a folyamata, meg hogy amikor elkezdődik az a belső küzdelem, feladni ezt az életmódot, egy másik életmódot, tehát a józan életformát felölteni.
1: Igen, ez önmagában is olyan feszültség.
0: Igen, hogy ez mivel jár. És érdekes módon, hál' Istennek elfogadták az ajánlatomat, és hogy lesz szó erről is, ennek nagyon örültem. Több okból kifolyólag, de hogy ez nagyon fontos, amit mondtál, mert ugyancsak egy szakember mondta volt, hogy ez most így eszembe jutott spontán, hogy akkor erősödik fel a függőség, vagy akkor alakulhat ki függőség bárkinél, amikor elveszítjük a kapcsolatot a vala belső gyermekkel. Amikor megszűnik ez a kapcsolat. Amikor nincs viszonyítási alap, amikor nem tudom meghatározni azt, hogy mi volt velem, mi van most, és mi lesz velem tovább. Tehát, ez egy nagyon fontos dolog. Ugye lehetséges háttér, ugye azt mondtad, hogy az érzelmi.
1: Igen, de látod, ez valószínű, hogy mi nők azért sokkal inkább ebbe a kategóriába sorolódunk.
0: Igen.
1: Jó, most nem mernék általánosítani, de valamiért az a megérzésem.
0: Uh-huh. Uh-huh. Igen, lehetséges hatér, ugye lehet vallás, a magány,
1: de ez mind,
0: bántalmazás,
1: mind érzel, mind.
0: Gyász, igen. Ugye? Tehát, hogy ezek azok, amik úgy, de nem csak nálatok, azt gondolom a férfiak esetében is. Tehát, hogy én szoktam még mondani azt is, hogy a függők, függetlenül attól, hogy nők vagy férfiak, rokon lelkik. Uh-huh. És van benne igazság, én azt gondolom, de ez a beszélgetés nyilván csak akkor lesz izgalmas, amikor ezt kibontsuk, és erre sajnos a következő alkalmunkra lesz szó. Úgyhogy bátorítsuk a rádióhallgatókat, hogy ne csak a mai alkalmunkat, hanem a következőre is szálljanak egy kis időt. Mi megköszönjük, hogy velünk tartottak. Kívánunk mindenkinek minden elképzelhető jót, Isten áldását és kegyelmét az életükre. Sajnos el kell búcsúznunk a mikrofonnal Kozma Ferencet és Kingát hallották. A viszont hallásra, dicsétessék a Jézus Krisztus.
2: Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Gondolkodj cselekvő emberként, és cselekedj gondolkodó emberként, mondta Henry Bergson.

0: Gyógyír. Dr. Rejkli István műsora következik.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai előadásomba szeretném folytatni a betegségekről szóló előadássorozatomat. Ma legelőször szeretnék önöknek beszélni a gombafertőzésről. A gombáknak több mint 100 000 fajuk van, köztük a penész, élesztő és kalapos gombák. A túlnyomó többségük ártalmatlan, vagy akár kifejezetten jótékony hatású, mint például a sütőporban használt élesztő, vagy az antibiotikumokat termelő penészgomba, illetve a különféle ehető gombák. Így is akad azonban jó néhány, amely megfertőzheti az embert, és akár halálos kimenetelű betegséget is okozhat. A gombák leginkább a test meleg és nyírkos területeit kedvelik, ezért fertőzéseik különösen gyakoriak a bőrön, a nemi szerveken, a fejbőrön és a körmökön. Legismertebb fajtáik a következőek. Először is megemlíteném a tineát. E név alatt a bőr, a fejbőr és a körmök gyakori gombafertőzéseinek egy csoportját értjük, amelyeket általában a bőrön élősködő gombák okozzák. A következő az a lábgombásodás. Orvosi néven tinea pedis. Ez a tinea egyik leggyakoribb, a lábfejet érintő formája. A következő a kandida. A kandida albicans nevű gomba többnyire a bőrredőkben telepszik meg. A fertőzés egyik változata a szájpenész. A következő a kriptokokozis. Ez egy ritka betegség, amit az úgynevezett kriptokókusz neoformáz belélegzése okozza. Ez a gomba a világon mindenütt előfordul, a galambürülékkel szennyezett talajban. Fertőzése akár agyhártyagyulladást is okozhat. A következő gomba az az aspergillus. Az aspergillus nevű gomba a lebomló növényi anyagokon élő gomba. A legyengült immunrendszerű embereket érintheti, és náluk aszmás tüneteket okozhat, illetve súlyosbíthatja a tüdőgyulladást. A következő gombafertőzés az a hisztoplaszma fertőzés. A hisztoplaszma kapszulátum gomba spóráinak belégzése okozza a fertőzést, amely leginkább Észak- és Dél-Amerika, Távol-Kelet és Afrika madár vagy denevér ülülékkel szennyezett területein él. A gombafertőzés tünetei attól függenek, hogy a test melyik része fertőződik. A bőrön kialakuló gombás fertőzés általában viszkető kiütéssel és az érintett terület gyulladásával jár. A fejbőrön a fertőzés hajhullást okoz, az érintett terület kivörösödik, és finom, pikkelyes hámlás látható rajta. A gombás köröm általában fehér vagy sárga színű, megvastagodik, és törékenyé válik. Egy-egy körömgombás fertőzése A többi körömre is átterjedhet. A gombafertőzések gyógyulása a gomba fajától és az érintett területtől függően egy héttől akár néhány hónapig eltarthat. A lábgombásodás és más lokalizált gyulladásos fertőzések idővel általában maguktól is elmúlnak, mivel a szervezet leküzdi őket. Ez azonban hónapokig, vagy akár évekig is eltarthat, ezért mindenképpen tanácsos kezelni a fertőzéseket. Most pedig pár szót szeretnék szólni az okokról. A gombás fertőzés fertőzött emberekkel, állatokkal vagy talajjal való érintkezés következménye. Az állatoktól vagy a talajból elkapott fertőzés általában nem adható tovább más embereknek, viszont az emberről emberre terjedő gombák többnyire igen fertőzőek és közvetlen érintkezéssel, mint például a fertőzött cipők viselésével, vagy mások törülközőjének használatával, illetve a fertőzött felületeken mezitláb való járással kaphatók el. Nem teljesen tudjuk még, hogy mi az oka annak, hogy egyesek megfertőződnek, mások viszont nem, de valószínűleg az erősebb vagy gyengébb immunrendszer játszik ebben szerepet. Ez magyarázatot adhat arra is, hogy miért sokkal gyakoribbak a gombás fertőzések azoknál, akiknek a fertőzésekkel szembeni védettsége általában is alacsony, például a cukorbetegeknél, vagy a hosszú időn át szteroidokat, vagy más az immunrendszer működését befolyásoló gyógyszereket szedő betegeknél. A bőrtípus szintén szerepet játszhat. A zsíros bőrűek általában ellenállóbbak, illetve könnyebben leküzdik a fertőzést, mint az izzadásra hajlamos személyek. Nagyon fontos megemlíteni azt a tényt is, hogy minden gombás fertőzés esetében fontos a gyorsan megkezdett kezelés a fertőzés továbbterjedésének megakadályozására. Mindig kérjük orvos tanácsát, ha arra gyanakszunk, hogy gombás fertőzésünk van. Nem kell elfelejteni azt a tényt sem, hogy sok egyéb bőrbetegség is a gombás fertőzéshez hasonló tünetekkel jár, ám ezek egészen más jellegű kezelést igényelnek. Mit tesz az orvos? A diagnózis felállítása vagy igazolása céljából kaparással mintát vesz az érintett területről, és azt mikroszkóposan vagy tenyésztéssel megvizsgáltatja. Krémet vagy tablettát ír fel. A krémek többnyire imidazolt tartalmaznak, míg a tabletták hatóanyaga az úgynevezett terbinafin. Ezek olyan vegyületek, amik elpusztítják a gombákat, vagy gátolják a szaporodásukat. A körömgombát rendszerint gombaölő hatóanyagú tablettákkal kezelik, és néha ilyen vegyületet tartalmazó körömlak használatát is ajánlják. Kiegészítő kezelésként szedhetünk természetes, gombaellenes tulajdonságú grapefruit mag kivonatot, amely oldat formájában kapható a bioboltokban. A fokhagyma szintén bizonyítottan hatékony a gombák ellen. A körömgomba leküzdésében segíthet, ha 3-6 hónapon át Naponta szedünk cinktartalmú étrendkiegészítőt. Nagyon fontos megemlíteni azt is, hogyha a fejbőrön alakul ki gombafertőzés, a kezelést a lehető leggyorsabban meg kell kezdeni. A hosszabb ideig kezeletlenül hagyott fejbőrgombásodás feltűnő és csak lassan múló, esetenként akár maradandó kopasz foltokat okozhat. Hogyan tudjuk megelőzni a gombafertőzést? A bőrt fertőző gombák szinte mindenütt jelen vannak, és gyakorlatilag kiírthatatlanok. Bizonyos óvintézkedésekkel azonban jelentősen csökkenthető a gombás fertőzés kockázata. Ilyen például, ha a gyermekeket nem engedjük olyan állatokkal játszani, amelyek testén kerek, pikkelyesen hámló foltok vannak. Fontos, hogy ne használjuk mások törölközőjét, vagy viseljünk pamut, vagy gyapjuzoknit, és naponta fontos, hogy cseréljük tisztára, és használjunk gomba elleni hintőport. Most tartunk egy kis szünetet, és utána folytatom az előadásomat.

következő, amiről szeretnék ma önöknek beszélni, az a fülzúgás. A fül kettős szerepet betöltő szerv. Egyrészt a hangok érzékeléséért felelős, másrészt szerepet játszik az egyensúly fenntartásában. A fül külső része bejáratot képez a csontokból, hártyákból és csatornákból álló bonyolult belső rendszerhez. Mivel a fül közvetlen kapcsolatban áll környezetünkkel, fogékony a fertőzésre, és a működésének már egészen csekély rendellenessége is halláscsökkenéshez vagy egyensúly zavarhoz vezethet. A fül három részből áll. A külső fül, középfül és a belső fül. A külső fület a középfültől egy membrán, az úgynevezett dobhártya választja el, amely a felületét érintő hangok hatására rezgésbe jön. Gazdag ér és ideghálózata van. A külső fülben még a levegő vezeti a hangokat, a középfülben viszont ezt a funkciót a csontok veszik át, az úgynevezett hallócsontocskák. Ezek száma 3, és egymással összekötésben álló apró csontok neve a következő. Kalapács, üllő és kengyel. Érdekességképpen megemlítem, hogy a kengyel az emberi szervezet legapróbb csontja. A belső fül hátsó része az egyensúlyozásban játszik szerepet azáltal, hogy mindig jelzi, ha a környezetünkhöz képest megváltozik a helyzetünk. Most pedig pár szót szeretnék szólni a fülzúgásról. Fülzúgás esetén olyan csengő, zúgó vagy sípoló hangot hallunk a fülünkben, amelyet nem külső forrás okoz. A hang lehet állandó, de az is lehet, hogy csak időszakosan érzékeljük. Mély búgástól nagyon magas sípolásig bármilyen lehet, és hallhatjuk az egyik vagy mindkét fülünkben. Mik az okai a fülzúgásnak? A fülzúgás a fülfertőzés egyik tünete lehet. A panasz elmúlik, amint a fertőzést kikezeli. A fülzúgás krónikus formáját a belső fülben lévő hallóideg végződések károsodása okozza, amely az alábbiak következtében alakulhat ki. Öregedés, ami bizonyos mértékű idegi károsodást eredményez, zajártalom, vagyis akik hangos zajban dolgoznak, allergia, magas vérnyomás, cukorbetegség, pajzsmirigybetegség, vagy akár egyes gyógyszerek is, mint például az aszpirin, a nyugtatók, vagy az antibiotikumok. Hogyan tudjuk megelőzni a fülzúgást? Lehetőleg kerüljük a hangos zajokat és hangokat. Ellenőrizzük a vérnyomásunkat, csökkentsük a sóbevitelt, a vérkeringés javítása érdekében rendszeresen végezzünk testmozgást, és kerüljük a kimerültséget. Sajnos ma még nincs specifikus kezelés a fülzúgás gyógyítására. Amennyiben az alapbetegséget ki lehet mutatni, annak gyógyítása enyhítheti, vagy akár elmulaszthatja a panaszokat. Hogyan tudunk segíteni magunkon? Ha zavar a fülzúgás, próbáljuk elterelni a figyelmünket a hangról. Ebben segítséget nyújthatnak a különböző relaxációs technikák, illetve valamilyen halk hang, például egy óra ketyegése. A következő, amiről önöknek ma szeretnék beszélni, az a fóbia. Mi is az a fóbia? A fóbia betegség, félelem,
olyan tárgyaktól vagy helyzetektől, amely a legtöbb ember számára nem ijesztő. Amennyiben a fóbia enyhe, akkor nem befolyásolja jelentősen a beteg mindennapi életét. Az állapot azonban olyan súlyos is lehet, hogy a beteg gyakorlatilag nem képes kimozdulni otthonából, nem tud munkába járni, és képtelen a társadalmi kapcsolatok fenntartására. A fóbia előfordulása igen gyakori. Magyarországon 1-2 millió embert érint, és szinte bármilyen tárgyal vagy helyzettel kapcsolatban kialakulhat. Egyesek félnek elhagyni az otthonukat. Ez az agorafóbia. Vagy rettegnek zárt helyen tartózkodni. Ez az úgynevezett klausztrofóbia. Mások a betegségektől félnek. Ezt nevezzük hipohondriának. Vannak speciális fóbiák, amikor a félelem vagy iszony tárgyai, például bizonyos rovarok, ez az úgynevezett entomofóbia, madarak, ez az ornitofóbia, vagy más állatok. Mik a tünetek a fóbiának? A fóbiában szenvedő emberek a szorongás és a pánik jeleit mutatják, amikor szembe kerülnek a fóbiát okozó tárgyal vagy helyzettel. A tünetek a következő: gyors szívverés, verejtékezés, gyomorgörcs és émeigés, szédülés és zavartság, a száj kiszáradása és légszomj, lábremegés. Ezek az érzések és tünetek elmúlnak, de utólag a beteg lehangoltságot és szégyent érezhet. Hogyan lehet kezelni a fóbiát? Nincs egységesen alkalmazható gyógymód a fóbiákra. Az egyes betegeknél más-más kezelés eredményes, és számos lehetőség áll rendelkezésre. Ha a fóbia korlátozza a mozgásszabadságot, az orvos úgynevezett kognitív vagy viselkedés terápiát ajánl, illetve pszichológushoz küldi a beteget. A szorongás és a depresszió rövid távú enyhítésére nyugtatókat, antidepresszánsokat vagy egyéb gyógyszereket lehet alkalmazni, bár ezek hosszú távon ártalmasak lehetnek. Sokan képesek önállóan kialakítani különböző stratégiákat és technikákat a fóbia legyőzésére, de számos önsegítő csoport és a fóbia leküzdésére irányuló program is létezik. Körülbelül ennyit szerettem volna mai előadásomban elmondani önöknek. Nagyon jó egészséget kívánok mindnyájuknak. Maradjanak a Mária Rádióval. Dr. Rejkli István műsorát hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálát vált ki Isten iránt.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a rádió minden kedves hallgatóját, újra keddi napon, újra délhez közeledve, és folytatva az állandó elméleti felkészülésünket arra lelki életre, ami arra hivatott, hogy minket az örök hazába vezessen, majd örök célunkba érjünk, földi életünk befejeztével. És sok mindennel foglalkoztunk eddig is, folytatjuk ugyanezen a területen, egy kicsit másnak tűnő témával, de észre fogjuk venni, hogy nem más, hanem csak egy folytatása, egy ráadás, egy előbbre menetel ez a tény, ez a hozzáállás, ez a magatartás, amiről fogunk beszélni. Nem kitalálható ezekből a szavakból, hogy mi lesz a téma, viszont a múlt alkalommal mintegy felvezettem, és nagyon röviden beszéltünk róla, ez a lelki vezetés. Minden embernek szüksége van lelki vezetőre, mondhatjuk ezt határozottan és kijelentő módban. Maga az Úr Jézus jelentette ki a vezetéssel kapcsolatban, senki se vezethet világtalanként világtalant, mert mind a ketten gödörbe esnek. Hogyha én világtalan vagyok, vagyis nem látom magam előtt az összes eszközt a célhoz, nem lehetek saját magam vezetője startból, mert akkor vakként vakot vezetek, és gödörbe esek. Nem érhetem el a saját célomat. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az eredeti bűn következtében annyira meggyengült a mi akaratunk, hogy nem tudunk önmagunktól szinte mondjuk úgy önerőből előre haladni, csak segítséggel, és nem is látunk tisztán, mert elhomályosult az elménk. Ezért szükségünk van mindig egy kívülállóra, elsősorban egy földi kívülállóra, és szükségünk van arra, aki a legfőbb vezetőnk, és ez nem más, mint maga a Szentlélek. Látni fogjuk, hogy a lelki vezetésnek tulajdonképpen a triója az nem más, mint a lelki vezetett, a lelki vezető és a Szentlélek, amely tulajdonképpen mindkettőt vezeti és irányítja ahhoz, hogy a célukat elérjék. A lelki vezetés tulajdonképpen egy folyamatos bízalmi beszélgetés a hívő ember, tehát hívő kell, hogy legyen valaki, aki kéri és felvállalja azt, hogy vezettet legyen, hívő, ami elsősorban az embertársba vetett minimális bízalmat feltételezi, és nem utolsó sorban azt, hogy aki vezeti, az tényleg jó irányba teszi. A lelki vezető mellett ott van a Szentlélek, és így alakul ki mondjuk úgy egy hármas párbeszéd. Tehát látni fogjuk, hogy a lelki vezetés elengedhetetlen feltétele többek között maga az imádság, amit úgy egyénileg elvégeznek előkészületként, vagy közösségileg, vagy mindkettő, illetve a lelki vezetés alkalmával szintén közös imádság, amely folyamatosan biztosítja azt, hogy az ember le ne térjen a helyes útról, és ne fusson zátonyra a legnagyobb jó indulattal. Mindannyian tudjuk, amikor két ember beszélget, elkezdenek egy témáról tárgyalni, és ahogy szó szót hoz, előbb-utóbb elkalandoznak, és egészen másról kezdenek beszélni. Amire talán

egészen másról beszélgetni. Lelki vezetésben is bizonyos szempontból megengedett az, hogy az ember eltérjen és picit váltson. A lényeg az, hogy mégis a közelben maradjon a lelki életnek. Tehát nem kezdhetünk el úgy beszélgetni lelki vezetettként egy lelki vezetővel, hogy beszélünk a mi múltunkról, hogy egy kicsit jobban előkerüljenek talán a múltnak a hibái és a kiküszöbölésre váró akadályai, és utána pedig áttérünk az időjárásra, onnan a politikába, onnan pedig a sportba, tehát ez így nem helyén való, hanem beszélhetünk úgy a valakinek a múltjáról, akár a polgári, akár a vallásos múltjáról, hogy közben kitérünk egy családi helyzetre, kitérünk a megoldás készségére bizonyos területeken, és így tovább. Tehát ez csak egy példa volt, nem feltétlenül ebben a sorrendben is ilyen módon vannak a kitérők. De még egyszer mondom, a lényeg az, hogy a lelki világnak a közelébe kell maradjunk a kitérő témával is. A Szentlélek természetesen úgy irányít bennünket, hogyha mi nyitottak vagyunk az ő sugallatainak a befogadására. A Szentlélek, akár csak a mennyei Atya és akár csak a Fiú Isten, soha nem erőszakol ránk semmit. Az ő sugallatai, az ő tanítása oly módon válnak számunkra irányelvekké, sőt mondhatjuk úgy az előre haladásban kötelezővé, hogyha mi azt képesek vagyunk meghallgatni és befogadni. Ha nem, a Szentlélek nem fog ránk csapni, hogy miért nem így, nem fog osztályozni, hogy mai alkalommal csak egy elégtelent kaphatunk, mert nem. Ő türelmesen vár, de ha lehet ilyen emberi tulajdonsággal felruházni a szent lelket, akkor állíthatjuk azt, hogy de szomorú, mert látja, megvan bennem a jó szándék, a jó indulat, akarok valami többet a lelki életben, az életemben, viszont nem vagyok annyira összeszedett, és nincs annyi akaraterő bennem, hogy minden további nélkül ezt az utat járjam. Örökké elkalandozok, örökké valamerre másra figyelek. Így, ha nem összpontosítok a lelkiekre, akkor természetesen, hogy szinte eredménytelenné válik egy-egy ilyen lelki vezetési találkozó is. Hiszen találkozókból áll. Lelki vezetőm nem föltenül az én közelem van állandó jelleggel, sőt, legtöbbször nem, mert nem családtagot választunk lelki vezetőnek, ez szinte ugyanaz a valaki és a világtalannak a példája lenne, mert amennyiben a családtagjaim a helyzet magaslatán állnának, tehát jóval magasabb szinten lelki vonatkozásban, mint én, akkor se tudnának vezetni jobban, mint a mindennapi élet beszélgetései, a mindennapi élet példaadásai nyújtanak. Ha az nem hatásos rám, akkor a beszélgetés, egy ilyen komolyabb lelki beszélgetésem hatna. Ezért fontos, hogy ne közvetlen közelemből legyen a lelki vezető, azért, mert fennáll a lehetőség arra, és fennáll a veszély arra, hogy nem tudok előre haladni túlságosan. Sőt, azt is leszögezhetjük, hogy a lelki vezetőm nem lehet pusztán egy fokkal jobb, mint én, vagy nagy magasabb szinten, mint én. Mert ez szintén ugyanabba a helyzetbe vezet, mint az előző, amit említettem. A tanárok esetében, amikor valakit felkérnek például helyettesíteni, mert az egyik szaktanár lebetegedett, vagy kifejezetten tanár segédnek van valaki kinevezve, és hosszabb időn keresztül kell, hogy helyettesítsen. Sokszor a gyakorlat azt mutatja, hogy a tanár segéd, a felkért helyettesítő igyekszik a leckét előre átnézni, felépíti magának az előadást, és egy fokkal, egy lépéssel van előbbre a témában, mint a tanulók. Ez nem jó. Bizonyára tud értékes dolgokat mondani, tud

érdekességeket nyújtani, viszont nem elegendő. Mert ahhoz, hogy igazi tudást és igazi előremenetelt még a tudományban is biztosítson valaki, kell legyen egy koncepciója, egy hosszú távú, kell legyen egy rálátása maga az anyagra, és annak a függvényében építi fel az óráját, hogy a következő milyen lesz, és az utána levő is milyen lesz. Tehát nem hiába a tanárok megírják az év elején, tulajdonképpen az egész évnek a lecke tervét, amit természetesen, hogy le is adnak a megfelelő hivataloknál, kezdve az iskola igazgatósága is, folytatva a tanügyminisztérium, egyelőre tanfelügyelőség megfelelő osztályán. Tehát csak így lehet igazán elmondani azt, hogy igen, a diák valami értékeset, tartalmasat fog kapni, fog részesülni benne. Lelkivezető se lehet pusztán egy fokkal előbbre, mert azzal, hogy ő valamit most tud mondani, valami okosat, valami bölcset egy helyzet megoldására, ez még nem jelent igazi lelkivezetést. A lelkivezetés, amint a maga kifejezés is mondja, igényel egy folyamatot, igényel egy hosszabb távot, ahol még azt is be kell vállalni, hogy talán nagyon kicsi léptekkel haladunk előre, mert az ember nem olyan, mint egy számítógép, hogy alig várja, hogy beüssük az összes adatot, amire szükség van, és onnan már minden rendben, a számítógép majd azokat az adatokat feldolgozza, osztályozza, értékeli, kihoz valami statisztikát, vagy bármi hasonlót. Nem, a lelkélet nem ilyen. Lelkéletben sokszor megtörténik az, hogy icipici előremenettel tapasztalható, szinte észrevétlen. Viszont a kitartás abban, hogy igen, én továbbra is akarok haladni, annak ellenére, hogy csiga haladásnak tűnik az egész, ezzel elsőben önmagamnak bizonyítom, hogy akarom. Nem alom fel. Megtörténik az is, sőt biztos, hogy régi hibáimba vissza-vissza esek, annak ellenére, hogy igyekezek most már komolyabban ezeket elkerülni. Mert a gyarlóságom, nyitottságom a bűnre, a gyengeségem a sátán kísértései előtt nem szűnik meg. Fokozottabban kéne ezek ellen harcoljak, de talán még nem vagyok elég erős, nem vagyok igazán felkészülve arra, hogy a harcaim révén én ezen a téren is nagy lépteket tegyek. Lehet, hogy ott is kicsidenként, nagyon lassan, sőt hosszú távon tudok leszokni régi hibáimról. Viszont ez nem kell elkeserítsen, nem kell visszafogjon attól, hogy igen, akarok előre haladni, és végképp nem kéne engem visszatartson attól, hogy én őszinte legyek önmagamhoz és lelki vezetőmhöz, amennyiben el tudom mondani, én még mindig ott tartok, ahol kezdtem, vagy talán van egy visszaesésem is. Lelki vezetés tehát egy folyamat, ami nem egy-egy pillanatnyi helyzet megoldása. Van egy nehézségem, keresek egy úgynevezett lelkivezetőt, azt próbálom vele megbeszélni, kapok valami tanácsot, sőt az a tanács nagyon jó és beválik, és onnan kész, folyik az élet tovább, immár újra lelkivezető nélkül. Nem. Ez így megint nem helyes, nem lelkivezetőt kerestem, hanem egy nálamnál okosabb, bölcs embert, aki pillanatnyi helyzetemben talán segített, de sok minden még nem oldódott meg életemben. Ezért fontos, hogy felismerjem, mind hívő ember, szükségem van olyan állandó lelkivezetőre, aki az élet mindennapjaiban kísér engem, nem a mindennapos találkozás által, hanem az időnkénti találkozásokkor való helyzet feldolgozása által, mert a lelkivezető nem az én döntő, illetve döntésre hivatott személy az életemben,
hanem ő egy iránymutató, egy segítő. A lelki vezető mellett továbbra is én vagyok az, akinek döntenie kell az életben arról, hogyan tovább. Meghallgatom a lelki vezetőnek az elgondolásait, remélhetőleg az imádságos megoldásait, viszont a döntés az enyém. Mert én kell megvalósítsam azt, amire buzdítottak. Én kell hallgassak továbbra is a Szentléleknek az irányítására. Én kell felvállaljam adott esetben a saját kudarcaimat is, hogyha valami nem sikerül. Nem hibáztathatom a lelki vezetőt arról, hogy nem jó lelki vezető, mert én semmivel sem lettem jobb. Türelmetlen vagyok önmagamhoz ilyenkor. Azt jelenti, hogy elvárnám, hogy egy-két beszélgetés, egy-két lelki vezetésnek nevezett találkozás alkalmával olyan szintre jussak, hogy onnan már minden menjen, mint a karikacsapás. Nem. Amint az előbb is említettem, tehát az előrehaladás lehet, hogy nagyon csiga léptekkel fog megvalósulni, lehet, hogy szinte észrevétlenül. A lelki vezetésnek legfőbb alapjai és jellemzői a következők. Mindenek előtt azt kell leszögezni, a lelki vezetésnek az igazi főszereplője maga a Szentlélek. A lelki vezető csupán eszköz és tanú, aki figyeli és kíséri a vezetett személyt Istenhez a lelki világ átalakítása, elmélyítése által. Továbbá, mint egy alap, fontos az imádság és ráhangolódás. És a ráhangolódás következtében, amikor az én lelki világom immár tud Istenre figyelni, és tud a lelki vezető szavain túl Isten mélységeit meghallani, megérezni, és a fontosságukat felfogni, akkor viszont már megtörténik a ráhagyatkozás is. Addig, amíg nem vagyok meggyőződve arról, hogy ténylegesen a Szentlélek Úr Isten az, akinek a tanítására és irányítására szükségem van, addig csak tudást akarok halmozni. Addig csak kíváncsi vagyok, hogy más mit tenne helyembe, hogyan oldaná meg. Tehát elvárom, hogy megerősítsenek vagy a döntéseimben, vagy olyan okosnak tűnő megoldásokat kapjak, amely segít pillanatnyi helyzetemben. Amikor viszont már ráhagyatkozok a Szentlélekre, és ehhez kell az imádság és a felkészülés, tehát amikor már ráhagyatkozok, akkor már nem én szabom meg a feltételeket, nem én nyújtom a Szentléleknek az ötleteket, hogy mit is kéne velem tegyen, hogyan is kéne engem irányítson, hanem a ráhagyatkozás azt jelenti, szó szerint átengedem neki a kezdeményezést, engedem neki, hogy akár még általam kevésbé tetszetős úton vezessen, és az az út, bízok benne, és nem kételkedek, az az út biztos célba vezet. Amikor már megkérdelezek bármit a mindenható Isten mindhárom személy munkájának az eszközeiből, és kezdek válogatni, hogy hát ezt nem így gondolom, és ezt talán másképp csinálnám, és tehát keresünk mi kifogásokat, onnantól én magamat szakítom el, tehát mint egy lecsatlakozom a Szentlélek Úristennek a kegyelmi hullámhosszáról, és megint visszakerülök oda, honnan indultam. Sőt, adott esetben rosszabb helyzetbe is kerülhetek. Miért? Miért állítjuk azt, hogy rosszabb helyzetbe? Mert amikor már egy bizonyos tudásszintet kezdek elérni, az emberi büszkeség, beképzeltség, önteltség arra fog engem buzdítani, hogy hát én már sok mindent tudok, én nekem már tényleg nincs szükségem újabb és újabb tanácsra, és akkor innen már megoldom én.
Hát nem. Maga a tudás birtoklása nem elegendő. Látjuk azt, hogy a mai gépek jóval többet tudnak, mint mi. Eleve a tudás felhalmozásában is, tehát jóval többet tudnak birtokolni tudást, mint mi magunk. A szintetizálásban, tehát az anyag összeválogatásában és összerakásában úgy szintén. Viszont a gépek, mivel nem éreznek, nincs érzelmi világuk, nincs, amivel összehangolják ezt a tudást, ők szó szerint gépiesen találnak a tudásból egy rideg érzelem és bármilyen fajta együttérzés nélküli megoldást. Amikor gyermekként, illetve fiatalként hallottam először ezt a gondolatot, hogy az orvos, akinek műtenie kell, sőt, kemény műtétek, tehát ilyen amputáció, bizonyos szervek eltávolítása, persze élőkön, hogy egyik-másik orvos ahhoz, hogy ezt a műtétet véghez tudja vinni, akkor először egy kis alkoholt fogyaszt, pont az, hogy legyen bátorsága. Furcsáltam, csodálkoztam, valahogy nem tudtam megérteni. Hogy lehet az, hogy a vezetésnél kívánják, hogy alkoholmentesen vezessen az ember, de ugyanakkor ilyen emberi életek függésénél az orvos ezt megteheti. Persze, hogy nem volna szabad, de némelyek megteszik, pont azért, mert annyira sajnálják a beteget, hogy nem jön, hogy megtegyék azt az életmentő lépést, pedig pont attól fogja túlélni, hogy eltávolítják azt a szervet, vagy azt a végtagot. Amikor ráhagyatkozok a Szentlélekre, természetesen ő nem fog ilyesmit tenni, hogy engem rávegyen, akkor fogsz tudni jobban előre haladni, hogyha jobb kezednek az alsó részét eltávolítod. Tehát ilyet nem fogunk sose hallani a Szentlélektől. Nem hiába teremtettünk mi mindannyian olyannak, amilyenek vagyunk, tehát két-két végtag, egy fej, két fül, stb. Nem sorolom, mert mindegyikre szükség van. Ezeknek az eltávolítása csak betegség esetén történik meg, és akkor is szakavatott orvosok által, de nincs köze a lélekhez. A léleknek csak olyan szempontból, hogy kell az a lelki erő, hogy én ott is alávessem magamat, és rábízzam magamat az orvosra, bízva abba, hogy ő tudja, mit csinál, és hogy nem rontja el, nem fekszek le úgy az asztalra, hogy onnan már nem is kelek fel, hanem csak visznek. Tehát van egyfajta bizalom és alapvető hit az orvos tudásában és ügyességében, de ez még távolról se az a fajta hit és ráhagyatkozás, mint amire szükségem van a Szent Lelket illetően. Továbbá szükség van a meghallgatásra és a diszkrécióra. A lelkivezetőnek képes kell lennie ítélkezés nélkül igazi mély empátiával figyelni a mindarra, amit én mondok, nem félbeszakítani, ahányszor jónak látja, ha kell teljes hosszú időszakokat végig kell tudjon hallgatni. Ha valamit szeretne mondani, akkor inkább jegyzete, hogy majd a végén elmondjon, hogy elfelejtse, de mindenképp meghallgat, tehát nyitottság van benne a meghallgatásra, és ami nagyon fontos, ahogy a papokról, a gyóntató papokról szokták mondani, hogy köti őket a gyónási titok, és ez így van, és minden további nélkül bízhatunk abban, hogy ami ott hangzik el a gyónásban, azt a pap nem adja tovább. Néha hívek megteszik, hibáznak ezáltal, de őket nem köti olyan szempontból titoktartás, mint a papot. Lelkivezető esetében viszont szintén köti a titoktartás, nem csak azért, mert indiszkréció lenne erről beszélni, hanem eleve, amit ő ott egy bizonyos személlyel megbeszél,
az biztos nem 100%-osan megoldás egy másik személyre vonatkozzon is a beszélgetés során. Tehát ugyanaz a tanács nem biztos, és ugyanabban a mértékben nem biztos, hogy jó egy másik személynek, amit én magam kaptam. Ezért fontos, hogy egyedi legyen minden megoldás. Ha már egyedi, akkor nincs amiért beszélni róla, nincs amiért valakinek a hibáról, vagy gyengeségéről, vagy lelki szintjéről tárgyalni bárkivel. Tehát semmi sem magyarázná azt, hogy miért kell egy lelki vezetőnek továbbadni azt, amit hall. És a mai műsor, mivel a vége felé közeledik, még egy gondolat belefér, a lelki vezetésnek a fő alapjaiból és jellemzőiből. Nagyon fontos az imádságos háttér, ezt említettem a bevezetőben. Saját életében is jelen kell legyen az elmélyült imádság a lelki vezetőben, tehát nem pusztán tudással és bölcsességgel kell rendelkezzen, hanem imádságos lelkülettel, és benne is meg kell legyen a lelki növekedés folyamata. Nem lehet tökéletes. Nem létezik tökéletes ember itt a Földön, aki elérte volna a legfelsőbb szintet, és azért tud másokon segíteni, mert ő már mindent tud, minden szinten átlépett, és a csúcson van. Ilyen nincs. Természetesen, hogy ő is halad előre, őnek is van lelki vezetője, és így egymást segítve haladunk előre. Ez olyan, mint amikor a gyermekek már eleve óvodába, kinn az óvoda udvarán egymás kezét fogva körbe táncolnak, vagy egyszerűen kígyó utat járnak, játékosan mennek együtt, de a lényeg az, hogy egymás kezét fogva, és olyan, mintha a legelső húzna maga után a legutolsót, pedig nem húzza, pusztán csak együtt haladnak, fogják egymás kezét, hogy azon az útvonalon megmaradjanak. Kedves Már Rádió hallgatók, mai műsorban ennyi fér bele. Természetesen a témát folytatjuk, nem zártuk le. Kívánok mindenkinek nyitottságot és akaratot arra, hogy lelki vezetőt keressen és találjon, és így haladjunk előre együtt az Isten országa felé. Kívánok mindenkinek áldott napot, sok kegyelmet, jó Isten áldását, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót, hiszen egy fénysugár a lelkünknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk.